0: írta a szerző. A legelső keresztény írások már idézik a műveket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt, pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ fel feljegyzéseket, és ezeket építi be az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban az első és második fejezetet ismertük meg együtt, ma a harmadik és negyedik fejezetről beszélünk részletesen, hát tartsanak velünk. A harmadik és negyedik fejezet szorosan kapcsolódnak össze, mert azt a történetet dolgozzák fel, amikor Péter és János apostolok a jeruzsálemi templom kapujában meggyógyítanak egy bénán született, kb. 40 éves embert. A harmadik fejezet a csodás gyógyulást, és azt követően Péter beszédét mondja el a jeruzsálemi templomban, a negyedik pedig a zsidó főpapok és a szadduceusok negatív reakcióját az esemény kapcsán. Azt olvassuk tehát a harmadik fejezetben, hogy Péter és János meggyógyítanak a názáreti Jézus Krisztus nevében egy születésétől fogva béna embert. A templomban lévő nép ezt látva ámul, és sokan megtérnek közülük. Ma hol történnek hasonló csodák a világban Jézus által? Többször beszéltünk például püspökatyával a lourdi gyógyulásokról. Vonhatunk párhuzamot? Hol vannak még hasonló helyek a jelenkorban, ahol az emberek tapasztalhatnak hasonlóan erős és életet megváltoztató jelenségeket?
1: Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Isten titokzatosan jelen van a világban, és cselekszik is. Csak kell hozzá szem, hogy meglássuk, és kell hozzá szív, hogy befogadjuk. Nyitott szív, nyitott gondolkodású ember. Történnek ma is orvosilag igazolható gyógyulások, amelyeket pusztán természetes okokkal az orvostudomány nem tud magyarázni. És hát ezek közül legismertebbek a lourdi gyógyulások. Lourdesban, ezen a franciaországi kegyhelyen létezik egy orvosbizottság, amelyet így neveznek Bureau de Constatation Médicale. Tehát ők vizsgálják a beérkező betegeknek az állapotát, a diagnózist, illetve ha valaki azt állítja, hogy meggyógyult, akkor az utána levő orvosi állapotfelmérést is ők végzik el. A kettőt összehasonlítják, és sok esetben megállapítják, hogy ami történt, az emberileg, orvosilag, természetes okokkal egyáltalán nem magyarázható. Fölülmúlja a természet erőit. Sok ilyen gyógyulás van, hadd idézek föl kettőt. 2009-ben egy olasz idős hölgy, Antonietta Racco, aki tolószékben élt évek óta, eljött Lourdesba, és megmosdott a Lourdesban fakadó forrás vizében. Ahogyan a medencébe beeresztették, azt érezte, hogy valami titokzatos kéz megérinti, egy titokzatos jelenlétet érzett. Először nagyon nagy fájdalmat, és utána egy hatalmas, végtelen megkönnyebbülést. Aztán egy nagyon kedves hangot is hallott, ne félj. A betegsége, amelynek az orvosi neve amiotrófiás laterál szklerózis, volt emberileg teljesen gyógyíthatatlan. Gyógyulási esélye nulla volt. Néhány nappal később az asszony talpra állt. Egy másik hasonló eset 2008-ban. Egy francia szerzetes nő, Bernadette Morio, aki deréktől lefelé teljesen béna volt az idegek funkciójának elvesztése miatt. Az ő betegségét szaknyelven így hívják cauda equina, szintén gyógyíthatatlan. Ott a barlangban, vagyis ő nem a fürdés közben, hanem a barlangban való imádságkor érezte a szűzanyai Szent Bernadett egészen különleges jelenlétét. Érzett egy különleges forróságot, ami átjárja a testét. és egy-két nappal később a nővér talpra állt. Léteznek külön ilyen könyvek, amelyek összefoglalják, leírják részletesen a Lourdesban történt és orvosilag igazolt csodákat. Magyar nyelven is jelent meg ilyen könyv. De gondolhatunk más igazolt és ellenőrizhető csodákra is a mai világunkban. Minden boldoggá és szenté avatáshoz kellenek csodák, és ezeket az egyház tudományosan is megvizsgálja. Nagyon alaposan bizonyítani kell, hogy itt valóban egy emberileg meg nem magyarázható esemény történt. Ezeknek is van dokumentációja, amelyek elérhetőek. Akárha valaki nagyon kételkedik, egy-egy ilyen embert meg is látogathat. Elbeszélgethet vele, nézheti a fényképeket, ahol valaha tolószékben ült, most pedig láthatja, hogy a két lábán jár. Vannak aztán az Úristennek másfajta jelei is. Van olyan, ami csak személyes. Az az ember tudja, hogy itt Isten szólt, cselekedett, belépett az életébe, aki ezt átéli. Ilyen volt például Szent Ágoston megtérése. Egy kertben volt, titokzatos hangot hallott, vedd és olvasd. Kezébe vette a Bibliát. Kinyitotta találomra. És ezek a mondatok ötlöttek a szemébe. Ne részegeskedésben, ne tobzódásban éljetek, nehogy, mint azok, akik éjszaka élnek. Itt az idő, hogy felébredjünk az álomból. Üdvösségünk közelebb van hozzánk, mint amikor hívőkké lettünk. Vessétek le a sötétség tetteit. Öltsétek fel a világosság fegyvereit. Ne dédelgessétek testeteket. Nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ágoston megdöbbent. Ezek a mondatok neki szóltak. Ágoston itt tér meg. Aztán jelen van Isten a világ csodájában is. A teremtett világnak a gyönyörű rendjében. Említettem már korábbi műsorokban például Anthony Flew, egy híres amerikai filozófus megtérését, aki egész életében ateista volt, és erről tartott előadásokat, hogy a vallás az ostobáknak a találmánya, vágyak kivetítése, kitaláció. És amikor időskorában elkezdett természettudományt is olvasni, rácsodálkozott például arra, hogy a legegyszerűbb DNS, ami működni tud, ami megtalálható a természetben, például egy vírus DNS-e, az kb. 160 ezer bázispárból áll, amelyeknek sorban kell lenniük ahhoz, hogy működjön. Anthony Flew-nak leesett az álla. Ez egy 160 ezer betűből álló könyv, amelyben értelmes szavak vannak. Üzenet, amelyből fehérjéket lehet készíteni, amely életre kell megmozdul. Anthony Flew ezáltal vált hívő emberré. Van, akit nem a természettudomány, hanem a történelemtudomány juttat el Istenhez. Hadd idézem ezzel kapcsolatban a Ben Hur című könyvnek a szerzőjét, Liu Wallace-t, aki egy teljesen ateista amerikai tábornok volt. És elhatározta, hogy könyvet ír arról, hogy a kereszténység ostobaság, legenda, mítosz, kitaláció, egy szép mese. Jézus élete, csodái, halála, föltámadása, kitaláció. Erről akart könyvet írni, és egyet elkezdett kutatni. Elkezdte olvasni az ókori forrásokat, amik fölelhetők, római, görög, rabbinikus írásokat, régészeti ásatásokat, az evangéliumokat, és egyre nagyobb döbbenet töltött el, azt látta, hogy szemtanúknak egész serege bizonyítja azt, állítja azt, hogy Jézus egy valóságos személy. Elmondják, amit ő mondott, méghozzá ugyanúgy, egymástól függetlenül ugyanúgy mondják el. Rádöbbent arra, hogy Jézus élete, csodái, halála, feltámadása nem mese. Tanúknak a sokasága látta, átélte, és tanúsítja ezeknek az igazságát. Isten jelen van, cselekszik ma is a világban. Csak kell hozzá nyitott szív, hogy befogadjuk, kell hozzá szem, hogy meglássuk.
0: Péter a jeruzsálemi templomi beszédében a következő szavakkal buzdítja a béna gyógyítása után az egybegyűlteket. Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt megváltót, Jézust, akit az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent profétái ajka által. Mi a jelentése annak, hogy Jézust az égnek kell befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig? Megújul a mindenség, mondta Péter. Hogyan, miképpen értsük ezt?
1: Péter apostol a korabeli szimbólumokkal, kifejezésekkel próbálja leírni, elmondani az üdvösség titkait, az üdvösség történetét. Azt mondja, hogy eljön a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. A Krisztus korabeli rabbik, illetőleg apokrif iratok, a Biblián kívüli vallásos könyvek a messiás idejét, a messiás eljövetelét így jellemezték, hogy ez a megkönnyebbülés ideje, a föllélegzés ideje. Amikor a szenvedésektől, betegségektől, a bajok terhétől az emberiség megkönnyebbül. Ezt olvassuk 4. Ezrás könyvében és a Szír Báruk könyvben is. Azt mondja például a Szír Báruk könyv, hogy mint a harmat, leszáll a földre a békesség, a gyógyulás. Eltűnik a betegség, a félelem, a baj, a jajkiáltás. Öröm tölti be a világot. Eltűnik a bosszú, öldöklés, harag, viszály, szenvedélyek. A vadállatok előjönnek az erdőkből, hogy az embert szolgálják. A kígyók nem ártanak. Az asszonyok fájdalom nélkül szülik a gyermekeiket. Az aratók, a földművesek nem fáradnak ki. A vetemények gyorsan, könnyedén nőnek. A messiási idők, a messiás második eljövetelének az ideje, a paradicsomi állapotok visszatérése, a megkönnyebbülés ideje. Nagyon hasonlóan ír erről a Jelenések könyve. Azt mondja, új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúltak, s a tenger, a halált jelképező tenger sem volt többé. És Isten így szól, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ami volt, elmúlt. Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Jézus fölmegy a mennybe, a menny fogadja őt be, egészen addig, amíg majd újra eljön. Itt Péter apostol Illés prófétára utal, akit a tűzszekér a mennybe ragadott, és a zsidó hagyomány szerint ott kell maradnia, egészen a messiás eljöveteléig, amikor majd onnan visszatér, hogy előkészítse a választott népet a messiás fogadására. Így mondja Malakiás könyve, az apák szívét a fiak felé fordítja, a fiak szívét az apák felé, vagyis kiengeszteli a népet, a nemzedékek közötti feszültségeket, sebeket gyógyítja. Egy kiengesztelődött nép fogadhatja majd be a messiást. Jézust befogadja a menny, ő az atya jobbján ül, és onnan fog eljönni az idők végén, hogy beteljesítse az üdvösség történetét, a megváltás művét. Az egész mindenség megújul, új ég és új föld lesz, ahol nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás.
0: A történetben ezek után a főpapok és néhány szadduceus arra próbálja megrávenni Pétert és Jánost, hogy többet ne gyógyítsanak Jézus nevében, mert ők úgy vélik, hogy ez veszélyes rájuk nézve. Püspök atya, itt ezen a ponton nagyon elgondolkoztam, hogy tanult és intelligens emberek, mint a szadduceusok és a főpapok, hogyan félhettek ennyire a valóság elfogadásától? Hát nem nekik is inkább megtérni kellett volna a csodát tapasztalván? Láthatóvá vált ez a csoda? Mi lehet még ennek a döbbenetes tagadásnak a hátterében?
1: Isten jelen van a világban, cselekszik, de nyitott szív kell, nyitott szem kell, hogy őt befogadjuk, meglássuk. Az embernek a szabad akarata megmarad. Isten nem veszi el. Ez ma is így van. Hadd mondjak erre először egy nagyon különleges példát. Alexis Carrel, egy francia sebészorvos volt, 1902-ben teljesen ateistaként megy el igazából helyettesíteni egy kollégáját Lourdesba, és kísér egy végstádiumban levő beteget, Marie Ballet-t, aki TBC-ből fakadó hashártya gyulladásban szenved. Teljesen gyógyíthatatlan az állapota. Magában Alexis Carrel azt mondja, hogy ostobaság volt elhozni ezt a nőt erre az arándoklatra, minden pillanatban meghalhat. És Alexis Carrel ott van, gyakorlatilag kezében tartja ezt a haldokló fiatalasszonyt, akkor, amikor megmosdik a lurdi forrásnak a vizében. Látja azt, hogy az asszony nagy fájdalmat él át, ahogyan a víz éri a testét, de utána egy hatalmas megkönnyebbülést. És az óriásira dagadt hasa egy néhány perc alatt teljesen visszatér az eredeti állapotra. Az orvos nem akar hinni a szemének. Ez az, hogy meggyógyul. Később egyébként szerzetesnő lett. Alexis Carrel nem lett egyből hívővé. Szinte a saját szemeinek nem akart hinni. Kellett hozzá egy második csoda, amit szintén átélt, egy vakon született kisgyermeknek a meggyógyulása. Ezt is látta, átélte lassanként, így válik belőle hívő ember. Egyébként Franciaországban az orvosi szakma őt gyakorlatilag kitagadja a hite miatt. Annyira, hogy neki el kell hagynia az országot, Kanadába megy, aztán az Egyesült Államokba, világhírű sebész lesz. Vannak olyan találmányai az erek összevarrásával kapcsolatban, ami miatt Nobel-díjat kap. Mutatja az ő élete, hogy pusztán a csoda nem kényszerít senkit térdre. Kell hozzá a nyitott szív. Őneki is kellettek évek, amíg hívő emberré lett, és az orvos kollégák szíve teljesen kemény maradt. Elutasították őt. A farizeusok, írástudók, a főpapok valami hasonlót élnek át. Látják a csodákat. Nem tudják letagadni. Talán a kedves hallgatók emlékeznek, hogy Jézus csodái kapcsán erről beszéltünk is, amikor azt állítják az írástudók, hogy Belzebub segítségével űzi ki a gonosz lelkeket. Miért találják ki ezt a körmönfont vádat, ami azt fogalmazza meg, hogy Jézus Belzebubbal, a gonosz lelkek fejedelmével valami fajta szövetségre lépett, és az ő segítségével, a tőle kapott hatalommal űzi ki a kisebb gonosz lelkeket a betegekből, a megszállottakból, ilyen módon tud gyógyítani. Miért találják ki ezt a nagyon körmönfont vádat? Azért, mert azt, hogy Jézus gyógyít, hogy körülötte vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, ezt nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Nem azt mondják, hogy amit az egyszerű nép állít, ez nem is igaz. Ez csak a jámbor balga köznépnek a hiedelme. Nem ezt mondják, azt mondják, Belzebub segítségével csinálja. Mert a tényeket nem tudják letagadni. Meg se próbálják. Így van ez Szent Péter apostolnak a csodájával kapcsolatban is. A jeruzsálemi főpapok meg se próbálják tagadni, hogy ez a béna meggyógyult. Hanem nemet mondanak, mégiscsak nemet mondanak Péterre és az evangéliumra. Így van igen gyakran a mai ember is. A lurdi csodák például objektív tények. De a kortársaink nagy része elegánsan elmegy mellette, nem foglalkozik vele. Kezébe se veszi, úszik az árral, felszínesen él. Vagy sokan azt gondolják, hogy a vallás, az Isten akadály. A szabadságom korlátja. Nem akarok a 10 parancs szerint élni. És egyszerűen eldönti, hogy ezekkel a kérdésekkel ő nem foglalkozik. Miért volt a főpapoknak annyira nehéz elfogadni Jézust vagy az evangéliumot? Azért, mert ragaszkodtak az Ószövetség hitéhez. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Isten egy népet választott ki. És nagyon nehéz volt azt elfogadni, hogy az idők teljességében minden népet meghív az ő szövetségesének, ebbe az új isteni családba. És éppen ezért eltörli az eddigi korlátokat, akadályokat, a tiszta és tisztátalant elválasztó szabályokat, a körülmetélkedést. Nehéz volt azt elfogadni, hogy az Ószövetség rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy egyetlen Isten van. Jézusban pedig föltárul az, hogy ez az egyetlen Isten nem magányos Isten, hanem élő Isten. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretet közössége, örök élet áradás, örök szülés és születés. Nagyon nehéz volt elfogadni ezt a hatalmas, döbbenetes újdonságot, és nem elválaszolnak Jézusra, illetőleg az evangéliumra. Igen gyakran így történik ez, nem csak a nyilvánvaló csodák elutasításában, hanem, ahogy mondtam, vannak személyes jelek is az ember életében, hogy Ágostonnak a Biblia kinyitása és azok a mondatok, amik pont neki szóltak. Olvastam egy visszaemlékezést egy nagyon idős francia embertől, aki fiatalon érezte, hogy a Jóisten talán papnak hívja őt. És ez megtudja, fölütötte találomra a Bibliát. Rátette az ujját egy versre, és elolvasta, hogy mi az. Ebből akart választ kapni a kérdésére, hogy Jézus hívja őt. És a mondat így hangzott: kövess engem. Megrendült. De azt mondta, ez biztos véletlen. Lehetetlen, hogy ez Istentől jöjjön. Becsukta a Bibliát, kinyitotta újra, megint rátette az ujját egy versre. Ezt olvasta: megmondtam már egyszer, miért kérditek még egyszer? Teljesen lefogyott az ember, érezte, hogy Isten szól hozzá. De nem tudott igent mondani, nem lett pap. Gyakorlatilag hit nélkül, kicsit eltékozolva az életét, járta végig a földi élet útját. Öreg emberként, nosztalgiával, fájdalommal írja le a fiatal életének ezt a pillanatát, ahol Isten szólt hozzá, és ő nemet mondott. Vagy gondolhatunk a tudósokra is. Említettem Anthony Flew-t, aki megdöbben a természettudományok által is megmutatott titok láttára, hogy a teremtett világban rend van, értelmesség van, és ennek kell, hogy legyen valami értelmes oka. Nem minden tudós jut el erre a fölismerésre, sőt, nagyon sokan pontosan az ellenkező módon döntenek. Hadd idézzem az egyik közismert világhírű nagyszerű tudósunkat, Stephen Hawkingot, akinek a egyik leghíresebb könyve az Idő rövid története. Ebben a könyvben van egy alapállítás, amit sokszor ismétel a szerző, ami így hangzik, hogy mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció. Ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Mivel létezik egy ilyen törvény, mint a gravitáció, ezért az univerzum a semmiből teremti önmagát. Ebben a mondatban két önellentmondás is van. Két abszurditás, két értelmetlen állítás. Az első az, hogy mivel létezik a gravitáció, ezért a semmiből. Most létezik valami, vagy nincs semmi? Ha létezik a gravitáció, nyilván nem a légüres térben, valami ezt a törvényt hordozza, valamiben működik, akkor nem a semmiből jön létre az univerzum. Ha pedig mégiscsak a semmiből, akkor miért állítja Stephen Hawking, hogy létezik? Valami létezik, a gravitáció. A másik abszurditás teremti önmagát. Teremteni azt jelenti, hogy valami nincs, és a teremtés által létrejön. A semmiből létrejön valami. Létrejön valami, ami addig nem volt. Ha nincsen semmi, ha valóban egy teremtés történik, akkor ki ennek a tevékenységnek, a teremtésnek az alanya? Ki az, aki létrehozza? kell mégiscsak valaki, aki által ez a teremtés történik. Teremti önmagát, ki az, aki teremt? Ha nincs semmi, akkor nincs, aki teremtsen. Stephen Hawking ebben a mondatban két értelmetlen dolgot is állít. Mit mutat meg ez a mondat? Azt, hogy Stephen Hawking egy zseni. Fizikában, csillagászatban, a tudomány területén zseni, de a logikus emberi gondolkodásban, a józan emberi gondolkodásban abszolút nem az. Mintha vak lenne. Mintha nem venné észre, hogy értelmetlen dolgot állít. Miért? Mert annyira nem akarja elfogadni a tudománynak is a végső következtetését, kérdését, hogy az univerzumnak van kezdete. Valaha nem volt. Valaha semmi volt. Akkor kell valami, ami létrehozza. Kell egy ok, ami nem maga az univerzum. Ami rajta kívül áll. Annyira retteg attól, hogy ezt a következtetést levonja. Annyira nem akarja, hogy értelmetlen állításokba keveredik. Ez kicsit majd hoznám ahhoz hasonló, mint az ateista Szovjetunió, ahol a nagy tudósok minden erővel bizonyítani akarják azt, hogy az élet valahogyan magától jött létre a Földön. És emiatt meghamisítják a tudományos eredményeiket, létrehozzák ezt a bizonyos őslevest, az ősóceánokban levő anyagok keverékét, aztán néha belecsöppentenek egy-egy élő sejtet, hogy megmutassák, hogy az élettelemből élet lett. Magától az élettelemből nem lesz élő, magától az élők közül nem jön elő a gondolkodó, a szabad, az álmodó, a szeretni képes ember. A világ mindenség fölött ott lebeg a Teremtő Isten ereje, mint hatalmas mágnes, ami átjárja az egész mindenséget, létrehozza azt, és erőt ad neki, hogy fejlődjön, s az élettelemből előjön az élő, az élők közül pedig az ember.
0: A negyedik fejezetben azt is olvashatjuk, hogy miután a főpapok nem találtak olyat, amiért megbüntethetnék Pétert és Jánost, így elengedték őket. Ők pedig ezek után visszamentek övéikhez, és együtt imádkoztak bátorságért és újabb csodákért az Úrhoz, hogy tudják folytatni az evangelizálást. A Szentlélek pedig eltöltötte újra őket, így bátran hirdették tovább Isten szavát. Itt több fontos dologra is jó, ha felhívjuk a figyelmet. Először is a közösségben végzett ima fontosságára, másodszor pedig arra, hogy a Szentlélek működése akkor figyelhető meg az életünkben, ha folyamatosan imában kérjük a jelenlétét és a segítségét. Mit gondol ezekről, püspök atya?
1: Ha valaki nem imádkozik, akkor olyan a lelke, az élete, mint egy edény, amit mindig lefelé, a föld felé fordítanak. Hiába esik az eső, hiába árad Isten kegyelme, békéje, fénye, az ő lelkébe, életébe nem tud bejutni. Ha imádkozunk, akkor ezt az edényt fölfelé fordítjuk, az ég felé. Kinyitjuk a szívünket, az értelmünket, a lelkünket Isten felé, és magától a kegyelem esője betölt. A szentek ilyen emberek voltak, kitárták a szívüket Isten felé, és ezért betöltötte őket Isten ereje. Ezért is a szentek közelében történnek csodák, mert a kegyelem árad bennük. Test és lélek elválaszthatatlan az emberben. Nagyon sok testi betegségnek lelki oka van, és nagyon sok testi gyógyulásnak is lelki oka van. Éppen ezért a szenti avatásnak egy rész, nagyon fontos része az, hogy a körülötte történt csodákat fölismerjük és igazoljuk. Ez is jelzi azt, hogy a szent ember Isten felé kinyitott életet élt, valóban betöltötte őt Isten kegyelme. Ha imádkozunk, tehát a lelkünket kinyitjuk az ég felé. Az ima a valóságos, élő hitnek az egyik legfontosabb jele. Ha biztos vagyok abban, ha meg vagyok arról győződve, hogy Isten valóság, akkor a legtermészetesebb dolog, hogy időt töltök vele. Ő a legfontosabb személy. Öröm vele lennem. Ha a hitem élő, akkor imádkozom, akkor megyek ő hozzá. Egyszer egy francia grófnőt kérdeztek meg arról, hogy miért tölt annyi időt a templomban, a kápolnában, Isten előtt. A francia grófnő elcsodálkozott, végül azt mondta, hogy mit csinálok ott olyan hosszú ideig. Mit csinálna a koldus a király előtt? Mit csinál a beteg az orvos előtt? Mit csinál az éhező a terített asztal előtt? Mit csinál a szerelmes a kedvesénél? Ha a hitünk élő, akkor nagyon természetes, hogy időt töltünk, megyünk a királyhoz, az orvoshoz, a terített asztalhoz, a szerelmeshez, a kedveshez, örömöt lenni, meríteni akarunk az ő forrásából. Az első keresztények ezt közösségben tették. Nem csak egyénileg. Ahogy Jézus kéréshez tőlünk, azt mondja, ahol ketten vagy hárman, majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Ha együtt imádkozunk, merítünk egymás hitéből, a másik által befogadott kegyelemből. Mennyire fontos lenne, hogy a plébániáink ilyen közösségek legyenek. Először is legyenek a plébániákon közösségeink. A jó plébánia közösségek közössége. Ha valamelyik plébánián nincsenek élő közösségek, ott nem is nagyon van élet. És a hiteles keresztény közösség először is imádkozik. Megy a mesterhez. De utána ebből az imádságból élet fakad. Segítik a szegényt. Hirdetik az evangéliumot. Mennyire jó lenne, ha minél több plébániánk, sok-sok élő közösségnek a tágabb közössége, családja lehetne, ahol átélik az imádság, az Istennel való találkozás örömét, de utána ebből az örömből élet fakad, szegények iránti szeretet és evangélium hirdetés.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

A mai nap költője július 2-án Szilágyi Domokos, erdélyi költő, irodalomtörténész, egy tragikus sorsú ember, aki 38 évet élt csak, 1938-ban született, és 1976-ban öngyilkos lett. Az öngyilkosságának az oka pedig az az élet, amit meg kellett éljen abban a rendszerben, amelyik kíméletlen volt azokkal szemben, akik értéket, kincset, tisztaságot, szabadságot hordoztak, amelyik kiforgatta őket az önbecsülésükből, amelyik betegségbe sodorta őket, és amiből voltak olyan lelkek, akiknek nem volt más kiút, mint az öngyilkosság. Szilágyi Domokos az egyik legnagyobb alakja a 20. század magyar irodalmának, annak ellenére, hogy nem ismerjük. Szóval nekem az ő költészete való ott van, később ismertem meg egyébként, mint ahogy Nagy Lászlót már középiskolában nagyon-nagyon mélyen megszerettem, később ugyanígy Szilágyi Domokost is. Szilágyi Domokos sorsában láttam, hogy milyen volt az a világ, amit meg kellett élni nemzedékeknek, amit ma is hordoz a magyar társadalom a lelkében. Törést, meghasonlást, neheztelést és tragikumot. Ismerjük meg Szilágyi Domokos költészetét, mert érdemes. Július 2-a Szilágyi Domokosra emlékezés napja. A mai nap költője július 2-án Szilágyi Domokos, erdélyi költő, író, műfordító. Szilágyi Domokos, Zsoltár, vigasztalan. Mártának. Bejártam a bejárhatót, és tudni szeretném, mi van ott a bejárhatón túl, ahol vagy kiózanodik, avagy belébolondul az elme, hogyha kondul az elláthatatlan kondulás, és kong bolondul, hiába fődirök szemed, füled, hogy ne hallj és ne láss, hiába szólít a szenteket, hiába párnás poklokat, az is utatba botlott, hiába a fájó füvek, nem válogatós férgek, hiába az életbe rúgnod, hiába esdel szörpöt lúgot, és bájitalt és mérget, hiába ezerszer únod szellemi szépség koktumok, csak nem tudod, hogy mi van ott. Hogy mi van ott, miután a bejárhatót bejártad a határig. Csak nem tudod, hogy túlnan mire válik. Ebek 30-adján van minden, csak ezt tudod, ennyi az innen. Ha megvigasztal az ige, azt mondanám most, bújj ide. Szilágyi Domokos.

Szilágyi Domokos, Tétován. Komisza férfi egymaga. Rakoncátlan és tehetetlen. A nappal rág, az éjszaka álmatlan, rágós, ehetetlen. Nem lehet egy, csupán, ha ketten. Anya szült mindenüket. A vég, a semmiből teremtett szolga, asszony karjába áld. Miképp öltöztessen most ez a dolga? Szül, óv, elsirat fuldokolva. Forró a könyv, a fagyos arc nem érzi már, csak ő, az asszony tudja, honnan jössz, merre tartasz. Ő kérlelgeti a halált, halasszon. De hasztalan, tudja az asszony. Ő szül, sirat. Te Tétován áttámolyogsz a nagy időkön, kedved hol kövér, hol sovány. Az idő nem pénz, az idő könny a szem alatti redőkön. De végül édesünk te vagy, te örökkévaló, öröklött. Mit ér a szív, mit ér az agy? Én asszonyom, te tőled ötlött az élet. Átadod, öröklöd. Szilágyi Domokos.

Szilágyi Domokos, szerelem. Megismertem a holnapot. Te rád hasonlított, te rád, mi ránk. Lobogott és nyugodt volt, mint a láng, és mint a mi éjszakánk, amelyen megéreztük forró és röpítő, és egybeforró embersorsunkat, a szerelmet. És az, hogy hiába ölellek, te az, hogy hiába ölelsz, ha nincsen más, csak ez a perc, hogyha mögötte meg nem érzed, és én meg nem érzem az egészet. A szilárd anyagot, ami vagy és ami vagyok, és ami egy törvénybe fog bolygókkal és liliomokkal, tó méhében a teleholddal, vérrel, háborúval, örömmel, mindennel, ami volt az ember is, ami most, s amivé válik, s amit születéstől halálig sejt és tud és tesz, mit hozzáad a léthez, hogy életté váljék, hogy a rend kormányozza a végtelent, az értelem, mely szavak nélkül is szól, és sejtet sejtre rak agyunkban. A holnapról akartam szólni. A holnapról, mely már valódi, mert fölismert, s el nem téveszthető. Tiszta, elérhető, mint a friss levegő. Igen, a holnapról akartam szólni, és szóltam a szerelemről, szerelmünkről. Hiszen ő éreztette meg velem, milyen lesz. Szívem szelidítette a boldogsághoz, rendhez. És akkor, amint hajnalodott, megpihent bennünk, újra csókra gyűjtve erejét, a csók. Szerelem, Szilágyi Domokostól.

0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának vezetőjének gondolatait hallják.
1: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én számtalanszor tapasztalom azt, hogy ez működik. Amikor nyugtalanság, félelem, hitetlenség van bennem, rászánom magam, hogy akár így napközben egy kis csendességet tartva háladással Istenhez fordulok, mert mindig van ok a háladásra, ha másért nem, hát azért, mert élek és lélegzek. Ezután elmesélem neki a gondjaimat és a félelmeimet. És akkor azt veszem észre, hogy bár a külső körülmények nem változtak, mégis valahogy kisimulnak az érzéseim, és békesség költözik a elmémbe. Az a megtapasztalásom, hogy Isten várja, hogy bizalommal hozzáforduljak, és ő megnyugtat és békességet ad. A H-vitamint kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük. A napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is. És valahogy ez megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot magával a hálaadással, de így megragadt bennem, hogy ez egy zseni. Ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy háladó rendezvényt megszervezzek, és akkor egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mint hogyha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. Valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgáltunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva következett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat, és ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
0: Tolner Péter a H-vitamin alapítójának vezetőjének gondolatait hallották.

0: a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a

Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelés bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. A szent áldozásnál így szóltam hozzá. Jézusom, ilyen oly sokszor gondoltam rád. Jézus azt válaszolta, én is sokat gondoltam rád, mielőtt még életre hívtalak volna. Hogyan gondoltál rám, Jézusom? Úgy, hogy beengedtelek az örök boldogságomba. E szavakra megtelt lelkem Isten szeretettel. Nem győzök álmélkodni azon, mennyire szeret minket az Isten. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: رادیو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram, te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

szenzációmentes csodák. Igen, könnyen megesik, hogy fontosságot tulajdonítunk a rendkívülinek. És azt várjuk, hogy hitünket szenzációs események erősítsék meg. A szenzáció azonban csak érzékeinket érinti. Vannak mélyebb szintek, ahova az érzékelés már nem hatol be, pontosan ott rejlik a hit alapja. Ezen a szinten csodák sorozata születik. Ám de ezek sem nem láthatók, sem nem feltűnők. Valójában mindaz, ami a teremtésből fakad, csodálatos. A mindennap is megmagyarázhatatlan. Szent Ágoston egyházatya szerint a Jézus által művelt kenyérszaporítás nem volt csodálatosabb, mint ami naponta egy aprócska csírában a lehető legrendkívülibb módon végbe megy. Isten azonban, teszi hozzá, néha szokatlan dolgot művel, hogy fölébressze az alvókat. Egy halott feltámad, az emberek meg el vannak képedve. Napjainkban nagy számban történnek csodák, és ezt senki sem találja említése méltónak. Ha jól meggondoljuk, erre a következtetése jutunk. Életre kell tenni valamit, ami még nem létezett, nagyobb csoda, mint a halott feltámasztása, aki előzőleg már élt, létezett. Semmi okunk sincs arra, hogy féltékenyek legyünk Jézus tanítványaira, akik minden nap tanúi lehettek a csodáinak, a jeleinek. Nagyobb tettek légkörében élsz, mint ezt Jézus előre megmondta. Valamennyi csodájának az volt a célja, hogy továbbítson valamit feltámadása hatalmából. Az eukarisztiában pedig maga a feltámadás van jelen. A feltámadott neked adja magát, ehetett testét, ihatod vérét. Jézus megmondta, aki hisz, képes a hegyeket is elmozdítani. Az eukarisztiában megadatik az egyháznak, hogy a mennyek országát a földre hozza. Vajon nem ez a nagyobb tett?

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Látunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Kedves hallgatóink! A Café Francesco 83. podcastjában Kis Német Fülöp bencei szerzetes Melléjük szegődött című könyvének bemutatója keretében beszélgetés hangzott el, Párbeszéd a szinodalitásról címmel, amelyet a következő műsorunkban hallhatnak.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francescóba. Engem Róna Széki János atyának, Janó atyának hívnak, és ma nem mi fogunk beszélgetni itt a szokásos keddi podcaston, hanem egy könyvbemutatóra kerül majd sor. Kis Német Fülöp Bence és szerzetes testvérnek a könyvét mutatják be, amely a szinodalitásnak a témájáról szól. Én erről most nem szeretnék többet mondani, hanem erről lesz az egész beszélgetés. És köszönjük, hogy elhoztátok ezt az értékes könyvet, és itt a kávézóban bemutatjátok, és nagy szeretettel fogadjuk a gondolatokat. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen én is mindenkinek, aki most jelenlétével megtiszteli a mai könyvbemutatót. Én Gulyás Péter vagyok, egyházi fejlesztő, ma estének moderátora. Köszöntöm azokat, akik szerzőként vagy olvasótársként itt vannak velünk. Azt is kérem, hogy egy pár szóban mutassátok be magatokat, és az első kérdésem arra vonatkozik, hogy az olvasás az előzetes szinodalitásról való tapasztalatokhoz, tudásotokhoz mit adott hozzá? Illetve Fülöp testvér, maga az írás mit adott hozzá? Az olvasás mit adott hozzá, Zsuzsa?
3: Köszönöm szépen, Udvarhelyi Zsuzsi vagyok. Pilis Csabán élek, az egyházközségben vagyok, szinodális munkacsoport vezetője. Amúgy tanár vagyok és mentálhigiénés lelki gondozó. Mi az újdonság? Számomra az volt a Fülöp testvér könyvében a szinodalitást illetően az újdonság, hogy megint le vagyunk maradva. Tehát az, hogy az időzítésre gondolok. Arra gondolok, hogy a szinodusi záródokumentum meghatározott egy menetrendet, és ez alapján, a menetrend alapján 25-26-os év, tehát a mostani hónapok is, annak kell, hogy legyenek, kellene, hogy legyenek az ideje, hogy visszaérkezik, megérkezik az egyház községeinkbe mindaz, amit éveken keresztül ez a folyamat összegyűjtött, és valamiképpen visszhangra lel. És valahogy azt tapasztalom, hogy ez nem annyira történik. Ez azért lényeges, mert megvan a további menetrend is, tehát 27-ben már a nemzeti püspöki konferenciák, illetve a kontinentális konferenciák ki a szerep, és 28 végére, hogyha jól emlékszem, vagy talán közepére, pedig ismét vissza kell, hogy érkezzen a Vatikánba mindennek a tapasztalata. Tehát, hogy a szinodalitásnak a lényege, ez az oda-vissza csatolás, ez egy folyamat, amiben nem kéne lemaradnunk, és úgy érzem, hogy ebben van igyekezni valunk.
2: Hát most indultunk, de már le vagyunk maradva, akkor szaporázni fogjuk a lépteinket ezeken az ösvényeken. Neked mit adott ez, Zsombor?
4: Pece Zsombor vagyok, és a Szent Ignác szakkollégiumnak vagyok a tagja, és én vezetem a szindális csoportot a szakkollégiumunkban, ami egy országos ifjúsági mozgalom, és alapvetően szindális együttléteket, lélekbevaló beszélgetéseket szervezünk, főleg Budapesten, egyházi döntéshozók bevonásával. Amikor olvastam, de mondhatnám, hogy amikor már elolvastam az első részét így a könyvnek, akkor arra gondoltam, hogy szerintem ez nem egy olyan könyv, ami most lesz feltétlenül nagyon népszerű, hanem amikor majd 30-40-50 év múlva tanulnak erről a szemináriumokban, meg a teológiai karon, akkor ezt fogják elővenni, hogy megértsék, hogy mi volt ez a szinodális mozgalom, és ennek mi a jellege. És ezt azért gondolom, mert alapvetően az összes olyan nagy elmét, nagy gondolkodót, teológust sikerült megszólaltatnod ebben a könyvben, akik szerintem érdemben kifejezik így a mozgalomnak, vagy ennek a lelkiségnek a lényegét. Illetve ami meglepett még, az, hogy nagyon merész dolgokról szólnak. Ami szintén így megfogta a figyelmemet, és amit nem tudtam, vagy kevésbé tudtam, az hogy azt írott, hogy ez a szinodalitás az nem egy szervezéstechnikai elmélet. És hát én őszintén szólva, már egy éve foglalkozunk, én azért azt hittem, hogy igen, meg így nem kevésbé gondoltam bele. Ugye azt mondja Leó pápa, meg Ferenc pápa is, hogy ez egy attitűd, és akkor, hogyha ez egy attitűd, akkor ezek szerint ez nem csak a közösségről, hanem az egyénnek a felfogásáról is szól. Méghozzá akkor ez elvezet minket a personalizmushoz, tehát hogy akkor valószínűleg a szinodalitás az egy personalista gondolat is, mert ugye a keresztény, a katolikus felfogásban az ember az nem egy elszigetelt létező, hanem a közösségeiben tud kibontakozni. Tehát akkor alapvetően azt értjük meg, hogy akkor a szinodalitás az egy belőlünk kibontakozó jelenség. És akkor itt rögtön befejezem ezt a mondatot, de még ez ragadott meg nagyon, ez a mi tudat, amit itt írsz az 57. oldalon, ez így hangzik, ez csak egy rövid mondat, amit felolvasok, hogy és ennek az egyházi mi tudatnak az elmélyítése nem könnyű, nem fáradalmaktól mentes feladat, tapasztalati megélést és közös tanulást igényel, ráadásul az egyre polarizáltabb társadalmi és kulturális környezet is képes elfolytani ezeket a kezdeményezéseket. És itt nekem most kicsit rendbontóan egyébként a zsidó közösségek jutottak eszembe, akiknél az a mi tudat, meg a közös tanulás nagyon erős, és azon gondolkodtam el, hogy hogyan lehetne ezt a katolikus egyházban is meghonosítani.
2: Fülöp testvére, amíg az író ír, addig az talán egy ilyen magányos dolog, de hogy legutóbb itt a Francesco Caféban még egyedül beszélt a színadatásról, most meg egy miben, egy ilyen együtt haladó közösségben. Neked maga az alkotás, az írás mit hozott ez a témához, új szint?
5: Fülöp testvér vagyok Pannonhalmáról. Egyetlen egy gondolatot mondanék, hogy szokták mondani, hogy minden kapcsolatban, házasságban, ilyen-olyan helyzetekben a 7-8 év azért egy sorsdöntő fordulat. Én 7-8 éve tanultam a szerzetes életem kezdetén azokat a dolgokat, amiket most újra felfedeztem, vagy újra rendszereztem magamban, és papírra is vetettem, és próbáltam átadni az olvasó számára. Tehát a legjelentősebb újdonság, ami nem újdonság, hanem egyfajta újraértelmezés, az ezt jelentette. Szinodalitással már egy pár éve foglalkozom, úgyhogy talán nem volt a nagy kihívás az első felét papírra vetni. A második része az sokkal inkább megdolgoztatott, és pontosan amiatt, amit a Zsombor is említett, hogy hát, hogy a tapasztalati valóság oldaláról egy bencés szerzetes közösségben, egy testvéri közösség tagjaként ennek a küzdelmes, fáradtságos, ugyanakkor reméljük, hogy örömteli oldalát is megtapasztalom, amit egyébként mindenki egy egyházi közösségben, párkapcsolatban, bárhol megtapasztal. Tehát ez a második felének ez a újra keretezni azt, amire fogadalmat tettem, és újra életre váltani.
2: Említetted, hogy két fele van ennek a könyvnek. Az első fele a szinodalitásról szól, a második fele pedig a monasztikus hagyományról. Kérdezem akkor itt, hogyha ez egy focimes lenne, aminek két fél ideje van, akkor az első fél időből Zsombor, te mit játszanál vissza, melyik momentumot, vagy a második feléből, a második fél időből számodra mi volt az izgalmas, visszajátszandó vagy elemezendő rész?
4: Hát itt most nem bocsátkoznék ki a mélyebb filozófiákba, úgyhogy nagyon egyszerűen szerintem az első rész az tényleg teljesen segít megérteni azt, hogy mit jelent így a szinodalitás, és hogy ez miről szól, és ennél tényleg én nem tudom képzelni, hogy lehetett volna jobban megírni, és abszolút hiánypótló nemzetközi irodalmakban. Nagyon sokat a szinodális csoporttal nálunk a Szokolinkban sokat kerestünk ilyen dokumentumokat, és akkor alapvetően három típusú dokumentum van. Az egyik típus az a vatikáni ilyen jegyzőkönyvek, meg memorandumok, amik nagyon bonyolultak, nagyon hosszúak. Vannak a nagyon mély teológiai és kifülkészhetetlen levezetések, és vannak a viszont túl egyszerű. Most azt hiszem, hogy ez tényleg egy olyan arany középutat el meg ez a könyv, ami legalábbis az első fele, ami teljesen sikerül benne választ kapni arra, hogy mi is az a szinodalitás. A második rész az pedig egy kézzelfogható matéria, amivel lehet dolgozni. És már nagyon izgatottan várom, hogy mi is ezt felhasználjuk.
2: Zsuzsa, neked mi az, ami visszajátszandó?
3: Azt hiszem, hogy a szinódusi részből talán ez az odahallgatás, ez a figyelem, amiről ugye sokat beszéltünk már, amikor a szinódusról beszéltünk, amikor próbáltuk értelmezni, vagy akár amikor próbáltuk gyakorolni a lélekbe való beszélgetést, akkor ugye sokat beszéltünk ennek a fontosságáról, de engem, ami itt nagyon megfogott, és ugye említettik itt a beszélgetés előtt, hogy nagyon jó idézeteket hozol, tehát akiket behozol a könyvbe, azoknak is pluszba tudtunk örülni. A Radcliffe bíborosnak egy pár sorát engedjétek meg, hogy felolvassam. Csak akkor lesz hangunk, ha először hallgatunk. Létünk alapja, hogy Isten mindannyiunkat nevünkön szólít, és mi meghalljuk azt. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk az Urat és egymást. Ahogy mondani szokás, két fülünk van, de csak egy szánk. Csak a hallgatás után jön a beszéd. Nem csak arra figyelünk, amit az emberek mondanak, hanem arra is, amit mondani próbálnak. Figyelünk a ki nem mondott szavakra, a szavakra, amelyeket keresnek. Nekem valahogy azért ezt játszanám vissza, mert ebben nagyon tetten érhető a szinodalitásnak a lelkisége. Tehát az, hogy tényleg nagyon sokfélék vagyunk, de csak akkor fogunk tudni előre haladni, hogyha kíváncsian meghallgatjuk egymást is jó szándékkal. Tehát nem azzal a szokásos, előítéletes, felületes figyelemmel, hanem ezzel a nagyon szépen megfogalmazott figyelemmel. Úgyhogy nekem ez az volt az első részből, ami megfogott. És hát abszolút, Zsombor, egyetértek veled, hogy a második rész engem is kicsit hazavágott, mert nem számítottam ilyen mélységekre. Nagyon közeli és meleg szívvel ápolok, hogy mondjam, kapcsolatot a magyar, egy-két magyar szerzetesrenddel és azoknak tagjaival, tehát közel érzem magamhoz a szerzetességet, azt hiszem, de valahogy olyan mélységébe avattál be minket, olvasókat a szerzetességnek a pilléreibe, hogy ez nekem nagyon sokat adott. És a sok kincs közül, amit megosztottál, itt is talán ez az odahallgatás, a belső csend és a ráérősség, erről szól egy kis fejez,

0: Ígérem, rákérdezek majd, hogy mi az, ami a szerzetes monasztikus életben hazavágja azokat is, akik nem szerzetes közösségben élnek, hanem családban, vagy párkapcsolatban. De előtte én is mondanék egy gondolatot, ami viszont nekem volt ilyen reveláció jellegű, amikor két fontos témát, az emberi méltóság és az együtthaladás témáját kapcsolja össze a könyv. Én felolvasnám ezt az idézetet. Isten gyermekének azonos méltósága alapvető egyenlősége teszi egyáltalán lehetővé azt, hogy Isten népének tagjaként együtt haladjunk. Szívesen kérdezném, hogy itt Magyarországon egy alapvetően klerikális egyházban, ami nyomokban szinodalitást tartalmaz, ti az emberi méltóságotokat nőként, testvérként, fiatalként hol tapasztaljátok, vagy esetleg annak a hiányát? Nehéz kérdést adtam, de időnk van az odahallgatásra. Zsuzsa, kérlek.
1: Én azt hiszem, hogy mindenhol és a meglétét tapasztalom, nem a hiányát. Tehát lehet, hogy nagyon el vagyok kényeztetve, de én valóban nőként is, tehát családanyaként, feleségként és az egyházközségben betöltött szerepemben is valahogy azt érzem, hogy tényleg kapok tiszteletet, és semmiféle ilyen hiányom nincs, és amúgy ez nagyon jó érzés, tehát köszönöm, hogy erre rákérdeztél, mert ezért most így hálát érzek, hogy ezt így megfogalmazhatom. Tehát az a plébánia, ahol én dolgozom, ott a világ legtermészetesebb dolga, hogy nők is képviselők, munkacsoportvezetők, mi hárman alkotunk egy munkacsoportot, mind a hárman nők vagyunk, és abszolút partneri kapcsolatban dolgozunk a plébánosunkkal együtt. Úgyhogy jó erre most ránézni. Köszönöm a kérdést.
2: Nálunk is abszolút. Így a jezsuita közösségben, a szakkollégiumi közösségben szerintem különös hangsúly kerül a méltóságra, az emberi méltóságra, a nők méltóságára is. Én hála Istennek, vagy nem hála Istennek, mert akkor tudnék ezen is dolgozni, de nem vagyok olyan közösségükben, ahol lesz, ma lenne jelen.
0: Fülöp testvér, akkor jól választottad meg a beszélgető partnereidet ma estére. És te hogy vagy ezzel az emberi méltóság megélésével?
3: Nekem két dolog jutott eszembe, így ha kicsit a béna megfogalmazás, de a hiány felől indulunk. Én örökfogadalmas testvér vagyok, nem vagyok pappá szentelve, és hogy ebből a nézőpontból az nekem, tehát Pannonhalmán, a pannonhalmi közösség életünkben még pannonhalmi főapát is lehetek, hogyha felmentéssel megszavaznak, de hogy a viccet félretéve, tehát az, hogy például a liturgián az atyák és a testvérek egy körben állva vesznek részt az imádságon, nincs külön padsor, ahol térdelni kell a testvéreknek az áldozati rész alatt, hogy csak egy példát mondjak. Tehát, hogy nagyon úgy vagyok szocializálva én is, hogy bármilyen szolgálatot, bármilyen fokozatot töltsünk is benne az egyházban, egy közösségnek a tagjaiként ebből a méltóságunkból fakadóan egy csomó olyan szimbolikus helyzetbe találom magam, ahol ez az azonosság, ez a mindeneket megelőző azonosság megtapasztalható. És akkor a közösségből kilépve, kicsit kitekintve is, hogy nekem a lelki gyakorlatok Pannonhalmán olyan tapasztalatok, ahol így 15-20-an összegyűlünk három napra, és hogy ott hát, hogy így egészen megdöbbentő dolgok történnek, tehát, hogy az osztozásban, a nehézségek feltárásában, a kérő imádságnak a kiterjesztésében teljesen függetlenül attól, hogy milyen rangban vagy fokon legyünk, vagy mivel foglalkozzunk, vagy honnan jöjjünk, egy ilyen elképesztő egységélmény tárulkozik fel. Ezt azért mondom példaként, mert azt hiszem, hogy egyébként a szerzetes közösségeknek ma ez az egyik missziója talán, hogy ilyen kis oázisokra lejjenek mindazok, akik kilépnek, de én azt gondolom, és hát a könyv is ezért született meg, hogy ez a monostor falain is tud működni a plébániákon, az egyházközségek életében.
0: Ha már a példáknál vagyunk, a köztünk ülő szerző Ferenc pápát idézi, tőle is egy erős bibliai képet, ahol a vak Bartimeus példáján hívja fel Ferenc pápa az egyházat, hogy ne a fenekén ülő vak státuszban maradjon, hanem egy ilyen fellelkesülő, felugró.

0: alól felkiáltó egyház legyen, aki mer odaszaladni Jézushoz. Ti hogy tapasztaljátok ezt a saját egyház tapasztalatokban? Akár ezt a szélen ülő, hallgató egyházat, akár ezt a meginduló gyógyulásra, gyógyításra induló egyházat?
1: Szerintem alapvetően az egy nagy kihívás így az egyházban Magyarországon, de biztos ez máshol is jellemző, azt nem látom, hogy sokan, vagy sok egyházközségben, ahol kiürül a templom, vagy így elvickél a közösség, ott egyszerűen a plébános, vagy a közösségek vezetője ezt ráfogja arra, hogy mi alapvetően, mint egyház, nem tudom, konzervatív álláspontot képviselünk, de a világ az mennyire liberális, meg kilógó, meg világias, és szerintem a fenekükön ülő egyház az nem konzervatív, hanem egyszerűen bénult, és ez önmagában semmit nem magyaráz, mert én igazán nem vagyok nagy rajongója az ilyen tradicionalista mozgalmaknak, de hát azok Nyugat-Európában mondjuk azért nagyszerűen működnek, hiába azok viszont tényleg konzervatív katolikus közösségek, de emellett egy nagyon aktív társadalmi munkát, meg nagyon aktív hitéletet építenek ott. Na, szerintem ez egy nagy probléma, hogy ne próbáljunk világnézeti alapon, vagy ne próbáljunk beidegződősekre ráfogni olyan problémákat, amik lehet, hogy egyébként a lustaságon alapszanak, vagy a beszűkült látásmódom. Én például, amit így konkrét példát kiemelnék, én nagyon sajnálom, hogy papíról létezik mondjuk egy katolikus ifjúsági mozgalom, ami elvileg Kim, ugye? Na most ez meghalt. Azt hiszem, hogy mert a múltkor próbáltunk valamilyen módon együttműködést kerülni. Katolikus ifjúsági mozgalomnak, ha jól tudom, 68 éves az elnöke. Miért? Ezt egy nagyon éles és kritikus felvetésnek. Miért? Miért 68 éves a Magyar Katolikus Ifjúsági Mozgalom elnöke? Miért nem mi alakítjuk? Miért nincs olyan katolikus ifjúsági mozgalmi élet, meg értsétek jól mozgalmi élet, tehát különböző karitatív akciók, amik felülről szerveződnek akár, nem csak a kis közösségekben. Szóval én ezt bedobnám, mint egy ilyen probléma felvetés.
0: Nagyon jó, ez megmozgat, igen, a mozgás, a mozgalom, meg a felülről mozgatás, vagy a önmagunktól elinduló mozdulatok, indulatba jövés, ez hogy tapasztaljátok mondjuk egy szerzetes közösségben?
2: Nem szerzetes közösségi példa jutott eszembe, hanem hogy a egykor és jelenlegi diákjaim is megszólítva érezzék magukat, hogy tehát van egy olyan érzés bennem sokszor, hogy így hát hogy úgy nem lehet olyan nagyon vallásos dolgokkal jönni, még egyházi közegekben sem, vagy szóval, hogy így meg kell válogatnunk azt, hogy úgy mivel lépünk, mit hozunk, és hogy közben meg nagyon sokszor, vagy vannak olyan tapasztalataim, hogy tehát, hogy a Bartimeusban az szerintem a szenzációs, hogy ő felfogja, hogy az egy kairosz, hogy az egy minősített idő, hogy ott Jézus elhalad. És hogy szerintem mindannyiunknak van ilyen tapasztalata, csak beidegződések, félelmek, rossz tapasztalatok esetleg a múltból, vagy csak egyszerűen a kényelmi szempontok azt mondatják velünk, hogy hú, hát ez most valamiért. És akár ez egy másik, amit a Zsombor mondta, szerintem is így van, hogy így a világnézeti bástyáink mögé bújva, vagy azokra hivatkozva járunk el így, pedig szerintem nem sok kell, vagy szóval, vagy egy nagyon pici is, nagyon erős folyamatokat tud mozgásba lendíteni. Ő is csak felállt, és kiáltott egy nevet, és megváltozott az élete.
0: Zsuzsa, akkor most már elkéstünk, vagy itt az idő?
3: Igen, igen, jó a kérdés. Amúgy nekem pont a saját egyházközségemben a szinodális folyamat eleje jutott eszembe, az volt egy ilyen nagy felserkenés és felkiáltás, ami nekem egy óriási egyház tapasztalás volt, hogy amikor azt hiszem 21-ben, 22-ben meghirdette akkor a plébános, illetve nekem kiadta ezt a feladatot, hogy hirdessük meg, hogy mindenki, bárki leírhatja, hogy mit gondolok, milyennek látom az egyházat, illetve mire hívja a lélek az egyházat, erre a két kérdésre lehetett válaszolni, és több mint 70 ember írt, tehát hogy egy ilyen közepes méretű agglomerációs, tehát nyilván egy nagyon jó helyzetben lévő település beszélünk, hogy erről az egyházközségről, de hogy ez valahogy az az érzés volt, hogy ez fontos az embereknek, és akkor ez engem elképesztően lelkesített, de behozom a útszélén maradást is, hogy ugyanakkor azt is lehetett érezni, hogy ennek nem mindenki örül ennyire. És hogy akkor itt pont ez az élményem nekem is, egyházközségben is, meg akár nemzeti szinten is, hogy ilyen bástyák mögé tudunk bújni, ilyen világnézeti, ideológiai bástyák mögé, és mindent megteszünk azért, hogy távol tartsuk magunkat a, nem is csak a haladás szól, már a párbeszédtől is. És ez meg olyan szomorú egy kicsit. És valahogy ez a kettő így párhuzamosan van jelen, azt érzem. Tehát van a Bartimeusnak a felserkenése és felkiáltása is, de van egy kicsit ez a bénázás is, szó szerint.
0: Ha nem lennének bénák az evangéliumban, akkor én sem érezne magam jó helyen a katolikus egyházban. De hogy az örömöt, hogyha említetted, akkor ez is hangsúlyosan jelenik meg a kötetben, akár az együtthaladás öröme, ha gondolunk egy jó zarándoklatra, vagy egy kirándulásra, akár a liturgia öröme, vagy annak épp a hiánya, hogy ti hol tapasztaltok örömöt most az egyházban?
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor szoktam örülni az egyházban, és nagyon sokszor ahhoz kötődik, hogy lezárul egy projekt, sikerült valami, sokan jöttek el, lehet statisztikát készíteni, hány szakdolgozóm lesz a kurzus után, tehát hogy ilyen nagyon mérésekhez kötődnek ezek az örömök, csak ezek szerintem elég hamar kiüresednek, vagy egyre inkább azt tapasztalom, hogy elillannak, holott a szinodusi záró dokumentumot is idézve, hogy liturgikus öröm. Tehát ennek pont a pillanatnyi, tehát pont az ellentetje a pillanatnyi örömnek. A liturgikus öröm az ott van a mennyben, most is. Az a kérdés, hogy mi bekapcsolódunk-e ebbe, és akkor itt az a kérdésem fel, hogy mi segíti, és mi nehezíti ennek az átélhetőségét. Szerintem erre a legelső lépés, hogy reflektálunk rá. Hogy nekem például bár Bencé szerzetes vagyok, de a gitáros énekek ilyenek, ahol ennek az örömnek ezt a kimerevített valóságát át tudom élni, vagy amit említettem, ahogyan a liturgikus térbe elhelyezkedünk, mint közösség. Nekem ez, de neked egészen más, és hogy erről is kéne köröket menni, és beszélgetéseket tenni, és akkor megnézni, hogy milyen irányba érdemes elindulni, mint közösség, ezután a leltár után kvázi.
0: De jó, hogy ebből a pillanatnyi vagy illékonyi örömből ebbe a időtlen örömbe, vagy a mennyei örömbe átkapcsol minket a liturgia, ez tényleg izgalmas. Sokat beszélünk most a közösségről, meg a mi tudatról, osztva az Zsombor ezt a fontos kifejezést. Térjünk rá a könyvnek a második felére, ami erről a szerzetes közösségi tapasztalatról, hagyományról beszél, legyen missziós közösség, vagy egy monasztikus közösség, és ott Benedeket idézve hozza a szerző azt a képet, hogy a közösségben benne van ez a lendület, ez a futás. Kialakult bennem egy ilyen helyben futás képe, hogy hiszen egy helyben maradtok, de mégis ezzel a lendülettel. Mi az, ami segít titeket abban, hogy ezt a közösséget egyrészt kitartsatok ebben a közösségben, legyen az család, egyház, község, szerzetes közösség, kollégium. Másrészt, hogy úgy lássátok ezt a közösséget, hogy ez a ti személyes növekedéseteknek a tere. Nem egy akármilyen közösség, hanem egy nektek adott, vagy egy Istentől kapott, rendelt közösség.
3: Nekem nagyon tetszett az a gondolatod, Fülöp, hogy Jézus is választott konkrét tanítványokat, és konkrét élethelyzetet tulajdonképpen, és velük vállalt közösséget. Tehát, hogy valahol lenni kell, valahol gyökeret kell ereszteni, és hogy ebben ő a minta, vagy hát ebben is ő a minta, hogy van egy adott hely és egy közösség. És még két fogalom, hogy mi az, ami segít, hogy ugye egyfelől van a iroda, az odaadást, tehát hogy a közösségbe igaziból oda kell adnom magam, ugyanakkor van az önkorlátozás ezzel párhuzamosan, hogy valahogy ez a két dolog így együtt, ami talán megtart, meg ami segít. Még egy fél gondolat talán, ami ide is kapcsolódik, meg az előző kérdéshez is, az örömhöz, hogy én azt éreztem, hogy amikor a szerzetesi életről írsz, rendkívül alapossággal és elképesztő spirituális mélységgel, akkor abban óriási öröm van. És talán nem csak a könyv megírás, tehát nyilván, hogy azért, mert hogy ebben rengeteg munkád van, de nem csak a könyv megírásának a munkájára gondolok, hanem saját magadon való munka, és ez nagyon érződik. Tehát ez az önreflexiós élet, önreflexiós munka, és nekem ez jut még eszembe, hogy ami meg tud tartani, az az, hogyha én tudok folyamatosan magamra visszatekinteni, magamra reflektálni, és tudok, szóval, hogy ebből tud fakadni az örömöm, meg ebből tud fakadni a stabilitásom is. És ezt éreztem.
0: De ő mondta, hogy a stabilitás az nem csak egy helyben ülés, vagy csücsülés, vagy állás, vagy futás, hanem egy belső habitus, egy belső stabilitás is.
1: Itt számtalanszor elhangzik ebben a kötetben az a bevonódás, mint kulcs fontosságú dolog, és talán ez is a szinodalitásnak a célja, a nagyobb fokú bevonódás az egyház közösségébe. És szerintem itt hoznék szakkollégiumi példát. Mi különböztet meg egy szakkollégiumot egy diákegylettől? Egy szakkollégiumba, bocsánat, ezt kezdem a diákegyletbe, ugye alapvetően fakultatív programok vannak, fakultatív kutatás, nincsen komoly tagság, nincsenek közgyűlések, és éppen ezért a diákegylet tagjai azok lelkiismeretfordulás nélkül hagyják ott, hogyha megunják. Beleírják a CV-jükbe, de ennél nagyobb nyomot nem hagy. Szakkollégiumban, ahol kötelező a jelenlét, ahol közgyűlések vannak, ahol számtalan közösségi program van, lelki programok is mondjuk nálunk, mert ez egy katolikus szakkollégium, ott nem mennek el az emberek. Talán a szikben állunk az elmúlt 5-6 évben, egy vagy két ember hagyta ott a sziket a 3 éves periódus előtt. Amíg mondjuk ez a szám az MCC-nél, ahol szintén kötelezőek a programok, viszont nincsen részvételiség, meg nincsenek mondjuk közgyűlések, meg összetűbb projektek, ott ez mondjuk sokkal-sokkal magasabb. És szerintem így az egyházban is érdemes megtalálni annak a módját, hogy én hogyan érzem a sajátoménak, hogyan tudok jobban belevonódni, és én meg vagyok arra győződve, hogy erről is szól a szinodalitás, hogy én bevonódok az egyházba, és egyfajta sorsközösségként élem meg az egyházhoz való tartozást, és ez szerintem nagyon vonzó. Tehát ezzel meg is tartjuk az embereket, meg ez egy olyan dolog, amihez szívesen csatlakoznak, és ehhez elengedhetetlenek a közös örömök, a közös kudarcok, közös kirándulások, és hogyha ez nincs, akkor tulajdonképpen a modern világban az egyház az zarándokhelyek összességével válik, ahol fontosabb életesemények, mivel meglátogatjuk a papok, azok a zarándokhelyek őrei lesznek, mint a buddhisták, és ezt semmiképpen nem szeretném összehasonlítani, de mégiscsak egy ilyen. Ha nincsen meg az aktív részvétel, amit én vele teszek a közösségbe, és amivel a közösség is számít rám, mert ez is fontos, az egyház számít a tagjaira,
2: Egyetlen egy gondolat így a, de ez azt hiszem minden társas kapcsolódásban jelen van így. Tehát azért így bencésként mi már nagyon individualizálódtunk Szent Benedek korához képest, mert hogy Szent Benedek korában mindent együtt csináltak, tehát mindent, hálóterem közös volt, együtt dolgoztak. Alig beszéltek valószínűleg, rengeteget voltak csendben, de együtt csináltak mindent. Azért ma már az hittanórát egyedül tartom meg, stb. Tehát nagyon sok mindent egyedül csinálok. És ezzel párhuzamosan a forrásaim is lehet, hogy néha a közösségen kívül lehívnak. Tehát, hogy elvégzek egy képzést, elmegyek egy programra, elmegyek nyaralni valahova. Tehát, hogy és ezektől szerintem nem kell megijedni ezektől a helyzetektől, és a bevonódással kapcsolódnék vissza, hogy itt viszont az a feladat, hogy ezt hogyan teszem be a közösbe, hogyan teszem közkincsé. És szerintem ezt mindannyian átéljük, hogy tehát, hogy hogyan nem tartom meg csak magamnak azt az örömöt, ami a növekedésemnek, a gyarapodásomnak, a mélyülésemnek a terepe volt, hanem így ezt megosztom, erről mesélek, erről ebbe behívok embereket. Szerintem ez egy szerzetes közösségben is ilyen alapvető feladat, mert nagyon különbözőek vagyunk.
0: Ha már Szent Benedeknél vagyunk, akkor a Regulának egy felismerését, vagy mondását, állítását hoznám ide. Mindannyiótoknak készültem egy ilyen ajándékkérdéssel, személyes kérdéssel. Azt írja a Regulában Szent Benedek, hogy az Úr gyakran a fiatalabbnak nyilatkoztatja ki azt, ami jobb. Zsombor, te vagy köztünk a legfiatalabb. Milyen gyakran van ilyen tapasztalatod, hogy figyelnek rád, megkérdeznek, hogy mit üzen az Úr általad?
1: Ezek erős szavak. Nem tudom, most magamtól kevésbé tudok beszélni, meg nem is szeretnék, de szerintem az egy nagyon fontos tendencia, hogy milyen lehetőségeket adunk, és mennyire figyelünk azokra, akik megtérnek, vagy akik visszatalálnak a hitükhöz, és azok azért általában fiatalok, vagy az ember vagy 20 évesen, vagy 80 évesen teszi ilyet, hogy elkezd újra templomba járni. Szerintem ez egy kulcsfontosságú tényező lehet így az egyház sorsának az alakításában a jövőben, például Franciaországban teljesen átvették az egyház tematizálását a fiatalok, és ugye, hogyha valaki megtér, meg valaki erre rátalál, és tényleg egy olyan kapcsolata lesz a Jóistennel, meg az egyházzal is, tényleg a közösséggel, ami számára akár új, akkor van egy apostoli tudata. És szerintem hogy az apostolok nélkül nem lenne egyház se, úgy szerintem ma is figyelni kell az apostolokra, és szerintem akik fiatalok, és ezt megtalálják, azok apostolok.
0: Fülöp testvér, neked is jár egy ajándék. Azt írod az előjárok és az engedelmesség szóló fejezetben, hogy a apátként cselekedni az annyit jelent, mint légkört teremteni. Ez nekem nagyon szimpatikus gondolat. Az a kérdésem, hogy ez mennyire az apát személyes felelőssége, és mi ebben a szerzetes tagoknak a társfelelőssége, hogy a társfelelősség egy nagyon fontos kulcskifejezése így a szinódusnak. Hogyan éled ezt meg?
2: Hát 100%-ban az apát felelőssége.
0: Köszönjük szépen.
2: Hogy ezt a légkört megteremtse, és az én felelősségem az, hogy mindig a hosszabb utat választva az apáttal való kapcsolatomban ne, ugye visszatérő gondolat a Regulában, hogy ne tehát sine murmurazione, tehát a háttér pletykázás, a háttér, ami erre a jó szó, tehát a háttérben megbúvó csendes rombolásnak a hangját fel, vagy pont, hogy ezt elkerülve a személyes kapcsolatba áldozzam az időt, mert mindig könnyebb azt mondani, hogy kiáll az apát, mond valamit, és akkor elszáll az a mellettümölőhöz, odafordulok, és akkor mondok valamit, hogy ugye mekkora hülyeséget mondott, és nem tudom, hanem akkor kivárni, hogy véget érjen az ülés. Lehet, hogy már este van. Kivárni az éjszakát. Holnap az apát elutazott valahova. Kivárni a következő napot. Közben rajtam bennem történik valami, azt gondolom, és akkor, amikor adódik a lehetőség, akkor bátorsággal elmondani, hogy bennem mi, vagy nekem mi fájt, meg engem mi bántott. És szerintem ez a társfelelősség, tehát, hogy kivárva az idejét a párbeszédnek, és annak, hogy beszéltünk már a csendről, tehát, hogy itt az, meg az önkorlátozásról. Hát ez az önkorlátozás egy ilyen helyzetben, és akkor ennyiben pedig a társfelelősségben pedig ugyanúgy az a 100% ott van a testvérek részéről. Ezt nagyon-nagyon nehéz szerintem így megtartani, mert az ülés után már lehet, hogy megvan írva előre levélvázlatba a vázlatom, vagy a levelem, a piszkozat, hogy mit küldjek el az apátnak abban a percben, ahogy véget ért a közösségi találkozás. Tehát igen, így ezt az önkorlátozást ilyen értelemben megélni.
0: Én is csatlakozom, hogy hajrá tovább ezen a közös úton. Köszönöm azoknak is, akik itt voltak velünk, akik néztek, vagy hallgatnak minket. A könyv olvasható, kapható, és ilyen remek beszélgetéseket lehet róla folytatni bárhol.
4: Kedves hallgatóink! A Café Francesco 83. podcastjában Kis Német Fülöp Bencé szerzetes könyvének bemutatója keretében elhangzott beszélgetést hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal az egyházról szeretnék beszélni, amit Anya Szent Egyháznak is szoktunk mondani. Ennek vagyunk mi mindannyian a tagjai, akik magunkat katolikus kereszténynek hívjuk. Az egyház esetében elsőnek a sokféleség tűnik fel. Amikor megalakult először az első pünkös napján, már akkor is ez volt a jellemző. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben. Az ég alatt minden népből. Amikor a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. És aztán, amikor hallgatták a Péter apostol prédikációját, meglepődtek, mert mindenki annak az országnak a nyelvén hallotta a beszédet, amelyikből jött. Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Sziréne körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? A jelenlévők valóban a Római Birodalom minden részéből összesereglett zsidók és prozeliták voltak. A prozeliták azok pogányból, pogány vallásból zsidó hitre áttért emberek voltak. Egyébként ezek mindannyian mostan a húsvét utáni 50. napot ünnepelték. A zsidók húsvétkor az Egyiptomból való kivonulást ünnepelték, most pedig 50 nappal később aratási ünnepet tartottak, és egyúttal megemlékeztek a Sínai hegynél történt törvénykezésről, a 10 parancsolat kérdetéséről is. Az összejött zarándokok többsége valószínűleg ismerte többé-kevésbé a zsidó nyelvet, amiken az apostolok beszéltek. Soda viszont az volt, hogy a különböző országokból összejött emberek, mint már említettem, az ottani saját nyelvükön hallották beszélni az apostolokat. Az egyház sokfélesége tehát megmutatkozik először abban, hogy minden népet képes befogadni. Fehéreket, sárgákat, barnákat, feketéket. De azt azért elárulom most a kedves hallgatóimnak, hogy a négerek befogadása nem volt olyan egyszerű dolog. 1916-ban szenteltek csak először néger embert pappá. 1936-ban szentelték az első fekete püspököt, és 1963-ban a Szent 23. János pápa nevezett ki először néger püspököt bíborossá. Számunkra ez már magától értetődik, hogy fekete bíborosokat meg püspököket látunk, de 100 évvel ezelőtt még nem volt ennyire magától értetődő. Most viszont, Istennek legyen hála, Afrikában fejlődik talán a legdinamikusabban a kereszténység. Miközben Európa egy hanyatló fázisban van Afrikában, de, ha tegyem hozzá, Ázsiában is a kereszténység nagyon szépen gyarapszik. Az első az, hogy sokféle ember él az egyházban. Aztán beszéljünk abból, hogy sokfélik az úgynevezett karizmák, sajátos kegyelmi adományok is. Az első korintusi levélben olvassuk, az egyik a bölcsesség ajándékát kapja a Szentlélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben. Itt megállok egy pillanatra, és megemlítem, hogy itt nyilvánvalóan nem egyszerűen a hitnek az adományáról van szó, hanem arról a képességről, hogy valaki a hitét meg tudja osztani fele barátaival. Ez egy külön adomány. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a profétálás, vagy a szellemek elbizalásának képessége jut osztály részül. Mások különféle nyelveket beszélnek, vagy a nyelvek értelmezését nyerik el ajándékul. A nyelvek ajándékára most nem térek ki, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki egy idegen nyelvet beszél, anélkül, hogy tanulta volna. Itt olyan nyelvről van szó, amit tulajdonképpen senki sem ért. Van azonban valaki, aki ezt meg tudja magyarázni. Ez bármilyen furcsának is tűnjék, hallgatóim számára ma is létezik. Vannak olyan közösségek, amelyek ismerik még a úgynevezett nyelveken való beszéd ajándékát, és a nyelvek értelmezésének a külön ajándékát. Tehát valaki megszólal, összejött közösségben, elkezd beszélni, senki sem érti. Talán ő maga se. Jön valaki, aki viszont elmondja, hogy miről van szó. Nos, nem szabad azonban leszűkítenünk a karizma fogalmát ilyen sajátos kegyelmi adományokra, hanem gondolhatunk például nem csak a csodatevésre, meg a csodás gyógyítás ajándékára, meg a proféta jövendőlésekre. Nem. Vannak olyan kegyelmi ajándékok, mint a megszentelő kegyelem, hit, remény, szeretet, amelyeknek egy bizonyos foka mindenki számára szükséges az üdvösséghez. Mindenki számára. Egy bizonyos hit, remény, szeretet nélkülözhetetlen mindenkinek. Ezeket nevezzük görög szóval karisznak, magyarul kegyelemnek. De vannak olyan adományok, amelyeket nem mindenki kap meg, hanem az egyik ezt kapja, a másik meg azt. Ezeknek a görög neve karizma. Tehát van karisz, és van karizma. Etimológiailag semmi különbség nincs a két szó között, annyival, mint az ima meg az imádság között semmi. Ugyanakkor mégis megszoktuk már, hogy a kariszon, a kegyelmen, újra mondom, azt értjük, amikor valaki megkapja megszentelő kegyelmet, ezzel együtt a hit, remény, szeretet ajándékát, és ezáltal üdvösségre alkalmassá válik. Tehát ez a karisz. Karizmán pedig a sajátos kegyelmi ajándékokat értjük, amelyeket nem kap meg mindenki, hanem egyik ezt kapja, másik azt kapja, a harmadik meg amaz kapja. Hát akkor hadd soroljunk föl néhány olyan karizmát, ami nem tartozik a különlegességek közé. Itt van a szüzesség, és itt van a házasság. Amikor Szent Pál a korintusiakhoz címzett első levelét írta, abban a tudatban volt, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége a világnak. Ezért akkor nem ajánlotta már a házasság kötést, de még a házasság életet sem. Arra gondolt, hogy Jézus hamarosan jön, most már nem érdemes gyermeket nemzeni, és talán gyermeket szülni sem. Hát ez tévedés volt részéről. Viszont később már ő is korrigálja magát. Az efezusi levélben már úgy mutatja be a házasságot, mint egy szentséget. Isten kegyelmének sajátos forrását, Ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségével tart, s a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Tehát itt már Szent Pál a házasságot úgy szemléli, mint Krisztus és az egyház kapcsolatának a mintáját, abban, amikor egy férfi és egy nő életre szóló szövetséget köt, vállalja a szülői tisztséget, és ez megkapja Istennek a sajátos kegyelmét. De vannak akiket Isten a szüzességre hív. Itt vagyunk például mi, celibátusban, nőtlenségben élő papok, és itt vannak a szerzetesek, köztük a kedves nővérek. Úgyhogy ma már ott tartunk, hála Istennek, hogy a házasságban élő embereket is egyre inkább kezdjük szentté avatni. Régen, meg kell mondani őszintén, az a házas ember, aki nem lett vértanú, vagy aki nem királyi családból származott, hát az nem nagyon számíthatott arra, hogy őt esetleg majd boldoggá és szentté avatják. Ma azonban már ez így van. Ma már belátjuk azt, hogy a szüzesség és a házasság azok nem egymással szembeállítandó, főleg nem egymás alá fölé rendelendő kegyelmi ajándékok, hanem úgy összetartoznak, mint a kilézés és a belézés, vagy a fociban a védekezés és a támadás. Azt kérdezem, melyik a fontosabb, hogy a kilézés a fontosabb, vagy a belézés, mert nincsen semmi értelme. Így ugyanígy az én véleményem szerint annak sincs semmi értelme, hogy azt kérdezzük, hogy melyik a magasabb állapot az egyházban, a szüzesség vagy a házasság. Isten előtt mindkettő kedves, mindkettő fontos az egyház fennmaradása szempontjából. Ugye ma már, mondom, egyre inkább avatnak szenté világi házas embereket is, például Lizsiói Szent Teréz szüleit, vagy Batthyány Satman Lászlót. Most van folyamatban Batthyány Satman László feleségének, Koret Mária Teréziának a kanonizációja is. Imádkozzunk érte, hogy őt is mielőbb boldoggá avassák. De nem kell itt megállnunk. Minden hivatás karizmatikussá válik, a Isten kegyelmét kérjük annak teljesítéséhez, és igyekszünk azt keresztény módon teljesíteni. Igenis, vannak karizmatikus tudósok és művészek. Vannak még karizmatikus sportolók is. Vannak, akik még a futballpályán is úgy viselkednek, hogy a hitüktől is tanúságot tesznek. Vannak karizmatikus pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók, közéleti személyek és egyszerű munkás emberek. Sőt, maga a beteg, szenvedő ember is karizmatikus lehet, mert a szenvedő Krisztust teszi jelenvalóvá a földön. A keresztény gyermek, ha jól viselkedik a názareti kis Jézust, a keresztény szülő Szűz Máriát és Szent Józsefet, keresztény tudós és tanár a tanító Krisztust, a keresztény orvos és egészségügyi dolgozó gyógyító Jézust, a keresztény beteg a szenvedő Jézust, a keresztény földműves vagy mesterember pedig a názareti ácsot, a názareti iparos ember Krisztust teszik jelenvalóvá itt a földön. Az Ószövetségi Szentírásban olvasunk ilyet, hogy amikor a Szent Sátornak a különböző berendezési tárgyait össze kell állítani, az oltárt, a frigyládát és egyebeket, akkor az Úristen kiválasztja Becalelt, Úri fiát, Húr unokáját Júda törzséből, eltöltél Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással, és minden munkára alkalmas ügyességgel, hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, és minden munkát elvégezzen. Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre. Elköltötte őt és társait az érzékkel, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, lenvászonnal, semmi szükséges az egyszerű takás munkához. Ugye, kedves hallgató, milyen furcsán hangzik ez, pedig ez bent van a Bibliában. Tehát, hogy ehhez a képességhez, a képességet ez nem természettől adódik csupán, hanem Isten kegyelme is hozzájárul. Ez azt mutatja, hogy a mesteremberek is lehetnek karizmatikusok. Gondoljunk azokra csodálatos emberekre, akik a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk és egyéb bazilikákat fölépítették. De minden mesteremberre, aki a tisztes ipar becsületét őrizte, aki nem gyártott selejtet, vagy ha gyártott is nem adta azt el senkinek, vagy gondoljunk a kormányzó képesség adományára, amelyet a papok, püspökök, pápák kapnak meg az egyházon belül. Ezáltal tudják a híveket összetartani, hogy a papok milyen karizmát kapnak azáltal, hogy át tudják változtatni a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, vagy hogy fel tudják oldozni a bűnösöket. Ez mind igenis egy-egy külön karizma. A tanításhoz nem csak a hit, elkölcs és a Biblia, hanem bármi oktatáshoz szintén Jóisten adhat olyan kegyelmet, hogy a pedagógus, a tanító Krisztus példaképe lesz. És a profécia pedig nem csak jövendőmondást jelent, hanem azt az adományt, hogy valaki a híveket tudja jó szóval buzdítani a jóra, figyelmeztetni, ha valami rosszat követel, nem durva beszéddel, hanem tapintattal és szeretettel, és vigasztalni a szomorúakat. Nem csak emberi szóval, hanem az Isten, isteni vigasztaló szavával. Tehát sokféle az egyház, sokféle ember él benne, sokféle nyelvű ember, sokféle kegyelmi adomány létezik benne, sokféle karizma. Az egyház mégis egységes. Az egység éppen a sokféleségben mutatkozik meg. Mindjárt az első pünkös napján 3000 ember vált egy közösségé, amikor megkeresztelkedtek. Megőrizték saját nyelvüket, saját nemzetüket, hazájuk szeretetét, ugyanakkor mégis egyetlen közösségnek, egyháznak lettek a tagjai. Őket nevezzük Isten népének, az Atya Isten népének is hívjuk. Az Isten népében is ugye sokféle ember él, mégis egyetlen nép lehet. Aztán itten a egység mögött sokszor a Szent Lelket helyezzük előtérbe. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Ugyanis mindannyian egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, írja Szent Pál apostol a korintusiaknak. Kedves hallgatóim, mi ma már el se tudjuk képzelni, mekkora csoda volt az, hogy az egymás ki nem állható zsidók és pogányok, és a állott és tartott rabszolgák és szabad emberek egyetlen közösségé, testvéri közösségé váltak. A második Korintus levélben olvassuk, a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. ezt szoktuk a szentmisében is imádkozni. A pünkösdi prefációban ezt imádkozzuk, a Szentlélek pünköskor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A mi atyánk után is pünkösnapján ezt imádkozzuk, Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. A fentiekből kiolvasható, hogy mi egyesíti az egyház tagjait elsősorban a közös hit és a közös szeretet. Közös hithez tartozik természetesen a közös remény is. Hallgassuk meg jeruzsálemi Szent Cirilnek egyik prédikációját. Miért hasonlítjuk a vízhez a Szentlélek ajándékát? A Szentléleket nem csak a tűzhöz, meg a szélhez, hanem a vízhez is hasonlítjuk. Miért? Mert a víz ott van minden földi élet gyökerén. A víz leszáll eső formájában az égből, egyetlen formában száll alá, és mégis sokféleképpen cselekszik. Más életet táplál a pálmafában, mást a szőlőtőben, mást a gyümölcsfákban, mást az állatokban, és mást az emberekben. Hozzá alkalmazkodik a különböző élőlények természetéhez, és mindegyikben nekik megfelelően működik. Így a Szentlélek is. Ő maga egy és oszhatatlan. Mégis más-más adományokat osz szét a híveknek. Az egyiknek birtokba veszi a nyelvét, a bölcsesség szolgálatára, a másik lelkét megvilágosítja a prófétaság adományával, egyiknek hatalmat ad a gonosz lelkek kiűzésére, a másiknak megadja, hogy magyarázni tudják a szent írásokat. Az egyikben megerősíti a szüzességet, a másikat adakozásra tanítja, az egyiket szigorú bőtre és aszkézisre neveli, a másikat felkészíti a vértanúságra. Különböző embereknél, de ő maga nem különbözik önmagától, ő mindig ugyanaz marad. Ehhez most hozzátehetnénk, az egyikből keresztény tudós nevel, a másikból keresztény művészt. Az egyiket papi és szerzetesi szolgálata hívja, a másikat arra, hogy szeretőszívű, hitves, szülő, nagyszülő, gyermek legyen. Az egyikből istenfélő földművest vagy iparos embert formál, a másikból okos és gyermekszerető pedagógust. Az egyiket felkészíti a gyógyító Krisztust megjelenítő egészségügyi szolgálata, a másikat arra, hogy Krisztus keresztjét hordozza mindannyiunkért. Az egység megvalósítása persze nem csak a mennyei atya, és nem csak a Szentlélek műve, hanem az Úr Jézus Krisztusé is. Szent Pál apostol úgy mutatja be őt, mint az egyháznak a fejét. Ő a fő, mi pedig ennek a testnek a tagjai vagyunk. Ő némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangelistává, pásztorrá és tanítóvá tette, hogy szolgálatok betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk Isten fia hitének és megismerésének teljességére. Szent Pál itt a hitet jelöli meg, mint az egység egyik zálogát. Következő írásában pedig inkább a szeretetet emeli ki. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Hogy egyre jobban összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel magát a szeretetben. Tehát ma újra hangoztatom, hogy a hit és a hittel együtt járó remény és a szeretet azok, amelyek elsősorban összekötik az egyház különböző tagjait. És hangoztatunk el még azt, hogy az egység az nem csak isteni ajándék, hanem feladat. A mi feladatunk is. Hagyjátok el a haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására. Itt már nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szitja, szolga vagy szabad ember, hanem Krisztus minden mindenben. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben. Az egyház egysége sosem lesz egy befejezett tény, hanem mindig megvalósítandó feladat marad mindannyiunk számára. Az egységet látványosan veszélyeztették a különböző szakadások és eretnekségek. Már az első korintusi levélben olvasunk arról, hogy a korintusi egyházban négy párt alakult ki. Külön pártja volt Pálnak, külön Apollónak, külön Kéfásnak, azaz Péternek, és külön Krisztusnak. Hát ugye, ez is fantasztikus. Szent Pál nem jött, azt mondja, nekem nem kell párt, ne pártoskodjunk, hanem legyünk egy közösségé. A Kolosszai levélben arról olvasunk, hogy egyesek fölösleges érkezési szabályokat vezetnek be, újabb meg újabb ünnepeket tartanak meg, mások az angyalok tiszteletében tesztelégnek, megint mások látomásaikkal akarják tévútra vezetni a közösség vallásos érzületét, és ezzel az egységet megbontják.

állították, hogy Jézus csak látszólagos testben volt itt közöttünk, mert Istenhez úgymond nem méltó az, hogy valóságos húsvér testbe öltözzék. Erre mondja Szent Ágoston, aki nagyon lelki ember volt, hogy hát ha Jézus csak látszólagos testben jött el közénk, akkor csak látszólagosan halt meg értünk, akkor csak látszólagosan vagyunk megváltva is. De Jézus valóságos testben jött el, az ige testé lett. Aztán van ennek pont az ellenkező, az ariánusok is megjelentek hamarosan. Ők még azt tanították, hogy Jézus nem volt valóságos Isten, csak úgymond, nem Isten volt, csak úgymond isteni, ahogy mondjuk esetleg egy híres színésznőről is, hogy ez isteni ez a színésznő. Nos, hát Jézus valóságos Isten volt, de sokan ezt tagadták. A IV. Században Észak-Afrikában megjelentek a túlbozgó doketisták, akik a hitüket megtagadó, majd bűnbánatot tartó elesetteket, bukott keresztényeket nem akarták visszafogadni az egyházba, hanem azt mondták, hogy újra meg kell keresztelni őket. Szent Ágoston püspök velük kapcsolatban mondja a következő beszédet. A donatisták azt mondják, ti nem vagytok testvéreink. Ők úgy tekintenek minket, mint a pogányok volnánk. Ezért újra meg akarnak keresztelni minket, mint ami nem lennénk birtokában annak, amit ők adni akarnak. Innen fakad a tévedésük, tagadják, hogy mi is az ő testvéreik vagyunk. Mielemben nem akarván megismételni az ő keresztségüket, de ugyanakkor érvényesnek tartván a magunkét, azt mondjuk nekik, ti a mi testvéreink vagytok. Megszűnnénk testvérek lenni, ha megszűnnénk így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ők azt mondják, semmi közünk hozzátok. Nekünk mégis van közünk hozzájuk, egy Krisztusban hiszünk, egy test tagjai vagyunk, egy fő alá tartozunk. Itt az ideje annak, hogy szeretetünk bőségével elhalmozzuk őket, hogy telve legyünk irántuk irgalommal, imádkozzunk értünk szívünk legnagyobb szeretetével. Itt jut eszembe, hogy mi, az egyetlen egyház tagjai, mindnyájan mi is testvérek vagyunk. Jézus még az apostolokat is testvéreinek nevezi több vízben. Azt mondja Mária Magdolnának, menj el testvéreimhez, vidd hírül nekik, fölmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Biztos, hogy az egyházban vannak szülők, nagyszülők, gyermekek. Vannak lelki atyák és lelki gyermekek. Vannak elöljárók és vannak beosztottak. Mégis az egyházban alapvetően mindnyájan testvérek vagyunk. Engem ismerő fiatalok csak Gyula atyának vagy Gyuszi atyának szoktak szólítani, de hadd mondjam el, hogy én is testvérük vagyok. Sőt, a Szent Atya, akit ma is még Szent Atyának mondunk, a pápa is testvérünk. Jézus az elsőszülött testvér, mi pedig neki kis testvérei vagyunk, a pápa idősebb testvér, de ő is testvér. Régen a pápák leányaimnak és fiaimnak szólították a híveket, ma pedig mit mondanak? Sorelle e fratelli, nővéreim és fivéreim. Ennek a testvériségnek alapja a közös keresztség, amely ugyanannak a mennyei atyának a gyermekévé avat mindannyiunkat. Ezt a testvéri kapcsolatot mélyíti el az oltári szentség, amikor együtt áldozunk, még inkább egyé válunk. Mi ugyanis mindannyian, írja Szent Pál, egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérben részesülünk.

Köszönöm. A testvéri szeretet komoly segítséget nyújt nekünk ahhoz, hogy hivatásunkat, egyházbeli szerepünket jól tudjuk betölteni, hogy a Szentlélek által nekünk kiosztott lapot ki tudjuk játszani, hogy gólhelyzeteinket értékesíteni tudjuk, függetlenül attól, hogy papok vagyunk, vagy világívek, szerzetesek, házas emberek vagy iparosok. Nagyon jó lenne, hogyha ez a hívekben is tudatosodna, és nem csuknák be egymás orra előtt a ajtót a templomban például. Nem ülnének oda az üres pad szélére, hogy aztán a másik ember csak nehezen tudjon bemászni a pad közepére. Ha áldozáskor nem rognának le, mert van ilyen is, lerogy a pap elé az áldozó, már csak ő van meg az Úr Jézus. A többi majd hogyan áldozik, az őt már nem érdekli. Ezeket mindenképpen el kell kerülnünk. A templomban is megnyilatkozik az, hogy mi testvérek vagyunk és összetartozunk. Nos, befejezésül Sík Sándornak sorait szeretném felolvasni. Testvéreim, olyan sokat szeretnék mondani, hidíveket építeni, falakat bontani. Sokat-sokat, nagyon sokat kellene mondanom, de csak egy maradt, egy árva szó elhasznált ajkamon. De ebben minden benne van, ez a feltámadás, csak ezt tudom, csak ez vagyok, testvér és semmi más. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: A mai nap költője július 2-án Szilágyi Domokos, erdélyi költő, irodalomtörténész, egy tragikus sorsú ember, aki 38 évet élt csak, 1938-ban született, és 1976-ban öngyilkos lett. Az öngyilkosságának az oka pedig az az élet, amit meg kellett éljen abban a rendszerben, amelyik kíméletlen volt azokkal szemben, akik értéket, kincset, tisztaságot, szabadságot hordoztak, amely kiforgatta őket az önbecsülésükből, amelyik betegségbe sodorta őket, és amiből voltak olyan lelkek, akiknek nem volt más kiút, mint az öngyilkosság. Szilágyi Domokos az egyik legnagyobb alakja a 20. század irodalmának, annak ellenére, hogy nem ismerjük. Szóval nekem az ő költészete való ott van, később ismertem meg egyébként, mint ahogy Nagy Lászlót már középiskolában nagyon-nagyon mélyen megszerettem, később ugyanígy Szilágyi Domokost is. Szilágyi Domokos sorsában láttam, hogy milyen volt az a világ, amit meg kellett élni nemzedékeknek, amit ma is hordoz a magyar társadalom a lelkében. Törést, meghasonlást, neheztelést és tragikumot. Ismerjük meg Szilágyi Domokos költészetét, mert érdemes. Július 2-a Szilágyi Domokosra emlékezés napja. A mai nap költője július 2-án Szilágyi Domokos, erdélyi költő, író, műfordító.
1: Szilágyi Domokos, ragyogj! Elaludtak a fák, a levelek libegnek, az álmok tudnak várni, az álmok nem sietnek. Tudjál álmokra várni, ahogy ők tudnak várni rád. Az éber csak így nem csalja meg magát. A levelek fölött álmodó fények úsznak. Az álmok fölragyognak, a fények elalúsznak. Aludj fényekkel együtt. Ragyogj álmokkal együtt. Szilágyi Domokos.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermekei ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az arázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz neki, mondtad ezeket, mint Mária, a te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka.
4: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek örömet körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tavár nélkül már vársz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit értem mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáld meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkézi bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozó, hát a örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szült.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, aki, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztálátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol füzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes Rózsa titka, akit szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott adjuk. Szívébe vésd az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked el az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te szülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökért jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Dohanyzsak elmondással megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
2: Az örvendetes rózsafüzért imádkoztunk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 2. Ó, te nyomorult, vihartól tépett, vigasztalan! Ezt a rövid mondatot Izajásnál olvassuk az 54. fejezet 11. versében. Ó, te nyomorult, vihartól tépett, vigasztalan! Nagyon szerettem egy időben Munkácsy Mihály festményeit. És az egyik festménye különösen megragadott, a rűzse hordó lány. Ez a kép igen mély és beszédes. Egy fiatal lány, hátán a rőzsével, környetten és életének minden terhével ül az árokparton. Szomorúsággal, talán kilátástalan szomorúsággal. A mai ige szavaival élve ez a lány vigasztalan. És itt meg kell kérdeznünk, hogyan vigasztal az Úr? Először is Isten helyreállítja a falainkat. Helyreállítja a lakhelyünket. Egzisztenciális értelemben és lelki értelemben egyaránt. Ezt olvassuk a Izajás 54. fejezete 11. és 12. versében. Ez a helyreállítás konkrét e világi. Ugyanakkor ennél sokkal több. Megváltó helyreállítás. Ez a helyreállítás kezdődött el Jézus Krisztus feltámadásával. Ebben a helyreállításban vagyunk most, amely Jézus Krisztus visszajövetelével lesz teljessé. Az építkezés nagy kosszal és felfordulással jár, de megéri, mert lelki szemeinkkel már látjuk az új és szép épületet. Hogyan vigasztal az Úr? Nem csak helyreállítja falainkat, hanem másodszor Isten megőrzi saját gyerekeinket ebben a világban. Az Úr elvégzi, hogy ők is az ő gyermekei legyenek. Igazán tanítványok. De jó tudni, hogy test szerinti gyermekeinknek is szólnak az ígéretek kegyelemből. Ők is az Úr kezében vannak. S harmadszor, hogy hogyan vigasztal az Úr, Isten megvéd minket minden támadástól, és végül békességet ajándékoz nekünk az Isten. Nem kell félnünk, mert az ellenségünk, de még a fegyverét készítő kovács is az Úr kezében van. Ezért végül célt téveszt minden fegyver, és megszégyenül minden vádló nyelv. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd le a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kismagyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei magyarok kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagycirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaúj Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagycirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyeztetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürkőzzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Nem mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Tudni fogjátok, hogy Izraelben lakom, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nem más. És népemet soha többé nem éri szégyen. Mindezek után kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok jövendölni fognak.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen tűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Segíts, Urunk, hogy kövessük édesanyádat, aki a legjobb részt választotta, és azt az eredelt keressük, amely megmarad az örök életre.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Világ üdvözítője, aki megváltásod erejével édesanyádat a bűn minden szennyétől megőrizted. Őrizd meg minket is tisztán a bűntől.
1: Urunk, édesanyád járjon közben értünk.
0: Megváltunk. Te Szűz Máriát tiszta hajlékoddá és a Szent Lélek szentélyévé avattad. Tégy minket és Szent Lelked örök templomává.
1: Urunk, édesanyád járjon közben.

0: Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a szent lélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His Holiness Bartholomew, ecumenical patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk, Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének, őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a Fanári Szent György Pátriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok Vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspök szentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Dávide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeppen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspök szentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa két nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldaid, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titulusára.

0: Martin spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marin de San Martin püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a SZERV munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a Latin-Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i Miasszonyunk Latin-Amerikai Képző és Fejlesztő Központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a Kommunikáció Világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leo pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a Vatikáni Szerv titkárhelyettesévé.
1: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszer segélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudé!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Irgalmas Jézus öt szent sebe búcsú Mária Nosztrán. Lelki megújulás a történelmi pálos kegyhelyen. 2026. július 4-én, 5-én, szombat vasárnap. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Bazilika. Program. 2026. július 4-e szombat. 10 órától férfiak térdeplős rózsafűzére a bazilika előtti téren. 10 óra 30 perc. Szent mise a szűzanya tiszteletére a bazilikában. A Szent mise után agapé a bazilika udvarán. 18 órától Szent mise a bazilikában. 22 órakor szentségimádás az öt szent seb kegyoltár előtt. 23 órakor Szent misével zárul a nap. 2026. július 5-e vasárnap. 9 óra 30 perckor fájdalmas rózsafűzért imádkozva körmenet a Kálváriára. 10 óra 30 perc ünnepi szabadtéri szentmise a Kálvárián a zarándokok szándékára. Főcelebráns Csóka János atya. A szabadtéri szentmise rossz idő esetén a Magyarok Nagyasszonya Bazilikában lesz megtartva. Bővebb információ a www.marianosrakegyhely.hu címen. Szeretettel várják a zarándokokat. Muzsikál az erdő. 2026. július 5-én vasárnap a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok záró rendezvénye Tarfenyves pusztán várja az érdeklődőket. Szakvezetéses erdei séta indul Tarról az erdei iskolához, ahol egésznapos programokkal készülnek. Fellép a Monarchia Szimfonikus Zenekar, a Muzsla Néptánc Együttes, a Misztrál Együttes. Láthatják a Muzsikál az erdő fotó és gyermekrajz kiállítását. Kiderülnek a Muzsikál az erdő Jókai Anna irodalmi pályázat eredményei. A gyerekeket, a családokat a Ládafia Bábszínház és gyermekkoncert várja. A helyszínen lesznek kézműves foglalkozások, valamint találkozhatnak a helyi termelőkkel, és a tari asszonyok incsiklandó helyi ételekkel készülnek. A nap végén lehetőség nyílik beszélgetésekre, találkozásokra. A helyszín autóval Bátony terenye felől megközelíthető, az út végig kitáblázva, Muzsikál az erdő és a Fenyves puszta feliratokkal. Gyalogosan Tar felől körülbelül 6 kilométeres, jól járható túrával érhető el. Találkozzunk a Muzsikál az erdőn. A teljes rendezvény programterve a www.muzsikálazerdő.hu honlapon olvasható. A programok megvalósításában több száz zenész, művész, erdész, természetvédő, önkormányzat, civil szervezet vesz részt. A Muzsikál az erdő egyedülálló összefogás eredménye. Muzsikál az erdő, ahol az erdő és a zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátságok, testi-lelki feltöltődés. Ne feledjék, nincs rossz időjárás, csak rossz öltözködés.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelőintézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió, Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelőintézet kápolnájában, tudatta a Főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A napentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 1-én nyílik újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepcióval várják az érdeklődőket. Olvashatjuk az MTI tudósításában, melyben Koncsak Ildikó, a múzeum igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan műremekek várják a látogatókat, mint MS Mester Passió képei, Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, vagy Balassi Bálint egyetlen ismert portréja. A ma legjelentősebb magyar keresztény múzeum időszakos kiállításán ezen kívül Atlasz Gábor, festőművész, stáció sorozata is bemutatásra kerül, amely a nagytúri plébánia templom számára készített 14 darabot a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét, az érdeklődőket számos, nyilvánosan elérhető katalógus kalauzolja végig a műemléki védettségű épületben. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Én számtalanszor tapasztalom azt, hogy ez működik. Amikor nyugtalanság, félelem, hitetlenség van bennem, rászánom magam, hogy akár így napközben egy kis csendességet tartva háladással Istenhez fordulok, mert mindig van ok a háladásra, ha másért nem, hát azért, mert élek és lélegzek. Ezután elmesélem neki a gondjaimat és a félelmeimet. És akkor azt veszem észre, hogy bár a külső körülmények nem változtak, mégis valahogy kisimulnak az érzéseim, és békesség költözik a elmémbe. Az a megtapasztalásom, hogy Isten várja, hogy bizalommal hozzá forduljak, és ő megnyugtat és békességet ad. A H-vitamint kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük, a napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is. És valahogy ez megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot magával a hálaadással, de így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És

0: aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy háladó rendezvényt megszervezzek, és akkor egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mint hogyha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. Valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgálatunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva következett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat. És ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
1: Tolner Péter a hvitamin alapítójának, vezetőjének gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánunk a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Sok szeretettel köszönti Önöket a mai napindító két műsorvezetője.
1: Farkas István piarista lúpuszatya.
0: és Szabó Ildikó. Kezdjük a mai nap névnaposaival. Július 2-a csütörtök van. Otto, Ottokár és Manyi névnapja. Néhány szót röviden szólnék a nevek eredetéről. Az Otto, az egy germán eredetű név, az Audó vagy Odó névelemekből származik. Jelentése vagyon, birtok, örökség, illetve birtokát éberen őrző. Ez a névadás, lupuszatja, képzeld, jól tükrözi a középkori névadási szokásokat, amikor is a név nem csak egy egyént, hanem annak a társadalmi státuszát, vagy családi örökségét is tükrözte. Képzeld. Tehát az Ottónak státusza volt.
1: Császárnevek is voltak Ottók, igen.
0: Bizony, nem véletlenül. A névnek a latin változata számos nyugat-európai nyelvben is elterjedt, a magyar nyelvben a kereszténység felvétele után szerepel, és a német kapcsolatok révén vált ismerté. És itt van még nekünk az Ottokár, ami rokon neve az Ottónak, szintén germán eredetű, és a jelentése ugyanaz, birtokát éberen őrző. Az Ottokár név védőszentje Szent Ottokár, a bajorországi Tegernsee kolostor laikus tagja, a 8. században élt. Híres viselője pedig Prohászka Ottokár, Székesfehérvár szentéletű, apostoli lelkű püspöke. És akkor még ne feledkezzünk meg a Manyikról sem. A Manyi keresztnév a Mária név becéző formája, jelentése tengert lecsendesítő. Becenévként használták, a Márián kívül az olyan gyakori női keresztre nevek becézéseként, mint a Magdolna, Margit vagy Matild. A Manyi keresztnevű emberkék védőszentje Szűz Mária. Ezt a nevet viselő híres emberekből néhány példa. Atya, jut eszedbe valaki? Manyi?
1: Nem jut eszedbe.
0: Nem jut eszedbe? Ennyi. Kis Manyi?
1: Ó, igen.
0: Kis Manyi, magyar színésznő, vagy Kertész Manyi, zongoraművész, nemzetközi hírű koncertpianista, vagy György Manyi, magyar író és költőnő. Úgyhogy sok szeretettel köszöntjük a mai nap névnaposait, és sok boldogságot kívánunk nekik. És akkor még az evangélium előtt néhány szó a mai időjárásról. Végre valahára megérkezik a hőségzáró hidegfront, ez vonul most át az ország felett. Országszerte felhőzet borítja az eget, több helyen záporok, zivatarok és felhőszakadás is várható. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat le, akár 25-50 mm csapadék is, viszont az eloszlása sajnos az szélsőséges lesz és egyenetlen. Helyenként ez a zápor, zivatar jégesővel is érkezhet, és intenzív viharos széllökésekkel, erős lesz az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, éjszaka folyamán pedig 18 és 23 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: Köszönjük szépen!
0: mit szólsz, atya, jó hír? Jó
1: nagyon
0: hír,
1: jó,
0: hogy
1: főleg a szívbetegeknek. Köszönöm.
0: Igen, hogy végre ez a hőség, ez a tikkasztó hőség enyhül egy kicsit.
1: Igen.
0: Fellélegezhetünk.
1: Hála Istennek, igen.
0: és akkor folytassuk tovább a nap evangéliumával, Szent Lukács könyvéből. Erzsébet így szólt: hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogy lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária erre megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Hát Lópusz atya az evangéliumban egy nagyon szép, örömteli találkozásról emlékezünk meg július 2-án, amit a magyar népnyelv, néphagyomány Sarlós boldogasszony ünnepének mond. Miért ez lett az ünnep neve? Honnan ered ez az elnevezés, hogy Sarlós boldogasszony?
1: Ez a szó megjelenik az Ószövetségben, és többször visszatér az Új Szövetségben is. Tudnélik, a termést az Úristen adja. Szent Pál írja, a növekedést az Isten adja. És akik találkoznak, 2 várandós édesanya. Hordják a termést, a legszentebb termést. Egyik keresztelő Jánost, másik pedig Jézust. És itt van az aratás. És ősi-ősi magyar kezdő időpontja az aratásnak június 29-e Péter Pál napja, és itt van rögtön mögöttünk ez a nap, július 2-a, és hozzá kötődik az aratáshoz, hogy beérik a 2 termés, és hamarosan itt lesz a megváltás, mert megszületik az előfutár, és az a messiás, akinek a keresztelő a sarusziát sem méltó megoldani. Tehát ez a kettős, ez a páros ilyen gyönyörűen itt van, a sarló, tehát a betakarításnak az eszköze, és mindig a hálaadása is, hogy a föld az termő. Az éltető Isten nekünk éltető földet, anyaföldet adott.
0: Uh-huh. Tehát a sarlónak a holdhoz, a fél holdhoz nincs köze?
1: Nincsen.
0: Nincs.
1: Mert valóban a női termékenységhez van köze a holdnak, viszont ez egy máshonnan eredő forrás itt a sarló, a termést jelenti, az aratásnak az eszközét.
0: Az aratás. És azt tudtad-e, atya, hogy ilyenkor a néphagyományban, ha már említetted az aratást, a gazdák ilyenkor a kézi aratás során használt szerszámaikat megszenteltették?
1: Hogyne. A földműves ember 1000-szerte közelebb van az Istenhez. Tudnélik, a technikai civilizáció, erről majd beszélünk még most sokat, az ember nagyságát hirdeti, akár itt a akusztikus eszközök itt közelünkben. És a termés pedig, eső, napsütés, termőföld, ahogy már mondtam, mind egyértelműen Isten ajándékai. Nagyapám is, amikor a földekre kivitt engem kis unokáját, az urangyal a mondásakor szépen lerakta a kaszát, rátette a kalapját, letérgyepeltünk, és minden nap, mikor nála nyaraltam, elmondtuk térden állva az úrangyalát.
0: A nagyapád?
1: Nagyapámmal, a farkas apóval, apai nagyapámmal. Nagyon kötődik a vallásosság a földműves kultúrához, hála Istennek.
0: Ezek nagyon szép hagyományok.
1: Igen, gyönyörűek. Igen.
0: És július 2-án, ezen a Sarlós Boldogasszony ünnepén, egyes vidékeken képzeld még gyógyfüveket is vágtak ezen a napon sarlóval, melyeket később szentelményként használtak.
1: Hogyne, mert ez ugye a beérésnek az ideje. Tehát a búza is beérik, és a gyógynövények közül is sokan, vagy sok erre az időszakra érik be természetesen.
0: Így van. És a néphagyomány szerint még ezen a napon a gyermekáldásért és a magzatok védelméért is imádkoztak.
1: Hát nagyon fontos feladat, nagyon fontos.
0: Az életvédelem, igen.
1: Életvédelem, igen.
0: És ha már az előbb pár szóban az időjárást említettük, a népi megfigyelés szerint Sarlós Boldogasszony napján, ha esik az eső, az azt jelenti, hogy 40 napig esni fog. Ez a népi megfigyelés, képzeld, úgyhogy...
1: Tegnap esett, nem tudom, hogy ma a jelzés szerint fog esni.
0: Úgyhogy az időjóslás szerint, a népi megfigyelések szerint, ha ma esni fog, akkor 40 napig esni fog az
1: eső. Nagyon jót tesz ez ilyenkor. Kukoricának is, és sok mindennek.
0: Bizony, de talán a 40 nap kicsit túlzás lesz.
1: Legyenek szünetek közben egy kicsit, nem mint az özönvíznél.
0: Térjünk itt még vissza az evangéliumi eseményekre, erre a gyönyörű szép találkozásra, ahol két várandós kismama találkozik és örül egymásnak, a fiatal Mária és idősebb rokona, unokatestvére Erzsébet. Erzsébetről tudjuk, hogy férjével, Zakariással már előre haladott korban voltak, és hosszú éveken át sajnos hiába vártak a gyermekáldásra. Erzsébet meddőnek számított, ami abban a korban szégyen volt, egy megbélyegzett állapot. És mégis csodás módon időskora és hosszú évek meddősége ellenére most gyermeket vár. És Erzsébet azt mondja Máriának, hogy kiszáradt fa voltam, és csodát tett velem az Úr. Az lenne hozzád a kérdésem, hogy Isten a terméketlenségből is tud életet fakasztani? És hogy ezekben a reménytelen, vagy reménytelennek tűnő, fájdalmas élethelyzetekben tudja megmutatni igazán az erejét?
1: Ezek a rendkívüli történések azért fényt vetnek arra is, hogy minden termékenység, minden életmegfoganás az Isten ajándéka. Egy szép könyörgés az egyik misében, a te akaratodból születünk. Olyan rejtélyes és csodálatos, amikor egy élet megfogan, és nyilván van a házaspár elszántsága is, boldog vállalása legtöbbször azért. És mondom, hogy mögötte van az Isten, ilyenkor rendkívüli módon megérezzük ezt, és aztán tovább, ha gondolkodunk már, amennyiben persze gondolkodik az ember, akkor rájön, hogy minden élet az Istennek köszönhető. Életet csak ő adhat, és ő vehet el.
0: És akkor ez a történet, ez nem csak egy megható 2000 éves történet, hanem a ma embere számára is van üzenete. Tehát Isten ma is be tud avatkozni csodás módon a kilátástalannak tűnő élethelyzeteinkbe.
1: Aranyos, ahogy mondod a beavatkozást. Ilyen események is vannak, de ha az Isten megfeledkezne rólunk, akkor megsemmisülne a világ. Hát olyannyira jelen van az életünkben, hogy életben tart, létben tart. Ha nyavajánk van, visszaadja az egészségünket. Tehát rejtekben mindig ott van, és néha úgy, mintha itt vagyok, úgy előbújik a színfalak mögül, és ilyen rendkívüli eseményekben is ott van, de újra mondom, a gondolkodó ember ezekből extrapolálja, vagyis tovább gondolja, hogy mindenütt ott van az Isten, nélkülem semmit sem tehettek, mondja Jézus például. Mindig ott van, csak ehhez látó szív kellene. Nem látó szem, és nem látó értelem, hanem látó szív. Ezt érdemes kérni különben.
0: És ő rejtetten van jelen, ezt hogy érted, hogy ő rejtetten van jelen az életünkben?
1: A szeretet az mindig rejtett. az meglepetés, nem hivarkodik. Az ember úgy rádöbben, hogy kinek a jósága van valamilyen adomány mögött. Egyháziskolákban gyakran, akik belépnek egy kollégiumba, magasabb évfolyamból titokban kijelölnek minden új kollégista fiú vagy lány mellé egy őrangyalt, aki úgy sok figyelemmel kíséri rejtetten, mi csak le nem bukik végezetül, mi csak le nem bukik, hogy valóban, hogy mondjam, tehát, hogy ő az őrangyal. És akkor örülnek egymásnak, és nyilván néhány év múlva, aki most kedvezményezett volt, ő vállal őrangyal szerepet, és ha az életünket így játszanánk, ha nem ilyen lenne. És az aranymisémet Lourdesban mondtam most május 1-én, és olyan csodálatos, hogy egy ateista, hogy mondjam, áradatnak a kezdetén megjelent Mária, és sok olyan orvos volt, aki azt mondta, hogy ő elmegy Lourdesba, és ezt a hazugságot leleplezi. És tanulja lett a csodáknak. És egy orvosi bizottság is alakult Lourdesban, hogy a sok ezer jelentett gyógyulásból egy 80-at körülbelül nagyon keményen, határozottan, tehát orvosprofesszorok, konzílium kivizsgáltak, hogy egy adott gyógyulásnak természetes magyarázata nincs. Uh-huh. Tehát ez nem ilyen a Mária néni vélekedése a piacon, igen, hanem a tudomány is mellé áll annak, hogy igenis vannak csodák. És ezt nem lehet tagadni. Ez épp olyan fizikai, biológiai, kémiai röntgenképek igazolják, hogy eltűnik egy tüdőn egy rákos daganat. Tehát ezt ostobaság tagadni, nem pedig hősködés vagy hőség. Ilyen, hogy most hős vagyok, mert tudományra cáfolom, nem lehet cáfolni. Ezek uh-huh. vannak, és tudomány tisztelettel, ha tényleg tudomány, ezek előtt meghajlik.
0: És ha jól tudom, sokkal több csoda történt valójában, mint amit ott elismernek a Lourdes-i Orvosi Vizsgálóbizottság.
1: Rengeteg. Én ugye Makkos Máriának vagyok a lelkésze, és most nyilván nem ilyen orvosi konzíliumok, de jönnek vissza évek után, évtizedek után, hogy hálát adok, mert a feleségem meggyógyult, vagy éppenséggel egy gyermek nehezen jött össze, és végül a Mária közbenjárására, nem tudom, 42 éves a gyermekem. Ilyenkor mindig meghatódok, nem vagyok érzékenykedő fajta, de hogy rejtetben sokkal több csoda van, mint amit így nyilvánvalóan bizonyítanak.
0: Uh-huh. Tehát akkor a csodák ma is történnek, nem csak igen. 2000 évvel ezelőtt.
1: Hát Isten ma is működik, zömmel rejtetten, de néha teljesen egyértelműen.
0: És említsük még meg, atya, az evangélium néma szereplőjét, Zakariást is.
1: Jó ráfázott a hitetlenség.
0: Igen, Erzsébet férjét, Zakariást, aki már lemondott a gyermekáldásról, és amikor Gábor angyal megjelenik neki, és hírül adja, hogy Erzsébet fiút fog szülni, Zakariás kineveti őt, mondván, hogy ugyan már, hát öregek vagyunk mi ehhez.
1: Hogyne.
0: És azért büntetésből szegény Erzsébet várandóságának idejére elnémul.
1: Hát erre a nevetésre csodálatos példa Sára, aki Izsákot fogadta meg, és amikor ott a három tölgy alatt, hát a Szent Háromságnak a megjelenése volt, az tulajdonképpen közölték velük, hogy egy év múlva gyermeket fog hordozni a karján Ábrahám, ugyanígy nevetett Sára is. És megszületett a jogfolytonosság, hogy Ábrahám utódaiból fog származni majd a messiás, az első láncem Izsák, akinek a fogantatásánál ugyanígy nevetett, ott épp az anya, itt meg az apa. Tehát van egy szép ószövetségi párhuzam is.
0: Nagyon szép emberi az ő reakciója, engem is megmosolyogtatott a Zakariásnak, hogy ugyan már angyal, nekünk gyerek, és sokszor mi is ilyen Zakariások vagyunk, amikor Isten valami rendkívülit akar tenni az életünkben.
1: És ezzel a hitetlenségünkkel néha a csodát megakadályozzuk. Tehát számtalanszor szerepel Jézus történetében, hogy a hitetlenségük miatt ott nem is tett több csodát. Teljesen más a hiszékenység, az bűn, viszont a hittel elfogadjuk az Isten közvetlen beavatkozását. Nyilván kaszagva, de Zakariás elfogadta azért, és ő is megrémült, amikor nem tudta befejezni a papi szolgálatát, nem tudott áldást mondani. Tehát kiment a nép elé, és csak tátogott, és akkor látták, hogy vagy megtudták, hogy jelenése volt a templomban neki.
0: És elakadt a szava. 9 hónapra elakadt szegénynek a szava.
1: Én is sajnálom.
0: Együtt érzünk Zakariással.
1: De nagyon aranyos történet.
0: Hát éljük a helyzetét, igen. Így van.
1: Igen.
0: És akkor most köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, Lupusz atya, a mai napi evangéliumról, Mária és Erzsébet, a két kismama találkozásáról, és szóljon akkor Mária tiszteletére egy dal, a béke királynőjének a himnusza.

0: Folytatódik a napindító magazinunk. Az elkövetkezendő pár percben Szentpáli Juhász Orsolyával fogunk beszélgetni, a Pannónia Szakra iskola tanítónőjével és teremtésvédelmi felelősével. Orsolyával arról fogunk beszélgetni, hogy a teremtett világunkban, ebben a csodaszép világunkban meddig vághatjuk még magunk alatt a fát, hiszen nincs más bolygónk, mit tehetünk a földünkért, és hogyan lehet a fiatal generációt a teremtésvédelemre nevelni. Sok szeretettel köszöntünk Orsolya köreinkben.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó
2: Szép
0: reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz! Kedves Orsolya, amikor átbeszéltük veled, először is meggyőződtem, hogy értesz a területhez, és nyilván van benned az egy kis félelem is, és ez a szép ének is már értünk is szólt, tehát akik most a Mária Rádiót hallgatják, egyrészt Isten szerető, Máriát szerető, természetet szerető emberek, tehát ez az atmoszféra vesz körül bennünket, és akkor, ahogy Ildikó már kérdezte tőled, hogy meddig vághatjuk magunk alatt a fát, hogy látod a teremtésvédelemnek a föladatát, kihívásait, időszerűségét? Örömmel hallgatunk.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szerintem ez az a kérdés, amire senki nem tud válaszolni.
2: Azért tettük föl ezt a kérdést, tettem neked, vagy tettük föl neked.
0: A tanítónéni mindent tudnak.
2: Így van. Gondolj, hogy osztályteremben vagy, akkor biztosan oldottan fogsz beszélni.
1: Az összes szakember már rég meghúzta a vészharangot. Szerintem az a feladatunk, hogy amit tudunk, azt tegyük meg a saját hatáskörünkben, és egyébként pedig imádkozzunk.
2: Hogyne.
0: És milyen korosztály tanítasz Orsolyában az iskolában?
1: Most voltak negyedikesek, akiket a kolléganőmmel elbúcsúztattunk, és elsőseink lesznek most szeptembertől.
0: Ó, tehát most ment ki egy alsós évfolyam.
1: Igen.
0: És teremtésvédelmi felelősként mit jelent ez a mindennapokban az iskolákban? Hogyan, mi a feladatod, mi a küldetésed? És hogyan lehet ezeket a kis magokat, a természet szeretetét, a teremtett világ szeretetét, tiszteletét, védelmezését elültetni a gyerekekben? Te ezt hogy csinálod? Vagy ti ezt hogy csináljátok az iskolában?
1: Hát alapvetően ugye minden, ahogy gondolom, minden iskolában, például a szelektív hulladékgyűjtésre nagyon odafigyelünk. Folyamatosan beszélgetünk erről, az újrahasznosításról, az étel pazarlásnak a kiküszöböléséről. A mi iskolánkban van egy liturgia óra nevű, hát nem tantárgynak nevezném, de a hét közepén egy ilyen megpihenő óra, és akkor ezeken a megpihenő órákon beszélgetünk a teremtésvédelemről. Idén három célt határoztunk meg. Ezek közül az egyik az volt, hogy a szentek életpéldáján keresztül bemutatni a teremtett világot, hogy mit tesznek ők az Isten világáért. Beszélgettünk Szent Ferencről, aki hát szerelmes volt a teremtett világba.
0: Igen, ez így van. Szent így Ferenc van. Nagyon.
2: Igen.
1: A naphimnuszról beszélgettünk, Szent Miklósról beszélgettünk, aki a szegényeket, tehát ilyen szemüvegen átnéztük, hogy a szegényeket hogy gyámolította, segítette. Aztán beszélgettünk az anyának a medjugorjai jelenéseken keresztül a Mária konyhája kezdeményezésről.
0: Na, ez nagyon érdekesen hangzik. Erről mesélj kérlek nekünk Mária konyhájának a kezdeményezéséről.
1: Hát itt egy ha jól emlékszem, skót férfiról van szó.
0: Igen.
1: Aki a 80-es évek elején, amikor kezdődtek a jelenések, egészen hamar eljutott Medjugorjéba.
0: Igen.
1: És ennek nyomán aztán, ahogy az évek teltek, múltak, mindenféle segélyszervezetek működtetésében vett részt, és végül is megalakult a Mária Konyhája nevű szervezete, ami afrikai gyerekeket lát el étellel.
0: Igen.
1: Létrehoztak egy nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető ételt. Ezek a gyerekek naponta egyszer kapják ezt a kársaszerű ételt. És akkor ott helyben Afrikában tudnak segíteni a gyerekeknek. Aki elmegy iskolába, az annak osztanak ételt. Édesanyák működtetik a rendszert, helyiek működtetik a rendszert, és hát a gyerekek mennek minden nap a saját kis bögréjükkel, és hát nagyon boldogok, hogy iskolába járhatnak, és enni is kaphatnak.
0: Ó, ez egy nagyon szép kezdeményezés.
2: Én azért is fontosnak tartom ezt, mert a legzordabb dolog, ha az ember elveszíti az élő szívét, és a helyére kőszív kerül. És ha valaki pici korában, vagy pontosabban 6-7-8 éves korában nem közömbössé válik az éhezők felé, hanem azt a pici kis akár adományát, vagy hogy erre gondoltok, odaszánja, megszűnik egy tehetetlenségérzés, megszűnik egy közömbösség felé való hajlam, és hogy tudjuk az Isten teremtett világát, főleg az emberi életet segíteni. És én arra kérdeznék rá, hogy amit te látsz a gyermek szemekben, mikor megérkeznek az iskolába, és tudnak még rácsodálkozni, legalábbis a többségük tud rácsodálkozni mindenre, hogy milyen módon óvod, véded, fejleszted ezt a tehetségüket. Tehát ez egy nagyon nagy kihívás, hogy amikor egy csecsemőre ránézünk, és mindent megcsodál, főleg az ujjait például tudja órákig nézegetni, hogy ez a rácsodálkozás a világra, ami remélem, hogy minden emberrel vele születik, mit teszel meg, vagy mit tesztek meg az iskolában, hogy ez ne elhagyjon, hanem fejlődjön?
1: Hát, amit csak lehet.
2: Igen.
0: Ez fogós kérdés, atya.
2: Nem haragszol, de...
0: Hogyan lehet a gyerekeket az iskolára lelkesíteni?
2: Neked még könnyebb, mint nekem a gimnazistákat volt, úgyhogy előnyöd van.
0: Szerintem a kedvencük, atya, a megpihenő óra, amit Orsoly elvített. A hét közepén a megpihenő óra, ez a kedvencük a gyerekeknek.
2: Remélem, igen. Meséljél.
1: Hát igyekszünk lelkesíteni őket mindenféle módon. Próbálunk, nyilván az ember keresi azt, hogy mi az, ami érdekli őket. És olyan, hát azt minél több érzékszerv bevonásával izgalmassá tenni. Hát például környezetórán most tanultuk az emberi testet. Hát az egyik kisfiú hozott be egy ilyen kis műanyag samut, amit ki lehetett belezni.
0: Jaj, hát az nagyon érdekes. A műanyag samu, amit ki lehet belezni.
1: Volt neki bele, voltak vesélyi, szíve, a fejét le lehetett szedni, a karjait szétszedni. Nagyon élvezték, és akkor ettől úgy valóságá vált, hogy mi az, hogy keringés szervrendszer, vagy mi az, hogy megeszem az ételt, akkor az milyen útvonalon, hogy kerül feldolgozásra, majd hogyan távozik belőlünk. Akkor nyilván néztünk a filmeket, tehát hogy mindent az ember megpróbál behozni, amitől az ő számukra is a mindennapjaik része lesz, amitől érthetővé válik.
0: Így van, látványos, élményszerű, megfogható, tapintható.
1: Most beszélgetünk arról, hogy most figyeld meg, ahogy megrágtad ezt a falatot, akkor először itt a szádban mi történik vele, hogy megy tovább, és akkor így kerekednek a szemek, jönnek a nagy heuréka élmények, nagyon jó.
0: Igen, az biztos, hogy nagyon jó érzés a gyerekek szemében ezt viszont látni. Zenélünk most egy kicsit, és utána akkor folytatjuk, hogy hogyan lehet a lurkókat lelkesíteni, és a természet szeretetére, védelmére nevelni. Pár perc és jövünk vissza. Most pedig következik az Az vagyok, akinek látsz című szám.

0: gyerekeket a természet szeretetére, a teremtett világ tiszteletére, védelmezésére nevelni. Ezt nem lehet elég korán kezdeni, igaz, Orsolya?
1: Igaz.
0: Nagyon komolyan veszik a gyerekek a természet szeretetét, védelmét?
1: Hát szerintem alapvetően igen. Alapvetően igen, bár mondjuk, ha akkor is megeszem azt az ételt, ha annyira nem szimpatikus nekem, azt azért szeretik elkerülni. Tehát, hogy az étel kidobás az azért még, hogy mondjam, az nehezükre esik, hogy azt még annak az értékét még nem látják annyira. Tehát elfogadják meg, igen, de amikor már nekem meg kéne ennem, akkor is, ha annyira nem szimpatikus, azt nem látják még annyira. Hát ezzel van sok-sok feladatunk.
0: Igen, így van.
1: A hulladékgyűjtésben nagyon-nagyon ügyesek, és hát nagyon szeretnek a természetben is lenni. És igazából szerintem, amit jelenleg hozzá tudunk tenni, az az, hogy megszerettetni velük a természetet, a teremtett világot, meglátni minden apróságát, és így megtanulják, megismerik, és amit az ember megismer és megszeret, hát arra nagyon fog vigyázni.
0: Igen, és vannak erre irányuló foglalkozások, szabadtéri foglalkozások, kirándulások, szervezett túrák a gyerekeknek?
1: Volt az Erdő az iskolában program, amiben bekapcsolódtunk. Egy kolléganőm nagyon ügyesen megszervezte ezt a foglalkozást. Osztályonként vettek részt rajta a gyerekek. Tavaly például madarakkal ismerkedtünk meg. Azon gondolkozom, hogy hogy is volt az pontosan. Hát ilyen kis forgószínpadszerű foglalkozások voltak. Az egyik helyen a szaporodásukról beszélgettünk, egy másik helyen a hogy esznek, mit esznek, a harmadik helyen a lakóhelyükről beszélgettünk.
0: És ilyenkor bevontok erdészeket, biológusokat, madarászokat?
1: Igen, ők hoztak madarászokat. Uh-huh. Ez az Erdő az iskolában program, ahhoz pont, igen, akkor ott volt. Hát tehát szakemberek voltak, igen, és akkor az azért is nagyon jó, mert sokkal-sokkal több kérdésre, felvetődő kérdésre tudnak válaszolni, mint mi.
0: Igen.
1: Lelkes amatőrök. Akkor ezen a liturgia órán beszélgettünk a zöldböjtről, amit a pannonhalmiak hirdettek meg.
0: Zöldböjt.
1: Az energiatakarékosságról, a vízzel való takarékoskodásról, a ételek, igen, ott is az ételekről való lemondásról, tudatos vásárlás. Mi az, amit feltétlenül szükséges megvenni, és mi az, amire egyáltalán nincs szükségünk, és ha nincs szükségünk rá, akkor megvesszük, vagy nem vesszük.
0: Hát ez is egy kemény dió, a gyerekeket erre nevelni, mert ez ilyen árral szemben úszás, nem? Mert a fogyasztói társadalom azért nem erre buzdít, nem erre ösztönöz bennünket.
1: Hát persze, és hát a gyerekek nagyon jó alanyok erre. Hogy csillog, hogy ilyen zselészerű anyag, és akkor azt lehet nyomkodni, és akkor azt beletesszük nekik egy hálóba, és akkor kitüremkedik a sok kis rácson ez a zselés trutymó, és milyen izgalmas. Tehát, hogy a gyerekekkel bizonyos szempontból ez nagyon nehéz, mert hát minden vonzó, ami csillogó és műanyag, és nem törik össze. De hát azért az ember így igyekszik mondani végig, hogy na jó, de most ez kikerül oda a földre, vagy a fűre kirakjuk, akkor nézzük meg, mi lesz belőle 3 nap múlva. És hát szinte ugyanolyan állapotban van, tehát nem bomlik.
0: Nem bomlik le, hanem szemét termelődik. Igen.
2: És még egy kérdés, hogyha szabad fölteszek neked, tehát nyilván tudjuk mindannyian, szülők is többsége remélem tudja, hogy igazából

0: Igazából iskola és család csak együtt nevelhet. Tehát, hogy a szülők felé mik a főcsapások, tehát a, hogy otthon is ugyanazt az irányt, nevelést kapja, akár a víz megbecsülése, vagy egyéb. Tehát amikor szülőkkel, családokkal beszélsz ezekről, akkor mikre szoktál hangsúlyt tenni?
1: Volt egy ilyen cikkem az iskola újságban, a Pasa sajtóban a víz színei címmel, hogy mi mindenre lehet használni, vagy hát hogy használhatjuk a szürke vizet. Ugye szürke víznek azt nevezzük, ami kifolyik a csapból, még nem szennyeződik vegyszerrel, vagy csak kevéssé, és hogy akkor azt mire, hogy ne rögtön a csatornába menjen, mire tudjuk még felhasználni. Hát például a WC-be lehet vele öblíteni, vagy például föl lehet vele mosni, hogyha olyan vegyszert használunk a háztartásunkban, ami biológiailag lebomlik, akkor lehet vele locsolni, vagy hát kis kerti virágainkat megöntözni. Én remélem, hogy hasznosítják ezeket az ötleteimet.
2: Nekem ezt a nagymamáim mind csinálták.
0: Na, hát.
2: A szürke víz használatát, a fürdőkád vizeit mindig vödörrel kimertük, és akkor azzal öntöztük a virágokat.
0: Ő de jó.
1: Bizony.
2: Na, igen. Akkor igen. Mi is hasznosítottuk a szürke vizet.
1: Hát én egy családnál láttam, ők úgy csináltak, hogy így lavorba álltak, amikor zuhanyoztak, és akkor ugye egyenesen ki lehetett vinni ezt, vagy egyenesen lehet használni a laborban fölfogott vizet, és akkor az úgy nagyon... Mert igazából az a baj, hogy nagyon kényelmesek vagyunk. És hát az, hogy mi ott vödörrel meregessünk, azon manapság szerintem már úgy se ideje, se kedve, se figyelme nincs erre az embernek. Tehát nekünk az a nehézség, hogy a kényelmünket folyamatosan fölül kell írnunk, és folyamatosan arra kell figyelnünk, hogy jó, hát nyilván egyszerűbb, ha kihúzom a dugót a kád aljából. Na jó, de ha most ezt a lavabba, a laborba beleállok, és úgy csorog le rólam az íz, akkor még egyszerűbb kivinni az almafa alá belocsintani.
0: Hogyne.
1: Szóval folyamatos éberség. Légy résen.
0: Igen.
2: Igen, résen kell lenni, nem szabad feladni, hogy... Árral szemben megyünk, de van értelme, azért beérnek majd ezek a gyümölcsök. Ebben biztos vagyok. Köszönjük szépen Orsolya, köszönjük Szentpáli Juhász Orsolyának, a Pannonia Szakra iskola tanítónőjének és teremtésvédelmi felelősének, hogy megosztotta velünk ezeket a gondolatokat a gyermekek természet szeretetére, tiszteletére és védelmére való nevelésről. Köszönjük szépen, és nagyon sok sikert kívánunk még a jövőben a kis lurkokkal.
1: Én is nagyon köszönöm, és minden jót kívánok.
2: Viszont kívánunk, nagyon szép napot kívánunk.
0: Köszönjük.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti biodóm, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyház megye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a budapesti biodóm ünnepélyes megnyitóját, adja hírül az MTI. A városi oázis július 1-től igazi dzsungel hangulattal várja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a nap szentjéről.
2: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós boldogasszony ünnepe. A római misekönyvben az ünnep elnevezése Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Mivel az aratás idejére esik, magyar népünk Sarlós boldogasszony ünnepének nevezte el. Az ünnepet úgy ismertetem, hogy elolvasom az ünnepi zsolozsmának antifónáit és három himnuszát. Az imára hívás antifónája a boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepén újjongva köszöntsük az Urat. A reggeli dicséretben Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, hangosan felkiáltott. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mária Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Boldognak hirdetnek engem az összes nemzedékek, mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát az Úr. Ime ezek az antifónák tartalmazzák Erzsébetnek, illetve Máriának a szavait, amelyekből a jól ismert látogatás történetét újra és újra magunk elé idézhetjük. Most hallgassuk meg a három himnuszt ezen az ünnepen. Ó, jöjj magasztos asszonyunk, téged vár földi otthonunk, már Erzsébetre szent öröm szállott le egykor jöttödön. Ó, jöjj korunk reményete, imád bűnünket mossa le, meglátogatva népedet, üzd el tőlünk a vészeket. Ó, jöjj, ha zúg a tengerár, vezérlő csillag, fénysugár, utunk, ha görbe, jóra incs, hogy járjunk tisztán, jöjj, taníts. Ó, jöjj, könyörgünk, látogass, erőnk erőddel támogasd, ha pártfogónk íj égi kar, lelkünk haladhat biztosan. Ó, jöjj, király törzs veszélye, téveigők biztos útjele, őket hitünkben egybe hívd, hogy égnek üdvét nyerje mind. Ó, jöjj, magasztos szűz, veled fiadnak hála tisztelet, atyával, szentlélekkel is, ki minket áldon megsegít. Amen. A reggeli dicséret himnusza: Erzsébethez jössz, Mária, méhedben Isten magzata, anyjában János felvidul, így jöjj hozzánk is gyámolul. Siess, mutasd meg szent fiad, hogy hit fakadjon gazdagabb, s dicséretednek jogcímét, elismerjék már szerteszét. Köszöntsed most az új anyát, az egyház népes otthonát, mely örvend halva hangodat, mert Krisztus jött el általad. Fordítsd felénk tekinteted, és lásd meg hívő népedet, mely buzgó szívvel ünnepel, mert mindenkor velünk leszel. Ó, szent örömnek záloga, esengő vágyunk száll oda, hol égi házban vársz reánk, míg elkészül fehér ruhánk. Lelkünk magasztal szűz, s veled az Úrnak hála tisztelet, ki megdicsőít tégedet, hogy ég s föld zengje szent neved. Amen. Az esti dicséret himnusza: Szűz, akit Isten kiszemelt anyjának, ihletett szívvel hegyen völgyön által, mégy, hogy szívednek sugarait oncsad jó rokonodra. Hogy köszöntésed rokonod fogadta, ime méhében repesett a magzat, az téged úrnőjeként tisztel, s áldva magasztal. Boldognak mondtad te is magad akkor, hálás szívedből Isten lelke szólalt, ihletett dallal köszönted uradnak drága kegyelmét. Ó, anyánk, téged az egész világ áld, s most mi is zengünk örvendező szívvel, és benned valljuk az Úr kegyelmének osztogatóját. Te adod Krisztust, s mindig új kegyelmét, add legnagyobbként üdvünk drága kincsét, hogy veled együtt a Szent Háromságot áldjuk örökké. Amen. Amikor Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet, akkor imádkozta el hálaimáját. Ennek egyik legszebb változata Dienes Valéria fordításában így hangzik: Magasztalja lelkem az én uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leáradt, népünkre borult, félelmünkre szállott, s a szívemre hult. Hatalmas a karja, csak egyet súlyint, a kevékedőket széllyel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét ágya trónusán. Éhezőnek ételt teli kézzel ád, de a gazdagoktól zárja kapuját. Izrael dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan, atyáinkhoz szólott ezredeken át, Ábrahám és Magva ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az atyát, fiát és a lelket századokon át, tudom, hogy mit adtál tövis koronát, áldott légy ma érte, s minden koron át. Sarros boldogasszony ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak, a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged.
0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió most bekapcsolódott kedves hallgatóit. Folytatjuk a napindító magazinunkat. A mikrofonnál köszönti önöket
1: Farkas István piarista lúpuszatya
0: és Szabó Ildikó. Az elkövetkezendő pár percben lúpuszatyával fogunk beszélgetni arról, hogy hosszú tanári pályafutása során ő hogyan nevelte a diákjait a természet szeretetére, tiszteletére, és ezt tesszük annak, most annak jegyében, hogy a Mária Rádió havi témája a teremtett világunk, hogy meddig vághatjuk magunk alatt a fát. Na, atya, akkor most rajtad a sor, mesélj kérlek erről nekünk, hogy te ezt hogyan oldottad meg tanárként, piarista szerzetesként, nevelőként?
1: Példaként is, imádságával is mögöttem áll édes apámnak az édesapja, Farkasapó, aki földműves ember volt. És nála tapasztaltam meg, és ezt őszintén mondom, hogy csöndességben, hitben, természetességben fényévekkel előttem járt. Mindössze 10 éves voltam, amikor meghalt. És számára a föld, az anyaföld, a szent volt. Buzát is termelt, tehát a kenyérnek ugye az alapanyagát. És amikor kimentünk a földekre, megszólalt a déli harangszó, letérgyepeltünk, és elmondtuk az úrangyalát. Ez a kultúra, a földműves kultúra lényegénél fogva természetközeli. És sokkal később, 30 évvel később olvastam Baltazárnak a tanulmányát, hogy ha valaki elszakad a természettől, bizonyos szakadás belekerül az életébe az Istentől is. És ez szükségszerű, sajnos, igazolja ez a híres jezsuita. A természet Istenről beszél, a technika az emberről beszél. És tulajdonképpen beszélne az Istenről is, ha normálisak lennénk, és átgondolnánk azt, hogy azt az értelmet, amivel fejlesztjük a technikai világot, az Istentől kaptuk. De az emberi gőg, hogy mi úgy teremtünk egy új világot, ott a Bábel torony építése, hogy Istenről megfeledkezünk, ez tönkreteszi az embert is, és tönkreteszi a teremtett világot is. Messziről indultam, a Farkasapótól.
0: Igen, Farkasapótól indultunk.
1: És akkor utána egy gyönyörű kis faluban nevelkedtem Tápiósújban, ott volt közel az erdő, a nyulaknak jártunk, ilyen akászlombot etettünk a nyulakkal, ott volt a Tápió, kiskölyökként nagy kalandjaink voltak, legalábbis terveink, hogy a öreganyánk teknőjével a Fekete tengerig, egyszer a teknőt ellopjuk és lefogjunk, elvezünk a Fekete tengerig. Ezek ilyen habókos dolgok, a természet közelében élhettem 14 évet. Utána elkerültem Kecskemétre, és a gyönyörű cserkész hagyományokat a Regnum Marianum és az egyháziskolák őrizték tovább. A cserkészetnél abszolút és a törvényekben is benne van a természetnek a védelme, szeretete. Tudnélik, ahogy ezt nagyon felelős kutatók mondják, hogy fölszámoljuk az életterünket, megsemmisítjük az életnek a föltételeit, és emögött az emberi önzés van. Na most a diákjaimmal nem filozófáltam erről, hanem mindenki ismeri már a számokat, 30 év vitorlázást, 40 ezer kilométer biciklizés, minden magyar folyó sokszor végevezése, tehát nem filozófáltam velük, hanem evestünk, vitorláztunk, sieltünk, bicikliztünk, gyalogoltunk, és engedtem, hogy a természet hasson rájuk. Mivel fiúkat neveltem, kőkeményen, tehát esett az eső, bicikliztünk tovább. Tanár úr, megázunk, aztán meg fogunk száradni. Tehát, hogy hogy be van állítva a hőlégszivattyú 22,3 fokra, jaj, ne legyen melegebb, jaj, ne legyen hidegebb, nullázódik az embernek az ellenálló képessége. Még egy példát hagy mondjak, aztán később rátérek normális mondatokra is. Tiszai evezések. Egy este kikötéshez kellett volna egy jó kikötési lehetőség, mondjuk nem iszapos part, aztán jó sátorhely és szúnyogmentesség. Ez a három sose volt meg. Tehát hol az történt, hogy kiugrottam a csónakból, és derékig, vagy akár a mellig is elmerültem az iszabba, gyerekek röhögtek. Aztán én röhögtem rajtuk, hogy ők fognak ugyanitt kiszállni, mint a normand partraszállás a háborúban. Hát. Tehát a természetnek a keménysége, a természetnek a, hogy az életre való marad meg, most nyilván ezt átmiten kell persze értelmezni, szóval férfiasnak neveltem őket, hogy leküzdjük a hideget, meleget, vagy például, amikor...
0: Nem volt nyafogás.
1: Dehogy nem.
0: Nem volt nyafogás.
1: Elfojtottam. Amikor megkérdezek, hogy mi a cél? Mondom, a cél az örök üdvösség. De mennyit bizünk meg?
0: Még.
1: Mondom, a cél az örök üdvösség. Hát a végén már földhöz verték magukat, és tudták, hogy addig megyünk, ameddig csak nem sötétedik, vagy bármi egyéb.
0: Ameddig nem lóg a nyelvük, ott értük. Igen. Még.
1: Volt, aki kidőlt az úton, leesett a bicikliről álmában. Na most azért ez már a szadizmus közelíti sajnos.
0: Ja, Isten!
1: És de utólag, na úgy szoktam ezt mondani humorral, hogy jó férjeket neveltem, hát utána egy feleséget elviselni, már gyerekjáték és operettműsor.
0: Meg az ima életüket is fellendítetted. Ja Istenem, csak ezt éljem túl.
1: De várj, ez szó szerint
0: igaz. Csak a lupuszt éljük túl.
1: Na, egyszer megtörtént, hogy az egyik, hogy mondjam, kirbótnál eltörött az evező, hát akkor ezzel a csorba vagy rongált járművel én mentem, és az éjszakai sötétben a Dunán eltűntem. Na, hol az osztályfőnök úr? És akkor 30 év múlva bevallották, hogy megálltak és imádkoztak, értem, hogy csak nagy vele fulladjak a Dunába.
0: Na ugye, mondtam én, hogy fellendítetted az ima életüket.
1: Az biztos.
0: Ezért majd bónuszpontokat kapsz oda.
1: Mint a jó buszsofőr, hogy ezt van, ismerjük a
0: így
1: történetet.
0: Így van, hogy amikor most, vezetett, mindenki imádkozott.
1: Visszatérve, és nyilván nem önkényesen mondom, hanem tapasztalatból, hogy a matematikának az a képességfejlesztése, hogy az ember elcsöndesedik és koncentrál. Ha megálltunk egy gyalogtúrán, egy szép kilátóponton, leültünk, nyilván először is drillel csöndet parancsoltam, és utána nehéz volt a csöndből kiemelni őket, mert nézték ott a dombonak vonulatait, hogy erre jöttünk, milyen szép ott már a szárazabbak a falevelek, mert aszály van. Tehát mondjuk a megfigyelés, hogy egy sokkal nagyobb hatalom és Istentől kapott ajándék a természet, tehát az nevel bennünket alázatra is, és gyönyörű zsoltársorok is vannak, hogy láttam, Uram, a hegyeidet, hát ki vagyok én? Vagy József Attila versekben is ez visszacseng. Tehát a gőgöt írtja a természet szeretet. A gőgöt. Tehát amikor, hogy mondjam, küszködtünk a hullámok ellen, éppen Paksnál volt egy nagy átfújás a Dunán, és igen, csak a hullámok becsaptak a kenukba, imádságban is buzgóbbak lettek persze, és hogy mondjam, tehát edződtek is, és ami még végtelenül nagy dolog, az egész kultúra ebből született, hogy összefog az ember. Az őrült ember a természet tönkretételére fog össze. A Isten közelében érő ember pedig a természet művelésére és őrzésére. Gyönyörű ez a két szó a Bibliában.
0: Tehát Gőg ellen is nagyon jó a természet
1: nagyon
0: közeliség.
1: Jó. Nagyon jó, mert a másik teremt egy virtuális világot, aminek semmi köze a valóságos teljesítményhez. Tehát, hogy én hány ember gyilkolok le lángszóróval, nagyon, hogy mondjam,
0: sok-sok videójátékban
1: őrület. Uh-huh. Bedilizik az ember, eszeparálja az embert. Tehát az egész virtuális világ, kivéve a fizikai modellezést, persze, köszönöm. Tehát az egy őrület felé hajt, hogy elszakadok a valóságtól, és teljesen saját szabályokat hozok létre, és ez átmegy az amoralitás felé is, hogy ki férfi, ki nő. Tehát a természetben kutyakemény törvények vannak, gravitáció. Hál' Istennek van Bernoulli törvény, ezért lehet vitorlázni, ezért lehet repülni, csak mondom poénból, de tényleg így van. Tehát, hogy vannak törvények, és én azokat először is fölismerem, tehát nem én alkotom. És itt most elmentem filozófia felé, de a piaristáknak az a jelmondata, hogy egy egyhetes nyári tábor egy tanév nevelő erejével fölér.
0: Egy egyhetes?
1: Egy egyhetes
0: nyári tábor.
1: Ez a lupuszféle, tehát nem olyan...
0: Lupuszféle?
1: Nem hassütögetés, hanem...
0: Lupusz kiképző mesterrel.
1: Igen, túlélő táborok
0: túlélő
1: voltak.
0: Tábor.
1: És akár most élelmezésben is, hát én főztem, nekik el kell képzelni, tehát nem sokat bíbelődtünk az ebéddel, vacsorával, és hogy egy puritánság, már említettem a rácsodálkozást, az alázatot, és a természetnek egyik leges-leges legnagyobb ajándéka, hogy az emberrel el tudja fogadtatni az elmúlást. Az elmúlást. És ez nagyon hozzátartozna az életünkhöz. Egyszer emlékszem, egy téli túrán egy nagy-nagy, nem horrort mondok, vérfoltot láttunk, és egy vadász ott lőtt le egy szarvast, és ott volt a vére. Nem horrorból mondom, de ha az ember most egy, beszéltem már a földműves kultúráról, élet és halál, öregedés, pusztulás, tavasz, nyár, ősz, tél. Tehát ha ezeket a ritmusokat a természetből nem tanuljuk meg, akkor nem tudunk élni. Mert őrzői vagyunk, művelői a természetnek, felelősnek kéne ebben lennünk, de leginkább tanítványai vagyunk. Van egy gyönyörű svéd felsorolás, hogy tanulj a hangyától, szorgalmat, a pataktól azt a csobogó és futó kis éneket, vagy fut az óceán felé, és valami 30 dolgot felsorol, hogy tanulja a pacsirtától, hogy szépen dicsérd az Istent. Tehát az embernek a legjobb nevelő iskolája a természet. A természet. És egy picit bele lehet kukkantani mondjuk a fizika tudományában, hogy nyilván mindig is titok marad, hogy hogyan teremt az Isten minden fűszálat, hópelyhet különbözőnek, főleg aztán minden embert. Tehát, hogy a természetnek a formagazdagsága, színgazdagsága, és nyilván itt visszatérünk a Bibliára, a teremtés történetre, hogy Isten nekünk Édent alkotott. És ez az Éden megmaradt a családban, tehát abban a kötelékben, amit családnak hívunk, és az Éden az megmaradna a természetben, ha nem tennénk tönkre. Tehát Isten üzeneteit folytjuk el, hogyha a természettől elszakadunk, és nagyon sokat csorbul, és majd lehetetlenné válik, ha erre haladunk, maga az élet is.
0: Hát ezek komoly mondatok.
1: Profétaiak.
0: Profétai, ez pedig a szerénység. Erre is a természet taníthatja.
1: Igen. Hát,
0: ezt onnan hoztad a szerénységedet.
1: Biztatásból egy-kettet így osztályoznám magamat most a
0: szóval
1: szabadra.
0: Ez egy profétai, igen.
1: És hál' mondat. Istennek, hogy megmaradtak. Most már saját diákjaim visznek el engem vitorlástúrákra, akár tengeri vitorlázásra is. Hát élvezem a munkám gyümölcsét.
0: És most már te imádkozol bőszen, hogy túléld.
1: Hát, ők sokkal biztonságosabban mennek, mert nagyobb a praxisuk. Tehát ezt végre egy kis alázat is megcsillant azért.
0: Igen. Hát köszönjük, Lupusz atya, ezeket a gondolatokat, amiket megosztottál velünk, hogy hogyan nevelted a diákjaidat a természet szeretetére, tiszteletére, védelmére, egy akár a tantermeken kívül is, a tantermi óráidon kívül is, ezeken a nyári táborokon. Tanulságos volt. Köszönjük ezeket a gondolatokat.
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm.
0: És most a természet említése kapcsán hallgassunk meg egy számot, a Kéklő tengernek partján címmel.

0: És elérkeztünk a mai napindító műsorunk végéhez. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk indították a reggelt. Búcsúzik önöktől
1: Farkas István piarista Lupusz atya
0: és Szabó Ildikó. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Köszönjük szépen Prószéki Anna Máriának is, adástechnikusunknak, ő segítette a műsorunk háttér dolgait, és hallgatóink adományait is köszönjük, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Nagyon jó felfrissülést kívánunk mindannyiunknak, legyen nagyon szép napjuk, és találkozunk augusztus elején egy hónap múlva. Isten áldja önöket!
1: Isten áldja.
0: Hírpercek következnek, műsorajánlónk. Minden hónap első csütörtökén, így július 2-án is Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a Napi Pap a Mária Rádióban. Ezen a napon Lupusz atya és Szabó Ildikó vezetik napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Szent Jónásra.
2: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádiót hallgatják. Én Kocsis Kamila Napsugár vagyok, mai vendégem pedig Beller Barnabás, akivel a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról fogunk beszélgetni. Szia, Barnabás!
3: Szia, Kamilla!
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. Nagyon érdekelne, hogy pontosan mi ez a fenntarthatatlan fogyasztói társadalom, mert szerintem, ahogy én is tudtam az elején, nagyon sokan még nem tudják, úgyhogy kérlek, mesélj nekünk erről.
3: Hát én is néztem azért egy definíciót hozzá, hogy pontosan hogy van ez megfogalmazva, mert ugye benne van ez a fogyasztás szó, és érdekes módon én meglepődtem azon, amikor egy olyasmit olvastam a definícióban, hogy a fogyasztói társadalomban ez egy ilyen általános cél az emberek számára, hogy fogyasszanak, hogy anyagi javakat, hát mondjuk, hogy vásároljanak, vagy felhalmozzanak, vagy kifejezzék magukat benne, vagy stresszt csökkentsenek vele, vagy meghatározzák magukat benne, tehát ez valahogy mind azért hogy ide kapcsolódik ehhez a dologhoz, és a fenntarthatatlan az szerintem úgy kapcsolódik hozzá, hogy nyilván van ennek egy mértéke, hogy mennyi javak, mennyi tárgyak, mennyi vásárlás történik, és ez honnan jön oda, milyen módon van előállítva, ennek milyen ökológiai költségei vannak. És itt azt látjuk, hogy az az életmód például, amiben mi is élünk, annak van egy csomó olyan velejárója, aminél kétséges, hogy ez fenntartható. Mondjuk a fizikai erőforrások, vagy a környezeti erőforrások szempontjából. Mondjuk így.
2: És itt például milyen vásárlásra gondolunk, ugye, ahogy te beszélt, vagy te mondtad. Mit jelent itt a vásárlást?
3: Hát szerintem induljunk el egészen onnan, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen fizikai tárgyak vesznek minket körül, és hasonlítsuk össze azt, hogy mondjuk a jelenkorunkban honnan származnak ezek a fizikai tárgyak, meg mondjuk ők szüleinknél, hogy voltak ezek a dolgok. Tehát azért nagyon más az, amikor valaki úgy szerez meg egy zakót, hogy azt a falunak a szabója megszabta, megvarta, és elkészítette saját kezüleg, azokból az alapanyagokból, amihez ő hozzáfért, arról a környékről, tehát nem volt az, hogy egy ilyen, hogy beszállították volna máshonnan, és akkor ő arra vigyázott, hogy az egy ilyen értékes dolog volt, kifizette igazából a munkát is vele, és akkor ott volt az akója, vigyázott rá, és egész életén keresztül, vagy mondjuk, mit tudom én, évtizedeken keresztül azt hordta. Ezzel szemben, hogyha megnézzük, hogy mondjuk mi egy, most nem akarok reklámot mondani, de bemegyünk egy plázába, és látunk egy üzletet, hogy honnan jön az a zakó, kik készítették el, milyen költségekkel, milyen marketinggel, mennyit fizetünk érte, mennyi volt az anyagköltség. Az anyagköltséget azt vajon milyen szempontok alapján számolták ki? Azért, hogy minőségi legyen, hogy hosszú távú legyen, hogy meg lehessen javítani, ha elromlik, vagy úgy, hogy minél olcsóbb legyen, hogy a profitot növelje a cégnek, tehát hogy minél több bevételük legyen. Olyanok is vannak, olyan teóriák, hogy érdemes úgy meggyártani ezeket, hogy azért egy idő után elromoljon, hogy legyen új, mert az nagyobb profit, hogyha többet adhatunk el, nem biztos, hogy megéri olyan minőségi dolgokat csinálni. Ezt most mind pénzügyileg értem, tehát így értékrend szempontjából ez nem egy jó hozzáállás. Satöbbi, satöbbi, de a lényeg az, hogy most csak egy zakóról beszéltünk, de az, hogy hogy készül az el, hogy milyen szellemiségben készül el akár ilyen profit termelés szempontjából, az nagyon nem mindegy. És szerintem ez lesz itt egy nagy kérdés erről az oldalról, hogy amikor tehát amikor fenntarthatóságról beszélünk, és arról beszélünk, hogy amúgy emberként minek vásárolunk. Tehát igazából mi az az emberi motiváció, mi az az emberi szükséglet, amiben vásárolunk, akkor ebben hogyan gyakorolunk egy olyan tudatosságot, ami a mi életünkben is igazából egy ilyen hosszú távú boldogsághoz visz. Tehát itt nagyon fontos ez a hosszú távú, mert nagyon más lehet egy rövid távú boldogság is egy hosszú távú boldogság, de ez az egyén élete. És hát társadalmi szempontból meg ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi olyan társadalmat tartunk fönt, ami, ahol majd az ők unokáink is boldogan élhetnek, és nem isszák meg a levét annak, hogy most bizonyos dologban túltermelünk és felelőtlenek vagyunk. És hogy tudunk-e ebben határt húzni. És tudnak-e mondjuk a nagy cégek ebben határt húzni, akik azt látják belőle, hogy hát igen, megkaptuk a büntetést azért, mert nem fenntartható, ahogy termelünk, de tegyük rá azt a pénzt az árára, az árunak, és akkor majd a vásárló kifizeti szépen a büntetést, mert ilyen is van.
2: Van egy ilyen mondás, hogy a drágább jobb. Vagyis hát ez nem is feltétlenül egy mondás, hanem hogy az emberek általában így gondolják, hogy neked erre mi a véleményed?
3: Hát úgy, tehát egyrésztről, hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk nem tudom, kenyeret akarunk venni, és megveszünk egy kovászos kenyeret valakitől, aki a saját kemencéjében elkészíti azt olyan búzából, olyan eljárással, ami időigényes, ami nem futószalagon termelődik, és ő megkéri ezért az árát, ott tényleg azt gondolom, hogy bizony, ott arról van szó, hogy az egy minőségileg is jobb termék, és valamivel fenntarthatóbb. De hogy közben az árnak nem csak ennyi szerepe van, tehát nem csak a minőségről árulkodik, hanem annak van egy olyan szerepe is, hogy ha én egy drágább dolgot veszek meg, akkor azzal nem csak azt a tárgyat veszem meg, hanem a tárgyal járó nem biztos, hogy feltétlenül reális, de a tárgyal járó státuszt, a tárgyal járó ilyen vélt megbecsültséget. Mert azért nyilvánvalóan látjuk azt, hogyha mondjuk megnézzük, hogy mit fotóznak például a paparazzik. Azért ők fotózzák azt, hogy ott van valami híresség, és hogy mondjuk milyen óra van a kezén, milyen márkájú a sportáskája. Egyrészt ez nagyon jó a cégnek, de lehet látni, hogy egy csomó embernél nem biztos, hogy tudatosan, de beindul az, hogy valamiféle elérendő vágyam nekem megjelenik azzal a termékkel kapcsolatban. És engem pszichológusként az érdekel, hogy valójában mi az igazi motiváció. Tehát amikor valaki megvesz egy táskát, akkor ő neki a táska fontos, vagy az ilyen érzelmi, státuszbéli velejáró, amit nem biztos, hogy tudatosítunk, de nagyon erősen ott van. És amit azért a reklámok is nagyon erősen felhasználnak, amit az influencerek nagyon erősen felhasználnak. Tehát végső soron a marketing, a cégnek a marketingje használja annak érdekében, hogy nagyobb eladást hozzon. Igen, remélem így értető, hogy miket akarok összeszedni.
2: Akkor te úgy gondolod, hogy ezek a márkák, vagyis hát igazából nem is feltétlenül a márkákat fizetik meg, hanem azoknak a nevességét. Te úgy gondolod, hogy ezek a szociális életben magasabb rangot jelentenek?
3: Hát vannak helyzetek, ahol azt látom, hogy igen. Tehát ugye dolgozok iskolapszichológusként is, és nem egy olyan helyzetet láttam, ahol ténylegesen például egy kamaszosztályban, ott, hogyha csak a kamaszkort nézzük, nem csak embernél, hanem állatoknál is, ott nagyon fontos a státusz, hogy a kortárs csoportban, akár egy osztályközösségben, vagy bármilyen kortárs közösségben, az, hogy ki milyen szerepet foglal el, az ott az érzelmek meg az önmegítélés szempontjából egy tök fontos dolog, hogy ne érezzem azt, hogy én egy ilyen, tehát hogy én nem tartozok ide, engem nem vesznek számba, engem nem vesznek komolyan, engem lenéznek, ez kamaszkorban egy ilyen nagyon szorongató dolog tud lenni. És emiatt megjelenik egy igény arra, hogyha én közösségben vagyok, akkor ott nekem legyen egy olyan státuszom, amiben én mondjuk azt, hogy biztonságban érzem magam, vagy kiegyensúlyozottan érzem magam. És amikor például azt látom, hogy valakinek azt mondják, hogy mi ez a béna cipő, akkor ott nem csak ennyi hangzik el, hanem ott az is elhangzik, hogy téged nem tartunk olyan nagy státuszú valakinek, és ez nem jó. Tehát ez nem egy szerencsés dolog, mert valójában a cipőnek nem kellene, hogy összefüggése legyen ezzel, hanem tök fontos lenne, hogy olyan emberi értékek mentén alakuljon. Hát ez a státusz sem feltétlenül, hanem mondjuk a tisztelet, ahogy a másik emberre tekintünk, ahogy a másik felé fordulunk. De hogy ezeknek a mozgatórugóit látom, hogy sokszor összekapcsolódik márkákkal. És az a helyzet, hogyha megnézzük azt, hogy mit csinál egy marketing cég, ők ezt nem véletlenül csinálják így, hanem tudatosan. Ők pontosan tudják, hogy mondjuk a kamasz az a korosztály, ahol igenis nagyon jó eredményeket fogunk elérni, hogyha hatunk ezekre a mechanizmusokra, ezekre a társas mechanizmusokra. És nagyon fontos az, hogy mi meg tudatosítsuk, meg aki mondjuk, nem tudom, kamaszokkal foglalkozik, akkor legyen erről beszélgetés, hogy amúgy nézd meg, hogy egy-egy ilyen dolog, mert azért azt látom, hogy ezek nagyon gyorsan jönnek, nagyon automatikusan, hogy mondjuk azt mondják, hogy hú, de béna neked a ruhád. De azért gondold végig, hogy ez sokkal bonyolultabb ez a mondat ennél, hogy mi ezeket megnézzük, mert erre egy iparág épül rá. És hogyha tudatosítani tudod, hogy én a másik embernek az értékét nem a ruhája mentén fogom látni, hanem azokat meg kell találni, hogy mik azok a dolgok, amik mentén tudunk kapcsolódni, amik mentén elismerhetem őt, mik azok a dolgok, amik az én belső elvárásaim. Tehát ezeket nagyon fontos magamnak megfogalmazni, mert a fogyasztói társadalom ezeket kínálja, anélkül, hogy ezeket észrevennéd. És hogyha nem futod le ezeket a felülvizsgáló köröket, akkor nagyon gyorsan, vagy nagyon könnyen be tudnak épülni. Lehet kicsit általánosítok, de azért ez tendenciaként megjelenik.
2: Egyébként említetted, hogy a kamaszkor, ez többször is elhangzott, hogy a kamaszkor, és egyébként régebben, én legalábbis így látom, alapvetően tényleg a kamaszokra volt jellemző, meg most is, viszont én azt látom, hogy minél nagyobb lesz a telefont használó kisebb gyermekek száma, annál nagyobb a kisebb gyermekek körében is ez az ítélkezés. Vagy hát nem tudom, hogy ezt mennyire lehet ítélkezésnek mondani, de tulajdonképpen az igazából, hogy már az ilyen 4-5 éves gyerekek is már megszólják a másikat, hogyha már nem olyan a cipőjük, mert nem csak azért, mert ezt látják otthon, hanem mert azt látják az interneten, hogy minél drágább, minél márkásabb egy ruha, annál jobb. És hogy mit gondolsz, ennek mi az oka?
3: Amúgy csak egy zárója, hogy én azt hittem, hogy idősebb korosztályt fogsz mondani, hogy az idősek is ugyanezt csinálják, nem csak a kamaszok, mert az is tök jó. De hogy igen, hogy miért megy ez lefele? Hát én gyermekpszichológiai szempontból gondolkozok, meg ilyen fejlődés lélektani szempontból, ahol az az egyik induló pont, hogy különböző életkoroknak megvannak azok a sajátosságai, amik mentén a gyerekek úgy tudnak fejlődni, ahogy azt életkorilag várjuk. Nyilván vannak egyéni eltérések, vannak mondjuk atipikus fejlődések, most nem megyek bele, de azt tudjuk, hogy mondjuk nyilván 18 karikás film, annak is megvan az oka, hogy az alatta lévő életkor miért ne nézze azt meg, mert még nincs a személyiségfejlődés egy olyan szinten, ahol az ott látott tartalmakat megfelelően tudná keretezni, hanem őt azt még ilyen mikrotrauma-szerűen, tehát valahogy őt azt érzelmileg nem egy szerencsés módon érinti. A lényeg az, hogy én azt látom, hogy mondjuk a közösségi média, a telefonhasználat, azok nem tartják tiszteletben ezeket az életkori sajátosságokat. Tehát nem úgy tervezik meg ezeket, hogy mondjuk aki 12-3 éves, az olyan tartalmakkal találkozzon, ami ténylegesen ezeket veszi figyelembe, hanem össze-vissza van. Sőt, nem is ez nem igaz, hogy össze-vissza, hanem az szerint működik, hogy az algoritmus, ami működteti ezt a közösség média felületet, az annak az a célja, hogy növelje a képernyő időt, tehát növelje az ott töltött időt és a figyelmet, amit rászentelünk. És amúgy, hogyha ezt a képletet nézzük, akkor oda igenis, tehát a növekedés szempontjából sajnos az egy előnyös dolog, hogyha olyan tartalmakat adunk a fiataloknak, amitől ők ott ragadnak, ami őket érzelmileg befolyásolja. Mert hogyha téged valami érzelmileg befolyásolt, mert mondjuk megnéztél egy olyan videót, ami felkavart, akkor tudattalanul vissza akarsz menni ahhoz a tartalomhoz, hogy valahogy helyre tedd. De ez egy manipuláció. Tehát itt ez a durva, hogy a profit oltárán feláldozzuk az életkori sajátosságoknak a működését. És a lényeg az, hogy egy kisebb korosztálynál, tehát ott ahhoz, hogy a személyiség egészségesen fejlődjön, ott igazából határokra van szükség. Arra van szükség, hogy neki ne kelljen az egész világról gondolkoznia. Ő jár mondjuk alsó tagozatba, általános iskolába, ismeri azt az osztályát, vannak otthon barátai, van otthon a saját háza, néha átmegy a másikékhoz, néha a mamáékhoz, mondjuk nem tudom, de ez a világ. Ebben a világban határozza meg magát, ebben a világban van 40-50 ember, és ő ebben a 40-50 emberben keresi az összehasonlításokat, velük alakít viszonyokat, és hogyha ez meg tud történni, akkor a személyiség az tud a maga természete szerint nyugodtan fejlődni. Na most, hogyha a gyerek kezében adunk valami olyan eszközt, ami mondjuk a közösségi médián keresztül teljesen eltörli ezeket a határokat, mert összehasonlíthatod magadat Észak-Amerikában valakivel, vagy Dél-Afrikában, vagy nem tudom. És ráadásul ezek nagyon erős ingerek, viszont nem a valóságban éled meg őket. Tehát, hogy hatnak rád, de nem tudsz vele mit kezdeni. Most gondoljuk azt el, hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy nem tudom, valakit mondjuk bántalmaznak egy osztályban egy videón keresztül. Hogyha ezt a valóságban látnánk, akkor vagy elmenekülnénk onnan, vagy odaszólnánk, hogy na jó, ezt most fejezd be. Tehát valahogy közbeavatkoznánk, de amikor nézel egy videót, tehát ott nem tudsz közbeavatkozni. De közben, ha érzelmileg megérint, akkor mégiscsak megérintett, de nem vagy benne cselekvőképes. És ez okoz egy nagyon erős frusztrációt, és egy olyan társas összehasonlítást, aminek még nem kellene akkor abban az életkorban ott lennie. Ezzel az a gond, hogy egyrészt ezt nagyon jó lenne ellensúlyozni valós, személyes és reális kapcsolatokkal és kapcsolati történésekkel, tehát nem tudom, ami régen volt, hogy kimegyünk játszani együtt, és akkor az egyik megsértődik, akkor ők rosszban vannak fél óráig, de utána megbeszélik, mert ebből a dologból megtanulják azt, hogy működik egy kapcsolat. De hogyha ez online térben zajlik le, ott nem adottak ezek a lehetőségek, hogy te így cselekvőképes maradjál ebben. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, és ebben nehéz ma határokat húzni, mert ez egy általános tendencia, hogy miért ne kapjon a gyerek telefont, és szülők mondják is, hogy hát kapjon, mert akkor így fog tudni majd fejlődni, így fogja ismerni ezeket a technológiákat. Igen, csak ez nem egy egyszerű használati eszköz a telefon, ez egy végtelenül okos valami, ami folyamatosan gyűjti rólad az adatokat, és nagyon is használja azokat. Az a lényeg, hogy... Most egy kicsit elfelejtettem, hogy mit tudom, jó konklúzióm volt, de mindjárt eszembe jut, vagy nem fog eszembe jutni, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy ezeket tényleg érdemes tiszteletben tartani, mert akkor tud megtörténni ez a reális személyiségfejlődés.
2: És egyébként az előbb mondtad, hogy azt hittem, hogy az idősebb korosztályt fogom mondani, akkor az idősebb korosztályra kiterve, én egyébként azt látom, hogy már az idősebb korosztálynak, akiknek ilyen, hát akik ilyen 30-35 éveseknek most lesz még csak gyerek.

0: mert nagyon sok olyan tényező van, amit így nagyon nehéz kizárni ebből a dologból. Tehát tegyük föl, hogyha mondjuk mindenkinek van okos telefonja az osztályban, csak a te gyerekednek nincsen, akkor a gyerek folyamatosan azt fogja megélni, hogy ebből a dologból ő kimarad, és emiatt lesz köztetek egy feszültségforrás. És akkor ezzel neked szülőként valamit kezdened kell. Korábban ott azt látom például, hogy mondjuk az, hogy te egy ilyen újszülött csecsemőt végig kíséri az első két életévén, az egy annyira ilyen elemi élmény, a gyerek az első két életévben tanulja meg, hogy egyszerűen mi az, hogy világ, mi az, hogy kapcsolat, mi az, hogy anya, mi az, hogy apa, mi az, hogy én. Hogyha most itt van egy pohár a kezembe, egy pici csecsemőnek az sem egyértelmű, hogy ez a pohár, ez nem a kezének a folytatása, hanem ez egy külön tárgy, és ez fizikailag elkülönül egymástól, ezt is meg kell tanulnia. És azt is meg kell tanulnia például, hogy anya figyelni fog rám. Bízhatok benne. Bízhatok abba, hogyha nekem valami bajom van, feszültségem van, akkor oda fog jönni, és engem megvigasztal. Na most ez nagyon fárasztó, hogyha ez 0-24-ben van, és szülőként te benne vagy egy olyan folyamatos leterhelésben, hogy a gyerek mindig jön utána, nem tudom lerázni magamról. És közben meg alig találkozok emberekkel, mert amióta szülő vagyok, azóta mindig itthon vagyok, előtte ide jártam, ezt csináltam, azt csináltam, és most ezt nem tudom megtenni, nem akarom nézni a telefonomat, mert akkor a gyerek nem látja a szemkontaktus, és múltkor olvastam a Facebookon, hogyha nem látja a szemkontaktus, az kötődési zavart okoz, de közben én nézném a telefonomat, mert ott tudnék csak kapcsolatot tartani a szociális világgal, és akkor adjunk egy mesét a gyereknek, mert az egy órára lefoglalja, és én végre megnyugodhatok. Tehát ez a szülőnek az élményvilága, csak közben kérdés igen, hogy akkor erre mondjak, hogy digitális cumi, hogy valami, ami a gyereket arra az időre leköti, csak arra vigyázni kell, hogy egy ennyire intenzív eszköz, mint a telefon, ami ennyi ingert ad, egy ilyen nagyon formálódó agynak, ami még egy-két éves korban van, ez akkora löket, hogy az agy szerkezete is máshogy fog alakulni, hogyha ebből ő sokat kap, sőt nem is olyan sokat kapjon, hanem egy napi egy óra például is már így hat. Úgyhogy azt nagyon megértem, hogyha például nincsenek ott nagyszülők, nincsenek olyan erőforrások, akkor nagyon nehéz szülőként ott lenni, és ebben a nehézségben egy megváltásnak tűnhet ez a telefon és a digitális cumi. Csak sajnos nagyon nagy az ára. És én például mindig azt mondom, hogy mondjuk a mazsolat és tádétól még senki nem kapott dopaminfüggést, mondjuk így. mert hogy egy olyan szórakoztató tartalom volt, aminek a ritmusa, a kidolgozása, a tartalma az sokkal követhetőbb volt idegrendszerileg. Mert azok a mesék, amik ma vannak, azok nem követhetők idegrendszerileg. Úgyhogy itt is azt gondolom, hogy érdemes tudni, hogy milyen eszköz van a kezünkben, érdemes tudni, hogy a gyereknek ebben az életkorban mire van szüksége, és ezekben határt kell húzni, és segítséget kérni, hogyha ez nehéz, mert ez egy nehéz dolog. Ez a technológiai eszköztár, ez nem arra van kitalálva, hogy mi emberként egészséges legyünk, hanem arra, hogy mi emberként fogyasztók legyünk, és itt jutunk vissza a fogyasztói társadalomhoz, hogy ennyire betüremkedik az életünkbe.
1: Az elején említetted, mikor a kérdésemre választottál, hogy a gyerek kirekesztett lehet azért, mert neki nincsen telefonja, és emiatt létrejöhet közte, meg a szülő között egy feszültség. Hogy gondolod szülőként, melyik a jobb döntés? Bevállalni ezt a feszültséget a gyerek jó léte érdekében, vagy inkább a kezébe adni a telefont, ami hát valljuk be, hogy azért nem a legártalmatlanabb eszköz. Hogy szerinted melyik a jobb választás?
0: Most az jutott közben eszembe, hogy melyik országban beszélünk erről, mert mondjuk Ausztráliában 16 év alatt betiltották a közösségi médiát, és egész nagy szerepük volt az ottani diákparlamenteknek is ebben, mert meg tudták fogalmazni, hogy bizony amúgy ez egy probléma, és valami legyen valami nagyobb szabályozás ebből, mert nagyon nehéz ezt összetartani, de mindegy, ez csak egy kitérő. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, hogy egy ilyen helyzet kialakul, akkor ott a legfontosabb dolog először is az, hogy megértsük, hogy valójában mi az igazi szükséglet e mögött, a dolog mögött. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy engem akkor fogadnak el, hogyha nekem van ilyen eszközöm, akkor ott vissza kell menni, és nem, látni kell, hogy nem az eszköz a lényeg, hanem annak az élménye, hogy én egyenértékű tagja

0: mondjuk a közösségnek. Annak az élménye, hogy én nem maradok ki helyzetekből, vagy legalábbis nem egy olyan nagy mértékben. Azért az nagyon fontos, hogy a mai világban biztos, hogy kimaradunk dolgokból, tehát azt így tudni kell, meg ezt így le kell szögezni, hogy vannak dolgok, amiből kimaradunk, de az igaz, hogy mondjuk 13 vagy 14 vagy nem tudom hány évesen, így kamaszkor közepén, ott ez még nagyon erős élmény ilyenkor. De hogy érdemes végig gondolni alternatívákat, hogy például, ha nem lennének osztálycsoportok, ahol mondjuk vége a sulinak és este is folyik a beszélgetés teljesen korlátlanul, ha ez nem lenne, akkor nem kellene, hogy ott legyen ez az igény, mert akkor nincs valami, amiről lemaradhatnék. Mégis ott van. Oké, akkor ezzel mi legyen? Beszéljünk arról is, hogy de mi lenne, hogyha mondjuk, nem tudom én, elmennétek együtt, csinálnátok valamit közösen, és utána hazamenne mindenki, és lezárná ezt a dolgot. Szoktatok-e amúgy erről beszélgetni? Vannak olyan emberek az osztályban, akik szintén amúgy ezt érzik, hogy igazából nem szeretjük ezt a telefonos életünket, de hogy muszáj. És akkor, hogyha mondjuk vagytok öten, akkor találjátok ki öten azt, hogy ezt hogy veszitek a kezetekbe. Nem lesz könnyű, mert először mindenki furcsán fog rátok nézni. De így lehet kontrollt venni valami dolgon. Esetleg segítene az, hogyha barátaidat meghívnánk, hogy szerveznék nekik közös programot. Inkább jó, akkor szervezd te, mert arra azt mondja rá, hogy nem, ide hozzánk ne jöjjenek, mert szülők itt vagytok, és a szülők éppen nem menők ebben az életkorban. Oké, jó, de akkor mi kell hozzá? És akkor visszaépíteni azt a természetes kapcsolódást, ami nem a telefonon keresztül történik. Erre kellene törekedni, de ez nagyon nehéz. És tényleg lesznek olyan helyzetek, ahol azt mondja, hogy a gyerek, hogy de ezek az idők már elmúltak, már minden itt történik, hát ezt nem lehet megállítani, akkor keresni kell, hogy hol lehet valamit mégis visszahozni belőle, mi az, amit nem. Hogyha azt döntünk, hogy oké, akkor mégis kap okos telefont, akkor viszont ott nagyon az elején le kell fektetni, hogy tényleg mik lesznek a korlátok, mi ennek az értelme, és ezeket tak-tak-tak így tartani kell. Mert amikor már ilyen 22-3 éves korodban jönnek az első élmények, hogy amúgy mi az, hogy én nekem naponta 6 óra a képernyő időm, amúgy minek, meg nem tudom, és hogy akkor ott azért már tudod azt, hogy leülsz és elkezded ezeket beszabályozni, de én azt tapasztalom, hogy ameddig mondjuk 14 éves vagy, addig tényleg kell legyen valaki, aki azt mondja, hogy bocs, itt a határ, nem ellenet teszem, hanem azért, mert ez a telefon, ez egy ilyen eszköz. Az nem fogja őt érdekelni, hogy neked mennyi a képernyőidőd, meg hogy belőled mi lesz majd hosszú távon, nem az a célja. Lehet kicsit tágan fogalmaztam, de valahogy így.
1: Nem, abszolút értető volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és hogy ma itt voltál velem. Remélem, hogy majd még tudunk erről beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos téma, és abszolút érdekes is. Igen. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, majd még beszélgetünk erről.
0: Örülök, én is köszönöm.
2: Kocsis Kamilla napsugár beszélgetését hallották Beller Barnabással a fenntarthatatlan fogyasztói társadalomról.
3: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei magyarok kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagy Cirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Ilyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaúj-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségi búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagy Cirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával, a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyeztetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürközzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Nem mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Íreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk az Újlaki Sarlos Boldogasszony templomból, és a templomban is a mai szentmisénket. Már a rádió közvetíti, hogy ezt a szentmisét egyszer ajánljuk föl plébánián közösségéért, és a Mária Rádió lelki családjáért is. Ünnep számunkra ez a mai nap, hiszen boldogságos Szűz Máriát idézzük magunk elé, aki az örömét meg akarja osztani Erzsébettel. Ezt a szentmisét azért ajánljuk föl, hogy mi is tudjuk szívünkben hordozni az Istennel való találkozásnak az örömét, ezt meg tudjuk osztani másokkal. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jellemző rám ez a között Máriás lelkület, ami nem érzelgőséget jelent, hanem egy látásmódot. Tudom, mert Mária szemével Jézust nézni, az üdvösség történetet nézni. Ha erre törekszem, akkor a lelki életem egészen biztos, hogy gazdagabbá fog válni. És vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erdélybe tett meglátogassa, add, hogy a szent élek indítatásait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

olvasmány Szofóniás proféta könyvéből. Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael, örülj és újjongj egész szívedből, Jeruzsálem leánya. Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, tehát ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsot elfordítottam tőled, hogy ne visel többé a gyalázatot. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok. Legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Elzsébetet. De Elzsébet meghallotta Mária köszöntését, szív alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Elzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott mélyenben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong, megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, ám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívüket, lesöpörte trónjukra hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosokat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta a gyermekét Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, újlaki tekintetes Mária rádió hallgatók, templomunknak a búcsú napján az Anya Szent Egyház egy olyan szentírási szakaszt olvas föl, ami ennek a templomnak az üzenetét hordozza. Boldogságos Szűz Mária, emlékezünk az ő vizitációjára, az ő látogatására. Ha ennek az evangéliumi szakasznak így az üzenetét meg akarjuk fogalmazni önmagunk számára, és össze akarjuk kapcsolni az életünkkel, akkor föl kell fedeznünk azt, hogy a Szentírás a Boldogságos Szűz Máriának ezt az útját, ezt a vizitációját, vagy látogatását úgy mutatja be, mint az öröm kiáradásának az útját. Tehát egy különleges ajándékot kap ember észre, felfoghatatlan ajándékot kap az Istentől, igent mond rá, bár nem érti teljesen, hogy mire van szó, és hogy ez az öröm gyarapodjék benne, meg tudja osztani valaki megérti őt, a környezete biztos, hogy nem igen értette, hogy miről van itt szó, ezért meglátogatja Elzsébetet, aki szintén titoknak a hordozója. És a két asszony, akit az Isten kegyelme különleges módon megáldott, ez találkozik egymással. És az örömük, mint hogyha úgy megsokszorozódna, továbbadják az örömöt egymásnak, és ez úgy még inkább, hogy eltölti a szívüket, a lelküket. Egy gyönyörű kép, amit itt Lukács leír, hogy a Boldogságos Szűz Mária közelségét, pontosabban a méve hordozott üdvözítenek a közelségét meg, érzi kis keresztelő János, és a maga módján kifejezi az örömét. Az örömnek a kisugázása, kiáradása áll előttünk, mint egy misztérium. És ha valaki ezen ugye elmélkedni akar, akkor talán azt a kérdést teheti föl, hogy azokat az örömöket, amiket mi kapunk a Jóistentől, azt tudjuk-e hordozni a szívünkbe? Mert nagyon sokszor átélünk valamit, akkor azt meg is köszönjük, de utána, mintha megfeledkeznénk róla, és egy idő után ennek az örömnek a tüze, hogy elhanvad a szívünkben és a lelkünkben. És a mai evangélium talán arra figyelmeztet minket, vagy ösztönöz minket, hogy egyszer örömér, bármilyen szempontból az örömnek a forrása mindig az Isten, akkor azt törekedjünk megosztani másokkal. Másoknak is szüksége van arra az örömre. Ha én elmondom valakinek az örömömet, akkor ezáltal az ő örömöm gyarapszik benne, és visszasugároz rám. Tehát, hogy ne törődjünk bele abba, hogy hát az életnek a nehézsége, problémái ránk rakódnak, és akkor ezeket az örömeket ugye elfelejtjük. Nem, hordozni kell. Mint ahogy a parázs is ott van, vagy a tűznek a hamva alatt látszólag nincs ott, de mégis a hamva ott van, hamvak alatt ott van ez a tűz, az a parázsló tűz, és azt újra lehet gyújtani akkor, vagy éleszteni, akkor ráfújunk, és ez a, amit ráfújunk, ez a Szentléleknek a lehelete is lehet. Tehát mindig visszaidézzük ezt az eseményt, akkor mindig újra éljük azt az örömet. Imádkozzunk azért, hogy így éljük a hétköznapi életünket is, ne csak az ünnepnapokat, hanem a hétköznapokat, hogy tudjunk ebből az örömből újra és újra meríteni, és ezt az örömet meg tudjuk osztani másokkal. Amen. Halljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
2: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek.
3: Kérünk téged, hallgass.
2: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak. Add, hogy Szűz Mária példáját követve mi is készen álljunk fele barátaink megsegítésére.
3: Kérünk téged, hallgass.
2: Add, hogy Erzsébethez hasonlóan Máriában mi is felismerjük Urunk anyját.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, ezt a szentmisét azért ajánljuk föl önmagunkért is, meg másokért is, Mária Rádió hallgatóikért, és hogy ránk telepednek a hétköznapi életnek a gondjai, látszólag úgy elfedik azt az örömet, annak a forrását, amit te vagy. Tudjuk megállni, tudjuk felidézni üdvösségtörténet nagy eseményeit, vagy a mi életünknek a nagy eseményeit, és ezért hálát tudjunk adni. Egészen biztos ez a hála, ez fölszítja a szívünk legmélyén az örömet. Hallgass meg, Urunk! Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közbenjárására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztusra, mi Urunk által.

Imádkozzatok testvéreim az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Fölséges Istenünk, legyen kedves előtted az üdvösség szerző áldozat, amint egyszülött fia szent anyjának szeretetét is szívesen fogadtad.

és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogant egy szülöttedet a Szent Élek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Úrunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szelleme, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek az égerői, s a boldog szeráv kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szentitka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzünk meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Elsősorban Tébániánk híveire gondolunk, de mindenki ide kapcsolhatja közelről is, távolról is azokat, akiket az utóbbi időben ugye elveszített. Ő tudja, az örökké valóságban van, de mégis fáj a hiánya. Akkor megemlékezünk a háború áldozatairól és a természeti katasztrófák áldozatairól is. És mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonyjal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ezt is uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk, mindenkor.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

azokkal együtt, akik nem tudnak részt vezni a szentmisén, de lélekben követik. Vannak mondjuk el főpásztorunk Erdő Péter imáját, segítségül nekik a lelki áldozáshoz. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak.

0: Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, Krisztus vérében részesít, a kenyér pedig, amelyet megtörünk, az Úr testébe kapcsol. Köszönjük neked, Urunk, veled való találkozást, Urunk vezető szent testedet, véredet is. Loyolai Szent Ignác imádkozta, te véred ihlessen meg minket, indítson a jó cselekedetekre, hogy te szereteted, amely véred ontásával tárult föl, másokra is kiáradjon. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, az üdvösség eledelével és italával tápláltál minket. Kérünk, járj át bensőnket mindenkor Krisztus vére. Az örök élet forrása legyen számunkra Krisztus, ami Urunk által. Háborús időket élünk, kérjük Szent Mihály arkangyal segítségét a gonosszal szemben. Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet. Lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

0: a kultúra evangelizálása és az evangélium beágyazása a kultúrába. A Jézus Krisztusról szóló igehirdetésnek el kell érnie az európai kultúrát is. A kultúra evangelizálásának ma is, a mai Európában is meg kell mutatnia, hogy teljességgel meg lehet élni az evangéliumot, mint a létnek értelmet adó életformát. Ennek érdekében a lelkipásztorkodásnak vállalnia kell a keresztény mentalitás kialakítását a mindennapi életben. A családban, az iskolában, a társas érintkezésben, a kultúra, a munka és a gazdaság világában, ugyanúgy, mint ahogy a keresztény mentalitás kialakítható a politikában, a szabadidő felhasználásában, az egészségben és a betegségben. A keresztény antropológia és Krisztus központi szerepének fényénél józanul kell értékelni Európa mai kultúráját, szellemi irányzatait, a nagyobb jelentőségű tényeket és helyzeteket. Emlékezve a keresztény kultúra termékenységére végig Európa történelmén, ma is meg kell mutatni az evangélium elméleti és gyakorlati hozományát a világ és az ember javára. Továbbá figyelembe véve a tudomány és a technika nagy fontosságát az európai kultúrában és társadalomban, az egyház arra hivatott, hogy a gondolkodást elmélyítő eszközei és gyakorlati kezdeményezései által pozitívan foglaljon állást a tudományos fölismerésekkel és azok alkalmazásával kapcsolatban. Ugyanakkor mutassa ki annak az áltudományos szemléletnek elégtelen és alkalmatlan voltát, mely csak a tapasztalati tudásnak akar objektív érvényt szerezni. Végül hívja fel a figyelmet azokra az etikai szempontokra, amelyek az emberi természetbe vannak beleírva. 59. szakasz. A kultúra evangelizálásának folyamatában jelentős része van a katolikus iskolák szolgálatának. Tenni kell azért, hogy ismerjék el a nevelés tényleges szabadságát, és az állami és nem állami iskolák egyenjogúságát. A nem állami iskolák ugyanis néha az egyetlen eszközei annak, hogy a keresztény hagyományt a tőle távolállókkal megismertessék. Buzdítom az iskolákban dolgozó hívőket, hogy legyenek álhatatosak küldetésükben. És nevelő, tudományos és egyetemi munkákba vigyék bele az üdvözítő Krisztus világosságát. Külön elismerést érdemel azoknak a keresztényeknek a munkássága, akik egyetemeken kutatnak és oktatnak. Gondolkodás szolgálatával egy olyan kulturális örökség értékeit adják tovább a fiatal nemzedéknek, melyet 2000 éve gazdagít a humanista és keresztény tapasztalat. Az akadémiai intézmények jelentőségéről meggyőződve azt is kérem, hogy a részegyházakban támogassák az egyetemi lelkipásztorkodást, így is elősegítve azt, ami a mai kulturális igényeknek megfelel. 60. szakasz. Nem feledkezhetünk meg arról a pozitív hozzájárulásról sem, amit az egyház kulturális javainak megbecsülése jelent. Ezek ugyanis egész különleges szerepet játszhatnak a keresztény szellemi humanizmus újraélesztésében. Ezek a kultúrértékek megfelelő őrzésüknek és értelmes felhasználásuknak köszönhetően, mint a századokon át vallott hit eleven tanúi, hatásos eszközei lehetnek az új evangelizálásnak és a katekézisnek. Fölszólító erejük lehet a misztérium iránti érzékek újra felfedezésében. Ugyanakkor a művészekkel folytatott állandó dialógussal támogatjuk a hit új művészi kifejezéseit. Az egyháznak ugyanis szüksége van a művészetre, szüksége van az irodalomra, a zenére, az egyháznak szüksége van a festészetre, a szobrászatra és az építészetre, mert fölfoghatóvá, sőt, amennyire lehet, vonzóvá kell tennie a lélek, a láthatatlan, az Isten világát. És mert a művészi szépség, mint Isten lelkének megcsillanása, és a misztérium rejtett megjelenése, fölhívás Isten, a nazareti Jézusban láthatóvá vált arcának keresésére.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában, apostoli buzdítás az egyházban élő

0: Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
1: Encyklikák.

0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Mi változik először a nyelvben? Ha azt mondjuk, hogy egy nyelv változik, gyakran úgy képzeljük el, hogy egyszer csak más lesz. Mint ha egyik napról a másikra új formák jelennének meg, és a régiek eltűnnének. De ha közelebbről nézzük, felmerül egy fontos kérdés. Hol indul el a változás a nyelvben? A hangoknál? Szavaknál? Vagy éppen a szavak jelentésénél? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvtudomány válasza röviden az, hogy a változás nem egyetlen ponton indul el. A nyelv különböző szintjein, különböző módokon zajlik, és ezek a folyamatok gyakran egymással összefüggnek. Az egyik leggyakrabban vizsgált terület a hangváltozás. Ez azt jelenti, hogy megváltozik, hogyan ejtjük ki a hangokat. Ezek a változások nem véletlenszerűek, hanem rendszerszerűen zajlanak, és az egész hangrendszert érintik. A magyar nyelv történetében erre jó példát találunk a szóvégi magánhangzók eltűnése kapcsán. A korai ómagyar korban még olyan alakok voltak használatban, amelyek ma már szokatlanul hangzanak. Az úrszó például egykor uru alakban élt, a had pedig hodu formában. De nem csak a hangok változtak, gyakran megfigyelhető a jelentésváltozás is. Egy szó jelentése idővel eltolódhat, kiszélesedhet, vagy éppen beszűkülhet. Olyan jelentések is megjelenhetnek, amelyek korábban nem tartoztak hozzá. A magyar nyelvben jó példa erre a sapka szó. A 16. században ez a szó csupán fejfedőt jelentett. A 20. századra azonban jelentése kiszélesedett, és olyan tárgyakra is használni kezdték, amelyek valamit lefednek vagy védenek. Így jelenhetett meg a műszaki értelemben vett zárósapka jelentése. A jelentésváltozás mögött sokszor a használat áll. A beszélők bizonyos helyzetekben új árnyalatokat társítanak egy szóhoz, és ezek az árnyalatok idővel állandósulhatnak. Így változott meg például a bátor szó jelentése is. A régi magyarban ez a szó gyakran vakmerőt, meggondolatlant jelentett, olykor kifejezetten negatív árnyalattal. A mai nyelvhasználatban viszont egyértelműen pozitív jelentésű szóként szerepel. A nyelv így alkalmazkodik a kommunikációs igényekhez. A változás azonban nem áll meg a szavaknál. Érintheti a nyelvtani szerkezeteket is. A grammatikalizáció azt jelenti, hogy egy eredetileg önálló jelentésű szó fokozatosan nyelvi szerepet kap. A jelentése halványul, de a nyelvtani funkciója megerősödik. A magyar nyelv történetében ennek klasszikus példája a határozó ragok kialakulása. A ban-ben rag eredete a bélfő névre vezethető vissza, amely eredetileg belső részt, belsejét jelentett. A bél szó egy korábbi alakjának, a beleformának en-ragos alakja, tehát a belen eredetileg azt jelentette, hogy valaminek a belsejében van. Ez a szerkezet idővel fokozatosan helyhatározó raggá vált. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a változások nem egyszerre történnek. A nyelv rétegzetten változik. Egyes szinteken már megjelenhetnek új formák, miközben más szinteken még a régebbi megoldások élnek tovább. Ha mindezt összegezzük, akkor azt mondhatjuk, nem az a kérdés, hogy a hang, a szó vagy éppen a jelentés változik-e először, a lényeg az, hogy a nyelv különböző szintjei folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. A nyelvi változás nem egyetlen ponton kezdődik, hanem több nyelvi szinten egymást erősítve zajlik. A nyelv nem egyszerre változik meg, hanem rétegenként alakul át az időben.
0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 1-én nyílik újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepcióval várják az érdeklődőket. Olvashatjuk az MTI tudósításában, melyben Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan...

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádiónak július hónapra a témája a teremtett világ védelme. Reggel is a napindítóban erről beszélgettünk, és úgy gondoltam, hogy most egy rendhagyó katekézis lesz. Egy csokor Sík Sándor verset hoztam a természet közelségről, a természet megbecsüléséről, és arról, hogy mire tanít bennünket a természet. Hát nehéz volt válogatnom a végtelenül sok versből, csak egy pár ízelítőnek, és mindenkit biztatok rá, hogy az interneten is rajta van a Sík Sándor egybegyűjtött versei, és érdemes őt is meghallgatnunk, aki a cserkészet révén is, kiváló pedagógus révén is nagyon közel volt a természethez, és megfogalmazza nagyon igényesen, hogy tudjunk jobban odafigyelni a természet üzeneteire, ahogy ez akkoriban nagyon fontos mondat volt, hogy emberebb emberré váljunk. Az első verse, amit felolvasok, sétál az Isten. Alszik a júliusi éjen, az Isten szép világa mélyen, halk szellő álomittasan az alvókerten átsuhan. Piheg a kert termőreményben, ágyások közt kék kötényben, állán hosszú fehér szakál, sétál az Isten fel s alá. A répák és a petrezselymek lábai elét érdepelnek, a gléda álló tengerik bokrétájukat lengetik, s a vén akászfa lombja bókol, mint szentséges processziókor. S a szégyenlőske rozmarink felé az Isten csókot int, és mint egy karmesteri szóra kezdődik a tücsök triója, a macska lágy ütemre lép, hozza házát a csiga nép, és jönnek a kutyák, s az úrnak lábához dörgölődve bújnak, s ő mindnyájukra ránevet. Hát, hogy mint vagytok gyermekek? Így ér a házig mosolyogva, benéz az apró ablakokba, zárt ablak, ajtó, fülleteg ágyakban alvó életek, az úr megáll, egy pillanatja, arcukat végig simogatja, ráncokba vonja homlokát, és fejcsóválva megy tovább. Amikor előveszek egy verset, mindig meg szoktam nézni a keletkezési évszámot is, és kétszer is föl fogom olvasni, 1951. 1951. A legátkozottabb rákosi korszak. És természetes, hogy mondjam, nem megoldja ezt a diktatúrát, a sok szörnyűséget, szerzetesek elhurcolását és minden egyéb aljasságot, de nagyon jól ismerem Sík Sándornak az életét, és erőt gyűjteni ahhoz, hogy az újraalakult piarista iskolákat vezesse hűségesen egy diktatúra korában, a többi versében újra meg újra vissza fogok térni, a nyarat a Mátrában töltötte. És ez az Isten közelség, meg a természetnek a hatalma, ez majd többször újra vissza fog térni a verseiben, bocsánat a szóért, olyan kis mitugrásznak minősíti mondjuk Rákosi Mátyást. Hamarosan olvasok verset a felhőkről, a hegyekről, és hogy ki a világban az Úr, hogy epizód szerepet kap benne mindenki, főleg a kis diktátorok, vagy nem tudom, kik az ördögök, és erre reményünk mindig megmarad, ma is megvan erre a reményünk. Tehát a természetnek az a csodálatossága, és tudván tudjuk, hogy Isten mindezt értünk teremtette. Ez hallatlan erőforrás. Egy kicsit elkalandozok, hogy
Ezért a legszebb kertek közé tartoztak, és talán még tartoznak ma is a szerzetesi virágos kertek. Ott van akár a Kvadrum Pannonhalmán, vagy nekünk ott volt Kecskeméten a Kvadrumunk, több mint 300 féle növénycserje és fa volt ott, és ha az ember lát egy rügyező fát, remény ébred benne. És a természetnek az is mindig óriási üzenete, az elmúlás. Tehát valahogy, hogy ez a földi létünk, ez egy véges, de rengeteg ráutaló jel van arra, hogy ez csak a földi élet, és amit itt magunkba gyűjtünk, szépet, hűséges helytállást, szeretetet, újrakezdést, az már egy olyan új világban fog majd érvényesülni, amely már nem veszélyeztetett. És ismerjük Szent Pál apostolnak a mondatát, hogy a természet sóvárogva várja Isten gyermekeinek megnyilvánulását. Mert most a bűn miatt bűnhődik az ártatlan természet is. És amikor ezeket a verseket, egy néhányat így végig pöngetek kis magyarázattal, akkor azért is fontos számunkra a teremtett világ, mert az embert leszámítva az összes teremtmény ártatlan. Ha belegondolunk Assisi Szent Ferenc életébe, ott volt egy természetvédőknek Szent Ferenc a védőszentje, ezért fordulok most kicsit hosszabban feléje, hogy néhány szót szóljak róla. Történelmi tény, hogy amikor megjelennek az első 12 kistestvér Rómában, harmadik Ince pápánál, akkor megdöbbentve, hogy Ferenc előadja a kérését, hogy szeretnénk úgy élni, mint a pacsirták. Beérni kevéssel, egy kis vízzel, egy kevés bogyóval, és dicsérni az Istent. És a természet közelsége, akár a ferences rendnek ma is, meg hát végig a történelem során, az valahogy úgy őrzi az Isten hitet, az Isten világának a szeretetét, hogy fogalmazzam, páratlan eszköz. És itt, amikor Szent Ferencre visszautaltam, akkor van egy kis morgásom, szokásom szerint, hogy az üdvösség történetet úgy szoktuk tanítani, én is hittanórákon úgy tanítottam, itt, ahogy sétál az Isten, tehát ott sétált az Isten a paradicsom fái között is, aztán bűnbesés, megváltás, örök élet, és így tovább. Nem tudjuk, mennyi idő volt, vélhetően nem sok. Nem tudjuk az évszámokat, vagy a történelmi korszakokat, de a teremtés után volt egy eredeti ártatlanság. Eredeti ártatlanság. És ha én kimegyek egy virágos mezőt, ha látok, vagy Makkos Márián, olyan énekes madarak vannak, hogy csodálom őket, 30-40 szólamban is szólnak, az Isten dicséret van az ajkukon, vagy a csőrükben, vagy nem tudom, hogy mondjam, a torkukban. Tehát, hogy szóval kell ez a bázis, hogy nem a gonoszság volt kezdetben, hanem valami elromlott, és vissza tudunk találni nem csak az eredendő ártatlansághoz, hanem az Édenhez képest még nagyobb Isten közösségben leszünk az örök Istennel, az örök üdvösségben. Tehát valamikor, amikor ezeket a verseket elég gyakran szoktam olvasgatni, egy kicsit erőgyűjtésként is, hogy sétál az Isten, és a megrendítő, ahogy leírja ott a természetjárását az Istennek, tehát azt mondja, hogy a kert termőreményben ő rajta kék kötény van. Tehát ebben gyönyörűen benne van a megtestesülő egylet közülünk, tehát mint egy jó kertész úgy jelenik ott meg, aztán bókol az akászfalombja, és akkor olyan nagyon huncut, hogy a rozmarink felé Isten csókot int. Tehát az Istennek a mosolya, szeretete, csókja, újjáteremtő hatalma, az is benne van a természet üzenetében. És akkor, ahogy Isten rákérdez, hát hogy mint vagytok gyermekek? A természetnek a felsorolt elemeihez utal vissza,
És a megrendítő, hogy mosolyog, és benéz a zárt ablakokba, fülleteg, ágyakban alvó életek, arcukat végig simogatja, ráncokba vonja homlokát, és fejcsóválva megy tovább. Sejtelmes ez a zárás, nyilván nem gyanakvó természetű vagyok, de mikor úgy egy füllett szoba, vagy egy bezárkózó világ, vagy ilyen önmagába forduló világ, úgy a természet szépségével, szabadságával, itt megjelenik a fülletek ágyakban alvó életek, és itt visszautalnék a keletkezés évszámára is, ráncokba vogja homlokát, és fejcsóválva megy tovább. És ennek a versnek számomra, ahogy az évszámmal együtt próbáltam egy kicsit elemezni, hogy reményt ad, hogy az epizód szereplők elsüllyednek, megsemmisülnek, és nem csak a természetnek a szépsége, hanem a természetnek a megváltottsága is. Hát ahogy például a keresztet, vagy a fát mint olyat, az Isten, a Jézus megszentelte a saját vérével. Tehát a bűn okozta bajok, nyomorúság, hogy mondjam, éppen a Isten fia kivégzése, hogy Isten mindent rehabilitál, és ahogy egy fa, ugye a átok fájával lett a bűnbesés révén, a másik pedig az üdvösség fájává. És a természetnek, ahogy már előbb próbáltam mondani, hogy megvan a eredeti ártatlansága, nagyapám földműves ember volt, és mindezt a bölcsességet, ha szabad így mondani, az ő természet szeretetéből is merítettem, és ezért nem szabad elszakadnunk a természettől, mert akkor nagy a kísértés, hogy elszakadjunk Istentől is.

0: have no theology background, so sometimes I get some hard questions. But basically what I try to tell people is that Medjugorje is like a rock concert for God, except with the real Madonna.
1: Igen, a természet. És a Bibliában is olyan gyönyörűen két pólus szerepel, az ég és a föld. És ha a fejünket az ég felé emeljük, akkor csodálhatjuk a felhők játékát, éjszaka a sziporkázó csillagokat csodálhatjuk meg. És a következő vers, amit ide emelek Sík Sándortól, ez a felhők, felhők. Felhők, felhők, suhanó felhők, alkonyi komolyak, esti lilák, szállnék veletek, vigyetek, vigyetek, felhők, felhők, rossz a világ. Felhők, felhők, nyugtalan felhők, zivatarkékek, szélbe zilák, ugye máshol, szél elnyugováskor, még más, ugye más, ugye szép a világ. Hát az embernek a hatósugara a technika növekedésével már nagyon is megnövekedett, de ha az égre tekintünk, sokat vitorláztam, és ha az embernek a hullámoknak a háborgása elindítja egy adott gyomormozgás felé, ha az ember fölnéz az égre, akkor ez a szédülés egyéb ez megszűnik. Vagy éjszaka, ha az ember fölnéz a csillagokra, ugyanezt történik. Itt a mai ünnephez kapcsolódóan egy kis kommentárt hozzá kapcsolnék, hogy tekints az égre és nézd Máriát. Tehát a tengercsillagának is nevezzük őt gyönyörű közelítéssel. Tehát vannak olyan fix pontok, és vannak olyan természeti jelenségek, ezért szeretek nagyon repülni repülőgéppel, amikor a felhők világába ott fölkerül az ember, ahol az előbb már említett áltatlanságból, tisztaságból, hogy mondjam, hatalomból, hogy az ember nem tudja tönkretenni azt a világot, sokat árthat

föl fog kelni, újra lenyugszik, a napi gyötrelem fájdalom véget ér. Ezek nem ilyen szólamok, hanem nagyon bölcsen rendezte az Isten azt, hogy ugye a zsoltárokban sokszor megcsendül, hogy a nappalt a megbomlik, az ember kiszakad, nem tudom, 11-kor ébredt föl, mert éjszaka nem tudom mit csinált, akkor nem látja a hajnalokat, nem látja a napfölkeltét, ami a fölkelő nap számunkra a föltámadt Jézust is jelenti. Tehát valami olyan sivár kis, hogy mondjam, körbe kerül bele, hogy magyarul elveszik minden távlata, és nagyon könnyen az embert megkísérti a kétségbeesés. És amikor erről szólok, tehát mondjuk a hajnalokról, vannak gyönyörű elmélkedések, akár a Barsi Balázs atyának is, de sok más szerzőnek is, hogy minden egyes napszaknak megvan a angyala. És a következő Sík Sándor vers, a hajnal szerelmese. Azt szeretem, aki nevet, akinek rózsaszín az arca, aki örül, aki kacag, aki dalolva megy a harcra. Enyém az áprilisi szellő, a feslő bimbót szeretem, a hasadót, a harmatosat, a hajnal a szerelmesem. Az én emberem a gyerek, a nagyszemű, nevető gyerek, akiben szűz minden csírák, ezer erők rügyezve kelnek. Az én emberem, aki fölkel, az induló, az ébredő, akinek győzelem az álma, akiben dalol a jövő. Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret. Az enyém a vér és a tűz, a fakadó fiatal élet. Az ébredő napot imádom, megyek a virradat elé, az én lelkem, a tüzek lelke, az én dalom, a hajnalé. Amikor először olvastam ezt a verset, még közelebb került hozzám Jézusnak az a mondata, hogy a mennyországba csak a gyermekek fognak bejutni. És akiben megvan ez a várakozás, egész földi életében nem hal ki belőle, aki Jézus gyönyörű imádsága által, Jézus arra biztat bennünket, hogy a gyermek szereti az atyát, mi úgy forduljunk az Isten felé. Tehát aki kaszag, aki örül, és valami olyan bizalom van benne, ugye az első éveket mondják az ősbizalom korszakának is, amit nem tud egy mikrokörnyezet tönkretenni. Sokat olvastam második világháborús könyveket, akár Budapest ostromáról, és láttam is olyan fényképeket, amikor az illető krónikás rögzítette, hogy nem tudom, fönt a házat egy láncos bomba szétverte, és egy gyermek a anyjához oda simulva, hogy mondjam, kacag. Hát ez a ráhagyatkozás gyermekként az Istenre, a hajnalé, és nyilván itt a hajnalnak van egy, hogy mondjam, tágabb értelme is, hogy szóval tulajdonképpen ez az egész földi életünk, az készülünk valahová, ott van a feslő bimbó, és ami végtelenül fontos, az akarat. Tehát a gyermeknek persze van dackorszaka is, de nem erről szólok, hanem, hogy igenis akar. Tehát, hogy mondjam, néha apró kis dolgaihoz ragaszkodik, de nem enervált, nem megöregfő. És a zsoltárok is, hogy mondjam, újra meg újra tartalmazzák azt, hogy a mennyországban az Istennek mindig új éneket fogunk énekelni. Tehát ez nem valamilyen, ilyen, hogy mondjam, hajhászása az újdonságnak, hanem tudunk mindig gyermekek maradni, mert egyedül a bűn az, ami öregbíti és tönkreteszi az embert.

Hát igen, fenyeget a sátán. És elején már érintettem, hogy ebből a szorító világból, amikor úgy az ember, hogy mondjam, nem lát ki egy gödörből, az emeli ki, ahogy ez a kis ének is gyönyörűen megfogalmazta, hogy az ember alázattal odafordul Istenhez, és belátja a maga elégtelenségét, hogy megoldja az életét, és elkezd imádkozni, és ez hallatlan alázat kell. És a napokban újra gondoltam, gyönyörűséges a Balczó Andrással készült régi-régi film A küldetés. A filmnek a végén ott záródik a snitt az életéről, amikor első gyermeke a Marci megszületik. És akkor a Kósa Feri azt mondja Balczó Andrásnak, hogy na, életed, hogy mondjam, megoldódott, szép családod lesz, és így tovább. És azt mondja Balczó András, nem, az életemet csak Isten tudja megoldani. Olyan tanúság tétel, és egész életét ez követte magyarságért, a küzdeni tudásért, és így tovább, hát nagyon tisztelettel tekintek sok-sok év után is, még él, hál' Istennek, éppen Budakeszin. És a hegyek, amiről már szóltam, most érek vissza oda, hogy a nyarait Sík Sándor a Stella üdülőben töltötte, Bagolyirtáson, ott van három falucska, Mátra Szent Imre, Mátra Szent László, Mátra Szent István, én magam is többször megfordultam azon, abban a térségben, és amikor az egyik nyár végén elköszönik, már a Mátrától erőt gyűjtve, akkor bocsánatot kér a hegyektől, a Sík Sándor. Hát így szól a vers. Bocsássatok meg én nekem, ti nagy hegyek, ki ma vagyok, és holnap elmegyek, és szél se fújja többé lábaim porát. Bocsássátok meg gőgöm mámorát, hogy úgy merek eszmét cserélni véletek, mint egyenrangú kis testvéretek, s úgy hallgatom kegyelmes hallgatásotok, mint akik közt bizalmas egy titok. Mert egy-egy ilyen méltóságos estelen, mikor az ember zajgás elpihen, és mintha zöld arany disfényben fürdenék, magam is, mint a néma völgyfenék, és túlnan a bozontos cserfalom sörény, a kékes, álmos oroszlán fején, ilyenkor bennem egy szelíd húr megsajog, sejtem, tudom, érzem, itthon vagyok. És lassan-lassan bennem is, mint odalent, eluralkodik az erdei csend, elernyedeznek mellemet szorítani lidérceim jégkörmös ujjai. Elalszik minden, nyugtalanság, büszkeség, az öntudatnak már csak annyi üszke ég, amennyivel a nagy hegyormok nézhetik a furcsa felhők szép játékait. Milyen megrendítő, bocsánatot kér a hegyektől. És nyilván ki is mondja a szót, a gőg miatt. És visszakanyarodok, amiről már egyszer szóltam, az eredeti ártatlanságról. Minden, de minden természeti létező, kivéve az embert persze, az Isten dicsőségét hirdeti, a létével. És a létezés az fontosabb dolog, mint a cselekvés. Tehát egy nagyon beteg, összezuhant embernek is örülünk, hogy még lélegzik, hogy még van. Egy beteg embernek is örülünk, hogy van. Örülünk egy gyermeknek, egy agkorú embernek is. Tehát a létezésnek, és nyilván a létezésemet Istentől kapom, mert ő osztja meg velem a létezést. Tehát visszatalál Sík Sándor is, vagy visszatalált a nyár során,
amit a búcsú versében itt belefoglal, a nagy hegyekhez, és akkor itt a bocsánat kérés, hogy úgy merek eszmét cserélni véletek, mint egyenrangú kis testvéretek. Persze, hogy az embernek megvan a szellemi fölénye, az értelme, a szabad akarata, csak mindezekkel arra is képessé vált az ember, van egy nagyon kemény ókori bölcsesség, hogyha valamit, valamiről úgy gondolom, hogy az én dicsőségemet szolgálja és nem az Istenét, akkor ezzel az Istent meglopom. Tehát nyilván nem jámborkodásról, akkor mindig megköszönöm az Úristennek a küldetésemet, és tudom, hogy ha valamit érőt mondtam, akkor az, jól értsétek, nem csak nekem köszönhető, sőt alapvetően nem nekem, neveltetésemnek, sok mindennek, tehetségemnek, és így tovább. És megint csak befut az este. Azért is teszek most már harmadjára hangsúlyt az estére, hogy mondjam, gyönyörű kerete a napnak, az ember reggel köszönti a hajnalt, új reményekkel, gyermekded nekiindulással újrakezdeni a küzdelmet, és így tovább. Este pedig tud mindent megköszönni, és itt van még ez a nagyon csodálatos szó, magam is, mint a néma völgyfenék, megfürdök a csendben. Néma völgyfenék. És 77 éves vagyok, és merem mondani, hogy mindenki annyit ér, amennyire tud elcsöndesedni. Tehát a természetnek a csöndessége, ez nem valamilyen, nem tudom, Darwin-féle vissza a természethez, nem erről beszélek, de a természet megtanít minket a csöndre. Hát gyalogtúráimon is gyerekekkel szép erdei utakon mentünk, vagy épp egy hegygerincen, és időnként kellett szólnom, máskor nem is kellett szólnom, a menet elsöndesedett, és csodáltuk a természetet. És ami nagyon gyönyörű, amikor azt írja, sejtem, tudom, érzem, itthon vagyok. Na már most az embernek az otthon élménye, hogy persze, hogy minden család főnek, feleségnek, és így tovább, hát én mondjam, kedves kötelesség az otthonépítés, ahol valamit meg lehet sejteni már a mennyországból. És ezzel nem szólamokat pöngetek, hát, hogy itthon vagyok. És akkor

amiről eddig is már többször próbáltam szólni, elernyednek mellemet szorítani lidérceim jégkörmös ujjai. Ha olyan véletlenszerűen akár magunkat megvizsgálnánk, vagy másokról vennénk föl statisztikát, nyilván tisztességesen, az embereket panasz áradat, rettegés, félelem az, ami, hogy mondjam, jellemzi. És az utolsó verszak, amikor úgy fölébe kerül az ember ezeknek a kis látókörű, Gertrud von Röfort írja ezt, hogy csupa kis lépegetés vagyunk önmagunk körül. Tehát bezárjuk magunkat, hogy most ezt kell megoldani, most azt kell megtenni, és így tovább. Én most nem a felelősséget akarom elvenni, de ami a gyakorlati életünkben a legfontosabb tulajdonsága Istennek a gyakorlati életvitelben, az a gondviselés tudata. Létezésről már szóltam, hogy a Teremtő Isten az, akitől kaptam, és mindörökre kaptam a létezésemet. Nyilván a megváltó Isten az, aki minden, de minden torzulást, egyebet rendezni tud, visszaállítja, sőt magasabbra emeli az értékemet, mint a bűn elkövetése előtt volt. És a gondviselés pedig, és szintén itt a, ugyancsak ez lenne itt a lassan-lassan az záró mondataim is ezek lennének, elalszik minden nyugtalanság, büszkeség, az öntudatnak már csak annyi üszke ég, amennyivel a nagy hegyormok nézhetik a furcsa felhők szép játékait. Hát a nyárnak a közepén vagyunk, és hogy fogalmazzam, mindenképpen örülnék, ha ezt a biztatást sokan megfogadnák, hogy a nyári hónapokban nem háromszor kell körbe rohanni a világon, hanem találkozni a természettel. A természetnek a játékát, akár ez a patak, ahogy fut, ahogy csobog, a madarak énekelnek, csodajátékos a természet, a lepkéknek a tánca, és remélem, hogy egy picit segíthettem talán ezen, adhattam egy pár indítékot Sík Sándor versei alapján, hogyha közelebb kerülünk Isten teremtett és ártatlan világához, akkor jobbakká leszünk. És a nyárra vagy a nyár maradék idejére ezt kívánom mindenkinek végtelen nagy szeretettel.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti biodom, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészár Magdolna és Ijés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a budapesti biodóm ünnepélyes megnyitóját, adja hírül elvárja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek.

0: Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre,

0: orientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat július első csütörtökén. Itt a műsorszerkesztő kollégák
1: Varga Kata,
2: Tóth Enikő
0: és Németh Petra. És itt van velünk két meglepetés vendégünk is, hamarosan őket is hallhatják majd a kedves hallgatók. Szokás szerint sok mindenről szót ejtünk, hamarosan egy új sorozatról fogunk beszélgetni, aztán megismerhetik majd két meglepetés vendégünket, és végül majd, hát szokás szerint beszámolunk arról, hogy mi várható a hónap során műsoros fronton. A hallgatók bizonyára hallották már a rádióban, hogy júliusban és augusztusban újraindult a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk, ennek a részletei elérhetőek a honlapunkon, tehát a következő időszakban erről elég sok szót fogunk ejteni. De ha minden igaz, itt van velünk a telefonvonalban Dér Katalin művészettörténész, akit szeretettel köszöntünk.
3: Itt vagyok.
0: Szervusz, Kati.
3: Szervusz.
0: Köszönjük,
3: nem
0: hogy...
3: Nem vagyok művészettörténész.
0: Ó, hát...
3: Hanem biblikus vagyok, és ókortudós.
0: Hát,
3: de
0: bocsánat.
3: Nem, bocsánat, nem baj,
0: mindig
3: nem
0: a művészeti írásaidat olvasom, és én teljesen ilyen...
3: Hát nem, az csak ilyen... Jó, mindegy. Szóval ókortudós és biblikus vagyok.
0: Hát bocsánat, ezúton is elnézésedet

0: Kérem itt a tévedésért.
1: Se baj.
0: Mindig a remek művészettörténet írásaidat olvasom, és lehet, hogy emiatt.
1: Köszönöm.
0: Ezt is rád aggattam.
1: Jó, nem baj, semmi baj nem történt.
0: Most pár napja, június 28-án indult el a Végidő című sorozatod. Számon tartod, hogy hanyadik Mária Rádiós sorozatodról van szó?
1: Hát, hogy hanyadikról, azt így nem tudom, de ha előre tudom, megszámoltam volna rengeteg. Én a Mária Rádió indulásakor, az ugye 20 éve volt, jól tudom?
0: Pontosan 20 éves idén a rádió.
1: Februárban indult, és én már áprilisban ott voltam. Arra emlékszem, hogy akkor az Efezusi Levél sorozat azzal nyitott.
0: És hogy kerültél annak idején kapcsolatba az induló, Mária Rádióval?
1: Hát akkor még nagyban szervezték ugye a műsorokat, szervezték a munkatársakat, a műsorvezetőket, stb. És hát nagyon kicsi volt a Mária Rádiónak a stábja, az állandó stábja, tehát akik ottan státuszban voltak. Na szóval szervezték, és én az egyik ilyen szervezőtől teljesen véletlenül tudtam meg, aki kérdezte tőlem, hogy nem akarnék-e én ebben részt venni, meg nem akarnám-e. Na jó, szóval tudod. És jaj, hát én boldog voltam akkor, nagyon szívesen mondtam, hogy nagyon szívesen. Akkor még a Károly atya volt az igazgató.
0: Szederkényi Károly atya.
1: Uh-huh. Igen, úgy van. Aki engem jó megvizsgált, hát nem ismert, ugye. De aztán elindultunk, és így. Tehát majdhogy nem gyakorlatilag a Mária Rádió indulása óta folyamatosan ott vagyok. Hogy aztán ez alatt hány sorozat készült, kérlek, fogalmam sincs.
0: Egyszer megszámoljuk.
1: Jó, egyszer majd én is megszámolom. Nagyon-nagyon sok.
0: Szép kerek számot elérünk, kapszok levelet.
1: Átlag fél évenként egy.
0: Ez így van, tehát nagyon aktív
1: lenne.
0: Vagy.
1: Hát nem tudom, de szóval én csak azt tudom, hogy nagyon sok.
0: Igen, én is amióta itt dolgozom már, hát tényleg így vagy, nagyjából fél évente új ötlettel állsz elő. Így ugye van. Némely sorozatod a köteteidhez is kapcsolódik. Most ugye ezt az új sorozatot, a Végidőt a Dániel könyve ihlette, ha jól tudom. Hogy
1: hát
0: látod,
1: nem
0: hogy...
1: csak, azért nem csak.
0: Mi volt még ki? Más, ami motivált ebben
1: csak
0: a...
1: Csak abból indulok. A Dániel könyve úgy kerül ide, hogy ott van, ugye Babilonban van akkor fogságban Dániel próféta. És egyszer Babilon királya, Nabukadnecár, azt kérdezi magában, hogy hát mik lesznek ezután. Rögtön a könyv elején van ez. Gondolva arra, hogy mik lesznek az ő uralkodása után, mik fognak történni, de mi ma már természetesen tágabban értjük, hogy egyáltalán mi lesz a jövő? Hogy mi lesz a jövő? És ez egy nagyon jó kérdés ma. Hát nem igaz, hogy mi lesz ebből a helyzetből, amiben mi itt ma élünk. És hát így jött ide Dániel. De azután az volt a helyzet, hogy egy csomó éppen Mária Rádiós sorozatban, meg könyveimben is rendszeresen felmerült ez a téma, a Végidő kérdése. Hát volt a Jelenések könyvéből egy hosszú, az nem fél éves volt, az egy nagyon hosszú, bocsánat, sorozat volt, és aztán könyv is lett belőle, például a Jelenések könyve, azután volt egy olyan, hogy proféciák a messiásról, az Ószövetségben, szintén könyv és sorozat, rádiósorozat, meg Jézus Krisztus misztériuma címmel sorozat és könyv, és így tovább. Tehát az eddigi munkáimból, meg az eddigi gondolkodásomból állt össze végül mostanra az, hogy na most akkor ezeket a témákat, amelyek tényleg azt firtatják, hogy hát mik lesznek ezután, a végidő kérdéseit firtatják, most már azokat jó lenne így egy csokorba összegyűjteni, és sorozatban elmondani a rádiónak, a rádióban.
0: És hogy látod, Kati, nagyon sokan hívők és nem hívők is egyaránt félnek, sőt szoronganak a jövőtől.
1: Igen. Hát igen.
0: Hogyha te sorozatodat hallgatják, oldódhatnak ezek a szorongások azáltal, hogy az igazság
1: hát
0: szabaddá tesz?
1: Én nagyon remélem. Már eleve azzal, hogy Jézus megmondta, de most egy kicsit össze-vissza kezdem, de mindegy most. Szóval Jézus megmondta, hogy a végidőnek az egyik jele az, hogy a világban tapasztalható borzalmak, kaotikus viszonyok és zavaros viszonyok, sötét dolgok, amik a világban történni fognak a végidőben. No, ezek miatt az emberek világszerte félni fognak, rettegnek majd, és pánikba esnek. Mondja Jézus a Lukács evangéliumban, hol is van, 21. fejezetben. Van Jézusnak egy nagy és hatalmas, úgynevezett apokaliptikus beszéde, vagyis feltáró, mert ezt jelenti a szó, egy feltáró beszéde, amit három evangélista is megörökít, kicsi tartalmi elemekkel, de lényegében ugyanarról van szó, és ennek a fő forrása, vagy a legteljesebb, az a Máté evangélium, a 24. fejezet, de mondom, megvan a Lukácsban is, a 21. fejezetben, meg a Márkban is, a 13. fejezetben. Jézusnak nagy végidőről szóló beszéde. És ebben mondja ezt, amit kérdezel, hogy az emberek félni fognak, és pánik uralkodik el az egész világon. Na most szerintem az az ember, az a hívő, aki tudja, hogy Jézus ezt előre megmondta, hogy ez így lesz, annak már ez igaz. Hogy ez nem csak vele van, és nem abnormális, persze, de hát a világ abnormális. De hogy helyre tudja tenni a félelmét. Érted, amit mondok?
0: Igen, hát az, hogy Jézus Úr mindenek felett.
1: Igen.
0: Nem áruzsákba macskát.
1: Amiket ő elmond erről a végső időszakról, az olyan informatív, elmondja, hogy mik fognak történni szépen egymás után. És ha röviden kellene jellemeznem ezt a műsort, azt mondanám, hogy a téma életbevágó. Szószoros értelmében életbevágó az, hogy ezt tudjuk, hogy ezeket a dolgokat ismerjük. És ehhez képest pedig az egyház annyira ritkán beszél erről, hogy ez fájdalmas. Tehát az embereket fel kell készíteni arra, hogy mit lesznek ezután. Mert hogyha valaki tudja világosan, hogy ezeknek meg kell történniük, hogy ezeket Jézus előre megmondta, hogy ezek lesznek sajnos, akkor már nincs különösebben oka félni, hanem erőt kell gyűjtenie, hogy ezt világban Jézus mellett állva ezeket a dolgokat ő elviselje.
0: És hát bízunk benne, hogy kapunk elég tisztánlátást is ezekhez az időkhöz.
1: Életben, hát olvasni kell az a Jézusnak a szavait. Meg egyébként erről a végső időről, tehát mondanám, hogy mi ez a végső idő, jó? Mert kicsit homályosan tetszett. Szóval azt tudjuk, hogy Jézus újra eljön, hiszen benne van a hitvallásban, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. Tehát, hogy lesz egy második eljövetel. Viszont ezt az eljövetelt, ezt egy példátlan válsághelyzet fogja megelőzni. Ezt tudjuk Jézustól is, de tudjuk az ószövetségi proféciákból is, meg jó néhány ilyen újszövetségi levélből is. De azért erre a legfontosabb forrás, ez a bizonyos Máté evangélium 24. fejezet, meg a vele párhuzamos, hát amiket felsoroltam Márknál és Lukácsnál. Tehát sötét, zavaros, kaotikus idők.
0: Nagyon és... köszönjük, Kati. Ja, bocsánat, nem akartam közbevágni.
1: Ja, hát még el se kezdtem, de jó, oké. Ennyi?
0: Hát még egy-két percünk van, úgyhogy köszönjük, hogyha lassan le tudjuk kerekíteni, de nagyon köszönjük tényleg, hogy még megosztod velünk, akár röviden a gondolataidat.
1: Foglalom, hogy elmondja Jézus, hogy katasztrófák lesznek, meteorológiai anomáliák, amit most is látunk a klímaváltozással, a hőséggel.
0: Nem tudom, hallanak-e minket a kedves hallgatók, előfordulhat, hogy akaratunkon kívül megszakadt a telefonvonal, úgyhogy ezért elnézést is kérünk. Dér Katalinnal beszélgettünk, az ő Végidő című sorozata indult el június 28-án, ez két hetente vasárnap 20 óra 16 perckor hangzik el, legközelebb július 12-én, és szokás szerint ez is elérhető más műsorainkhoz hasonlóan a Hangtárunkban. Most pedig hallgassunk bele, Hit harcai címet viseli.

0: És akkor most egy kicsit a jövőről és a jelenről is beszélnénk. Sajnos a Dér Katalinnak lemerült a telefonja, időközben jelezte nekünk, emiatt szakadt meg az adás. És most áttérnék egy kicsit a meglepetés vendégeinkhez. Két Károli is diákot köszönhetünk a körünkben, akik a nyári gyakorlatukat végzik nálunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Kérlek, hogy mutatkozzatok be.
1: Nagyon szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Sebestyén Eszter vagyok, ugye a Károly Gáspár Református Egyetemen kommunikációs média alapszakos hallgató.
2: Én is köszöntök mindenkit, én pedig Ijés Porpála vagyok, szintén kommunikációs média tanulok, én is a Károly Egyetemen, viszont én már a mesterképzésemnek a felénél járok lassan.
0: Ugye nektek kötelezően kell végezni szakmai gyakorlatot, Eszter neked ugye 4 hetet, és Borcsi neked pedig 2 hetet. Hogy a Mária Rádiót választottátok? Ugye nektek van egy ilyen listátok, ami alapján választhattok különböző helyeken. Miért pont ránk esett a választástok? Borcsi, először hozzád fordulok.
2: Nekem egyébként volt még egy ilyen korábbi szép élményem a rádióval. Igazából ez akkor kezdődött, amikor volt a gimnáziumi évek alatt pár hónap, amikor anyukámmal együtt indultunk el autóval, és hát hallgattuk a Mária Rádiónak a egyszer a reggeli műsorát, meg többször a közös üdvözlégyes imádságot, és hát így nagyon békésen indultak tényleg ezek a reggelek.

0: még akkor is, hogyha ilyen nagyobb próbatétel várt rám utána napközben. Úgyhogy nekem egy ilyen nagyon szép emlékem, vagy ilyen élményem volt a rádióval, és végül egyébként egy ismerős, aki dolgozik a Mária Rádiónál, ajánlotta nekem, hogy lehetne jönni ide gyakorlatra. Úgyhogy hát így a rádiós világ az úgy mindig is érdekelt, szívesen kipróbáltam volna egy ilyen rádió szerkesztőségében a munkát, úgyhogy nagy örömmel jöttem ide most a Mária Rádióhoz végül.
1: Köszönöm. És Eszter, te hogy ide jöttél?
2: Nekem ezelőtt egyébként a Mária Rádióval nem volt kapcsolatom, viszont otthon nagymamám nagyon nagy rádióhallgató, nála reggeltől estig szól valami. Ezért mindig is volt bennem egy érdeklődés a rádiózás felé. Az egyetemen pedig Prontweiber a tanárnő óra, nem igazán megihletett, és így utána jöttem is a Mária Rádióhoz, mivel ő itt a szerkesztőségnek egy oszlopos tagja. Így egyértelmű volt számomra a választás. Nagyon-nagyon szerettem az ő rádiós óráját, és úgy gondoltam, hogy ha a tanárnővel ennyire szeretek dolgozni, akkor biztos az itt dolgozókkal is ugyanilyen jó lesz.
1: De jó, ez nagyon kedves. És mik a tapasztalataitok, benyomásaitok a rádióval kapcsolatban, és hogy érzitek magatokat itt? Ugye Eszter, te már harmadik hete vagy itt, Bocsi, neked pedig ez az első heted. Eszter, te mit gondolsz?
2: Engem már az első ilyen ismerkedős napon is nagyon megfogott a misszió, a lelkiség, a légkör összességében. Nagyon érezhető, hogy itt mindenki tiszta szívből csinálja azt, amit csinál, és nagyon kedvesek az önkéntesek, nagyon rám is rám ragadt ez a lelkesedés, amit mindenki itt mutat. Nem szerettem volna igazán egy ilyen rideg, nagyon szakmai légkörben, akár egy ilyen reklámcégnél végezni a szakmai gyakorlatomat, sokkal jobban szerettem volna emberi légkörben végezni ezt, és ezt itt meg is találtam tényleg. Nagyon családias a hangulat, nagyon könnyen befogadtak a dolgozók is, úgyhogy nagyon jó hangulatban telt az elmúlt 3 hét.
1: És Borcsi?
0: Hát ugye én még csak néhány napja vagyok itt, de abszolút én is tudok csatlakozni Eszterhez. Nekem talán az első élményem az ugyanaz, hogy ahogy így hallgatóként éreztem azt, hogy tényleg ilyen békesség sugárzik ebből a rádióból, ezt egyébként így a munkatársakon is, meg így munkavállalóként, vagy egy gyakornokként is nagyon tudom érezni. És hát az, hogy mindenki igazából, vagy hát nagyon sokan önkéntes munkát vállalnak itt, és tényleg szívvel lélekkel csinálják, azt én is abszolút érzem már az alatt a néhány nap alatt is. Úgyhogy hát szerintem ez egy nagyon különleges csapat.
1: És milyen feladataitok voltak? Egy kicsit erről meséljetek a hallgatóknak, hogy mi az, amiket csináltatok itt a rádiónál, vagy csináltok, és még előttetek van, és mi az a terület, amit a legtesthez állóknak gondoltok?
2: Hát ugye én már 3 hete itt vagyok, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent csináltam, videóvágástól, hírfelolvasáson át, interjúkészítésig. Nem tudok igazából olyan területet mondani, ami kifejezetten megfogott volna. Minden nagyon tetszett, minden nagyon érdekel. A videóvágást az már egyetem alatt is nagyon szerettem, viszont itt tényleg ez az interjúkészítés, hírfelolvasás elsőnek kicsit sok volt visszahallani a saját hangomat a rádióban, de nagyon megtetszett, és szeretném ezt tovább is vinni, esetleg próbálkozni még jobban kiteljesíteni ezt.
1: Igen, szerintem ez a legnehezebb, amikor az ember elkezd a rádióban dolgozni, hogy én régen a felvételeken is nagyon nehezen hallottam vissza a hangomat, hogy hú, ez most így én vagyok, igen. De aztán ehhez hozzá lehet szokni, szóval biztatlak, hogy ne add fel. És Borcsi, neked milyen feladataid voltak, lesznek, és mi az, ami nagyon tetszik?
0: Hát nekem is hasonlók a hírszerkesztéssel, hírolvasással kezdődtek nekem is a napok, illetve volt tegnap egy ilyen élő interjúm, ami nagyon izgalmas volt, és hát tulajdonképpen a vágásba is már egy kicsit belekezdtem. Amit eddig így a leginkább testhez állónak érzek, az egyébként az interjúkra való felkészülés, mert nagyon jó érzés így kutatni ilyen új témákba, meg megismerkedni új emberekkel, és szerintem igazából így a korábbi tapasztalatom is az, hogy minden ilyen emberi beszélgetés egy kicsit így hozzám tesz, és annak így nagyon jó a részese lenni.
1: Igen, és holnap hallhatnak titeket a hallgatók a reggeli műsorunkban, ugye napindítóban, szóval ott élesben, élőben szép interjúkkal is megmutathatjátok azt, hogy hogyan készültetek fel, illetve hogy mi az a szemlélet, amit hoztok a rádióba. Ugye mi nagyon örülünk annak, hogy itt vagytok, mert már az első napokban ilyen ötletelések alatt így kijött az, hogy egy más generáció vagytok, és máshogy gondolkodtok, és hogy szerintem nagyon nagy szükség van arra, hogy hidakat építsünk a generációk között, és hogy a Mária Rádió is folyamatosan megújuljon. És aztán még egy utolsó kérdésem van hozzád, mivel szívügyem ugye a felszentelt életek, a Papi Hivatásokról őszintén című videósorozat, mivel én vagyok a szerkesztője, és nagyon sokat segítettél nekem az elmúlt hetekben a videóvágás során. Hogyan hatottak rád ezek a beszélgetések, hogyan érezted magad közben, illetve volt-e olyan útravaló, amit magaddal viszel ezekből?
2: Nagyon más volt azokhoz képest, mint amilyen interjúkat egyébként szoktam fogyasztani. Ugye sokkal mélyebb beszélgetések, sokkal nehezebben emészhetőek sokszor, viszont azt tapasztaltam, hogy minden atya nagyon kedves volt, és tényleg nagyon készségesen válaszoltak a kérdésekre. Kifejezetten útravalót nem tudnék mondani. Azon lepődtem meg sok esetben, hogy ugye idősebb emberekről van szó, viszont mégis tudtak úgy beszélni, ahogy szerintem az a fiatalokat is meg fogja tudni szólítani, és ugye ez a sorozatnak az egyik legfőbb célja.
1: Igen, hát reméljük, hogy tényleg így van, ugye hát főleg lányként, fiatal lányként kapcsolódni papi életutakhoz lehet, hogy nem a legegyszerűbb, de hogy én is nagyon szeretem ezeket az interjúkat. És akkor most mennénk is tovább. Kata érkezik azzal, hogy mik lesznek most a júliusi speciális műsoraink, közvetítéseink, és lányok, nektek nagyon köszönöm, hogy válaszoltatok a kérdésekre, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok.
3: Igen, ahogy mondta Enikő, ugye beléptünk a júliusba, de a nyár ellenére nem áll meg a Mária Rádió, nagyon izgalmas műsorkínálattal készülünk a hallgatók számára. Egyrészt július 1-től néhány új mise helyszín is csatlakozott így a Mária Rádió mise palettájába. Keddenként ezentúl visszatérünk a Pápai Szent Anna templomba, szerdánként a Budavári Nagy Boldogasszony templomba, ugye ez a Mátyás templom köznapi nevén, valamint első csütörtök kivételével a Mária Rádió kápolnája ad majd helyet a hétköznaponként 9 órától sugárzott szent miséknek. Így hívjuk a hallgatókat, hogy kapcsolódjunk össze az eukarisztia tiszteletében, és minden nap a rádió hullámokon keresztül ezáltal a Szent Mise által, valamint az új helyszínek közelében, akik ott laknak, őket pedig arra biztatjuk, hogy akár személyesen is vegyenek részt ezeken a sugárzott miséken. A következő érdekes tematikus nap július 7-e. Ugye a hallgatók már talán tudhatják, ugye egészen sokszor kerül itt szóba a rádióban, hogy a Mária Rádió az önkéntesek adománya által maradhat fenn. És van olyan, aki az adakozásnak egy nem mindennapi formáját választja, így a helyzetéből adódóan úgy dönthet, hogy a földi élete végén a Mária Rádióra hagyja például egy ingatlanját. És a Mária Rádió szeretné kifejezni a köszönetét és tisztelegni azoknak az emléke előtt, akik egy ilyen nemes gesztust tettek meg. Ezért július 7-én a műsorainkban ezekkel az úgynevezett örökhagyó kedves adományozókkal foglalkozunk, szeretnénk a hálánkat így kifejezni, és ezen a napon a szentmisét, valamint az imádságokat is őértük ajánljuk föl. Ezen kívül még számos búcsúi és különleges szentmisét is közvetítünk majd a júliusi hónap folyamán. 16. alkalommal szervezik meg idén Bőjte Csaba testvér és a marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kórus részvételével az úgynevezett balatoni csillagösvény missziós körutat ebben a hónapban, és a program sorozatban egyébként a Mária Rádió hallgató is bekapcsolódhatnak. Július 11-én szombaton este 18 órától a körút éppen aktuális állomásán a Zirci Nagyboldogasszony bazilikába látogatunk el, innen közvetítjük Csaba testvér zenés miséjét. Valamint a rákövetkező nap, június 12-én van Szent Kamil ünnepe, és egyben a mentősök zarándoklata is Mátraverebély Szentkúton. Nagyon szép ünnep lesz egyébként, így egész nap eltart szentségimádással, imádságokkal, énekekkel, és mi pedig György Alfréd Kamil János atya szentmisiét közvetítjük onnan, valamint este 20 órától pedig a kiáltást is. Július 19-én a keszthelyi Kis Szent Teréz bazilikába látogathatunk el, Kármelhegyi Boldogasszony búcsú lesz ez az alkalom, és ünnepi szentmisét közvetítünk onnan 10 óra 30 perctől, ezt Horváth Zoltán atya, valamint Mezei András atya, mindketten a Mária Rádió lelki atyái, ők fogják celebrálni, és egyébként akik ott keszthelyen és a környéken élnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hiszen ez egy kétnapos, nagyon szép ünnepsorozat lesz, éjféli misével, orgonás koncerttel, körmenettel és kapulárék megáldásával. Valamint július 16-án szintén a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan, ugye az maga július 16-a a Kármelhegyi ünnep, és a rákövetkező napon, július 17-én pénteken pedig a Rádió Világ családja egy közös imádságra gyűlik össze, hogy a Világ Mária rádiói összekapcsolódnak, és mindenki egy időpontban közvetít 16 órától egy szép imádságot. Minden hónapban máshonnan van ez a közös összekapcsolódás. Most éppen Libanonból, a beiruti Bzommári Miasszonyunk kolostorból sugározzuk ezt az imádságot. Nagyon érdekes ez a helyszín, az örmény katolikus egyháznak ott a helyi központja. És hát ahogy Libanonban eléggé feszült a biztonsági helyzet itt a közel-keleti harcok miatt, ezt az imádságot a közel-kelet békéért szeretnénk felajánlani. Tehát ez július 17-én 16 órától lesz Libanonból. Ezen kívül a hónapot szintén egy szép búcsúi szentmisével zárjuk, majd július 26-án vasárnap 9 órától a pápai Szent Anna templomba látogatunk Szent Anna ünnepe alkalmából, ezt Salgó Ferenc atya fogja bemutatni a szentmisét, hát ugye most itt a hónapban többször is lelátogatunk pápára, és ez itt talán itt csúcsosodik ki ezáltal a szép ünnepi mise által. Ezek tulajdonképpen a júliusi programjaink.
1: És ami nagyon fontos, és Petra már említette a műsor elején, hogy ugye júliusban és augusztusban a Mária kertje adománygyűjtő kampány indul el, és ugye felhívnánk a hallgatók figyelmét arra, hogy ugye Mária Rádió adományokból működik, tehát 100%-ban a hallgatók tartják fent a rádiót, és szerintem ebben az évben egész jól kijöttünk egészen idáig, de most sajnos ebben a hónapban ugye amikor osztottak, szoroztak, hogy hogy áll a rádió, akkor kiderült, hogy 14 millió forintos működési hiánnyal kezdtük ezt a hónapot, és ebből az alkalomból a Mária kertje adománygyűjtő kampányt indítottuk el. Ennek kapcsán ugye számos műsor lesz, minden héten két műsort fogunk sugározni. Az említett Prontai Vera tanárnő, ugye, aki a kezdetektől a Mária Rádióval, Mária Rádiónál dolgozik, ő is készít nekünk műsorokat, illetve mi munkatársak is, és az önkénteseink is vállalunk majd műsort, ahol bővebben majd be fogunk számolni arról, hogy mi is ez a az adománygyűjtés. Aki már esetleg most el szeretné kezdeni a támogatást, annak egy annyi ilyen információt szolgáltatnék, hogy megtehetik, tehát támogathatják a Mária Rádiót a szokott módokon, banki utalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, illetve személyesen. És nagyon fontos, hogy a közleményrovatba mindenképpen írják be, hogy Mária kertje, és akkor tudni fogjuk, hogy ugye ez erre a célra való adományozás. És egyébként a célunk 20 ezer szál virág a szüzanyának. És most ugye mindig volt ez a rózsakampányunk tavaly, ami nagyon szép volt, és nagyon jól sikerült, és hálásan köszönjük a hallgatóknak a tavalyi adományokat is. Most ebbe a Mária kertje kampányban annyi csavar van, hogy nem csak jelképes rózsát adományozhatnak a rádiónak, hanem különféle virágokat, amit felajánlhatnak, például a hálavirágot azokért a kegyelmekért, imákért, mindennapi csodákért, amelyeket a Jóistentől kaptunk a szüzanya közbenjárására, gyógyulásért, a testi-lelki betegséggel küzdőkért, a szenvedőkért és a kórházi ágyakon fekvőkért, szeretteinkért, a sárga virágot, a családjainkért, gyermekeinkért, a fiatalok tiszta életéért, a házasságok megerősítéséért, és emlékvirágot, fehér fényt az elhunyt családjainkért, barátainkért. Hogy ez pontosan mit jelent, azt majd meg fogják tudni a hallgatók ezekből a Mária kertje műsorokból. De ez a lényeg, hogy ugye működési hiányunk van, 14 millió forint, és hogy nagyon kérjük a hallgatókat, amennyiben lehetőségük van, egy minimális összeggel járuljanak hozzá Mária Rádió működéséhez. És igazából zárjuk a műsorunkat. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, és köszönjük a speciális vendégeinknek, Eszternek és Borcsinak, hogy itt voltak, illetve Dér Katalinnak az interjút, és búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Tóth Enikőt hallották,
3: Varga Katát,
1: és Németh Petrát, és akkor egy kis zenét hallgassunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Ujjaim magaszkos asszonyunk, téged vár földi otthonunk, már Erzsébetre szentöröm, szállott le, egykor jöttödöm.

Îți dătelinca visecă. Uie iazuga tengerar, vezirre csillag fénysugár, utunkha görbe jóra incs, hogy járjunk tisztán jöjtani. Újjai könyörgünk átogás, erőnk erőddel támogást, a párt fogom ki jégi kar, lelkünk haladhat biztosan.

0: is, ki minket áldó megsegít. Amen. Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől. Az Úré a föld és mind, ami betölti, a földkerekség és mind, aki lakja. Mert tengerek fölé ő rakta alapját, ő állította folyóvizek fölé. Ki mehet föl az Úr hegyére, ki állhat meg az ő szent hegyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem veszi hiába Isten nevét, és hamis esküt nem esküszik. Az nyer áldást az Úrtól, és üdvösséget szabadító Istenétől. Ez az Isten keresők népe, amely kutatja arcát Jákob Istenének. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az Úr, az erős és hatalmas, az Úr, aki hatalmas a csatákban. Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura a dicsőség királya. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől. Megszentelte hajlékát a magasságbeli. Isten, ami menedékünk, ami erős várunk. Biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket. Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak. Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a vércek. Csörgedező patakok vidítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét. Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne, Isten oltalmazza már kora hajnalban. Nemzetek tomboltak, országok inoktak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, amelyeket a földön végbe vitt. Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, lándzsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti. Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön. Velünk van a seregek ura, ami menedékünk Jákob Istene. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszentelte hajlékát a magasságbeli. Dicső dolgokat mondanak róla Szűz Mária. Háza alapjait szent hegyén vetette meg, mert Sion kapuit szereti az Úr. Jákob bármely hajlékánál jobban. Dicső dolgokat mondanak rólad, Isten városa. Tisztelőim között említem majd Egyiptomot és Babilont, Filiszteát, Tíruszt és Etiópiát, mert ezek mind itt születtek. Sionról pedig azt mondják majd, ez is, meg az is benne született, és őt maga a fölséges erősítette meg. Az Úr bejegyzi a népek könyvébe, ezek mind itt születtek, és a körtáncot lejtők mind azt dalolják, minden forráson belőled fakad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicső dolgokat mondanak rólad, Szűz Mária.
1: Mária minden emlékezetébe véste szavaikat, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk.
2: Olvasmány az Énekek énekéből. Csitt, a szerelmem. Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken, és szökel a dombokon. Szerelmem olyan, mint a gazella, a fiatal szarvas a hasonmása. Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácsonát. Aztán köszön, s így szól szerelmesem. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem. Nézd, elmúlt a tél, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak, itt van a szőlőmetszés ideje, és gerlice hangja hallatszik földünkön. Már színesedik az első fügetermés, hajtanak a szőlők, s jó illatot árasztanak. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtek helyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen, mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod. Tégy a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra, mert mint a halál, olyan erős a szerelmem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila, tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Erzsébet eltelt szent lélekkel, hangosan felkiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Hogy lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám?
3: Olvasmány tiszteletre méltó Szent Béda áldozó pap szentbeszédeiből. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Mária ezekkel a szavakkal bizonyára a neki külön megadott adományokért ad hálát, azután Isten általános jó téteményeit sorolja fel, amelyekkel az Úr meg nem szűnik mindörökké segítségére sietni az emberi nemnek. Az Urat pedig annak lelke magasztalja, aki minden belső elhatározását Isten dicséretének és szolgálatának veti alá, aki Isten parancsainak megtartásával azt tanúsítja, hogy állandóan szeme előtt tartja az ő fenséges hatalmát. Annak szíve újjong üdvözítő Istenében, akit egyedül csak az örök üdvösséget ígérő teremtőre való emlékezés gyönyörködtet. Noha ezek a szavak minden tökéletes lélekre állnak, a legjobban az illeti, hogy Isten szent szülője mondja el ezeket. Ő benne a rendkívüli érdem kiváltságánál fogva annak lelki szeretete lángolt, akinek testi fogantatása örömmel töltötte be. Ő joggal újjonghatott a többi szentnél nagyobb örömmel Jézusban, azaz üdvözítőjében, mert akit az üdvösség örök szerzőjének ismert, arról tudta, hogy e világi származására nézve az ő testéből fog megszületni, így egyetlen szemében fia is, ura is lesz. Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Semmit sem tulajdonít tehát saját érdemeinek, mert nagy voltát a lényegénél fogva hatalmas és nagy Isten ajándékának tartja, aki a benne hívő kicsinyeket és gyengéket erősekké és nagyokká szokta tenni. Helyesen tette hozzá azonban, ő, akit szentnek hívunk, hogy figyelmeztesse hallgatóit, sőt mindazokat, akikhez szava eljut, hogy kioktassa őket a hitre és nevének segítségül hívására, s így ők is részesei lehessenek az örök szentségnek és az igazi üdvösségnek a prófétai szózat szerint. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Ez az a név, amelyről fentebb mondja, szívem újjong üdvözítő Istenemben. Semmit sem tulajdonít át saját érdemeinek, mert nagy voltát a lényegénél fogva hatalmas és nagy Isten ajándékának tartja, aki a benne hívő kicsinyeket és gyengéket erősekké és nagyokká szokta tenni. Helyesen tette hozzá azonban, ő, akit szentnek hívunk, hogy figyelmeztesse hallgatóit, sőt mindazokat, akikhez szava eljut, hogy kioktassa őket a hitre és nevének segítségül hívására, s így ők is részesei lehessenek az örök szentségnek és az igazi üdvösségnek, a prófétai szózat szerint. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Ez az a név, amelyről fentebb mondja, szívem újjong üdvözítő Istenemben. Ezért nagyon jó és üdvös szokás az egyházban, hogy az ő énekét minden nap az esti dicséret zsoltáraival együtt mindannyian énekeljük. Jó ez, mert egyrészt az Úr megtestesülésére való gyakori emlékezés áhítatra gyullasztja a hívek lelkét, másrészt pedig az Isten anya gyakran felidézett példája megszilárdítja a lelkeket az erényekben. És a legjobb helyen éppen az esti dicséretben történik ez, hiszen a napközben elfáradt és különböző gondokba merült lelkünk a nyugalom idejének beköszöntésével összeszedettebben tudja átadni magát az Istennel való egyesülésnek. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt: magasztalja lelkem az Urat. Gyertek mind, figyeljetek, mert elbeszélem, mi mindent tett velem az Isten. Magasztalja lelkem az Urat.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élik, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiánk,

0: csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak légy jó szolgáthoz, és élni fogok. És én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön. Parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket. Jaj annak, aki parancsaitól eltévejeg. Családságtól és megvetéstől ments meg. Rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselcsőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok. Szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Igazságod szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Azt piruljon, aki megszegi hitét minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre. Igazságod szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja, a szelídeket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságod szerint vezess engem, Uram.
1: Tekints rám és irgalmazz, Istenem!

主，每苦端压流，明地久了说罗西亚南北呢，一时不地可热克里奥福的，阿西斯坦菲勒克塔苏尔巴拉图尔福格加。Szövetségét feltárja előttünk. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmaz, elhagyatott vagyok és nyomorult. A gyenyületet szívem gyötremének, szabadíts ki bajaimból. Lásd meg, aláztak és szenvedek,

S kegyetlen haraggal gyűlöllek engem. Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a... Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Tekints rám és irgalmazz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Dicsőítsétek Istent minden élő lény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett.
0: Szűz Mária, boldog anya, az örök atya fiát hordozta.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

ráztál is, mint csörgőt a gyermek. Óvtál is, mint anya fiát. Bűn volt az is, ha megölellek, s bűn volt távolról nézni rád. Táncoltam én is, és te is. Sírtál értem, s miattad is. Szemünkben zöldelt a harag, míg egyszer rajta kaptalak, hogy szeretsz. És én is tetten értem, pirultam el. Azóta értem, hogy kettőnk kölcsönös dühe nem fog elmúlni. Soha se. Haragban. Szilágyi Domokostól.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei magyarok kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagycirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaú-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagycirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával, a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az igény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyezhetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürközünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Nem mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadás, szent lélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljesen méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óra eljön.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te hír szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és

0: perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból 13 órakor. Steinbach József gondolatai a nap ége kapcsán Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Farkas István lupuszatjával 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Hem Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. A Máltai Szeretett Szolgálat műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Café Francesco podcast 87. adás. Róna Széki János atya, abortusz, lombik, mesterséges megtermékenyítés 18 órától hangzik el. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya a homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körös István közgazdász műsora keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Dömötör Orosz Viktória Katalina, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának kommunikáció és médiatudományi tanszékén dolgozó mesteroktató beszélgetése hangzik el diákjaival, Szvétek Müller Lillával és Bíró Andreával a mesterséges intelligenciáról 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása 60-as, 70-es években 22 órától. Ahogy mondjuk címmel dr. Ferenci Gábor nyelvészetű ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 23 órakor. Újszövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatók, Nagy Viktória vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Olvashatjuk Pál rómaiakhoz írt levelében. Háborús konfliktus zajlik, szomszédos országokban. Rengeteg testvérünk kényszerült menekülésre, köztük olyanok is, akik honfitársaink, kárpátaljai magyarok. Mégis itt a konfliktusok, a félelmek közepette olyan megmozdulás történt Magyarországon, amire ritkán van példa. Azonnal mindenki összefogott, hogy segítse ezeket a bajba jutott embereket. Mindenki azt nézi, hogy hogyan tud segíteni. Habár szemtanúi lehetünk, ahogy elhatalmasodik a bűn, egy háborús konfliktus, azt is láthatjuk, hogy eláraszt minket Isten kegyelme, ahogyan emberek milliói összefognak azért, hogy segítsenek. A Mária Rádió imaláncot indított, mely során imádkozunk az embertársainkért, a konfliktus elmúlásáért és az országok vezetőiért. Teréz anya, a békéért, te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban.

0: Amen.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: Irgalmas Jézus öt szent sebe búcsú Mária Nosztrán. Lelki megújulás a történelmi pálos kegyhelyen. 2026. július 4-én, 5-én, szombat vasárnap. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Bazilika. Program. 2026. július 4-e szombat. 10 órától férfiak térdeplős rózsafűzére a bazilika előtti téren. 10 óra 30 perc. Szent mise a szűzanya tiszteletére a bazilikában. A Szent mise után agapé a bazilika udvarán. 18 órától Szent mise a bazilikában. 22 órakor szentségimádás az öt szent seb kegyoltár előtt. 23 órakor Szent misével zárul a nap. 2026. július 5-e vasárnap. 9 óra 30 perckor fájdalmas rózsafűzért imádkozva körmenet a Kálváriára. 10 óra 30 perc ünnepi szabadtéri szentmise a Kálvárián a zarándokok szándékára. Főcelebráns Csóka János atya.

0: kézműves foglalkozások, valamint találkozhatnak a helyi termelőkkel, és a tari asszonyok incsiklandó helyi ételekkel készülnek. A nap végén lehetőség nyílik beszélgetésekre, találkozásokra. A helyszín autóval Bátony terenye felől megközelíthető, az út végig kitáblázva, muzsikál az erdő és a fenyves puszta feliratokkal. Gyalogosan Tar felől körülbelül 6 kilométeres, jól járható túrával érhető el. Találkozzunk a muzsikál az erdőn. A teljes rendezvény programterve a www.muzsikálazerdő.hu honlapon olvasható. A programok megvalósításában több száz zenész, művész, erdész, természetvédő, önkormányzat, civil szervezet vesz részt. A Muzsikál az erdő egyedülálló összefogás eredménye. Muzsikál az erdő, ahol az erdő és a zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, művészetek, barátságok, testi-lelki feltöltődés. Ne feledjék, nincs rossz időjárás, csak rossz öltözködés.
1: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Szentvita ima csoport felajánlja ezt a rózsafűzér imát Lilla, Melinda, Ágnes és Piros.

0: gyulasáért, valamint Teréz sikeres műtétjéért és Fülöp egészséges fejlődéséért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi kunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan a szentett házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
3: most és mindenekké. Amen.
0: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességet tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsa füzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit őre bízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszön kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s nyitd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságos útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyos légy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmunkra.
0: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyosan nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenben merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban vászolódnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent Eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz. Erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat. Magadhoz vonzod a gyermekeket. Az ifjak és leányok életének értelmet adsz. Őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
5: amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyokat, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot szűzd meg a szent olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
2: Minden.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió, Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 1-én nyílik újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepcióval várják az érdeklődőket. Olvashatjuk az MTI tudósításában, melyben Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan műremekek várják a látogatókat, mint MS Mester Passió képei, Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, vagy Balassi Bálint egyetlen ismert portréja. A ma legjelentősebb magyar keresztény múzeum időszakos kiállításán ezen kívül Atlasz Gábor, festőművész, stáció sorozata is bemutatásra kerül, amely a nagytúri plébánia templom számára készített, 14 darabos olajfestményből áll. A kiállítótér a felújítás ellenére megtartotta a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét, az érdeklődőket számos, nyilvánosan elérhető katalógus kalauzolja végig a műemléki védettségű épületben. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Ügyeljetek, hogy ne az emberek szeme láttára, s az ő kedvükért legyetek jók, különben nem lesz jutalmatok mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb, hogy alamizsnád rejtve maradjon. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. Mikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szívesen imádkoznak az emberek szeme láttára a zsinagógában és az utca sarkon állva. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót, és úgy imádkozzál a rejtekben levő atyádhoz. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok őket. Hiszen tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsát. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserves arccal böjtölnek ugyanis, hogy meglássék rajtuk. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, illatosítsd be fejedet, és mosd meg arcodat, hogy ne az embereknek mutasd böjtölésedet, hanem atyádnak, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol se moly, se rozsda nem emészt, tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is. A testvilága a szem. Ha szemed épp, egész tested világos lesz. De ha szemed rossz, sötét lesz egész tested. Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Senki két úrnak nem szolgálhat, vagy gyűlöli az egyiket, szereti a másikat, vagy egyikhez ragaszkodik, s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azt mondom tehát nektek, ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit tegyetek, vagy mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Nem többe az élet az eledelnél, s a test nem többe a ruhánál. Nézzétek az égmadarait. Nem vetnek, nem aratnak, s csűrökbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti többet azoknál, Ugyan melyiktek tolthatja meg életkorát csak egy arasznyival is, ha aggodalmaskodik? És a ruha miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezei liliumokat, mind növekednek. Nem fáradoznak, s nem fonnak. Mondom nektek, még Salamon sem volt minden dicsőségében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig Isten így öltözteti a mezei virágot, amely ma virít, de holnap kemencébe kerül, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne nyugtalankodjatok tehát, és ne kérdezzétek, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei atyátok, hogy mindenre szükségtek van. Ti keressétek először Isten országát, s annak igazságát, és ezeket is mind megkapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 2. Ó, te nyomorult, vihartól tépett, vigasztalan! Ezt a rövid mondatot Izajásnál olvassuk az 54. fejezet 11. versében. Ó, te nyomorult, vihartól tépett, vigasztalan! Nagyon szerettem egy időben Munkácsy Mihály festményeit. És az egyik festménye különösen megragadott, a rűzsehordó lány. Ez a kép igen mély és beszédes. Egy fiatal lány, hátán a rőzsével, görnyetten és életének minden terhével ül az árokparton. Szomorúsággal, talán kilátástalan szomorúsággal. A mai ige szavaival élve, ez a lány vigasztalan. És itt meg kell kérdeznünk, hogyan vigasztal az Úr? Először is Isten helyreállítja a falainkat. Helyreállítja a lakhelyünket. Egzisztenciális értelemben és lelki értelemben egyaránt. Ezt olvassuk a Izajás 54. fejezete 11. és 12. versében. Ez a helyreállítás konkrét e világi. Ugyanakkor ennél sokkal több. Megváltó helyreállítás. Ez a helyreállítás kezdődött el Jézus Krisztus feltámadásával. Ebben a helyreállításban vagyunk most, amely Jézus Krisztus visszajövetelével lesz teljessé. Az építkezés nagy kosszal és felfordulással jár, de megéri, mert lelki szemeinkkel már látjuk az új és szép épületet. Hogyan vigasztal az Úr? Nem csak helyreállítja falainkat, hanem másodszor Isten megőrzi saját gyerekeinket ebben a világban. Az Úr elvégzi, hogy ők is az ő gyermekei legyenek. Igazán tanítványok. De jó tudni, hogy test szerinti gyermekeinknek is szólnak az ígéretek kegyelemből. Ők is az Úr kezében vannak. És harmadszor, hogy hogyan vigasztal az Úr, Isten megvéd minket minden támadástól. És végül békességet ajándékoz nekünk az Isten. Nem kell félnünk, mert az ellenségünk, de még a fegyverét készítő kovács is, az Úr kezében van. Ezért végül célt téveszt minden fegyver, és megszégyenül minden vádló nyelv. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Miért maradok az egyházban? Én azért vagyok az egyházban, mert hiszek abban, hogy a mi egyházunk mögött Krisztus egyháza él. Épp úgy, mint korábban. És mi nem tudjuk tönkretenni. Hiszek abban, hogy csak úgy tudok hűséges maradni Krisztushoz, hogy hűséges maradok az egyházához, amelyet nem hagyok el. Azért vagyok az egyházban, mert mindennel dacolva hiszek abban, hogy a mélyben nem a mi egyházunk, hanem Krisztus egyháza van. Egészen konkrétan megfogalmazva, az egyházban élő emberek emberi vonásai ellenére az egyház adja nekünk Jézus Krisztust, csak az egyház által tudjuk befogadni Krisztus élő, hatalommal felruházott, konkrét körülményeink között minket is feladatta a felruházó és ajándékokban részesítő valóságát. Henri de Lubac a következőképpen beszélt erről. Vajon tudják-e, akik Jézust még elfogadják, de az egyházról hallani sem akarnak, hogy végső soron pontosan az egyháznak köszönhetik, hogy ismerik Jézust? Jézus eleven valóság számunkra, ám egyházának látható folytonossága nélkül micsoda futóhomok temetni maga alá, ha nem is a nevét és emlékét, de mindenképpen eleven hatását, evangéliumának erejét és az isteni személyébe vetett hitet. Az egyház nélkül Krisztus óhatatlanul elhalványodna, szétmorzsolódna, kioltódna. És mi lenne az emberiségből, ha elveszítené Krisztust? Kérdezi Henri de Lubac. Ő egyébként francia jezsuita pap, még a 19. század végén született 1896-ban, és élt 95 évet, mert 1991-ben ment el. Bíboros, a katolikus egyházban egyike a 20. század befolyásos teológusainak. A II. Vatikáni zsinaton kulcs szerepe volt. Nos tehát, azt kérdezi tőlünk Henri de Lubac, hogy az egyház nélkül Krisztus óhatatlanul elhalványodna, és mi lenne az emberiségből, ha elveszítené Krisztust? Csak az az egészen alapvető felismerés lehet a kiinduló pontunk, miszerint bármennyi hűtlenség is van az egyházban, bármennyi hűtlenség üti még fel a fejét, és bármennyire igaz is, hogy az egyháznak újra és újra Jézus Krisztusra tekintve kell mércét szabni a magának, azért még semmiféle ellentét nincs Krisztus és az egyház között. Krisztus az egyház jóvoltából őrzi meg eleven valóságát a történelmi távolságokon túlnyúlva. Krisztus az egyház jóvoltából szólna hozzánk, Krisztus az egyház jóvoltából van ma is velünk, ő a Mester és az Úr, a testvérünk, aki testvéri egységbe fog minket. Mivel pedig az egyház adja nekünk Jézus Krisztust és senki más, az egyház teszi lehetővé, hogy élő módon jelen legyen a világban, mármint Krisztus. Ezért az emberek hitében és imádságában mindig újra világra szüli. Olyan világosságot teremtve, olyan támaszt és mértéket adva az emberiségnek, amely nélkül már nem lehetne elképzelni. Aki azt akarja, hogy Jézus Krisztus jelen legyen az emberiség körében, sohasem az egyházében, hanem magában az egyházban találhatja meg Krisztus jelenlétét.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Hiszem a katolikus anyaszentegyházat.
1: A hitnek ez a 9. ágazata nagyon tömör kifejezést tartalmaz. Tehát először az anyaszentegyház, maga az egyház. Az egyház, az eklézia görögül, az Ószövetségi Szentírás görög fordításában, a Septuagintában szerepel néhányszor a választott nép közösségére. Mégpedig leginkább olyankor, amikor az egész nép közösségéről van szó, mint Isten partneréről a szövetségben. Tehát gyülekezet, de egy magas teológiai értelemben. Most természetesen a első keresztények is már ezzel a szóval, vagy a korai kereszténység mondjuk így, ezzel a szóval illette a saját közösségeit. Ezért van az, hogy az Új Szövetség lapján is találjuk az egyházat egyes számban is, meg többes számban is. Tehát mit mond a lélek az egyházaknak például? Mert a helyi közösséget is egyháznévvel illették, de a Krisztust követők egész közösségét is annak nevezték. Egyébként ez a tudat, hogy egyetlen közösséget alkotunk, mindannyian a Krisztus tanítványok, a megkeresztelt emberek, ez ős eredeti. Azt olvassuk például ugye Szent Péter levelében, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Szent nemzet. A választott nép, ugye? Egyes ókeresztény iratokban ez úgy hangzik, hogy az örökség népe. Tehát volt egy közös néptudat, Isten népe, mint az egyház, mint a keresztények összesség. Ez a gondolat pedig az Izrael eszméből származik. Tehát abból, hogy akik meghallották a Messiásnak a szavát, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a választott népnek a színe java, és magukat nem mondták, hogy új Izrael, hanem azt mondták, hogy a messiási szövetségben megújult választott nép. Így fogták fel. Tehát ez az egyház eszmének a mélyén rejlő alapgondolat. Ugyanakkor a gyakorlati életben a helyi közösségeket is ekléziának nevezték. Igen ám, de ebben az összefüggésben megjelent az a probléma is, hogy hát kitartozik hozzá az egyházhoz. És nagyon hamar, nem magának az apostoloknak az idejében, mert akkor még lehetett olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa lett, még mielőtt a keresztség elterjedt volna, de utána egyértelművé vált, hogy a keresztséggel válik az ember az egyház tagjává, és a keresztséget egyrészt a Szentlélek kegyelme adja, másrészt maga az egyház. Tehát az egyház fogadja, befogadja az új jelentkezőt, a hívőket. Na most ebben az összefüggésben fölmerült persze az, hogy hát meg kellett tartani a mózesi törvényt annak, aki belép az egyházba. Mondjuk a pogányok közül jön, a görögök közül jön. És ez volt az a pont, ahol Szent Pál vállalta a konfliktust, ugye, még Szent Péterrel is Antiókiában, később pedig nagyon sok mindenki mással, és Péter is visszaigazolja, ahogy azt az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy bizony Isten mutatta meg az utat, hogy azoknak is helye van Krisztus követői között, akik a pogányságból érkeznek. Na most viszont nekik nem kell megtartaniuk a mózesi törvény előírásait. Tehát amikor elkezdte vallani azt az egyház, hogy egy, ugye Szent Pál is beszél elő, hogy a kettőt egyé tette. A zsidóságot és a pogányságból érkező hívőket. Később ez úgy hangzott már, hogy az egyház tulajdonságai között kiemelt helyen mondták az egységet. Gondoljunk arra, hogy a zsidóságon belül jelentősebb városokban több gyülekezet, több zsinagóga működött. Az apostolok cselekedeteiből emlékezhetünk rá, hogy Jeruzsálemben is, ugye a különböző nyelvű zsidóknak különböző zsinagógáik voltak, ahogyan erről olvassuk a beszámolót, de később is. Tehát etnikai különbségek mentén külön csoportokba, gyülekezetekbe szerveződtek. Most lehetett-e nagyobb etnikai különbség annál, mint hogy valaki hívő zsidóból lett Krisztus követője, vagy pedig pogányok közül érkezett. És mégis azt mondják, mondja már az Új Szövetség, és utána Antiókiai Szent Ignác és a többiek, hogy egy közösséget alkotnak. Tehát, hogy ne alkossanak az egy városon belül külön gyülekezeteket ezen az alapon. Na ez nyilvánvalóan vezetett feszültségekre az első századokban, és nyilvánvaló, hogy itt mélyebb teológiai megfontolásnak mindmáig helye van, vagy helye lehet, de nem abban az értelemben, hogy ne tartoznánk mindjárt egyetlen egyházhoz. Fölmerülhet persze a kérdés ma, hogy miért beszélünk mi az egyház egységéről, amikor sok egyház van bejegyezve még az állami lajstromban is, tehát különböző felekezetek. Hát erre az a válaszunk, hogy a keresztség az, amelyik minket Isten népének a tagjává tesz. Tehát teológiailag és alapvető értelemben minden keresztény az egy szent katolikus és apostoli önszent egyháznak a tagja. Kérdés az, hogy ez az egyház egy földön is látható szervezet, vagy egy pusztán kegyelmi valóság. Na ebben a tekintetben volt különbség, mondjuk Luthernek a felfogása és a katolikus meggyőződés között. Luther azt mondotta, hogy a láthatatlan egyházba mindenki beletartozik, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, a látható egyház viszont földi szervezet. Ez a kettő, ez két teljesen különböző valóság. Most ehhez képest a katolikus tanítás mindig, most is, a II. Vatikáni zsinaton is, a Lumen Gentiumban is azt hangsúlyozza, hogy ez nem két különböző valóság, hanem szorosan összetartozik. Annak ellenére, hogy a látható egyházban lehetnek olyan tagok, akik éppen nincsenek a Szentlélek kegyelmének az állapotában, tehát a megszentelő kegyelem állapotában, ennek ellenére, és lehetnek olyanok, akikről ugye azt valljuk, hogy anonim keresztényként, vagy a vágykeresztséggel fejezték be az életüket, és Isten irgalmából nem az egyház szolgálatától függetlenül és Krisztus érdeméből mégis eljuthatnak az üdvösségre. Tehát nem teljes az azonosság, vagy az átfedés a látható és a láthatatlan egyház között, de mégis megbonthatatlan egységben van a kettő, a kegyelmi valóság és a látható földi közösség. Na most éppen ezért olyan fájdalmas, hogy a keresztények között bizony megoszlás van itt a földön, és ezért vagyunk kötelesek teológiai jogból is újra és újra dolgozni a keresztények látható egysége érdekében is. Na most, tehát az ökumenikus hivatás az nem egy pillanatnyi elképzelés vagy divat, hanem egy alapvető igény vagy szükséglet. Na most mit jelent az, hogy az egyház katolikus? Ezt még a apostoli hitvallásban is valljuk. Hát először is tudnivaló, hogy a katolikus nem csak egyetemest jelent. Tehát nem csak azt jelenti, hogy mindenütt elterjedt, hanem azt is, hogy mindent magába foglal. Tehát mindazt a igazságot, mindazt az üzenetet, amit Krisztus ránk akart hagyni, az emberiségre akart hagyni, megtaláljuk benne. Tehát a katolikus jelző az rendkívül gazdag és több rétegű. Ugyanakkor tudjuk azt is történelmileg, hogy mondjuk amikor 380-ban Nagy Teodózius a kereszténységet államvallássá tette, akkor már tudta azt, hogy nem akármilyen kereszténység a megfelelő, hanem katolikusnak nevezte azt az irányzatot, amit egyébként ma úgy hívunk, hogy niceai ortodoxia, vagyis a nikaiai zsinat alapján és a Szentháromságról szóló tanítás alapján álló ortodoxia. Ezért aztán a katolikus és az ortodox kifejezés az egyházi szóhasználatban egyenértékű, egymással váltakozó elnevezés volt, ezért is érzünk egy kis diszonanciát abban mindmáig, hogy akkor a keleti és nyugati egyházak között mintegy megosztoztak ezen a két elnevezésen, bár ortodox testvéreink azért rólunk nagy szeretettel mondják azt, hogy mi római katolikusok vagyunk, mert hát ők is, mint akik magukat igaz egyháznak tartják, hát igényt tartanak a katolikus jelzőre, de mi is látjuk azt, hogy hát a keleti testvéreink, ők keleti ortodoxok, de például a római misekánonban ma is benne van a misében, hogy hát minden igaz hívőért, azaz minden ortodoxért imádkozunk, értve alatt, hogy az egyháznak a közösségét. Tehát ez a két jelző is szorosan összekapcsolódik. Most nem a apostoli hitvallásban, hanem a nicea-konstantinápolyi terjedelmesebb hitvallásban az egységen és a katolicitáson kívül szerepel az is, hogy szent és apostoli. Mindkettőnek rendkívül gazdag a tartalma. Ugye a szent, szent nemzet vagytok. De, tehát nem egyszerű gyülekezet, hanem egy szent gyülekezet, mert szent a célja, és szent az, akivel szövetségben van. Az új szövetség népéről beszélünk. és a Szenttel, az egyetlennel állunk szövetségi viszonyban. Ez persze örök kihívás a számunkra. Tehát a szentségnek van egy objektív része. Érvényesen megtalálhatók az egyházban a szentségek, amelyek a megigazulásnak az eszközei, amelyek kegyelmet közvetítenek. Mindig vannak az egyházban szent emberek, akiknek az életében feltűnő módon is megvalósul az életszentség eszménye. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ameddig a földön jár az egyház, addig nem csupa szentekből áll, és addig bizony sok-sok tökéletlenség is jelen van benne. De ugyanakkor ez egy felhívás arra, hogy találjunk vissza a saját gyökereinkhez és a saját azonosságunkhoz, azaz a szent nemzetnek valóban legyünk olyan tagjai, akik törekszenek a személyes életszentségre is. Az apostoli jelleg. Megint egy kicsit a választott néppel és a szent nemzettel van összefüggésben. Ha az apokalipszisnek, a jelenések könyvének a mennyei Jeruzsálemről szóló részét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy ugye 12 tornya van, és az alapjai a pátriárkák, és a kapui pedig a 12 apostol. Tehát a 12 apostol, a 12-es szám, az mintha a választott nép teljességét jelenteni, ugye a 12 törzsnek, a említése mindig az egész népet jelölte. Az új szövetség választott népében is ott van a 12-es szám, és ez ráadásul úgy tűnik, hogy magának Jézusnak volt a szándéka. Tehát ez, hogy a 12-t kiválasztotta, minden bizonyosság szerint valóban az ő személyes cselekedete volt. Na most, amikor tehát az apostolok, mondjuk Jakab és János megpróbálják az édesanyjukon keresztül ugye elérni azt, hogy hát majd a Krisztus országában a jobb és bal oldalán legyenek, ők arra gondolhattak, hogy hát kiválaszt 12-t, ez a választott nép, külön viszi őket, tanítja, képezi. Hát itt valami országalapítás lesz, csak persze ők ezt földi értelemben gondolták. Jézus helyreigazítja őket, de még akkor se értik meg teljesen, hiszen még jóval később is azt kérdezik tőle, hogy most állítod vissza Izrael országát? Tehát azt gondolják, hogy nekik itt a földön kell országot alapítani. És hát ehhez képest az egyház az nem földi ország, látható nép, az igaz, vándorol a történelemben, ugye zarándok egyháznak is nevezik. Ugyanakkor azonban van egy célja, ami a földi életen túlra mutat. Ez az a bizonyos mennyei Jeruzsálem, amit az apokalipszisben találunk. Na most ennek az egyháznak a megvallása, ez valóban hit kérdése. Miért? Hát éppen azért, mert nem egy egyszerű emberi szervezetről vagy közösségről van szó, az nem hit kérdés, az tapasztalat kérdése, benne vagyunk, jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy ki lehet a tagja, ki az, akit kizárnak onnan, és hogy hogyan működik. Mondjuk így, hogy van szervezeti és működési szabályzata. De ehhez képest az egyházban természetesen van egyházfegyelmi hagyomány. Az egyházfegyelmi hagyománynak egyházi jogszabályok lehetnek a lecsapódásai. De mind a mai napig, ma hatályos egyházok sem pusztán emberi alkotás, tehát nem arról van szó, hogy a pápa vagy a püspökök összejönnek, és azt mondják, hogy így találjuk helyesen, és akkor így szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Hanem visszatekintünk a kezdetig, és azt mondjuk, hogy aminek a közösségi életében az alapító, vagyis Krisztus szándéka szerint meg kell lennie, az hogyan juthat érvényre, hogyan működhet a jelenlegi körülmények között. Tehát nem mindentől független önkényes jogalkotás történik az egyházban, hanem mindig az eredetekre tekintettel próbáljuk a közösség életét szabályozni. Tehát azt hiszem, hogy ebben a egyháznak az apostolisága is egy döntő kérdés, hiszen az apostoloktól kaptuk a hitet, az apostolok közvetítésével érkezett hozzánk a liturgiának, az erkölcsnek és a közösség fegyelmének is az alapvető öröksége. Tehát az első legalább 200 évben, de inkább többen az apostoli hagyomány kifejezés mindezt lefette. Tehát nem volt külön, hogy a liturgia hagyománya, a dogmatika hagyománya, a jognak a hagyománya, hanem egyetlen nagy hagyomány, és ez volt a legitimáló elv. Tehát amiről meg volt győződve a közösség, hogy ez az apostolok hagyománya, és így Krisztusra megy vissza, az volt a mérvadó és az irányadó. Tehát az egyház apostolisága az jelenti ezt. De ha az apostol szónak az eredeti jelentését, hogy tudnivi küldött, figyelembe vesszük, akkor arra is rá kell döbbennünk, hogy az egyház küldetést teljesít. És ahogy a 12-t meg a többieket Jézus elküldte, hogy hirdessék az örömhírt, ez a küldetés ma is érvényes, és ránk is vonatkozik. Lehet, hogy a világnak távoli tájain azt kérdezik tőlünk, hogy hát ti vagytok az apostolok és az örömhír hirdetői, hol voltatok az előző 2000 évben. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenhová jutottak el a hívők. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindig sikerült úgy továbbadni, úgy megfogalmazni, úgy felkínálni a hitet, hogy az azok számára, az emberek számára érthető vagy elfogadható legyen. Tehát ez az, ami bennünket újra és újra kötelez, és a mai Európában is kötelez, hogy megpróbáljuk a hitet úgy felmutatni, hogy az a mai ember számára érthető és vonzó legyen. Tehát az apostoliságnak van egy ilyen állandó ösztönző jellege.
2: Az egyházat történelemben másként és másként jelenik meg, és magát is nyilván másként látja. Most nem a régi önképére szeretnék kérdezni, hanem a vatikáni zsinatra. Mi volt az új a saját magáról gondolt és a világgal kapcsolatos felfogásának?
1: Ugye az új dolgok a teológiában az az eretnekségnek a szinonimája volt gyakorlatilag az egész ókoron keresztül. Tehát én azt mondanám, hogy itt új hangsúlyok vannak. És a második vatikáni zsinatnak a legfrissebb, a legtöbb figyelmet fölkeltő megnyilatkozása is benne gyökerezik az evangéliumban és a kezdetek. Tehát ilyen értelemben nem vadonatúj, de az biztos, hogy egyes hangsúlyok újszerűnek hangzottak a 60-as években. Tehát például ilyenek, hogy a világiak apostolkodása, felelőssége, különleges küldetése. Vagy akár a püspököknek a sajátos feladata. Tehát az, hogy ők nem csak a pápának a helyettesei, hanem hogy ők magát Krisztust képviselik a rájuk bízott részegyházban. Tehát azt hiszem, hogy ezek markáns megfogalmazásai a zsinatnak. Természetesen egyetlen új dogma sem fogalmazódott, meg nem hirdettek ki új dogmát a II. Vatikáni zsinaton. De például az egyház és a mai világ viszonyáról szólva, vagy az egyház és a nem keresztény közösségek viszonyáról szólva, Nostra Aetate, vagy az egyház és a tömegtájékoztatási eszközök világáról szólva, nagyon sok olyasmire alkalmazza a hitbeli örökséget, ami ma a figyelem középpontjában áll. Ennyiben biztosan új, és fontos dolog az, hogy a mai világnak a környezetét nem elsősorban fenyegetésnek, nem elsősorban negatívumnak vagy problémának fogja fel, hanem Isten ajándékának ebben a korban, ami számunkra feladatot jelent. Tehát egyfajta szeretettel, egyfajta örömmel és reménységgel, ahogyan a Gaudium et Spes-nek a kezdő szavai mondják, viszonyul a világhoz, de persze nem becsüli alá azokat a problémákat sem, amelyekkel szembe kell.
2: Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az egész világon. A vatikáni zsinat ezt megerősíti erősen. Tudunk-e valami feladatot vagy tanácsot adni a ma emberének, a hívő emberének, hogy a apostoli egyházban a szerepét hogyan tudja betölteni ő?
1: Hát ugye a mai ember sokféle van, tehát mindenkinek más az adománya. Beszélhetnénk arról, hogy a szülők a családban. Beszélhetünk arról, hogy emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a betegekkel, a szegényekkel, a haldoklókkal. Emberek, akik a kultúra világának a munkatársai. Tehát emberek, akik a közéletben és a politikában dolgoznak, vagy a gazdasági életben dolgoznak, mondja is egyébként a Gaudium et Spes, hogy a világiak hivatása, hogy az evangélium szellemébe alakítsák a világot, a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság területén. Az ember majdnem megijedettől, hogy hát milyen messze vannak ezek a területek az evangéliumtól, mit tud itt csinálni valaki, ugye? És erre a válasz az, hogy az egyes szakmáknak, az egyes élethelyzeteknek megvan a maguk teológiája, megvan a maguk etikája, amit pontosan azoknak az embereknek a közreműködésével fogalmaz meg az egyház, akik ott dolgoznak és élnek. Tehát ezért olyan fontos, hogy az új és új problémák, mondjuk a bioetikának a rendkívül összetett kérdéseit, azt a tanítóhivatal sosem pusztán dogmatikai elvek alapján válaszolja meg, hanem nagyon széles kutatások, nagyon kiterjedt dialógus előz meg minden ilyen megnyilatkozást, éppen azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mert könnyű általánosságokat mondani, de ha nem jut el a konkrét helyzetig, akkor nem lesz foganatja. A konkrét helyzetet pedig azok ismerik, akik benne vannak. Tehát ezért olyan fontos az is, hogy itt, ma, Magyarországon is az egyes szakterületeken élő és dolgozó emberek egymásra találjanak. Ha katolikusok, beszéljék meg azokat a problémákat, ami ott fölmerül. Nekem nagy élményem az, hogy a 72 tanítvány mozgalom keretében különböző területeken működő katolikusok közösségeivel találkozhattam. Nagyon értékesek ezek a dialógusok. Tehát akár mérnökök, vagy pedagógusok, vagy jogászok, vagy egészségügy dolgozók, és itt a média emberei. Tehát azt hiszem, ezt tovább kell folytatni, és határozott formában kell előrevinni, mert így tudjuk teljesíteni a küldetést, amiről szó van.

0: adjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak: Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
1: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az EGRI Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti biodom, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az EGRI Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyház megye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a budapesti biodom ünnepélyes megnyitóját, adja hírül az MTI. A városi oázis július 1-től igazi dzsungel hangulattal várja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Lelkiségi óránkban Farkas István lupuszatya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te a szonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogy lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám, mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Erre Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széllyel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus! A mai ünnepnek gyönyörű a magyar megnevezése: Sarlós boldogasszony. Hagyományos aratás hazánkban Péter Pál napján kezdődik, és itt a közelmúltban volt ez a nap, és ha most az aratásra gondolunk, és a arató ősi eszközére, a sarlóra, akkor a legszebb termés érik be 2 gyermek, az egyik Mária méhében Jézus, a másik Erzsébet méhében a keresztelő János. Igazi szívbéli öröm, hogy 2 születés is közeledik, és akkor most kezdjük az elemzést azzal, hogy ennek a találkozásnak mi van a hátterében. Egy nagyon egyetemes igazság, hogyha Isten meghív valakit, kiválaszt valakit, akkor egyúttal, egyazon másodpercben ad neki küldetést is. Tehát nem önérdekből, hogy most engem tudomosan ki akar nevezni valakinek, hanem arra hív meg személy szerint, hogy nem kisebb dologban, hanem Isten szeretetének, jóságának, irgalmának a követeként jelenjek meg más emberek számára is. Tehát a hiteles találkozás Istennel, itt most gondolok az angyali köszöntésre, az egyúttal elindítja a szolgáló szeretet útján Máriát. Idős rokon is gyermeket vár, és indul hozzá, hogy a születésnél segítkezzen. És még egy nagyon fontos dologra föl kell figyelnünk, hogy a megosztott öröm az dupla öröm. És hál' Istennek a világ nem szimmetrikus, mert a megosztott fájdalom, az pedig fele fájdalom. Ennyit így a találkozásnak, a vizitáció látogatása Máriának Erzsébetnél a hátteréről. A második gondolatunk, ez egy csodálatos, rejtett találkozás. Keresztelő János és Jézus találkozásáról van szó. És ez a találkozás, tehát az előfutárnak az időrendben utolsó, de valójában a legfontosabb prófétának, tanúságtevőnek a találkozásáról van szó, és ez egy csodálatos sorozatnak a, mint egy koronája, vagy záróköve, záró története. A próféták meghívásáról és fölkenéséről van itt szó. Ha a Szentírást végig bogarásszuk, gyönyörű Izaiásnak a meghívása, 6. fejezet Jeremiás prófétáé, és ott láthatjuk meg azt, hogy az Isten nem csak úgy teremt valakit, hanem egy nagyon konkrét helyzetben kell az embernek fölismerni és megtenni az Isten szavát. És most itt, ahogy már mondtam, időrendben utolsó, de valójában a legeslegnagyobb próféta találkozásáról van szó, és amikor arról szólok, hogy tanúságtevő, akkor szintén a fogalmat ki kell tágítanom, hogy nem csak szavával mutatja be Jézust, hogy íme az Isten báránya, hanem életével, vértanú halálával is igazolja, hogy olyan tanúságtevő, hogy ezt a küldetését minden másnál fontosabbnak tartja. És annyit még a keresztelőről, jól emlékszünk Jézus szavára, hogy asszonyok szülöttei között nincs nagyobb a keresztelőnél. És eme magasztalás után Jézus még hozzátesz egy mondatot, de aki a legkisebb az Isten országában, az nagyobb a keresztelőnél. Nem szabad, hogy az első mondatot egy picit is kisebbítse a második mondat. Keresztelő János egyrészt az Ószövetségnek ilyen nagy küldetéssel bíró időrendben legutolsó embere, amikor még csak várták a Messiást. És akkor nekünk már az a korszak jutott, főleg így 2000 évvel már később, amikor már itt élt, és a Szentlélek által jelen van, főleg a szentségekben a Messiás. Tehát most, ahogy találkozik az előfutárral, már anyja méhében, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy átérezzük azt, hogy egy vadonatúj korszak kezdődött el, amely már gyökereiben ott van Ábrahámnál, és mi már a beteljesedés korszakában vagyunk, noha a legvégső teljesség az majd csak a parúzia után fog bekövetkezni. A tanúságtételről nagyon fontos, hogy szóljunk, hogy mit mond Jézusról a keresztelő? Íme az Isten báránya. Ő veszi el a világ bűneit. Ennek sokszoros jelentése van, sokszorosan fontos, egy téves messiás eszményt eloszlat. Nem politikai megváltó, hanem attól a rettenetből és végső kárhozatból ment meg, vásárol ki bennünket a Jézus, amelyet úgy hívunk, hogy bűn. Az egyetlen tragikus és végső veszteség, ha valaki el tudja rontani azt, hogy Isten üdvözítő műve nála beteljesedjen. És itt egy nagyon fontos apologetikai dologról is van szó, hogy Jézus nagyon sokan elismerik. Tanítónak kevés, csodatevőnek kevés, mintának kevés. Egyetlen egy valaki van, amit senki más nem tud ezen a területen, nem tudja Jézust helyettesíteni, ez a bűneinknek az elvétele. És keresztelőnek köszönjük, hogy a hosszú pusztai magányában, imádságában a legfontosabbat tudta elmondani a működésre induló Mesiásról. Természetesen szólnunk kell Erzsébet boldogságáról is, ahogy elmondja, hogy fölújjong a méhében a magzat, és tudja, hogy az ő gyermeke az lesz, akit megnevez az Uramnak atya jön el hozzám, hogy az Isten fiát hordozza a boldogságos szüzanya. És itt van még egy csodálatos mondat, boldog vagy, mert hittél. A hitünk az egyetlen jó, az egyetlen megbízható a hitünk a boldogság források között. Mert ha a hitünket nem az Istenbe vetjük, hanem bármi, akár magunkba vetjük, vagy valami ígérgetésbe, az egy semmivé foszló valóság lesz, és talán ritkábban szoktunk beszélgetni Mária hitéről, persze gyönyörű az alázata is, de itt magasztaltatik Máriának a hite. És végezetül néhány szó a Magnifikátról. Aranyérmes imádságról van szó. A teremtmények között soha senki nem fogalmazott meg olyan szép imádságot, mint amit most hallottunk Mária ajkáról, már a Magnifikátot. És mire tanít minket, hogyan vezet el a helyes imádság útjára a Magnifikát? Kettő szóra szűkül, kettő mondatra szűkül le Máriának az önmagára vonatkozó állítása, magasztalom az Urat, és újjong a szívem. És oda kell tenni ezt a csodálatos alázatot a mi imádságaink mellé. Istenem, ez a nyavajám, Istenem, amaszt kérem tőled. Nem arról van szó, hogy nem fontos a kérőima, a bűnbánóima, és így tovább. Az igazi imádság az a rácsodálkozás Isten nagy tetteire. És van ennek az imádságnak még egy nagyon gyönyörű vonatkozása, találkozásokról beszélgetünk, tehát a keresztelő és a Jézus, Erzsébet és Mária, hogy ha végigolvassuk többször is ezt a Magnifikátot, mi a legerősebb két kötőelem Isten és ember között? Isten oldaláról az irgalom. Többször ez a szó megcsendül az imádságban. És a mi oldalunkról pedig az alázat. És ha ez a kettő találkozik, akkor olyan Isten kapcsolat jön létre, amely nem csak halálunkig kísérel, hanem egy örökké valóságon köröztül fog gyarapodni. Talán azzal a gondolattal zárnám, ami szintén egy nagyon fontos mondat, boldognak hirdet minden nemzedék. Gyönyörű, hogy már a mi életkorunkra esik az anyaméhen belüli 9 hónapnak a csodálatos és tudományos kutatása, ahol még fontosabbá válik Máriának a szerepe, miután sokkal többet tudunk arról, hogy ez a 9 hónap mindenkinek, így Jézusnak is mennyire meghatározta az életét.

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai július 2-ai csütörtöki Jó hírek szerkesztő műsorvezetője. Magyarországon hagyományosan a mai napon, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Az aratási munkálatok miatt Sarlos Boldogasszony az ünnep népies neve, tudósít a Magyar Kurír. Sarlos Boldogasszony aránylag Kései Mária ünnep. A ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század folyamán, július 2-án, a keresztelő Szent János születésének 8-át követő napon. Az egész egyházra 6. Urbán pápa terjesztette ki, majd 9. Bonifác 1389-ben vigíliával és 8-addal egészítette ki. 9. Pius az ünnepet május 31-ére helyezte, a világegyház ma is ezen a napon üli meg. Magyarországon a 15. századtól vált Sarlos Boldogasszony tisztelté, majd a barokk időkben teljesedett ki. Sarlos Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák oltalma. Az ünnep jellegzetes magyar neve, Sarlos Boldogasszony, nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, hanem az aratás kezdetére utal. Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A mi atyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Lelki adoptálásra hív a József Szövetség, olvasható a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján. Július 2-án, első csütörtökön, a Prohászka templomban 18 órától kezdődő szentmisén lesz lelki adoptálásra elköteleződés. A szentmisén felajánlások és imádságok hangzanak el a magzatokért. De mit is jelent a megfogant élet lelki adoptálása? A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz által fenyegetett gyermek védelmében. Az abortusszal veszélyeztetett magzatért imádkozva 9 hónapon keresztül imatámogatást kapnak a szülei, hogy legyen bátorságuk meghagyni gyermekük életét és szeretettel elfogadni őt. Az idős emberek, különösen azok, akiknek nem született gyermekük vagy unokájuk, a lelki adoptálás révén megtapasztalhatják, hogy ők maguk képesek személyesen segíteni egy-egy szülőpárt abban, hogy a gyermek megszülethessen. A lelki adoptálás művébe bekapcsolódó egy, egyedül csak az Isten által ismert gyermek lelki szüleivé teszi őt. Jelentkezni a hívők a saját plébániájukon tudnak az atyáknál vagy az irodában. Bővebb információ a www.lelkiadoptálás.hu honlapon. Lelki adoptálás egybeírva kisbetűkkel, ékezetek nélkül. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és közössége szolgálatára június 20-án az esztergomi bazilikában áldozó pappá szentelte Mohos Gábor püspök, Nagy Kálmán és Gergely Péter diakonusokat, illetve diakonussá Gerhes Bence és Szigeti Zoltán akolitusokat. A következő bejátszásban Mohos Gábor püspök szentbeszédéből hallhatunk egy részt. A teljes videó a Kardinális YouTube csatornán nézhető meg.
2: Egy drámai küzdelemben vagyunk, amely végigvonul az emberiség egész történelmén. A jó és a rossz közötti harcban, amely intenzíven zajlik körülöttünk és bennünk, a saját szívünkben is. Jézus meghív arra, hogy tudatosan és nagy bizalommal vállaljuk ezt a küzdelmet, amely természet feletti síkon jelenik meg igazán. Az eszközeink, amelyekre ő tanít, az imádság, sőt az imádságban való hűség, a bőjt és a jó cselekedetek szüntelen gyakorlása. szintén elengedhetetlen, a katolikus anyaszentegyház tiszta hitének őrzése, továbbadása, egyházunk hiteles tanításának ismerete. Nem hirdethetünk más evangéliumot, mint amit 2000 éve őriz Jézus Krisztus egyháza. Ugyanakkor Jézus bátorít és vigasztal bennünket. Olyan atyának mutatja be az Istent, aki szüntelenül minden pillanatban gondoskodik rólunk, pontosan ismerve szükségleteinket, nehézségeinket, küzdelmeinket is. Kifejezetten óv bennünket az aggodalomtól, hogy az evangéliumban hallottuk, meghív arra, hogy mindenek előtt és kizárólag Isten országát és annak igazságát válasszuk, és minden mást megfogadni mellé. Hogyha az aggodalom leköti a szívünket, az akadályoz bennünket a szabad szolgálat, az evangélium szabad szolgálatában. Kifejezetten arra hív Krisztus, hogy a mai napban, a jelenben éljünk. Elég a mának a maga baja, holnap majd gondoskodik magáról. Istennel a jelenben találkozunk. A jelenben van itt a valóság, a jövő az egy elképzelés, a múlt az egy emlék, a jelen az, amelyben Isten újból és újból velünk van, Isten formál bennünket, alakít bennünket az ő szent lelke által, hogyha bízunk benne, hogyha újból és újból visszatérünk hozzá. Ahogy a Szent Atya levelében fogalmaz, gyengék vagyunk, és akár el is bukhatunk, de az Isten újból és újból meghív arra, hogy visszatérjünk hozzá, hogy vele legyünk, hogy vele maradjunk, időről időre még arra is meghív, hogy egy kicsit megpihenjünk vele, lelkiekben egészen vele töltsük az időt. Meg kell tehát küzdenünk azért, hogy hűségesek tudjunk maradni. Kérni is kell az Istentől ezt az ajándékot, amelynek alapja, hogy ő maga hűséges. Hűséges az Isten, aki által meghívást kaptatok fiának, Jézus Krisztusnak, ami Urunknak közösségébe, mondja Szent Pál. Kedves testvérek, kísérjük szentelendő testvéreinket imádsággal és személyes jelenlétünkkel, hogy azt a hatalmas ajándékot és egyben feladatot, amelyet ma reményteli szívvel elfogadnak és vállalnak, életük folyamán Isten dicsőségére és mindannyiunk lelki javára tudják kibontakoztatni és gyümölcsöztetni. Amen.
1: 45 éve hív a béke királynője. 2026. június 25-én a Medjugorjei jelenése kezdetének 45. évfordulójára emlékezünk, adja hírül a zarándokpont ma. Ezen a napon Mária remetén a Kisboldogasszony bazilikában is bekapcsolódtak a medjugorjei imádságba. Délután 6 órától az internet segítségével együtt imádkozták a rózsafüzért a Medjugorjében imádkozó hívekkel, melyet szentmise követett. A béke királynője megszólítás különösen is aktuális. Medjugorje üzeneteiben a béke nem egyszerűen a háború hiánya, hanem Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal való kiengesztelődés. A keresztény béke nem politikai jelszó, hanem megtért szívből fakadó életforma, ahol az ember visszatér Istenhez, ott lassan elcsendesedik a gyűlölet, gyógyulnak a sebek, és újra lehetségessé válik a megbocsátás. Ezért az évforduló üzenete ma különösen időszerű. A világ sok pontján háborúk, társadalmi feszültségek, családi sebek, félelmek és bizonytalanságok nehezítik az emberek életét. A béke királynője 45 éve ugyanarra hív. Térjünk vissza Istenhez, ez az üzenet ma sem veszített erejéből. Sőt, talán sürgetőbb, mint valaha. 1992 óta minden évben július 1-én a Magyar Egészségügy napját ünnepeljük. 1818-ban ezen a napon született meg Budán Semmelweis Ignác magyar orvos, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Mai műsorunkban egy orvos vendégünk tanúságtételével emlékezzünk Semmelweis Ignác születésének 208. évfordulójára. A következő bejátszásban dr. Tulasai Tivadar gyermekgyógyász egyetemi tanár tanúságtételét hallhatjuk, mely a Hitvalló című műsorunkban hangzott el.
3: Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut utána, egyedül a könyörülő istené. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 9.16-os sor. A életemben visszatérő üzenet. Az én pályaválasztásom az úgy alakult, hogy hosszú időn keresztül abban gondolkoztam, hogy talán régész leszek. Valamikor a gimnázium 3.-4. osztályában döntöttem el azt, hogy mégis orvos lennék. A fut utána és a nagyon akarja ennem volt. Nagyon akartam jól kutatni, nagyon akartam az egyetemen excellálni, és amikor tanszékvezetővé választottak, akkor az egyik kedves barátomtól, akinél a két gyermekem született, a következő levélbeli gratulációt kaptam egy ötvös idézettel. Sorsunkban tőlünk csak egy függ, az, hogy a helyet, melyre a végzet által állítottunk, egészen betöltsük. Azon erő, mely sors ellen küszködve hasztalan elvész, talán kellemetessé, vagy legalább tűrhetővé tehetni azt, amitől szabadulnunk úgyse lehet. Ötvösnek ez a gondolata a Pál idézett első két tételére vonatkozik, a szaladás valami után és az akarás valami után. És később ez a mozaik úgy rakódott bennem össze, hogy a Shakespeare velencei kalmárja is ugyanezt csugalja. Amikor sok hárítás után, már belső hárítás után, mégiscsak bekövetkezett az, hogy az egyetem rektora lettem, pályáztam, tehát saját magam is akartam ezt, akkor az egyik barátomtól ugyanezt az idézetet kaptam meg, és pontosan akkor döbbentem rá, hogy az első kettő nem számít, se nem az, hogy szaladunk valami után, az se számít, hogy nagyon akarunk valamit. Ha nincs mögötte az irgalmas Isten, akkor semmit nem ér az egész.
1: És még egy lelki gyakorlatra szóló meghívót nyújtunk át, itt a rádión keresztül. Kovács Ferenc állandó diakónus és Kovács Nétrer Mária szeretettel hívja lelki gyakorlatra azokat, akik magzatveszteség, abortusz, stb. Lelki terhét hordják. Ígérik Isten gyógyító ereje segít. A lelki gyakorlatnak nem feltétele a vallásgyakorlás, a megkereséseket bizalmasan kezelik. A lelki gyakorlat július 16-a és 19-e között a Szent Arnold lelki gyakorlatos házban lesz. A lelki kísérő Juhos Ferenc Verbita atya. Jelentkezni lehet Trer Máriánál a plusz 3620 823 2101-es telefonszámon, vagy a nefélnemítéllek@gmail.com e-mail címmel. Ne félj, nem ítéllek el, kisbetűkkel egybeírva ékezetek nélkül. Bővebb információ található az Emmanuel közösség honlapján. Kedves hallgatóink, mai műsorunk a végéhez ért. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
4: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
5: Csütörtök van. Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásának ünnepe.

Itt vagyok, Uram, megérkeztem. Vágyom a veled való találkozásra. Látni, hallani szeretnélek. Megnézhetem és meghallgathatom, hol is vagyok most. Észrevehetem mindazt, ami jó érzéssel tölt el, és azt is, ami zavar.

0: Most figyelhetek az evangéliumra. Bosszant-e valami, vagy megkapaszkodok egy mondatban?
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntette Erzsébetet. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújjongott méhében a magzat, és Erzsébetet elöntötte a Szentlélek. Hangos szóval kiáltott: áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Amint felhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Erre Mária így szólt: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mély nagy dolgokat művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével, szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le a trónjukról, de felemeli az alázatosokat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Fölkarolja szolgáját, Izraelt, és amint megígérte atyáinknak, nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mária mintegy 3 hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába.

Most gondolhatok az életem egyik kegyelmére, ajándékára, vagy egy tulajdonságomra, amire Isten műveként tekintek, tőle származtatom, neki tulajdonítom a létezését. Isten irgalma megmutatkozhat ebben az ajándékban is. Most egymás mellé helyezhetem, összekapcsolhatom ezeket a szavakat. Irgalom, könyörület, megújulás és az ajándékom. Isten tekintetre méltatott engem. Milyen érzések vannak bennem? Hála vagy lázadás? Öröm vagy bosszúság? Meglepettség vagy üresség? Kapcsolódhat akár ehhez az ajándékhoz is egy ígéret. Hová visz engem ez az ígéret? Hová vitt, hozott el engem ez a kegyelem? Minek nevezném ezt az utat? A bizalom útja? Az alázaté? Az empátiáé? Az alkotásé, kitartásé?

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntette Erzsébetet. Alig, hogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújjongott méhében a magzat, és Erzsébetet elöntötte a Szentlélek. Hangos szóval felkiáltott: áldottabb vagy te minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Amint felhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Erre Mária így szólt: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló lányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mély nagy dolgokat művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre. Nagyszerű dolgokat művel karja erejével, szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. Uralkodókat taszít le a trónjukról, de felemeli az alázatosokat. Éhezőket tölt be minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Fölkarolja szolgáját, Izraelt, és amint megígérte atyáinknak, nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt mindörökre. Mária mintegy 3 hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába.

Köszönöm, Uram, hogy nekem is vannak Erzsébeteim, akiknél időzhetek, táplálhatom, védhetem azt az ajándékot, amit tőled kaptam. Kérlek, segíts, hogy ne önzően tekintsek a kegyelemre, hogy ne csak azt lássam, tekintetre méltattál. Segíts bőkezően továbbadni is, elengedni ajándékaimat.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei magyarok kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagycirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaúj-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagycirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyeztetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürközzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Ne mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalenc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ezen a szép nyári délutánon. A csütörtök délutáni imáláncot hallják a budapesti stúdióból, a mikrofonnál Szigler Luizi köszönti minnyájukat. A telefonszám elhangzott 061-374-0904, 14 óra 58 percig várjuk a hívásaikat, és már meg is jött az első telefon. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a sok kegyelmet, amit a szűzanyától kaptam. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelkeüdőért, az unokáimért, hogy a nagy melegben el tudják végezni a munkájukat, egészségükért, tanulásukért. A kicsi fiú elég gyengén tanulja, jó Isten segítse meg, hogy szünetbe is tanuljon. A barátnőmért kérek imád, mert nagyon beteg, magamért is, mert már idős vagyok. Aztán kérem az bizonyos segítségét a testvéreimért, és minden munkásért, és a Jóisten áldja meg a Mária Rádió minden dolgozóját, hogy tudjanak dolgozni ebbe a nagy meleg. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Halló.
2: Dicsértessék, Jézus Krisztus. Szeretnék imát kérni egészségemért, derekam további gyógyulásáért, családunkért, rokonainkért, a békéért, felmi szeretteim lelkiüdvéért, derekam gyógyulásáért, egy hölgynek a kezelésének, a betegségének a javulásáért, az egyházért, püspökökért, papokért, szentatyáért és a Mária Rádió hallgatóiért, dolgozóiért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja önt is. Mária Rádió, tessék.
3: Tessék a Jézus Krisztus. Szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket az égtől. A másik, hogy nagyon sürgető lenne egy hasznos eső ebben a térségben is, nem pusztító, hanem hasznos eső. Akkor egy évvel ezelőtt elhunyt testvéremért, lelki üdvéért szeretnék, meg szeretteim, rokonaim és mindenki lelki üdvéért. Együtt imádkozok önökkel, élő testvérem és fiaiért, akinek az egyiknek nincs állása, hogy találjon végre, és az én egészségem jobbra fordulásáért. És köszönet a Mária Rádió minden egyes tagjaiért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A szűzanyának szeretnék hálát adni a kapott kegyelmekért, amivel, amiért közben járt Szent Fiánál, a kis koraszülött magzatért, az édesanyjáért, a javulásukért. Továbbra is kérem az ő segítségét, és a családjukra is kérem a segítséget, és a gondviselő áldást. Nagyon szépen köszönöm. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Amen. Isten áldja. Az üzenetrögzítővel folytatjuk.
5: Mária vagyok.

0: a Mária rádió dolgozóiért, adakozóiért és imádkozóiért, a családom békéért és hitükért, a férjem testi és lelki békéért és gyógyulásáért, az én súlyos testi és lelki betegségem gyógyulásáért, a most meghalt Mária Rozsa Füzér tagunk lelki üdvéért, akit ma temetnek, családtagjaim lelki békéért, a bűnösökért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, az ellenségeimért, akiknek én megbocsájtottam, és a háborúban elesett sok katona lelki üdvéért, akiért senki sem imádkozik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: 14 óra 50 perc van Mária Rádióban, a csütörtök délután Émaláncot hallják, és várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Kérem önöket, hogy ne az utolsó percekben telefonáljanak, ha egy mód van rá. Akkor folytassuk az ünnepelőkötővel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust! Közös imád kérek szépen a földrengés áldozataiért, békés szívünkben, a világban és drága hazánkban. Köszönöm.
3: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is a szándékot kérni a Mária Rádiót, a rádió fennmaradásáért, a rádió dolgozóiért. Kérném az én a szándékot Széles Dóráért, Kovács Kuzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a keszteri diáklányokért, akik a Rózsa Füzért emelkezik szombat délben délután. Kérném rájuk az óráldását, kérném az én a szándékot a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
2: Kérem a közös imát a súlyos beteg Csilláért, gyógyulásáért, erőért, orvosaiért, segítőikért. Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék! Halló, tessék mondani, Mária Rádió!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálás szívvel köszönöm a sok-sok kapott kegyelmet. Kérném szépen továbbra is a közös imád férjem gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim gondjainak megoldódásáért, élő és elhunyt szeretteinkért, valamint megköszönöm a szűzanya segítségét unokáim sikeres vizsgájáért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk mi is. Mária Rádió, tessék.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, nővérem mai vizsgálatának jó eredményéért. Szeretném kérni az imát a további vizsgálatainak hasonló eredményéért. Ezen kívül a volt külügyminiszterünk és Kovács Ákos énekes felépüléséért, teljes gyógyulásáért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és drága hazánkért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük szépen a kérését, és együtt imádkozunk. 14 óra 53 perc van, még van azért majdnem 5 percünk, úgyhogy kérem, hogy most telefonáljanak.
6: Tisztessék a Jézus Krisztus imád, kérlek szépen két lányom kereszt.
1: Mária Rádió, tessék!
7: Tisztessék a Jézus Krisztus, közös imád szeretnék kérni férjemért, elhunyt szüleimért, a tisztító tűzben lévő szenvedő lelkekért, ellenségeimért, rossz akaróimért, ha is hálás szívvel köszönöm a mennyei atyának, szűzanyának, Úrunk Jézus Krisztusnak a sok-sok kegyelmeket, amivel elhalmozott, és különösen még a békéért és a háború véget éréséért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen mi is! Imádkozzunk el, hogy András Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, és a tisztító tűzben szenvedő
2: lelkekért
1: is.
2: Kérem a közös imád a súlyos beteg Csilláért, gyógyulásáért, erőért.
1: Mária Rádió, tessék!
8: Én vagyok élőadásban.
1: Igen, tessék mondani, a rádiót ki kellene kapcsolni, ha az önnél be van kapcsolva.
8: Ügyelek, azért a mobilról hívom.
1: Jó, rendben van. Arra.
8: Tiszteletbe tartom önöket nagyon. Meg
1: köszönjük
8: a jó áldásra, kegyelmen legyen rajtuk. Mert már imádkoztam délelőtt a templomba is, vagy a kórházba voltam.
1: Ügyeltessék
8: a Jézus Krisztus. 3/4 órát, úgyhogy most itt leültem pihenni önökkel.

0: Már mindig a szűranya tiszteletére kérném az imát, a sok segítségemre, a rossz eredményem, hogy jobb legyen, a lányom gyógyulására, hogy mi hamarabb találják meg a balesetből kifolyólag a problémát, a férjem gyógyulására, élő családtagjaimért, unokáimért, 8 unokám van, és az ismerőseimért, a segítőimért, mert annélkül nincs sok adakozó legyen, ugye én 20 éve, ahogy ő kezdődött, adakozó vagyok, nincs az, hogy elfelejtem. Azt elfelejtettem, hogy leszakadt a zsinórom most. Azért is az imád kérem, hogy hamar jöjjön a szerelő, mert sötét konyhába kell lennem a villany mellett. Kérem az imád, hogy a Jóisten segítsége legyen. Minden hivatalba, papi hivatalba dolgozókért kérem az imád, a háború megszűnéséért, sajnos, hogy már egyszer a béke lenne, a béke lenne. Mindenkért a Jóisten áldása, kegyelme legyen rajtuk, és a Rágai Szűzanyám, hogy eddig is segített, továbbra is kérném, mindenkért, önökért.
1: Köszönjük szépen, is. Úgy legyen, és jobbulást kívánok az egész családnak.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen még egyszer. Mária Rádió, tessék.
2: Hello.
1: Vonalban van, és amúgy kapcsolja ki a rádiót, ha be van kapcsolva.
2: Köszönöm. Igen, ki van kapcsolva.
1: Igen, hallgatom.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Én először is imád szeretnék kérni az eddig kapott kegyelmekért, és egy várandós édesanyjáért, és a kis gyermekért, akit a két testvér nagyon vár, és az egész családért kérnék szépen imád. És nem beszéljük utoljára, de nem utolsó sorban a Mária Rádió összes dolgozója, akik ilyen csodálatosan vezetik ezt a műsort, és Isten áldja önöket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen önnek is, imádkozom velünk majd. Még van 2 percünk nagyjából.
3: A Jézus Krisztus imád, kérlek szépen 2 lányom keresztfiam szerettei, jótevőink ellenségei, magam betegségéhez erőt, türelmet és enyhülést a fájdalmaimhoz és a feladatomhoz is erőt. Kérnék szépen még imád a kedves elhunyt szeretteim, azokért, akik nincs, és senki nem imádkozik, Mária Rádió munkatársaiért, technikus úrért, családjáért, támogatóiért, köszönet, tisztelet a munkáért. Minden gyermek felnőtt látható keresztel rendelkezőkért is, megtérésekért, a világ békéért és a háborúknak legyen vége, és az egészségügyben dolgozókért is. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, a csütörtök délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Minden szándékot felajánlunk az irgalmasság rózsafüzérében, amelyet ma a pécelli imádkozóktól hallunk, és kapcsolódjak be az imádságainkba, és azt is felajánljuk természetesen, amit nem tudtak elmondani. További békés, szép délutánt kívánunk mindnyájuknak.

0: Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatói Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzád érettünk bűnösökért, ára a szeretet nálkod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testvér, vérét, lelkét és Istenségét.
2: Megkeszteléssül bűneinkért, és az egész világ
3: bűneinkért. Üdvözlégy!
4: Jézus
3: hajlalmat szent sebeidét.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus hajlalmat szent sebeidét.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus szent sebeidét.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus hajlalmat szent sebeidét. Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus hajlalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus hajlalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus hajlalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus hajlalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat szenvedéseiért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat szenvedéseiért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmat.
5: Örök Atya, felajánlunk neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmak
2: szenvedésé. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas
2: szenvedésé. Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak,
4: a mi Úrunk Jézus Krisztusnak
0: testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneinkért.
5: Jézus,
4: fájdalmas szenvedésért,
0: és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésén, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésén, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésén, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésén, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneinkért.
1: Jézus
5: fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világ. Jézus fájdalmas szenvedésért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésé,
2: irgalmazz nekünk és az egész
5: világnak. Jézus fájdalmas szenvedéseit,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéseit, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas
0: szenvedéseit. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engedelmesség
0: és az egész világ Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világ. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
5: irgalmazz nekünk és az egész világ.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világ. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világ. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen. Résznek Faustina nővér naplójából. Istenem, ez a felfoghatatlan irgalom mindig új elragadtatásra indítja a szenteket és az égi lelkeket. Ezek a tiszta lelkek szent ámulatba esnek, s dicsérik Isten irgalmát, ami újra és újra elragadtatást kelt bennük. Az ő dicséretük egészen tökéletes. Ó, örök Isten, milyen forró vágyal szeretném dicsérni legfőbb tulajdonságodat, végtelen irgalmasságodat. Látom, milyen kicsiny vagyok, és nem mérhetem magamat az égi lakókhoz, akik szent csodálattal dicsérnek. De én is találtam egy utat felfoghatatlan érgalma dicséretére. Faustina nővér gondolataival búcsúzunk a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kérjük, maradjanak továbbra is a rádió mellett a most következő rózsafűzér imádságra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül, a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött, hiszen azért jöttem, mondja az ajka, és a lelke, amikor Getszemániában a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítéket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fejdelmes Rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott, és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsájtotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megasztaloztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imád hozzád érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mit a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsa füzér harmadik titka, akit érettünk, több is elkoronáztak. A szűzanya teljes mértékben átérzi azt a rettenetes megaláztatást, ami Jézust ebben az órában éri. Ő a királyok királya, akinek országa soha nem ér véget, gúny céltáblája lett durva hóhérok számára. De azt is megérti Mária, hogy Jézus alázatosságával akar eleget tenni az emberi gők bűneiért. Ezért jövendölték meg már a proféták, hogy gyalázatokkal illetik a messiást. Gyalázatokkal tetézett szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden tövis, amely Jézus fejét sebzi, sebet üt Mária szeplőtelen szívén is. De egyesíti fájdalmát Jézus türelmével, és ő is felajánlja ezt az áldozatot mindazokért a bűnökért, amelyet az emberek gondolatban követnek el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszt hordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a cireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomukat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten sem önmagára gondol. Íme, így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet megvan feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnunk kell, hogy Mária, Jézus anyja, nem a kitörő örömében lett, ami égi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette. Nézd a keresztre szegedett Jézust, hallgast fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére. Figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, csöppenként, elhajló sóhajként, hiszen ezért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette az embereket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy valóban mit is jelent szeretni, az csak a kereszt alatt sejthetem meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszített.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most élj minket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek könyörögjünk. Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Labundi Mária és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Lőrinc Józsefné, Agopcsa György, Tenovics Miklósné, Sutner Ferencné és Nagy Erzsébet imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió, Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor, a hálaadó

0: Szentmisén, tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összemegjegyő, hogy újra várják az érdeklődők. Az igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan műremekek várják a látogatókat, mint MS Mester Passió képei. A ma legjelentősebb magyar keresztény múzeum időszakos kiállításán, ezen kívül Atlasz Kriplép a kiállítótér, a felújítás ellenére megtartotta a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét, az érdeklődőket számos, nyilvánosan elérhető katalógus kalauzolja végig a műemléki védettségű épületben. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitvallú beszélgetés életről és a Szentírásról. Tolnár Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélget. Mielőtt még végigmennénk egy kicsit az életeden, szeretném, hogyha egy pár mondatban összefoglalnád azt, hogy most ki is vagy. Hogyha megjelensz egy szobában, és megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
1: Először is az jut eszembe, hogy Isten gyermeke vagyok. Szokták ezt mondani, de ez tényleg igaznak tartom magamra nézve. Ez talán életem legnagyobb ajándéka, hogy elfogadott vagyok, és szeretve vagyok Isten által, és fordulhatok hozzá, mint a mennyei atyámhoz, és megnyugtat, megvigasztal, érezhetem a jelenlétét azért.

0: életemben.
1: Ez mindig így volt, vagy voltak hullámvölgyek is ebben a kapcsolatban Istennel?
0: A gyermekkorban kezdődik ennek a gyökere. Igazából a szüleim vallásosak voltak, tehát én vallásos nevelést kaptam. Ez egyrészt jó is volt, másrészt volt rossz vonatkozása. A rossz vonatkozása az volt, hogy kötelező volt. És a szüleimmel való viszony is sem volt olyan jó, hogy én ezt olyan szívesen elfogadtam volna az ő részükről. Tulajdonképpen ennek volt a következménye az, hogy én lázadtam. Nem fogadtam el azt, hogy ez kötelezően elő volt írva számomra, és emiatt távol kerültem Istentől is.
1: És hogyan találtál vissza? Mi volt az, ami elindított ezen a keresésen egyáltalán, hogy valami mégsem jó így, ahogy most van?
0: Azt kell mondjam, hogy teljes mértékben sosem távolodtam el Istentől, mert érdekes módon, hogy annak ellenére, hogy ez a lázadás ez bennem volt, az elutasítás, mégis azt kell mondjam, hogy sosem voltam ateista, hittem Istenben, csak az Isten hitem is majd úgy fog történni, ahogy én azt szeretném, ahogy én irányítom. És annak ellenére, hogy ez a rossz értelembe vett elutasítás, vagy nem is tudom, hogy szóval, hogy bennem volt ez a lázadó szellem és az elutasítás, de annak ellenére azért voltak dolgok, amik megérintettek engem már akkor gyerekkoromban. Például a zene, az énekek, a szép énekek megérintettek, illetve Dobos Károly bácsi református lelkipásztor gyülekezetébe jártunk, akit én nagyon szerettem, és jó, nagyon jó volt az ő kedvessége, szeretete. Olyannyira, hogy zenét tanultam, a harmónium mögé is beengedett, 8 éves koromban már kísérhettem a református gyülekezetet.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy időben ez mikor történt, amikor azt érezted, hogy kezdesz egy kicsit eltávolodni, vagy nem annyira foglalkozni nap mint nap a hiteddel, és mi volt az, ami visszahozott végül, mi volt az a korszak, vagy kor?
0: Ez legfőképpen a tizenéves koromban, tehát tínédzser koromban, akkor, amikor az apámmal való szembenállás, édesapámmal való szembenállás is így felerősödött, és szerintem ezzel hozható összefüggésbe az is, hogy a vallástól, az Isten hittől is eltávolodtam. És ez tovább folytatódott, igazából nem fejeződött be ez a szembenállás, lázadás ebben a vonatkozásban, ez folytatódott fiatal koromban is, fiatal felnőtt koromban is, tehát így ez, sőt, azt kell, hogy mondjam, évtizedekig ez így eltartott.
1: Az publikus, hogy ez milyen jellegű szembenállás volt? Tehát személyiségbeli vagy véleménybeli különbség?
0: Én hát nem tudom, talán ezt így talán durván hangzik, de ki lehet, ez az igazság, hogy én utáltam az apámat. Olyan mérhetetlenül volt bennem egy ilyen szembenállás az ő viselkedése. Mérhetetlenül egyszerű életet éltünk mi, és az egyszerűség mellett abszolút teljes mértékben kötelező volt minden, ami a valláshoz köthető, és minden más viszont tilos volt. Tehát nekünk nem volt tévénk, nem vehettünk részt a különböző kulturális programokon, moziba nem mentünk, és ezek a dolgok mind tilosak voltak, és én úgy éreztem akkor, 10 éves vagy 10 éves korom körül, hogy ez megrövidít engem, és nem vehettem részt a gyerektársaimmal különböző programokon emiatt.
1: És így felnőttként visszanézve, milyennek látod akkor magadat? Milyennek látod az akkori énedet?
0: Én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt, mert a hitet nem így kell bemutatni. Én azt gondolom, hogy így felnőttként is nagyon érzékenyen veszem azt észre, hogyha valaki nem az öröm részét a hitnek, hiszen olyan bőséges örömhír van ebben az Istennel való járásban, az evangéliumban, hogy azt érdemes közvetíteni az embertársaink felé, és főleg a gyerekeink felé ezt nagyon fontos lenne hitelesen közvetíteni. Van egy amerikai író, David Murray, aki egyik könyvébe leírja azt, hogy, és Amerikáról beszél, de hát teljesen nyilvánvalóan, hogy ez magyar viszonyokra is igaz, hogy nagyon-nagyon sok

0: gyereket. A keresztény szülők, most tegyük kicsit talán idézőjelbe is, vallásos keresztény szülők egy életre beoltanak kereszténység ellen ezzel a hozzáállással.
1: És hogyan sikerült ezen túllépned? Mi volt az a fordulópont, ahol rájöttél arra, hogy valójában Isten szeret téged, és nem azt várja el, hogy boldogtalan legyél, hanem a szeretetével az örömöt közvetíti feléd? Mi volt ez az esemény, ha egyáltalán van egy konkrét pont?
0: Több konkrét pont van. Én elég lassan reagálok dolgokra, tehát mindenhez idő kell nekem, és ez is egy hosszú folyamat volt. Amint említettem, sosem voltam ateista, mindig volt valamiféle, sőt, akkor intenzívebb kapcsolatom volt Istennel, imádkozó időszakaim is voltak, sőt, még gyülekezetbe is jártam időről időre, csak ez ilyen nagyon hullámzó volt, és továbbra is mindig valahogy úgy vélekedtem, hogy majd én eldöntöm, hogy mikor mire van szükségem. És egyszer így... Hát ez már ilyen életközepi 40-ben nem, de éreztem, hogy ez egy jófajta elégedetlenség. Ez kifejezi azt, hogy valamire szükségem lenne, valamilyen hiányom van, amit jó lenne utána nézni, vagy szembenézni vele, hogy konkrétan mi lehet az. És érdekes, hogy pont ebben az időszakban kaptam egy hívást egy református kurzióra, hogy menjek el rá, és éreztem, hogy ez nekem szól, ez tényleg nekem szól ez a hívás. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy így ez megfordított, ez a kurzió.
1: Talán azt is lehet mondani, hogy a mai társadalomban benne van ez a csináld magad típusú hozzáállás, tehát elvárják, hogy te mindennel egyedül küzdj meg, mindent magadnak építs ki, és valahogy Isten nem annyira szerepel ebben a körben. Hogyha arra gondolunk, hogy önmegvalósítás, akkor az egy ilyen önző kijelentésnek is tűnhet. Te hogyan élted ezt meg? Hogyan tudtad Istent beépíteni mondjuk a döntéseidbe?
0: Nekem valahogy van egy olyan elképzelésem, hogy paradox módon akkor találom meg magam, és én is akkor találtam meg magam igazából, amikor egy kicsit elengedtem saját magam, a saját énem, ehhez való, az a saját gondolataimhoz való ragaszkodást. Valahogy visszaemlékezve is, és ezt napi szinten, tehát ezt újra és újra meg kell csinálni így a hétköznapokban is, hogy bizony vannak olyan pillanatok, amikor inkább magamhoz ragadom az életem irányítását, és ez sokszor jó, mert az nem baj, hogyha felelősséggel él az ember. Véleményem szerint Isten felelősséget adott nekünk bizonyos dolgokban, de valahogy mégis ő keresi is a velünk való kapcsolatot, és azt szeretné, hogyha mi is keresnénk az ő vele való kapcsolatot, mert a vele való kapcsolatban még többek leszünk, és sokszor előfordul az, hogy ő jobban látja, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van, mint mi magunk. És itt jön ki a paradoxon, szerintem, hogy egy kicsit elengedjük a saját kontrollt, átadjuk bizalommal, ehhez kell egy folyamat, bizalomkiépülés, átadjuk Istennek, és ő pedig rámutat dolgokra, hogy mit, hogy kéne csinálni.
1: Említetted az előbb, hogy lassan reagálsz dolgokra, vagy hogy sokáig tart mondjuk neked egy folyamatot felépíteni. Most jelenleg hogy érzed, hol állsz, milyen folyamatban, minek az elején, minek a végén?
0: Érdekes kérdés, hát mindig időről időre, én nekem van egy ilyen elméletem, hogy időről időre meg kell újulni, és időről időre fel kell tenni a kérdést Istennek, hogy jó irányba megyek-e. Szerintem 3-5 évente ezt meg kell lépni, és ez akár egy hosszabb csendesség, mondjuk 1 vagy 2 hét, tehát nem csak egy napon belüli imádság, hanem egy kicsit hosszabb idő, amikor egy kicsit lelassítom magam. És én is feltettem ezt a kérdést körülbelül 2 évvel ezelőtt, és arra indított Isten, hogy építsen föl az örökségemet, ami egy szolgálat tulajdonképpen, építsen föl, és aztán ennek az átadását is készítsem elő igazából.
1: Azt lehet tudni, hogy mi ez a szolgálat? Van egy konkrét példa, amit erre tudsz mondani?
0: Az alapszolgálat, az a H-vitamin, ez mondjuk nem új, ez most már 10 éves, de ezen

0: belül is vannak fókuszpontok és irányok, amik időről időre változnak. A H-vitamint azt, mint említettem, kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük. Ez ugye a hálaadás, tehát a napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Ez az alapszolgálatunk. Ez úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, és mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is, házasságainkra, a párkapcsolatunkra, baráti kapcsolatainkra is. És valahogy ez így megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot így a magával a hálaadással, de így, ez így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy hálaadó rendezvényt megszervezzek, és akkor olyan volt, mintha valaki, de egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mintha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. És valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a hálaadás felé a mi szolgálatunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva, mint említettem, ugye 4-5 évenként az ember nem árt, hogyha rákérdez, hogy jó-e az irány, és akkor elkövetkezett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat, és ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Úgyhogy én engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
1: És mi található ezen a weboldalon? Hogyan segít ez az embereknek hálát adni azért, amiük van?
0: Két fő funkció van, az egyik az ismeret átadás, tehát hogy minél több emberhez eljusson ez az ismeret, hogy milyen jó a hálaadás. A másik pedig az, hogy gyakorlati eszközöket is adjunk az emberek közébe, hogy így a hétköznapokban ez így be tudjon épülni. Ez utóbbival kezdeném, kifejlesztettünk egy H-vitamin alkalmazást, ami egy hálanapló alkalmazás. Üzeneteket küld naponta, hogy emlékezzünk rá, hogy naponta hálát kell adnunk, hálanapló bejegyzésekre indítunkat, és egy naptárnézetben visszanézhető, hogy miért adtam hálát mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy akár egy hónappal ezelőtt, fényképet lehet csatolni, és ingyenesen letölthető alkalmazás.
1: Az alkalmazás kapcsán én azt tapasztaltam az ismeretségi körömben, hogy a hála nagyon gyorsan átragad másokra.
0: Szerintem, hogyha valakinek az ismeretségi körében megjelenik valaki, aki elkezd hálát adni, és átalakul a hozzáállás az élethez, megjelenik az, hogy több öröme lesz, jobban tud örülni dolgoknak, akkor ez ragályos lehet valóban. De sokszor el kell magyarázni az embereknek, akiknek nincsenek ilyen példák a környezetükben, el kell magyarázni, hogy ez miért jó. És ugye egyrészt ugye a Bibliában benne van, nagyon-nagyon sokszor, nagyon hangsúlyosan hívja fel a figyelmünket Isten arra, hogy adjunk hálát, sőt, még azt is elmondja egy helyen, hogy ez, értsük meg, hogy ez mi érettünk van, tehát nem Istennek van feltétlen szüksége arra, hogy mi hálát adjunk, hanem ez miattunk van, értünk van. És ráadásul ma már vannak hála kutatások, hogy néhány évtizede már Magyarországon is van hála kutatás, és hogyha valaki ezt így, tehát hogyha valakinek ezt elmondjuk, hogy értsd meg, hogy ez jó neked, akkor tudjuk mondani, hogy egyébként, ha nem hiszed el, akkor meg Google-ba írd be, hogy hálaadás, és ott rengeteg-rengeteg cikket, tanulmányt találsz ezzel kapcsolatban.
1: Ez mennyire volt a te személyes utad, hogy elkezdtél akár a legapróbb dolgokra is úgy tekinteni, mint valami, amiért hálás lehet? Ez mennyire volt alapvető? Vagy ez is egy folyamat volt a te életedben?
0: Én mindig hajlamos voltam arra, hogy így a dolgoknak a pozitív oldalát nézzem. Mindig egy kicsit ilyen optimistább lelkületű voltam világéletemmel. Tehát azt lehet mondani, hogy talán neveltetés, vagy nem tudom, mi az oka annak, hogy ilyen beállítottságú vagyok. Ez egy szerencsés tulajdonság. Szerintem nem mindenki ilyen. Nem vagyunk egyformák, de tanulható Sokan azt mondják, hogy a hálaizmok azok fejleszthetők, és a hálanapló az például kifejezetten alkalmas erre, hogy így szokásunká váljon a háladás. Lehet szokás.
1: És ez nem is feltétlenül kötelez minket a hitre, tehát egy nem hívő ember is rátalálhat erre, és elkezdhet hálát adni azért, amilyen van, és talán így is egy kicsit közelebb kerülhet Istenhez, vagy ahhoz, hogy van egy teremtőnk, akinek hálát tudunk adni a legapróbb dolgokért is, amiket eddig nem értékeltünk. Tehát van ennek egyfajta ilyen, még ha nem is közvetlen, de közvetett missziós szerepe is szerintem.
0: Igen, szerintem is így van. A hálaadás, azért mindig azt mondom, hogy a mi szolgálatunk, ez a H-vitamin, ez egy híd szolgálat, szeretnénk hidat építeni hívők és nem hívők között. És a hálaadás az nagyon alkalmas erre, mert világi pszichológusok is ma már ezt tudják, jól tudják, és hirdetik, hogy a hálaadás mennyire hasznos. Úgyhogy ezt nem kell így külön elmagyarázni az embereknek. A mi programjainkon azt tudom mondani, hogy a hála nyelvét beszéljük. Hogy van egy ilyen fogalom, ami nekem nagyon tetszik, hogy a hála nyelvét beszéljük, hogy heteken keresztül úgy kommunikálunk, naponta küldünk egy figyelemfelkeltő e-mailt az embereknek, csinálunk egy hálafalat, ahol inspirálódhatnak a hálaadásra, és maguk is fölírhatják a hálatémáikat. Kisebb csoportokra osztjuk az embereket, közösséget is lehessen építeni, kirándulunk, stb. És Facebook csoportban is megosztjuk egymással a hálatémáinkat. Szóval a háláról van szó, a hála nyelvét beszéljük, és itt csináltunk ilyen kutatást, vannak hívő emberek, többség hívő ember, aki részt vesz, de vannak nem hívő emberek is általában.
1: Az előbb többes számban beszéltél, az esetleg elmondható, hogy kikkel csinálod ezt a projektet, hogy kikkel dolgozol együtt?
0: Elsősorban a feleségemet említeném meg, most már 10 éve bele kezdtük ezt a szolgálatot, és van egy kisebb csapat is, aki nagyon lelkesen évről évre együtt van velünk ezeknek a programoknak a szervezésében. Örömmel mondom, hogy ez teljesen egy ökumenikus szolgálat, vannak közöttünk katolikusok, reformátusok, baptisták, úgyhogy olyanok is vannak, akik így a folyamat során tértek meg, tehát ugye elkezdtük ezt a szolgálatot együtt, és így közben jutottak hitre.
1: Hogyha mondjuk a 10 éves éned látna téged, és azt, hogy most mit csinálsz, akár csak a H-vitaminnal, vagy hogy milyen életet él, szerinted mit gondolna?
0: Szerintem örülne, ez egy motiváló tényező lenne a számára, hogy azt látja, hogy a 10 évvel későbbi énje az a helyén van, azt csinálja, ami az elhívása, és azt szenvedéllyel csinálja, örömmel. Szóval én azt hiszem, hogy ő motiválódna ettől.
1: És hát ezzel meg is válaszoltad azt a kérdésemet, ami ezután következett volna, hogy akkor te most jelenleg ilyennek látod magadat. Elégedett vagy az életedre, és hálás vagy az életedért.
0: Igen, abszolút teljes mértékben hálás vagyok. Van otthonom, van feleségem, aki az életem legnagyobb hálatémája, azt lehet mondani, és van egy munkám, szolgálatom, amit nagyon-nagyon szívesen csinálok. Azt látom, hogy van értelme, hasznos, és nagy élvezettel végzem.
1: A szolgálat és a család mellett van még bármi, ami erőforrás lehet? Valamilyen hobbi, vagy valamilyen apróság, amiből még tudsz erőt meríteni, vagy ami örömöt okoz az életben?
0: Szívesen sportolok, futok, biciklizek, kirándulok, szívesen járom a természetet is, és faramuci módon a hobbim egyik része kapcsolódik valamennyire a szolgálathoz, mert az online marketinget nagyon-nagyon szívesen csinálom, és ez is egy hobbinak tekinthető.
1: És mi az, ami ebben megfogott téged?
0: Szerintem nagyon fontos az, hogyha van egy hasznos üzenetünk a többi ember számára, azt el tudjuk úgy mondani, hogy azt ő meghallja, megértse, és úgy menjen át, hogy ahogy én azt elindítom az én részemről ezt az üzenetet, nagyon sokszor ugye félre kommunikálunk, ahogy kimondom, már mást jelent, mint amit gondolok, és aztán ahogy az őszűrőjén átmegy, az még jobban eltorzítja, hogy teljesen mást kap, amit én elindítottam. Ezt lehet csiszolni, ezt a tudást, hogy úgy menjen át. Szerintem erről szól a marketing.
1: Visszatérve arra, amit még a beszélgetésünknek az elején mondtál, hogy szerinted te egy kicsit lassabban, megfontoltabban haladsz, talán én úgy fogalmaznék ez alapján, a rövid beszélgetés alapján, hogy inkább precíz vagy, vagy alapos vagy. Szokták ezt mondani a munkádban?
0: Igen, hát olyannyira, hogy a szolgálatunk része háladás mellett végzünk különböző tréningeket, workshopokat tartunk, és ennek része az önismeret. És van egy olyan, hogy diszk műhelyeket tartunk, amelynek során kiderülhet a résztvevők számára, hogy ők milyen embertípushoz tartoznak, és ahhoz kapcsolódóan milyen erőforrás lehetőségeik vannak, milyen motivációs területük van, mik a gyengéik, stb. Ezt most azért mondom, mert én is elvégeztem ezt a viselkedés profil kitöltést, és kiderült számomra, hogy én precíz vagyok. És valahogy mindig korábban nem örültem neki, hogy én ilyen típus vagyok, mert én szerettem volna inkább így társaság központja lenni, és amikor mindenki csak rám figyel, és én nem vagyok ilyen, és akkor most így felfedeztem azt, hogy ez a precizitás, vagy ez az odafigyelés az apró dolgokra, ez egy óriási érték. És így sokkal jobban tisztelem magamat is.
1: Ez is nagyon fontos, hogy saját magunkért hálát tudjunk adni, vagy a saját képességeinkért, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó volt hallani ezeket a beszámolókat, akár csak a háláról, akár az életedről, és kívánom, hogy továbbra is ugyanilyen álhítattal tudj fordulni a jó Istenhez, és hogy továbbra is a szolgálatodat teljesíteni tud, mert nagyon sok embernek okozol ezzel örömet. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
1: Tolner Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélgetett. Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti biodóm, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Ilyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyház megye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a budapesti Biodóm ünnepélyes megnyitóját, adja hírül az MTI. A városi oázis július 1-től igazi dzsungel hangulattal várja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A Biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A Biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai feladatsort állásban végezzük. Csípőszéles terpeszben legyünk, figyeljünk a helyes testtartásra, hasat húzzuk be, farizmainkat feszítsük meg, tenyerünket helyezzük a csípőnkre, és hosszan nyújtóztassuk meg a felső testünket, mellkast emeljük ki, vállakat húzzuk hátra, fejtetővel magasak legyünk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben emeljük fel két karunkat oldalsó középtartáson keresztül az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, majd egy képzeletbeli felhőbe kapaszkodjunk bele, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Ismételjük meg a feladatot, vegyünk egy nagy levegőt, emeljük fel két karunkat az ég felé, váltott karokkal nyújtózzunk meg hosszan, egyik karral, majd a másik karral, és még egyszer egyik, majd a másik karral, kapaszkodjunk bele a felhőbe, húzzuk le a tarkó mögé, majd engedjük le a két kart, és csúsztassuk le hosszan a combok mögé. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, emeljük hátra fel a két kart nyújtva, amennyire csak tudjuk, aztán engedjük vissza, ismételjük meg ötször folyamatosan, emeljük, majd engedjük a két kart, még kétszer, és egy utolsó. Következzen néhány válkör hátra, körzünk hátra, mozgassuk át jól a vállizületeket, még négyszer. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk. Egy utolsó, majd húzzuk fel ismét mindkét vállat a fülhöz. Hajlítsuk egy picit a könyököt, és ívesen vigyük hátra a két kart a test mögé, mintha záródnának hátul a szárnyaink, záródjon a lapocka is, majd engedjük vissza a két kart hosszan magunk mellé. Még egyszer húzzuk fel a két vállat, zárjuk hátul a képzeletbeli szárnyainkat, majd nyújtóztassuk hosszan a két kart lefelé. Közben felső testtel tarkóval hosszúak, magasak legyünk. Emeljük egyik karunkat magas tartásba, másik legyen mély tartásba, nyújtózkodjunk meg hosszan ellentétesen, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajlítsuk oldalra a törzsünket. Majd jöjjünk vissza középre, kartartás cserével ellentétesen is nyújtózkodjunk meg, majd támaszkodjunk meg a combunkon, és hajoljunk a másik oldalra is. Visszajövünk középre. Oldalsó középtartásba legyen mind a két kar, gerinc csavarás következik, középen nagy levegővel, fejtetővel megnyújtózkodunk, majd levegő kifújása közben fordítjuk a törzsünket jobbra, medencénk nem mozdul, jövünk vissza középre, levegővel megnyújtózunk, majd indulunk a másik oldalra is, és mehet belőle még egy pár, egyik és másik irányba. Csípőkörzések következnek, óvatosan indítunk három kört jobbra, aztán három kört balra, és végül, ha jól esik, néhány guggolással zárhatjuk a tornánkat. Ha ezzel is megvagyunk, rendeződjünk vissza kiinduló testhelyzetbe, nyújtózkodjunk, vegyünk egy nagy levegőt, fújjuk ki kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Ez a Nyolcágú kereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat magazin műsor, a történetek segítségről, emberségről és szolgálatról. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, a mai adás két műsorvezetője,
2: Sándor Bertalan Bruno
1: és Romhányi Tamás. Négy izgalmas témával készültünk ma. Szó fog esni a mai adásunkban a Máltai Nevelőszülőhálózat munkájáról. 28 év történetét tekintjük át néhány percben.
2: A befogadásnap hangja második alkalommal megrendezett fesztiválról, pedig a résztvevők élményeiből kapunk egy csokrot.
1: Aztán látogatást teszünk a Ferenchalmi kápolnába, Budapest egyik kevésbé ismertem, de annál történetében annál gazdagabb kápolnájában, ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában van most már több mint 10 éve.
2: Negyedik riportunk pedig a Máltai Tehetségkutatóról készült, ahol felzárkozó településen élő gyermekeink mutathatják meg képességeiket.
1: Higgyék el, ennél izgalmasabbak a maguk a témák, mint amit az nekik adott rövid címek sugallnak, hogy mindjárt bele is vágjunk a Máltai Nevelőszülői Hálózat 1990 óta teljesíti hivatását, tehát 28. éve működik. Pici szervezet, ha azt nézzük, hogy az országban milyen volumenű ellátási igény van, 105 nevelőszülőnk, megközelítőleg 300 gyermek nevelkedik a nevelőszülőknél, viszont hát például erre a mai alkalomra is készülve utána néztünk annak, hogy az elmúlt 28 évben mi történt a Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülőnél felnevelkedett gyermekekkel, és hát arról tudunk beszámolni, hogy gyakorlatilag mindegyikük teljes értékű emberré lett, és hogy akkor ez hogyan is zajlott, akkor hallgassuk most erről meg Hámon Krisztina a riportját.

0: papírt és törlőkendőt fogunk kapni.
1: Mihály Visnyi Éva, máltai nevelőszülő. Ti mióta vagytok nevelőszülők?
0: 8 éve.
1: És ezzel hány gyereket neveltetek már?
0: Ugyanaz az állandó gyerkőc, őket kaptuk 3 évesen és 1,5 évesen, és azóta ők vannak nálunk, egy testvérpár.
1: Mesélj róluk valamit, kérlek.
0: Piciként érkeztek, most már azért megnőttek, mert már 11 éves lesz a nagyfiú, és akkor 9 éves a kislány. Ők testvérek. Úgy érzem, hogy család vagyunk, nem érződik, hogy nevel gyerekek, vagy nevelőszülők lennénk, mert valahogy úgy sikerült őket megtalálni, vagy ők találtak ránk, nem tudjuk, hogy történt ez így, de most úgy érezzük, hogy ez így kerek. Próbálunk segíteni nekik, ugye a saját család részéről is, néha könnyebben, néha nehezebben.
1: Ezek szerint ők tartják a kapcsolatot a vérszerinti szüleikkel?
0: Igen, anyukával, apukájuk már nem él, de anyukájukkal tartják telefonon, hívni szokták, találkozni, van, hogy tudnak menni aludni, és hogyha anyukának úgy sikerül összehoznia, anyuka is aranyos, igyekszik, úgyhogy szerintem jó kapcsolat van közöttük is.
1: Valószínűleg nálatok fognak ezek a gyerekek felnőni majd?
0: Nagyon úgy néz ki, hogy már igen. Igen, mert hogy azért ahhoz nagyon-nagyon sokat kellene tenni, hogy ők hazakerüljenek, az nem biztos, hogy már egy célt ér, úgyhogy valószínű, hogy már nálunk nőnek fel, nálunk lesznek felnőttek.
1: És jól lettem, hogy akkor a 3 saját gyereketek mellé fogadtatok még be 2-t?
0: Ez úgy történt, hogy 16 évig mi gyerek nélkül voltunk, és nem sikerült a gyerkőcünk, és akkor úgy döntöttük, hogy ezt egy picit már elengedjük, és akkor, hogy próbálunk segíteni másképpen, és akkor kitaláltuk azt, hogy legyünk nevelőszülők, és akkor elvégeztük, amit kell hozzá. Aztán fél évig úgy semmi nem volt, és akkor hívtak egy pénteki napon, hogy lenne 2 kisgyerek, de csak így telefonon keresztül elmondták, hogy hány évesek, mi a nevük, többet nem tudnak róla, hogy hétfőn visszahívnak, hogy döntsünk. Hát úgy döntöttünk, hogy mégis bevállaljuk, meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor hétfőn igen mondtunk, szerdán meg kiderült, hogy kisbabát várok. Úgyhogy ilyen 1 éven belül 3 gyerkőcünk lett.
1: Ez egy egészen elképesztő történet.
0: Igen, igen. Ez így sikerült. Aztán jött még egy, ott azt mondtuk, hogy akkor így 4-en ez így jó lesz, és aztán jött még 2 év múlva egy meglepetés kisbaba, úgyhogy így lett 5 gyerkőc összesen a családba. Szokták mondani, hogy hú, de sok gyerek. Nem tűnik soknak, mert ugye mindegyiket szereted a maga módján. Csak amikor látom fotón, hogy tényleg sok az az egy gyerek, amikor úgy szétülnek. Nekünk ez a mindennapi megszokott dolog, úgyhogy nekünk ez nem sok, de pont ma reggel történt egy olyan, mindig azt kérdezik, hogy hogy bírod, mennyi. És pont ma mentem be a boltba, és kérdezték, hogy ez mind a tiéd, mondom, igen. És így együtt, hogy olyan cuki volt az anyuka, hogy így együtt, mert hogy az övék megölik egymást, az enyémek meg azért. Cuki, nyugodt gyerekek, nem azt nem mondom, hogy nincs veszekedés vagy vita, de nagyon aranyosak ők is. Úgyhogy így nekem szerintem könnyű dolgom van, hogy picit nagyobb a türelmem, nem tudom.
1: Mi fog történni, elmondod?
2: Nem sokára átadja a Vajda Papír Kft. A szeretett szolgálatnak szánt, és azonban a nevelőszülői hálózatnak szánt adományát, ami különböző általuk készített papírtermékekből áll, ha jól látom, WC papír, konyhai papírtörlő, de lehet, hogy van még más is a csomagban.
1: Horváth Ádám, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közép-magyarországi régiójának szakterület vezetője.
2: Nevelőszülői hálózat 98 óta működik, ez alatt az elmúlt 26 évben rengeteg érdekes helyzettel találkoztunk, és szerencsére közel 1000 gyereknek tudtunk olyan családot biztosítani, ki segített nekik abban, hogy felnevelkedhetnek a családi körülmények között, nem intézményi körben, ha már nem a vérszerinti családjukban, akkor legalább látják azt, hogy egy család, egy egészséges család hogy működik. Büszkék vagyunk arra, hogy vannak olyan gyerekeink, akik egyetemre járnak, tehát a nevelőszülők olyan nevelést biztosítanak számukra, amiben tényleg ki tudják bontakoztatni magukat. Van orvos gyerekünk, fizika szakos hallgató gyerekünk, de azokra a gyerekekre is büszkék vagyunk, akik bármilyen szakmunkás vagy OK és bizonyítványt szereznek, de büszkén megállják a helyüket, ők is a nagyvilágban. Persze az is jó érzés, és budapesti képzésünkön előfordult ilyen most, hogy olyan gyerek, most már felnőtt, de korábban szakellátásban felnövekvő gyerek a mi hálózatunkban nőtt föl, részt vesz most a képzésünkön, és ő is nevelőszülő lesz.
1: Most ebben a pillanatban hány gyerek nevelkedik a Máltai Szeretett Szolgálat nevelőszülői hálózatában?
2: 280 gyerek van nálunk a jelenleg 105 nevelőszülőnél, de jelenleg is zajlik engedélyeztetésünk, tehát több nevelőszülőnk lesz, zajlik képzésünk, aminek nyár vége fele lesz a vége, és akkor újabb 10 nevelőszülői családdal fogunk tudni bővülni, és közben toborzunk Baranya és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, és úgy tűnik, hogy van már annak is eredménye.
1: Tudsz valamit mondani ezekről a gyerekekről, milyen életkorúak, honnan érkeznek a hálózatba?
2: Nagyon vegyes, hogy mikor érkeznek, de általában 10 éves kor előtt. Mostában jellemző, hogy nem csecsemőket fogadnak be a nevelőszülők, hiszen ők is dolgozó emberek, és a családjuk fenntartása az továbbra is fontos nekik, hiszen a nevelőszülői feladatok mellett ők folytathatják a normál munkájukat is természetesen. Úgyhogy jellemzően óvodás, kisiskolás gyerekek kerülnek be a hálózatba.
1: Miért tartja fontosnak, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatot évről évre támogatja?
3: A Máltai Szeretett Szolgálat garancia számunkra.
1: Vajda Attila, a Vajda Papír tulajdonos ügyvezető igazgatója.
3: Ők mindig megtalálják azokat az érzékeny pontokat és azokat a családokat, azokat a bajba jutottakat, akiket fel kell ölelni, akiket esetleg más társadalmi szervezetek esetleg kevésbé vagy nem érnek oda. Ők ezt megteszik, és minden évben megtaláljuk közösen velük azokat a gyermekeket, felnőtteket, betegeket, ahol igazán büszkén és boldogan látjuk azt, hogy igazán megfelelő helyre kerülnek azok a támogatások. Ez a kollégáink számára is nagyon-nagyon fontos, nekünk tulajdonosok és vezetők számára is nagyon fontos, és látni azokat a boldog mosolyokat, látni azokat az örömkönnyeket, amelyek az átadás során érzékenységet váltanak ki, még belőlem is. Ezek azok, amik igazán komoly mozgatórugók a számunkra.
1: Miért döntöttek úgy, hogy ebben az évben a nevelőszülőket fogják támogatni?
3: Elsősorban ezt a Máltai Szeretett Szolgálatnak köszönhetjük. Ők leginkább mindig rászorultság alapján találják meg azokat a társadalmi csoportokat, akik az ő gondozásukban vannak. A közbeszédben is jóval nagyobb figyelem fordul a fiatalok, a gyermekek iránt, és azt hiszem, hogy mindkettő, a rászorultság is, és az is, hogy mi is tudjunk segíteni, hogy még inkább figyelmet irányítsunk azokra az embertársainkra, akiknek valóban szükségük van segítségre. Ez az, ami egy együtthatóként ma ezt eredményezte, hogy itt adhattunk át támogatást.
1: Mit kaptak pontosan most a máltai családok nevelőszülői hálózat tagjai?
3: Minden olyan higiéniai papírterméket, amely a háztartás vezetéséhez szükséges. És azt gondolom, hogy ezek apróságok viszont értékét és volumenét tekintve megszabadítja a szervezetet is, és megszabadítja a családokat is egy olyan kiadástól, amelyeket sokkal fontosabb dolgokra, oktatásra, fejlesztő játékokra, egészséges élelmiszerekre tudnak fordítani.
1: Pontosan mennyi adomány érkezett most önöktől?
3: 30 millió forint értékű, kb. 10 tonnányi higiéniai papírterméket adtunk át.
1: Mesélj kérlek, hogy milyen nevelőszülőnek lenni.
4: Nagyon izgalmas feladat, vagy inkább hivatásnak mondanám, mert úgy, mint a gyereknevelésben, hogy mindig jönnek újabb és újabb feladatok és kihívások, és ennek elébe kell nézni.
1: Sorbán Anna, máltai nevelőszülő.
4: Nekem nehéz, egy kicsit ilyen türelmetlen típus vagyok, szeretek mindent azonnal megoldani, ha lehet, és ez a nevelőszülőség olyan, hogy nem lehet semmit egyszerre megoldani, hanem ez egy ilyen hosszú folyamat, és így türelemmel ki kell várni az eredményeket, akár a lelki folyamatokat, az iskolai eredményeket, a mindennapokban a rutin, tehát hogy egy ilyen nagyon színes és érdekes kihívásokkal teli.
1: Mióta vagy nevelőszülő?
4: Én 6 éve vagyok nevelőszülő, 5,5 éves volt a kislány, aki most 12 éves, a kisom, és most már 5-es, most lép 6-ba, és nagyon-nagyon sok mindent letett az asztalra, nagyon nagy eredményeik vannak ahhoz képest, amilyen hátrányokkal ő indult az élet.
1: Légy szíves, mondj el ilyen pár szép eredményt, amiért nagyon büszke vagy rá.
4: Hát én azért vagyok nagyon büszke rá, mert igazából mind az iskolában a tanárok, a gyerekek mindig megdicsérik azért, hogy én nagyon segítőkész, nagyon jó lelkű, nagyon motivált, minden szakkörbe versenyre ott akar lenni, nyitott és szeretetteljes hozzáállásai mindenkihez. Tehát egy vele született ilyen jó indulat és szeretet van benne, ami nagyon megható. Ahhoz képest, hogy tényleg nagyon sok sok nehézségem ment átélet első pár évében. Neki még van 4 testvére, akitől el kellett is szakadnia, mert különböző helyre kerültek, miután ő állami gondozásba került, és még amikor ő hozzám került, akkor a 16 éves nővérét is pár évig még nagykorú lett tudtam nevelni, de utána ő ugye felnőtté vált, és most már éli az életét. Sajnos nem tartja velünk már a kapcsolatot, ez egy kicsit szomorú, de a többi 3 testvérével tartjuk a kapcsolatot. Egy iskolába irattuk őket a nevelőszülőkkel. Minden ünnepen, névnapon, szülinapon találkozunk, és igazából a még 2 saját gyerkőcömmel együtt, meg az ő testvéreivel, igazából egy nagy család úgy vagyunk, mert igazából 6 gyerkőcnek kell mindig a kis ünnepeit így kielégíteni, tehát nagyon sokat találkozunk, és ez nagyon fontos az én nevelt kislányomnak, hogy érezze, hogy a vérszerinti testvérekkel is napi szinten van kapcsolata, és ez egy nagyon ritka és nagyon jó történet szerint.
5: És az édesanyjával is szorhatok a kapcsolatot?
4: A kirendelt kapcsolattartásnak a helyszínén és az időpontjában tudjuk vele tartani a kapcsolatot, és ez kisebb, nagyobb ilyen szünetekkel, de működik.
5: Mi a különbség ahhoz képest, hogy nevel gyereket, nevel az ember, vagy pedig a vérszerinti sajátja?
4: Nagyon sokat mutatott meg így az életnek a mélységeiből és nagyságaiból, mert mikor megszületett a vérszerinti kislányom, akkor megéreztem azt, hogy milyen sok szeretetest és törődést igényel egy kisbaba és teljes odadást, és hogy ez neki is mennyire járt volna, és ez valahol így még közelebb hozott minket a nevelt kislányommal, így engem érzelmileg hozzá. Talán olyan különbségeket tudok észrevenni, hogy amikor valami negatív méri az iskolában, hogy bántják, mert hogy valaki mondjuk kicsúfolja azért, hogy a testvéreivel az igazi vérszerinti testvérevel nem él, vagy a szülei szóba kerül, akkor erre olyan érzékenyebben tudok én is reagálni, és akkor ezt így érzékenyítjük a tanárnővel együtt a gyerekeket, hogy vannak ilyen helyzetek az életben. És talán ilyen feladatok elé állít ez a nevelőszülőség.
5: Kinek ajánlanád ezt a gyönyörű hivatást?
4: Mindenkinek, akiben ott motoszkál az, hogy segítene gyerekeken, és úgy testközelből így ott lenne nekik. Igazából azzal bátorítanám őket, hogy nem kell ezt egyedül csinálniuk, mert amikor még egyedülálló voltam, és úgy kezdtem el ezt a hivatást, akkor is mellettem állt ugye a Máltai Szeretett Szolgálatnak a nevelőszülői hálózata. Van egy nevelőszülői tanácsadó, akivel napi szinten tartom a kapcsolatot, ha szükség van rá. Pszichológusi segítséget is kapok, és a gyermek is kap, aki velem van, és úgy érzem, hogy ilyenfajta segítség mellett az ember így még inkább a kudarcokat, vagy a nehézségeket is így jobban tudja átvészelni.

0: szülői hálózatban, hogy megfelelő emberek legyenek. Nagyon nyitottak, nagyon toleránsak, nyitott szívűek, lelkiismeretesek, és még hosszasan sorolhatnánk. Meséljünk még egy-két információt a Máltai Nevelőszülői Hálózat munkájáról.
1: Számomra az első, ami ilyen nagyon szembetűnő volt, hogy a Máltai hálózatban nevelkedő gyerekek közel egy ötöde különleges szükségletű, tehát vagy értelmi, vagy testi fogyatékossággal él, autizmussal, vagy pszichés fejlődési zavarral.
0: Így van, ez a szolgálat is a saját útját járt, amiben volt egy útkereső szakasz is, és hát ugye 98-ban alapították Pátyi Központtal a Máltai Nevelőszülő Hálózatot. Az első időszakban talán egy picit több volt a keresztény küldetésből is kimondva a hálózat indulásánál a mindennapi működés során, és egyszerűbb válaszokat adtak egyszerűnek tűnő kérdésekre. Például a 2000-es évek elején volt egy olyan program, ami egy konkrét helyszínhez kapcsolódott, a Heves megyei ERK-hez. Ugye akkor is voltak kórházban maradt kisbabák nagyobb számban, mint most is, ahogy halljuk a hírekben. Voltak olyan gyermekek, akiket nem akartak a nevelőszülők vagy örökbefogadó szülők választani. Jellemzően roma családok gyermekei. És akkor a Máltai Szeretetszolgálatnak volt az a válasza, hogy képezzen roma nevelőszülők, mert ők viszont a roma gyermekeket fogják választani, és akkor ők is családba kerülhetnek. Volt egy érdekes modellkísérlet, ERK volt a falunak a neve Heves megyében, ami befogadó faluvá lett, és volt 11 néhány roma családot képzett ki a Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülőknek, és ők rengeteg olyan ilyen kisbabát vittek haza, meg nagyobb gyermekeket is, és a település polgármesterével én akkor beszélgettem, aki azt mondta, hogy a falu újra megtelt élettel, egy kihaló falu volt, előregedő, üresen maradó házak, ahogy fogyatkoznak az idősek, ott maradtak az üres ingatlanok, az óvodának csökkent a kapacitása, az iskolában a felső tagozatosokat már kellett elhordani más település, és akkor egyszer csak megjelent ott, hát gyakorlatilag majdnem 100 gyermek, nem emlékszem a pontos számra, de nagyságrendjét tekintve majdnem 100, lehet, hogy 80, lehet, hogy 90, és kiderült, hogy az óvodához hozzá kell építeni egy szobát az iskolából, nem az iskolabuszt kell megszervezni, hanem inkább az ottani délutáni foglalkozásokat, és azt mondta a polgármester, hogy a gyerek zsivajt hozott ott a falu, újra megtelt élettel. És ez, amit kiemeltél, hogy a gyermekek közel ötöde különleges szükségletű, valószínű így gyökerezik a befogadás szemléletében, amit Kozma Imre atya örökségének tekintünk. Tehát különleges szükségletű gyerekek autizmus spektrum zavarral élnek, valamilyen testi vagy értelmi fogyatékossággal születtek, vagy pszichés fejlődési zavarral küzdenek, esetleg tartós betegségben vannak. Nagyon magas arány, minden ötödik. De mit tudunk elmondani azokról, akik nem ebbe a 20%-ba tartoznak? Az egyik nagyon fontos dolog, amit ugye el tudunk mondani, az az, hogy kifejezetten itt erre az alkalomra, amiről a riport is szólt, a Vajdapapír éves adományának fogadása kapcsán, megnéztük, hogy 28 év alatt a szolgálatnál felnőtt 900 gyermekből ki mindenki lett. És akkor hát van egy nagyon rövid felsorolásunk, és inkább csak jelzésértékű, hogy ki mindenki nőtt itt fel nálunk.
1: Így van, a kirepült gyerekek között akad például ügyvéd, mérnök, doktori képzésben résztvevő fizikus vagy foci edző, de erdész, bolti eladó és asztalos is.
0: Úgy van, és ugye az a riportban is hallhattuk, és van közöttük olyan is, aki maga is jelentkezett a nevelőszülői képzésre. Ez azért fontos információ, mert ugye a szociológiai tanulmányok rendszerint megemlítik, hogy az ellátó rendszerben nagy arányban jelennek meg például a hajléktalan ellátásban, vagy más szociális ellátásban. Egykor volt állami gondozott gyerekek, ugye vagy az alkohol problémákkal függő, vagy olyan emberek, akiknek a válása túl nagy törést okozott az életében, vagy pedig akik hát állami gondozásban nőttek fel, ezek az emberek jelennek meg az ellátó rendszerben nagyobb arányban. Azt hiszem, hogy a Máltai Szeretetszolgálat büszke lehet arra, hogy a nevelőszülői hálózatában felnevelt gyermekek képesek teljes életet élni.
1: Bizonyára ezt támogatja az is, hogy nagyon fókuszban van, hogy valamilyen szakmával, okái és végzettséggel tudjanak elindulni.

0: Így van, ez egy máltai vállalás, ugye a fogyatékos gyerekektől eltekintve, ugye mindenki másnál arra törekszenek a nevelőszülők, hogy piacképes tudással rendelkezzenek nagykorúvá válásukra, legalább egy szakgimnáziumi végzettséggel, vagy valamilyen szakképzőiskolában szerzett papírral.
1: És még egy érdekesség, hogy akik betöltik a 18. életévüket, és még tanulnak, kérhetik azt, hogy utógondozásba vegyék őket, és többen is élnek ezzel a lehetőséggel. A legidősebb ilyen neveltünk az 25 éves fiatal, aki jelenleg orvosnak készül.
0: Igen, és hát ugye folyamatos az utánpótlás. Mit tudunk a nevelőszülői hálózatunk összetételéről?
1: A nevelőszülők családi háttere is nagyon színes. Vannak olyan párok, akik akár hosszú ideje próbálkoznak gyermekáldással, de nem történik ez meg az életükben, de vannak nagycsaládosok, egyedülálló nők és idős házas párok is akár, akiknek kirepültek már a saját gyermekeik, és még éreznek magukban kapacitást, hogy segítsenek. Még egy érdekes adat, hogy a legtöbb különleges szükségletű gyermeket, akikről az előbb beszéltünk, egy egyedülálló hölgy gondozza, aki korábban szerzetes nővér volt, és végül a nevelőszülőségben találta meg a hivatását. 6 gyermeket nevel, és ezek közül 5 Down-szindrómás.
0: És hihetetlen türelemmel teszi mindezt, és óriási odaadással. Az esemény, ahol az előbb elhangzott riport készült, múlt héten történt, a Vajda Papír, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik állandó támogatója. Minden évben valamelyik gyermekprogramunkat részesíti támogatásban. Szokás szerint idén is, mint hallhattuk, 10 tonnányi, 30 millió forint értékű adományt hozott, ami első körben ilyen hát egy jópofa dolog hangzik, de ha belegondolunk, hogy 30 millió forint értékben nem kell ezeket a termékeket megvásárolni a szeretetszolgálatnak, hanem az erre szánt pénzt bármi másra költheti, amit a program indokol, akkor ez viszont már egy nagyon-nagyon komoly volumenű támogatás, amit 2020 óta minden évben megkap a Vajda Papírtól a Máltai Szeretetszolgálat, és hát idén a nevelőszülői hálózatunkra esett a választás. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásért, köszönjük szépen nekik.
1: A végére még egy megható gesztust említsünk meg, hogy az egyik fiatal, amikor nagykorúvá vált, akkor köszönetképpen a kamasz évei miatt fölvette a nevelőszülei vezetéknevét. Ugyanakkor azt is fontos kihangsúlyoznunk, hogy a máltai nevelőszülői hálózat arra törekszik, hogy a nálunk elhelyezett gyermekeket a vérszerinti családjához földrajzilag is a legközelebb eső településre helyezzük.
0: Sőt, ez nem csak törekvés, hanem elvárás is. Azt mindenképpen mondjuk még el, ugye, hogy a nevelőszülői kapcsolat a gyermekkel nem olyan, mint az örökbefogadói, hiszen ez egy ideiglenes elhelyezés, ami aztán a gyakorlatban az esetek 75%-ában akár évtizeden túli megvalósulást is jelent, de bármelyik nap ott van a lehetőség, hogy jön a gyermekvédelmi hatóság végzése, és a gyermek tovább kerül, tehát bármelyik nap el kell tudni engedni ezt a gyermeket, ezért van az, hogy a vérszerinti családja, a családból kiemelt gyerekek esetében az eredeti családjukhoz közeli elhelyezésre törekszik a máltai szeretetszolgálat. Itt a riportban is hallottuk, ugye, hogy van, mint válás után a szülőknél, egyik szülőnél, másik szülőnél, itt is van a vérszerinti családnak joga találkozni a gyermekkel, ezt határozatok, jogi dokumentumok írják elő ennek a gyakoriságát, helyszíneit, időtartamát, és hát ugye vannak különleges kérések, amiket muszáj teljesíteni. Egy mongol család azt kérte a nevelőszülői hálózatunktól, hogy a mongol kultúrával ismertessék meg a gyermeket mindaddig, amíg az ő nevelésükben áll, és vannak más hasonló kérések is, amit a nevelőszülőknek valamilyen módon teljesíteni kell, vagy hát partnerként kell ebben viselkedni. De tehát a tavalyi évben, itt néztük a statisztikát, a tavalyi évben 45 gyermek hagyta el a máltai nevelőszülői hálózatot, és 37 érkezett. Ha megnézzük, ez azt jelenti, hogy nincs olyan hét, amikor ne érkezett vagy távozott volna gyermek, és ezzel együtt igaz az, hogy a gyermekek 3/4-e viszont, aki nevelőszülőhöz kerül, azzal együtt, hogy ott lebeg, mint a Damoklész kardja, hogy ez egy ideiglenes elhelyezés, és bármikor tovább kell neki mennie, mégis egészen nagykorúvá válásáig, vagy akár a tanulmányai befejezéséig ott marad a máltai nevelőszülőkkel. Úgyhogy mondhatjuk teljes meggyőződéssel, hogy ez nem egy munka, ez egy igazi hivatás. És
1: tovább léphetünk akkor a következő riportunkra. Második alkalommal rendezték meg a Befogadás Hangja Fesztivált. Parák Eszter riportjában Süveges Gergő műsorvezetőt, Gidófalvi Elemért, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosát, Morva Emiliát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régió vezetőjét hallhatjuk, és rajtuk kívül még megszólal egy Barabás Lőrinc jazz trombitás és zeneszerző, valamint Király Eszter és Kun Zsuzsi adománygyűjtő nagykövetek, Agárdi Szilvia énekes társaságában.
0: De hallgassuk meg most akkor ezt a rendkívüli alkalomról készült riportot, ilyen volt a második Befogadás Hangja Fesztivál.

0: Szeretetszolgálat második befogadás hangja fesztiválja ez. Két évvel ezelőtt volt az első, reméljük, hogy két év múlva lesz majd egy harmadik is, és hát nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat. És ez a fesztivál lesz számunkra nem csupán kulturális esemény, sokkal inkább találkozás, olyan tér, ahol kapcsolódhattak egymáshoz emberek zenén, művészeten, élményeken és közösen megélt pillanatokon keresztül. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több mint 35 éve vallja, hogy a fogyatékossággal élő embereknek nem sajnálatra van szükségük, hanem lehetőségre, kapcsolódásra és valódi jelenlétre a közösségeinkben. Hisszük, hogy minden ember érték, és mindenki tud valamit adni a világnak. A fesztivál fellépői között profi és amatőr művészek, zenészek és alkotók állnak színpadra. Közös bennük a bátorság, az öröm és az a vágy, hogy zenén és művészeten keresztül kapcsolódjanak másokhoz. Ők együtt mutathatják meg, hogy a zene és a művészet képes valódi találkozásokat létrehozni, mert a művészetben nincs akadály. A fesztivál főszervezője a Máltai Szeretetszolgálat Pátyi Csillaháza integrált intézménye, amely több mint 23 éve ad otthont speciális szükségletű embereknek. Felkérem Gidó Fabi Elemért, a szövetség ispotályosát, hogy mondja el köszöntő gondolatait.
1: A Máltai Lovagrend több mint 900 éve törekszik arra, hogy hidat építsen Isten és ember és ember között. Az a jelmondatunk, hogy a hitvédelmi és a rászorulók szolgálata évszázadok óta változatlan, viszont a szolgálatnak a formái sokat változtak az idők során, és változnak folyamatosan. A segítség és a szolgálat lényege sokféleképpen értelmezhető. Ez a fesztivál két számomra nagyon fontos formáját jeleníti meg. Az egyik, hogy lehetséget teremtsünk a találkozásra, arra, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz, és olyan emberekkel is kapcsolatba kerüljünk, akikkel a mindennapokban talán ritkábban találkozunk. A másik pedig az, hogy teret adjunk arra, hogy valaki megmutathassa önmagát, és ráébresszen minket arra, hogy minden ember sokkal több annál, mint amiben korlátozva van. Mindannyian hordozunk magunkban tehetséget, szépséget, alkotóerőt és olyan egyedi értékeket gazdagabbá tehetik közösségünket.
0: Megkérem Morva Emília régióvezetőasszonyt, hogy ossza meg velünk gondolatait.
2: Különleges este ez a mai, mert itt ma olyan zenekarok és egyéni fellépők állnak a színpadra, akik újra és újra megmutathatják nekünk, hogy a zene valóban mindenkié. De fontos kimondani valamit, ami nagyon egyértelmű. Nem azért hallgatjuk meg ma őket, mert fogyatékos emberek, nem azért hallgatunk benneteket, mert valami fogyatékosságotok van, hanem azért, mert kiváló zenészek vagytok. Tehetséggel, szenvedéllyel, erővel és valódi színpadi jelenléttel érkeztetek közénk. Ez a fesztivál a befogadásról szól, nem a sajnálatról, nem az udvariasságról, hanem elismerésről, figyelemről és a közösen átélt zenei örömről. És ezennel, nagy szeretettel megnyitom a fesztivált. Kezdjük!

0: Most kaptál egy nagy gratulációt az egyik hölgytől. Hogy érzed magad itt a Befogadás Hangja Fesztiválon?
1: Nagyon kedves mindenki, és nagyon azt hiszem, hogy nagyon nyitott közönség van itt, és valahogy úgy van egy ilyen plusz figyelem egymásra, ahhoz képest, amilyen más fesztiválokon vagy más helyszíneken megél az ember.
0: Miért fogadtad el a Máltai Szeretett Szolgálat meghívását? Ismerted a szervezetet, vagy megtetszett a gondolat, amit a Befogadás Hangja Fesztivál képvisel?
1: Engem e-mailen kerestek meg, és én nem hallottam ezelőtt erről a fesztiválról, és akkor elolvastam, hogy miről szól, és nagyon megtetszett, úgyhogy örömmel jöttem, mert a zene az szerintem úgy alapból egy olyan dolog, ami így összeköti az embereket, akár különböző nemzetiségű embereket, különböző adottságokkal született embereket, különböző adottságokkal élő embereket. Úgy hiszem, hogy a zene az mindig egy ilyen kovásza így az embereknek, ami így valahogy kicsit így összekovácsolja az embereket.
0: Igen, és arra próbáljuk a zenét is eszközként használni, hogy azt az üzenetet, amit szeretnénk átadni, hogy a valamilyen fajta fogyatékossággal élő, vagy speciális igényű embereknek ugye nem sajnálatra van szüksége, hanem befogadásra. Te hogyan állsz ehhez az üzenethez, illetve te ezt hogy éled meg a saját életedben?
1: Én úgy születtem, hogy a jobb karom könnyéktől nincs meg, és igazából mindig is teljes egészként tekintettem magamra, és a szüleim is valahogy így kommunikáltak felém, amikor gyerek voltam, meg aztán később is. És így rátaláltam a trombitára, ami egy három billentyűs hangszer, tehát hogy így egy kézzel is teljes értéken lehet rajta játszani, és így nagyon megszerettem a zenében levést, a zenével való foglalkozást, és aztán úgy elkezdett egyre nagyobb és nagyobb teret kitölteni az életemben a zene, és akkor így zenész lettem igazából. És én szoktam olyan helyszíneken is megfordulni, ahol valamennyire a fogyatékkal élés az szóba kerül, az téma, és sok olyan helyszínen is játszom, ahol meg nem. És igyekszem úgy csinálni a dolgomat, hogy az teljes értékű legyen így a társadalomban, meg úgy zenét szerzek, és igyekszem zenéket csinálni, amikkel szórakoztatok embereket, vagy elgondolkodtatok embereket, vagy érzéseket indítok be emberekben. És hát ugye azzal, hogy én színpadon vagyok, azzal sokkal előrébb van ez az egész dolog, mint hogyha egy olyan szakmát üznék, ahol ez nincs annyira előtérben. Én a magam megélésében ezt úgy csinálom, ahogy tudom, van másfél karom, és akkor arra írok zenét, és azt látom, hogy az embereknek ez talán az, hogy én ezt egy kézzel csinálom, az még ad egy ilyen plusz élményt, hogy akkor én ezt így egy ilyen viszonylagos hátrányból próbálom csinálni ezt az egészet, amit én nem feltétlenül élek úgy meg, mint egy hátrányt, hanem ez egy ilyen kis különlegesség, amit én így hordozok.

0: Zsuzsi, te szoktál otthon énekelni?
1: Igen.
0: És volt olyan dalma, amit ismertél?
1: Igen.
0: Ma énekeltél?
1: Hát, nem énekeltem, csak táncoltam.
0: Ki tetszett a legjobban?
1: A dobos, aki először dobolt. Harmonikázott.
0: Ú, de jó.
1: Tibor volt.
0: Mondjad még egyszer, ki harmonikázott?
1: Tibor.
0: 9 héten át gyűjtöttél a Befogadás Hangja Fesztivál létrejöttéért. Mi indított erre, és miért vagytok most itt a Zsuzsival?
2: 2 évvel ezelőtt is ott voltam az első Befogadás Hangja Fesztiválon, és azt vettem észre, hogy sok egyéb koncertélménnyel ellentétben itt sokkal felszabadultabb vagyok, én magam is. Másrészt pedig a kislányom, aki szintén fogyatékosságban érintett, ő autizmussal él, ő is a megszokott szűkösebb vagy szigorúbb keretekkel bíró koncerteknél, vagy koncerthelyzeteknél itt sokkal felszabadultabb tud lenni, nem érzi azt, hogy korlátoznia kellene magát, vagy viselkednie kellene, vagy az, hogy ő valami más, ő van, valamiben különbözik az itt lévő emberektől, az bármiben is akadályozná őt, és ez nekem akkora katarzis volt már 2 évvel ezelőtt is, hogy azt gondoltam, hogy nem csak résztvevőként, hanem valamilyen más módon, akár így adománygyűjtőként, vagy önkéntesként nem mindenképp szeretném támogatni, hogy ez létrejöjjön, és hát nem titkolt szándékom volt, hogy ismerősökön, meg az adománygyűjtés során megszólított embereken keresztül is bővítsem azoknak a körét, akik ismerik ezt a fesztivált, akik hallanak róla, és akik eljönnek, mert sokan együtt lenni felszabadultan, még annál is jobb, mint egyedül lenni felszabadultan.
0: Te voltál házigazdája a második Befogadás Hangjának itt az elmúlt 2 napban. Hogy érezted magad itt nálunk?
3: Hát egészen elképesztő. Fantasztikus látni őket a színpadon, és fantasztikus látni azt az örömöt, ami megjelenik a színpadon, meg ami a színpadról így lehömpölyög a közönség felé. Szóval ez egy ilyen nagy örömben való összekapcsolódás ez a 2 nap. Nagyon jó, hogy itt lehetek.
0: Mi volt ennek az elmúlt 2 napnak számodra ugye legemlékezetesebb pillanata, vagy legemlékezetesebb érzete, érzése?
3: Az, hogy amikor valaki nem a színpadon áll, akkor a nézőtéren ül, és ugyanolyan lelkesen drukkol annak, aki fönt van a színpadon, mint hogyha ő állna fönt a színpadon, és hogy valahogy ez a nagy-nagy energia löket emeli föl azokat is, akik ott vannak, és segít azoknak is, akik éppen lent vannak, szóval egy ilyen nagy-nagy összekapcsolódás, amiben nincs irigység, nincs rivalizálás, nincs harc, hanem egy nagy-nagy együtt örülés, egy nagy-nagy együtt örvendezés van, és ez csodálatos volt látni.
0: És mit viszel haza a pácsi virágokon kívül innen a Befogadás Hangja Fesztiválról?
3: De remélem lesz 2 év múlva is, és remélem itt leszek én is.

már másodjára vagyok itt a fesztiválon, és már az első találkozás is nagyon megragadó volt ezzel a közönséggel, hiszen itt olyan aspektusból vehet részt minden előadó, ami maximálisan önmaga lehet, hiszen ugye itt a befogadásról beszélünk, az elfogadásról, ráadásul hangról is, ami ugye nagyon-nagyon meghatározó léte az én életemnek, hiszen a hangokon keresztül kapcsolódom a külvilághoz, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy itt a közönség nagyon-nagyon empatikusan visszajelez egymásnak, beszélget, kommunikál, interaktív, és ez olyan légkört teremt, mintha mindig is ismertik volna egymást, mintha csak egy kis család ülne itt, és mindenki egyért van. Ez rendkívül különleges, és tényleg le a kalappal a szervezők előtt, hogy ilyenre gondoltak, hogy erre gondoltak, és milyen maximálisan profin megszervezték az egészet, és tényleg én azt kívánom, hogy bárcsak sok-sok ilyen rendezvény legyen.

0: No, tehát Parák Eszter munkatársunk járt a második befogadás hangja fesztiválon, amely fesztivált a két napon keresztül a MOM kulturális központban rendezték meg. A riportban hallhattuk Süveges Gergő műsorvezetőt, Gidó Falvi Elemért, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosát, Morva Emiliát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi régióvezetőjét, Barabás Lőrinc jazz-trombitás zeneszerzőt. Volt egy ismerős hang is, akit a Mária Rádió hallgató is korábban hallhattak már ebben a műsorban, hiszen éveken keresztül a kommunikációs csapat munkatársa volt, és a rádióban is sokat szerepelt, Király Eszter és kislánya Kun Zsuzsi, valamint Agárdi Szilvia énekes.
1: Egy személyes gondolat most érkezett, pedig most már nem elsőre hallgattam meg ezt a szerkesztett riportot. Nekem a hívó szó most ez az adni. Hogy az adás az valahogy az emberi méltóságunkat emeli. És ha megoszthatunk a hallgatóinkkal egy műhelytitkot, itt a stúdióban velünk szemben van egy Szent Háromság ikon, a Rubjov Szent Háromsága, és hogy az Isten tulajdonsága is, a Szent Háromsága is, az a végtelen önátadás. És hogy Isten képére vagyunk teremtve, ez azt is jelenti, hogy az emberségünknek is valahol a magva és lényege ez, hogy oda tudjuk adni magunkat. Ez a szeretetnek a gesztusa. És ez bevonzott a fejembe egy modernkori legendát, hogy egy vak oldus ül a Székesegyház előtt a város főterén, kiteszi a kalapot, és egy táblát, és a táblára az van írva, hogy sajnos nem látok, kérem segítsenek. És nem adakozik senki. És akkor oda megy Jézus, és megkérdezi tőle, hogy megengedi-e, hogy egy kicsit módosítsa a szöveget. Hogy megfordítja a táblát, ír rá valamit, odaadja neki, és elkezdenek záporozni az adományok. És már olyan szinten, hogy borzasztó kíváncsivá válik, hogy mit írhatott olyan rá, és megkéri az egyik arra járók előtt, hogy olvassa már el, hogy mi az új szöveg. És az új szöveg az volt, hogy olyan szép tavasz van, és te láthatod. Tehát ha legalább egy gondolatot, egy valamit, a pozitív tartalmat tud adni, még ő is a maga sérültségével és tehetetlenségével. Valahogy nekem ez az adáshoz visszatérve nagyon ide tartozik.
0: Figyelemre méltó és szép asszociáció. Akkor én saját példámat hagyd meséljem el, amikor a máltai pályafutásom kezdődött igazából 2007-ben, akkor még önkéntesként, akkor én jártam egy műhelyben, ahol egy fogyatékos fiatalember dolgozott, egy nagyon veszélyes szalagfűrésszel dolgozott, és furcsán hajlongva ilyen monoton mozgást végzett, és mindig azt néztem, hogy ugye nem volt hozzá bizalmam, és mindig azt néztem, hogy úristen, most fog belevágni az ujjaiba. A karácsonyfa díszeket vágott ki rétegelt lemezből, hihetetlen ügyesen, majd, hogy nem szobrászi ihletettséggel, de hát ugye mindegyik egyforma volt, tehát ez egy sorozatgyártás volt, és közben előre-hátra dülöngélve bólogatott a fejével, ami nekem nagyon összeegyeztethetetlen volt, és hihetetlen volt, hogy ennek az embernek a kezei alól mik kerülnek ki, és az volt az elképzelésem, hogy magát a gyártás folyamatát kellene bemutatnunk. És aztán, de ez egy ilyen 1.0-ás megközelítése a segíteni akarásnak, mert aztán a Máltai Szeretett Szolgált számos programja révén megértettem, hogy az igazi elfogadás nem az, amikor a fogyatékos társunknak a fogyatékosságát mutatjuk, és sajnálatot próbálunk ébreszteni, hanem az, amikor azt mondjuk, hogy ő megkérték, meg amit létrehoz. És a befogadás hangja fesztivál pont erről szól, de ezt hallhattuk a riportban is, Morva Emilia régióvezető asszony emelte ki. Annyit hagyd mondjak még erről egy nagyon picit a szabad spoilerezni a szervezetünket. Ez a befogadás hangja fesztivál a Momkult központban most második alkalommal kétnapos fesztivál volt, egésznapos vásárral, este több mint 10 előadónak, együttesnek, tánccsoportnak a nagyon nívós programjával, amik önmagukban élményt adnak, és tényleg nem arról szól, hogy miért megyünk oda. A termékek is egyébként, tehát most már büszkélkedhetünk azzal, hogy nagyon komoly referenciával rendelkező nívódias termékeink vannak, amit fogyatékos munkavállalóink állítanak elő. A Pécsi Rekreáció, amelyik bontott számítógép alkatrészek áramköreit megcsiszolva, új környezetbe helyezve ékszereket állít elő, egy nyomtatott áramkörből készült gyűrű, nyaklánc, karkötő, tavaly évben innovációs díjat kapott termékfejlesztés, független attól teljesen, hogy fogyatékos emberek állítják elő egy kreatív műhelyvezető útmutatása nyomán, vagy például a kerámiavirágok, amik ugye elhangzottak itt is a riportban, azt is Pátyon készítik egy kerámia műhelyben, nagyon szép virágok, élőzöldet szoktak mellé kötni, és hát éveken keresztül például a köztársasági elnöki hivatal is ezt adta repi ajándékként a hölgy vendégeinek. A hangzás pedig, hát ugye a Pátyi zenekar a koronavírus járvány alatt jött létre, a bezártság hónapjai alatt kezdtek el zenélni a tagjai, és fokozatosan fejlődtek, nőtt az önbizalmuk, és szerepeltek egyre komolyabb és komolyabb helyszíneken, egyre nagyobb és nagyobb közönség előtt, még nem piacképes produkcióként, hasonló, hál' Istennek sok más és több országból érkezett hasonló színvonalú, vagy tényleg a felső fokon említhető produkciókkal közösen. És ami nagyon fontos még, hogy ezt az egészet egy fogyatékos embereket ellátó intézményünk indította útjára. Tehát ez nem a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nagy országos kezdeményezéséből nőtte ki magát, ez nem egy megpályázott program, ez nem valamiféle tehetségkutatón feltűnt személyeknek a menedzselése, hanem a több mint 300 máltai intézményből egynek, nem a legkisebbnek, de nem is a legnagyobbnak, az ottani intézményvezetőnek az álma, az elképzelése, aki egyszerűen csak hitt abban, hogy ezeket az embereket meg lehet mutatni igazi közönség előtt, és így történt. Ugorjunk a következő témánkra. A Ferenchalmi kápolnáról kell beszélnünk, ami a Budakeszi úton áll, nagyon beszédes múltja van, és ezt most azért muszáj nekem röviden fölvezetni, mert Hámon Krisztina riportjában műsorvezető társam Sándor Bertalan Bruno fog beszélni, és hallgassuk is meg most mindjárt, hogy mi mindenről.
2: Itt állunk a Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolnában, odakint verőfényes napsütés, de itt kellemes, hűvös és félhomály. És hát azt kell mondjam, nincsenek túl jó állapotban, itt a falak feketére festette, gondolom, egy tűzvész valaha. És elég sok repedés is látható a falakon, de valaha ez egy nagyon impozáns kis kápolna volt, mesélj erről kérlek.
3: Hát a valaha az 200 évvel ezelőtt volt.
2: Sándor Bertalan Bruno, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat lelkiségi munkatársa.
3: Még az 1800-as évek elején épült családi kápolna, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag soha nem volt egyházi fenntartásban és egyházi tulajdonban. Az alapító nemesi család, a Kalmárfi család a saját telkén hozta ezt létre, mint egy fogadalmi kápolnát. A történet nem teljesen világos, hogy ez kapcsolódik-e valamilyen gyógyuláshoz, vagy hasonlóhoz. Azt tudjuk, hogy maga Nepomuki Szent János kedvenc szentje volt Kalmárfi Ignácnak, aki eredetileg ugye a gyónási titoknak a védőszentje. De ügyvédek is szeretik a saját ügyvédi titoktartásukra így áthallásosan alkalmazni. Ugye a családi címerben egy kakas látható írótollal a szájában, ami az ügyvédi praxisára utal. A kápolnát saját költségén építette föl. Vannak ilyen városi legendák, hogy a közeli Buda szentlőrinci páros korostor romjait használták. Ez egy nagyon szép legenda. A statikai vizsgálatoknál kiderült, hogy eléggé szedet vetett anyagokból készült, úgyhogy sajnos ezt nem tudjuk igazolni, hogy a páros korostor romjai elhelyezték volna. 1818 és 1822 között épült, és 22-ben ősszel volt a szentelési ceremónia, még mozsárágyukkal is lőttek, és hát ünnepélyes miséket és vecsernyéket rendeztek, persze megfelelő dinomdánommal kísérve.
2: Miért építetett ide nyilván nagyon sok pénzért, és nagyon sok idővel és energiával egy privát kápolnát?
3: Kikocsikázhattak volna akár a Mátyás templomig, ha nagyon szerettek volna, de ebben egyfajta ilyen exkluzivitás, hogy nekünk saját kápolnánk van. Egyrészt kifejezi az egyház iránti elköteleződését, másrészt az, hogy akkor neki itt nyilván foglalt helye van, és mondjam, házon belül tartózkodik. Ez egy furcsa, tehát nekünk a kicsit demokratikusabb megközelítésünkben, vagy ezt az esélyegyenlőség talaján állva egészen extrém. De úgy 200 évvel ezelőtt ez viszonylag tolerált, vagy legalábbis elfogadt, megszokott volt. Az nem jelenti azt, hogy megfelel az emberi természetünknek, de megszokták. De vannak olyan korabeli fotók a budapesti levéltárban, illetve a Pest megyei levéltárban is találtam ilyen régi felvételeket, ahol így püspökök és családtagok itt közös fotó erejéig pózolnak a kápolna mellett. Tehát rendszeresen voltak misék, és aztán később Cizi császárné 1866 nyarán, tehát mintegy 40 évvel a építése után járt itt Rudolf és Gizella főhercegnő kíséretében, a közeli villában laktak vendégként, és többször ugye misét hallgattak itt a kápolna falai között, és miseruhával is megajándékozta a kápolnát. Az jelenleg a Budavári Nagyboldogasszony templomnak, tehát a Mátyás templomnak a kincstárában tekinthető meg, és a hagyomány szerint ez Mária Terézia egyik esküvői ruhájának az átalakításával készült. A család az a 20-as években, a 1920-as években már elég elszegényedett, és külföldre is kerültek. Eladták a Budapest főváros birtokába, került aztán ennek következményeként a kápolna, és nagyon romos állapotban is volt már. 1927-ben volt egy jelentős felújítása a főváros részéről, és akkor viszont már nyilvános kápolnaként működött, tehát akkor már köztulajdonba került, úgymond. Ez is az oka annak, hogy aztán a Rákosi rendszerben nem államosítják, mert hogy már állami tulajdonban van eleve. Ez sajnos gondozatlanul és elhanyagoltan áll tovább az épület. Vannak ilyen rendőrségi jegyzőkönyvek, hogy be kell falazni az ablakokat és az ajtókat, mert hogy gyerekek járnak ide bejátszani, és nagyon veszélyes. Nagyon sok ötlet volt rá, hogy hogyan hasznosítsák. Végül is egy fa restaurátor műhelynek adott otthont a 70-es évek elején. Az elszenesedett felső részen látsz ilyen fehér csöveket, ezek neon csövek. Ők alakították így át a világítást. Itt a hátsó kis kiszolgáló helyiségben egy vízes blokkot is létrehoztak, és aztán egészen a 1990-es rendszerváltásig egy ilyen vegetáló helyzetben van. A rendszerváltás követően a budapesti hajléktalanság az eléggé megugrott, úgymond, hogy jelenségé vált, és itt is egy hajléktalan csoport helyezkedett el, és hát fölhalmozott sok minden. Valószínűleg egy véletlen tűzeset lehetett, hogy csak melegetni szerettek volna, de az ilyen éghető dolgok azok lángra robbantottak, és aztán az egész kiégett. Hát olyan szempontból, hogy inkább összefüstölődött, tehát valószínűleg a tűzoltóság időben el tudta oltani, de inkább esztétikailag nagyon csúnya lett. Amikor 2011-ben a Máltai Szeretetszolgálat gondozásába került, azt megelőzően volt egy felújítás, és akkor kicserélték a cserepeket és a tetőnek a fa szerkezetét, de sajnos ott megállt ez a felújítási folyamat. Tehát egyrészt ugye vízesednek a falak, úgyhogy az alapozás kellene nagyon jelentősen megsegíteni, illetve hát elektromos hálózatnak csak a kábelei vannak a falban, de élő áram nincsen. Tehát, hogy ezt újra kellene az egészet technikailag is felújítani, és hát valamit kezdeni ezzel a nagyon ormos, nagyon potyogó vakolattal. A falak azok elég masszívak, bár vannak rajta repedések, de 100 évvel ezelőtt is voltak, de minden esetre tehát nagyon komoly, több 100 milliós tételről beszélünk, úgyhogy hirdetünk adománygyűjtést.
2: Miért vette át ezt a templomot a fővárostól a Máltai Szeretetszolgálat 2011-ben? Mi a célja vele?
3: A Máltai Szeretetszolgálat nagyon sajátjának érezheti, mert hogy szimbolizálja egyrészt a egyháznak a sokszor romosságát, sokszor összedőlni látszó valóságát, ugyanakkor azoknak az embereknek is a nehéz helyzetét, akik az egyházat, vagy ezeket a szegény sorsú településeket alkotják, akik szintén sokszor elhanyagolt állapotban az eredeti fényüket, patinájukat elveszteni látszanak, és hogy őket megsegíteni, nekik adni egy élhető újrakezdést, az nagyon jellemzi a máltai segítséget. Tehát mind szimbolikájában, mind gyakorlatias szempontból is fontos, hiszen ha itt a környéken élőknek tudunk adni egy olyan találkozási pontot, ami nem csak istentiszteleti hely, hanem közösségformáló terület vagy tér, akkor azzal is megvalósítjuk ezt a fajta építő és összegyűjtő missziót. Nagyon érdekes, hogy a templomok éjszakája program, de volt már a nyitott templomok napja is, amikor nagyon sokan jöttek itt a környéken lakó emberek, és nem csak azért, hogy hát ilyen katasztrófa turistaként belülről is megnézzék, hanem azt is megosztották, hogy ha itt lenne egy ilyen nyitott és elérhető közösségi tér, akkor nagyon szívesen járnának ide. A mostani szegényes viszonyaink között is volt már egy ismerős kis fúvós négyesnek több koncertje, vagy ilyen kamaraszínházi előadások, vagy karácsony révén szintén egy kórusnak a hangversenye. Tehát már most vannak erre jelentkezők, de azt gondolom, hogyha ez még inkább használható és fűtött és világított közösségi tér lenne, akár kiállításokkal és egyéb eseményekkel is lehetne ide szervezni közösségi eseményeket. Tervpályázat is volt már, és vannak konkrét tervek is, hogy itt a teleknek a másik végében egy ilyen spirituális központ, lelkigyakorlatos ház is működhetne, ami egyrészt kiszolgálná a kápolnának az életét, tehát egy vizes blokkokkal, konyhával, esetleg ha egy keresztelés vagy házasságkötés alkalmával ott lehet egy ilyen szerény fogadást is rendezni, illetve hogyha mondjuk ilyen emeleti kis, egyszemélyes kis szobákkal épül, akkor akár közösségi lelki gyakorlatoknak is otthon adhatna, és biztosítaná is ennek az egész kis komplexumnak a fenntartását, üzemeltetését. Tehát, hogy sok szinten, vagy ilyen, milyen gömbhéjszerűen elképzelhető a tevékenység, pénz és paripa kérdése, hogy meddig nyújtózkodhatunk.
2: Aki megteheti és szeretne adományt küldeni a templom felújítására, azt hogyan teheti ezt meg?
3: Hát a legegyszerűbb az, hogyha banki átutalással tud egy erre a célra létrehozott bankszámla javára utalni. A Máltai Szeretetszolgálat Egyesület OTP banknál nyitott erre a célra egy bankszámlát. Számlaszám az 117 84 009 20 20 21 és 18-as, és a közleménybe kérjük, hogy írják bele, hogy ma Imre emlékjen is a kápolnát a közelmúltban elhunyt alapító elnökünk emlékére is dedikáljuk. Sokat tette azért, hogy egyrészt a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljön, másrészt ő is sok tervet letett az asztalra, ami sajnos forráshiány miatt nem tudott megvalósulni.
2: Egyelőre.
3: A jelen pillanatig, igen.
0: Én úgy emlékszem olvasmányaim alapján, hogy Imre atya még, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, még zugligeti plébánosként kérte az érintett állami hivataltól, hogy a néhány perc sétára lévő ferenchalmi kápolnát, amit hát abban az időben méltatlanul használtak, illetve használaton kívül állt már egy ideje, a közösségi célokra, illetve hát az ő elképzelései szerint vehesse használatba. És a rendszerváltás után volt egy olyan időszak, amikor szóbeli ígéret már érkezett is, és talán már csak az utolsó pecsét hiányzott a papírokra, amikor az érintett hivatalokat átszervezték, a vezetőket leváltották, és a történet megállt, majd aztán egyszer csak új lendületet kapott, és 2011-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat birtokba vehette a kápolnát. Azt, hogy Imre atyának a tervei pontosan milyen jövőt rejtettek magukban a kápolna számára, azt ma már sajnos nem fogjuk megtudni. A Imre atya szellemi örököseként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint a riportban is hallhattuk, közösségi funkciót képzelednek a kápolnának, egy nyitott teret elsősorban a fiatalok, minden érdeklődő számára, ahol lehet alkalmat találni elvonulásra, elmélkedésre, csendben lenni, lelkélményeket találni, társaságot találni, találni, kulturális programokon részt venni, és még hosszasan sorolhatnánk. Bruno, mondjunk el két fontos információt még a kápolnáról, aki többet szeretne tudni róla, vagy szeretni megnézni, hova menjen, vagy hol talál információt róla, és még egyszer azt, hogy hogyan segíthet.
1: A Facebookon található egy Ferenchalmi Szűz Mária és Nepomuki Szent János kápolna oldal, ahol nagyon sok dokumentáció, fotó, írott anyag elérhető. Ezen kívül, ha valakinek konkrét látogatási szándéka van, akkor természetesen az információkukacmaltai.hu e-mail címünkre is jelezheti ezt az igényét, és kollégáink többen is vannak, akik ismerik ott a járást, és meg tudjuk szervezni akár csoportoknak is a látogatását. Többször volt már erre is példa. A segítségnyújtásra elhangzott a számlaszám, amit most akkor megismétlünk. Hát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az OTP Banknál nyitott bankszámlája javára tudunk adományokat fogadni. A számlaszáma 117-84-009-20-20-21-18-as, és azt kérjük még, hogy a közlemény rovatba szíveskedjenek föltüntetni Kozma Imre emlék megjegyzést is.
0: És rettenetesen szalad az időnk, muszáj, hogy témát váltsunk. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa, amely 20-nál több közoktatási intézményt tart fenn, és az általános iskoláinkban, óvodáinkban jellemzően kis településeken élő hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak, mintegy 5000 gyermek, akik a máltai iskoláknak a létszámát és óvodák létszámát alkotják. A felzárkózó települések program keretében többedik alkalommal hirdetett az Iskola Alapítványunk tehetségkutató versenyt, programot, ahol ezek a gyermekek megmutathatták magukat, képességeiket, tudásukat, hogy mi mindent sajátítottak el az iskolában, vagy akár iskolán kívüli foglalkozások keretében. Ezen a sajátos alkalmon Besenyei Mihály kollégánk járt, és ő készítette az alábbi riportot.

0: kellem, de ne felejtjük el, hogy otthon maradtak nagyon sokan, akik készültek, akik beküldték a videófelvételüket, és mi végignézhettük őket, és ezúttal is sok szeretettel gratulálunk nekik is, mert nagyon megható volt a szavalat, az ének, a tánc és az összes pályamű, amit beküldtek. Ide most azokat a jelölteket hívtuk, akikről azt gondoljuk, hogy mindenképpen szeretnénk őket élőben is látni, a tehetségüket. Azt gondolom, hogy arról, hogy mi van odabent, arról leginkább egy olyan ember tud beszélni, aki ma fel fog lépni itt előttetek. Fogadjátok szeretettel Kamilla gondolatait. Én kérdezni fogok, és ő pedig válaszolni. A kérdésem, hogy amikor megkaptad a meghívást a tehetségkutatóra, hogy bejutottál, akkor mit éreztél, mi volt benned?
1: Nagyon örültem.
0: És amikor most megérkeztél, és most itt állsz a színpadon, most mi van benned?
1: Hát igazából nagyon izgulok.
0: Azt mondtad, hogy izgulsz. És nézd meg, hogy hányan izgulnak még rajtad kívül. Hogyha tanácsolhatnál nekik valamit, akkor mi lenne a tanácsod?
1: Szerintem nekem az a tanácsom hozzátok, hogy ne izguljatok. Mindenkinek vannak rossz napjai, de a rosszból mindig csak jó lesz. Ne izguljatok, lesz jó is.
0: Akkor légy,
2: és sziasztok, honnan jöttetek?
3: Kálandó jöttem.
4: Na, Komárom.
5: Én is a Komárom.
2: És előadók vagytok, kísérők vagytok?
3: Mit? Hát ő kísérő, előadó. Én táncolni jöttem.
2: Táncos, te pedig előadó. Akkor te táncba fogsz, te mibe fogsz felépni?
5: Én.
2: És te pedig kísérőként. Mikor keltetek?
3: 8-kor.
2: Jó.
3: Jaj, jó napot. Honnan,
2: kamon. Na,
3: ez már jó. Van magamban, egy kicsit sem erőt.
2: Honnan érkeztél?
1: Tarnabodról.
2: Te is a Bodi csapat, hoppá, te Bodi klub körbevesz teljesen. Jó, mi a neved?

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Régió kedves hallgatóit. A mai napon a Pápai Stúdió által összeállított műsorok várják Önöket. 17 óra 55 perckor a Szent Olvasót imádkozzuk. 18 óra 30 perckor szentmisét közvetítünk élőben a Pápai Szent Anna templomból. Tartalmas rádiózást kívánok a Mária Rádió Pápai Stúdiójának önkéntesei nevében.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az EGRI Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti Biodóm, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a

0: kérdésként tüntessék fel, Mária kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyház megye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a Budapesti Biodóm ünnepélyes megnyitóját, adja hírül az MTI. A városi oázis július 1-től igazi dzsungel hangulattal várja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és I.S. Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió Régió Móron az FM 92,9 frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A világosság rózsafüzére következik, melyet a pápai Szent József templom férfi ima csoportjának tagjaival imádkozunk. Szent olvasónkat ma három falu, Farkasgyepő, Takácsi és Vinár lakóiért ajánljuk fel templomaik búcsú ünnepe alkalmából. Kérjük patronájuknak, Sarlós Boldogasszonynak közbenjárását, hogy az Úr adjon az ünneplő falvak lakóinak szeretetet, békességet, a szomorúaknak vigasztalást, bátorítást, az őt keresőknek útba igazítást. Szűz Mária, drága édesanyánk, oltalmazd és védelmezd Farkasgyepű, Takácsi és Vinár lakóit minden testi és lelki bajtól. Állj mellettük küzdelmeikben, adj nekik álhatatosságot, vezesd, irányítsd őket, s legyél te határtalan szereteteddel mindannyiuk előtt példakép. Kedves hallgatóink, kérem, hogy önök is imádkozzák velünk a világosság rózsafüzérét, a farkasgyepői, a takácsi és a vinári hívekért búcsú ünnepükön, Sarlós Boldogasszony ünnepén.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Ámen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklókra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden kell tennem, mint ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizzel.

0: helyes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Az asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miérnek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te miértnek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miértnek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében

Jézus légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében

0: Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében kezdetben, most és mindörökké, ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinkre, ments meg minket a pokol tüzétől, mindenek a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten jelenét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a megmeneteket, üdvözöljük azokat, akik legjobban rászorulnak, így vannak.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy ti az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vigy a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobbra rászorulnak irgalmadra.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Az asszonyúcsúz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Az

0: teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökén, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Kedves hallgatóink! A Világosság Rózsa füzérét imádkoztuk a pápai Szent József templom férfi ima csoportjának tagjaival. Szentolvasónkat ma három falu, Farkasgyepő, Takácsi és Vinár lakóiért ajánlottuk fel templomaik búcsú ünnepe alkalmából. Kértük patronájuknak, Sarlós Boldogasszonynak közbenjárását, hogy az Úr adjon az ünneplő falvak lakóinak szeretetet, békességet, a szomorúaknak vigasztalást, bátorítást, az őt keresőknek útbaigazítást. Kértük Szűz Máriát, drága édesanyánkat, hogy oltalmazza, védelmeze Farkasgyepű, Takácsi és Vinár lakóit minden testi és lelki bajtól, hogy álljon mellettük küzdelmeikben, adjon nekik álhatatosságot, vezesse, irányítsa őket, s Mária határtalan szeretete legyen példakép mindannyiuk számára. Kedves hallgatóink! A Farkasgyepői, a Takácsi és a Vinári hívek nevében is köszönjük az értük mondott imájukat. Áldott, szép estét kívánunk mindnyájuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Régió Celdömölkön az FM 92,5-es frekvencián.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagy Cirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetes Éjtudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Íjés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaui Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagy Cirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyezhetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürkőzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Ne mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.
3: Mária Rádió Pápán az FM 90,8 frekvencián.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Hamarosan szentmisét közvetítünk élőben a Pápai Szent Anna templomból. Kérjük, kapcsolódjanak be önök is, imádságos.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit is, akik egyenes adásba kapcsolódhatnak bele a mai szentmise áldozatunkba. Ma Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ünnepet üljük, mi magyarok Sarros Boldogasszonynak nevezzük ezt a szép ünnepet, amikor a szűzanya méhébe fogadva a Szentlélek erejéből az Isten fiát meglátogatta Erzsébetet, aki ugyancsak gyermeket várt, hogy szolgálatára legyen a szülésnél. A két gyermeket váró édesanyja találkozása nagyon szép jelenet, és szépen mutatja Isten életet ajándékozó szeretetét, a messiást, a megváltót hordozó szűzanya, és az Úr útjának előkészítőjét hordozó Erzsébet keresztelő Szent János édesanyja találkozása, fölemelő szép ünnep. Imádkozunk minden gyermeket váró édesanyáért, gyermekeket nevelő szülőkért. A mai szentmise áldozatunkat első csütörtök lévén papi szerzetesi hivatásokért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Hordozva Erzsébetet meglátogassa, add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged, ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek.

Szent leszke Szent Pál apostolnak a Hőmelyek azért leveléből. Testvéreim, szeressetek tettetés nélkül, írtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tisztelet adásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok. Legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűhők, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok őket. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ez az Isten igéje.

Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert ime, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szólta mind a kőgös szívűeket, lesöpörtett rónyukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába.

0: Kedvesek testvéreim, július hónap első csütörtöke, pont Sarlós Boldogasszony ünnepére esik. Nagyon szép, hiszen két olyan édesanyáról hallunk az ő találkozásukról, akik a mennyei atya rendeléséből az evangélium bátor hirdetői voltak. Keresztelő Szent János Erzsébet gyermeke, aki előkészítette az Úr útját, a bűnbánat keresztségét hirdette, és az apák és gyermekek szívét mélyítette az őszinte bűnbánat által. Az emberek kapcsolata, családi és egyetemes kapcsolata megújult, és tisztább, Istennek tetszőbb lett, és egymás iránti nagyobb békességben. És az Úr Jézus az örök élet igéit hozta el, és kereszt áldozatával pedig eltörölte bűneinket, dicsőséges feltámadásával megnyitotta a boldog örök élet ajtaját, és reményt ad nekünk az örök életre. Ezért vallhatjuk az ő tanítása példája nyomán, hiszem a test feltámadását és az örök életet. A papi szolgálat az Úr Jézus főpapi szolgálatának folytatása. Azért választotta ki az apostolokat, és hívja meg mai idők papjait is, hogy legyenek az evangéliumnak, a jó hírnek hirdetői. Mennyei atyánk szeret minket, üdvösségre hív, és fogadjuk be élő hittel az üzenetét, hogy részünk lehessen az isteni életben, amit a Szent Keresztségben kaphatunk meg, és a többi szentség pedig erősíti bennünk. Papi szolgálat ezen az úton vezet bennünket, segít bennünket, hogy Isten népének nagy családja, közössége épüljön Isten és egymás szeretetében. Lelki gyakorlatról, papi lelki gyakorlatról jöttem ma délután. Nagyon szép volt hétfőtől együtt töltött napok. Igaz, kicsit kevesen, 10 voltunk, de nagyon-nagyon bensőséges volt, és úgy olyan öröm töltött el, hogy milyen szép lenne minden napunk, hogy és minden családban, mindenütt, ha tényleg Krisztus szeretete vezetne minnyájunkat, akkor egymás felé is mennyivel könnyebb, mennyivel szebb, mennyivel fölüdítőbb lenne minden napunk, minden kapcsolatunk. És hát a papi szolgálat ezt igyekszik megvalósítani, és nekünk is, hogy ezt tenni tudjuk, szükségünk van időnként erre, ezekre a találkozásokra. Nyúl Viktor atya, a bátaszéki plébános tartotta a lelki gyakorlatunkat, és Szent Péter és Jézussal kapcsolatát szép tárta elénk, és hogy az Úr Jézus szeretete milyen szépen mutatkozott meg a meghívásban, a küldetésadásban, a megbocsátásban, és a további küldetés segítésében, Péter életében mindannyiunk érezhette, és átélhettük meghívásunkat, papi szolgálatunkat, gyarlóságainkat, ugyanakkor az Úr Jézus megbocsátó szeretetét, hiszen nem csak gyóntatunk mi magunk is, őszinte szívvel végzünk szentgyónást, tiszta szívet kérjük újra és újra, hogy az Úr Jézus szeretetében mi is, hogy Péter, aki nem volt töretlen Krisztus követésében, meg is tagadta az Úr Jézust, de az ő megbocsátó szeretete megerősítette, és sokaknak apostola tudott lenni, és az vértanú halálával megpecsételte az Úr Jézus iránti szeretetét, hogy mi is mindvégig tudjuk szeretni az Úr Jézust, viszonozni az ő nagy szeretetét. És így adunk hálát, és így kérünk mindig új és új hivatásokat, a hivatást adó Úrunk Jézus Krisztustól, a meghívó Krisztustól, és hálát adunk azért is, hogy Veszprém Egyház megyénkben egy gyakorlós szentelés is történt Zircen néhány héttel ezelőtt, hogy Érsek atya egy új kispapot is fölvett a nyár folyamán, így 4 kispapja van Egyház megyénknek, imádkozzunk értük és újabb hivatásokért, és imádkozzunk azokért, a testvéreinkért, akiket a mi plébániánk közeléből vagy környezetéből hívott el az Úr Jézus. Szakács Péter atyának éppen ma van szentelési évfordulója, aki Bódi Mária boldogavatásáért olyan sokat tett és tesz az ő tiszteletének terjesztésére, és Rudi Péter atyáért, akinek ugyancsak a Szent Péter és Szent Pál ünnepén a névnapja volt, vagy Diós Iván atyáit, Keresztelő Szent János születése ünnepén, ő is a névnapját imádkozunk, értük, és Kerekes Károly atyáért is, és mindazokért, akik szolgálatot teljesítettek plébániánkon, plébániáinkon, kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába, adjon jó, Isten szerető és embereket szolgáló édesanyákat, akik által a Jóisten új és új hivatásokkal tudja megajándékozni az ő népét, egyházmegyénket, hazánkat. Így kérjük a Boldogságos Szűzanyának és Erzsébetnek így közben járására a hivatások ajándékát. Így imádkozzunk az édesanyákért, a papságra készülőkért és a papi szolgálatot teljesítőkért. Amen.
1: Ennek legyen hála.
0: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mi is elnyerjük a Szentlélek kegyelmét.
2: Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el a Szentlélek.
3: Kérjük téged, hallgass minket.
2: Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatást találjanak.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy Szűz Mária példáját követve

0: az új szolgálatára, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos mennyei atyánk, engedd, hogy Szűz Mária közben járására a Szentlélek irányítsa életünket, és az ő vezetésével eljussunk a mennyei hazába, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja meg az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árad rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, János pápánkkal, György püspökünkkel, Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkedtől.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

그녀라면 magasztaljon téged egy házad Istenünk, mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. Hát, hogy egy szülött fiadat, akit anyja méhében keresztelő Szent János újongva köszöntött, mindig örömmel fog.

0: Hirdetem a kedves testvéreknek, holnap első pénteken reggel 7 órakor és este fél 7-kor lesznek a szentmisék, szentmisék előgyónási lehetőséggel. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldt el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását! Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét.
1: Amen.
0: Ma pedig, amikor az ő ünneplésére hájítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza ott

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk élőben a pápai Szent Anna templomból. A szentmisét bemutatta Salgó Ferenc plébániai kormányzó, a zenei szolgálatot Enyhárd Zsuzsanna kántor látta el. További áldott, szép estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ima az üldözött keresztényekért. Istenünk, értünk szenvedő szent fiad így tanított minket. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik bárhol a világban nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek. Istenünk, te azt is tudod, mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzunk a veszélyben lévő magzatokért. Uram Jézus, édesanyád Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Amikor úgy érzed, hogy bizonytalan a lépted, nem kell félj, én mindent megteszek, érted?

Isten országa olyan, mint a magas hegyre épített város, melyet sokféle úton és ösvényen lehet megközelíteni. Krisztus rövid térképet adott hozzá. Felvázolt 8 vonalat, 8 különböző utat, melyek biztosan feljutnak a tetőre. Azután tetszésünkre bízta, hogy válasszuk ki a nekünk megfelelőt egyéniségünk és körülményeink szerint. Mondotta azt is, hogy szívesen vállal csoportvezetést egy szűk, de végtelenül egyszerű úton, mely a többieket is többször átszeli. A meghívás teljesen általános. Nincs se korhatár, se jelentkezési határidő, lehet már hajnalban is csatlakozni, vagy akár az utolsó pillanatban, a teljes besötétedés előtt. A vezetés díjtalan, de csak úgy vállal felelősséget érted, ha komolyan veszed utasításait, ha mindig a nyomába lépsz, és zúgolódás nélkül veszed a rád eső podgyászt a közös emberi sorsból. Úgy is figyelembe veszi teherbíró képességedet. Mint minden hivatásos hegyi vezető, az engedelmességet ő is megkívánja. Annál is inkább, mert egyetlen kötélbe kapaszkodtok valamennyien, s a te hibás lépésed másokat is veszélybe sodor. Érdemes komolyan venni, bár csak tanács és nem parancs. Könnyebben haladsz, ha nem viszel semmi feleslegeset magaddal. És ha független vagy szívedben, mindenkitől. Útközben ne tekinges hátra, mert fáradt perceidben utánad fog nyúlni az, amit elhagytál. Ne gyűjtöges ritka kőzeteket. Különleges növényekre se vadász, mert elterelik figyelmedet az útról, és úgysem fogsz tudni, mit kezdeni kincseiddel a városban, mert ott mindent a szeretet szerint értékelnek, s a mérleg nyelve nem is érzékeny másra. Boldogok a lélekben szegények, a végtelen igézetében élők, akik rátették életüket a legnagyobb kalandra, az Isten keresésre, mert érdemes volt megszületniük. Mint az induló mag, szétroppantják a hétköznapi mérték a szokás folytogató híját. Nekik mindent megér a kincs, amit észrevettek az írás barázdáiban. Nekik mindent megér a gyöngy, amit megláttak Krisztus kezében. Ők az örök fiatalok, a lelkesedni tudók, az Isten gyermekek. S ezért övék az ország. Ez a köztünk és bennünk élő valami, mely foghatatlan akár a szeretet, de mégis van, és világot alakító erő. Boldogok, akik sírnak, akik érzik a szükségességét annak, hogy bűnbánatot kell tartani. Akik honvágyat éreznek még a jobb és nemesebb után, a kényelem és luxus közepette is. Mert ha fáj az, hogy elszakadtunk Istentől, már meg is tettük az első lépéseket feléje, a vigasztaló felé. Boldogok a szelidek, az akarat hősei, a jellemalakítás művészei, akik önmagukat, ezt a kis talpalatnyi földet annyira meghódították Krisztusnak, hogy támaszpontokká lettek, ahonnan az Úr tovább indulhat a világ meghódítására. Krisztus az Isten báránya, ők meg Krisztus bárányai, akik küldetést kapnak a farkasok közé, hogy tanúságot tegyenek a nagy szelídről, fegyverek nélkül, anyagiak nélkül, saját egyéniségük által, igénytelenségben és egyszerűségben. Mert ahogyan Krisztus bemutatta nekünk az atyát, ugyanúgy kell nekik bemutatni Krisztust önmagukban. Boldogok az irgalmasok, a szeretet megszállottai, akiknek belső szükségesség az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, és megkönnyítsék mások életét. Olyanok, mint az önmagán túlcsolduló forrás, mert személyválogatás nélkül engedi, hogy merítsenek vizéből. Isten is engedni fogja, hogy beteljenek vele. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők tökéletesen teljesítik a legfőbb parancsot, és ezért mindenütt táplálják Istent. A teremtett világ szépségében és törvényeiben, az embertestvérekben felfedezik a kenyér színe változásában, sőt, önmagukban is megsejtik jelenlétét.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Mert ő nem csak azért jött, hogy betöltse az írást, hanem az ember szív legnagyobb vágyát is. Bírni az Istent. Csak megszokott kereteinkhez alkalmazkodott, amikor kenyeret és bort rendelt önmaga átadására. Hogy megérthessük, annyira szükségünk van rá, mint a mindennapi kenyérre, s az erősítő bor poharára. Azt a tényt, hogy életünk fenntartásához táplálék kell, éppen úgy tudja a tanult ember, mint az őserdők lakója. Vagy talán az még jobban, és éppen ezért kevesebbet problémázik a valóságos jelenléttel, hanem elfogadja hálásan, hogy Isten ennyire a miénk akart lenni. Boldogok a békességesek, akik egymással kezet fognak országhatárokon túl is, akiknek magatartását nem módosítja se világnézeti ellentét, se kasztrendszer, vagy faji megkülönböztetés. Mint a betlehemi csillag az éjszakában, úgy sugározzák a békesség fényét ők is. És mindig Krisztusra mutatnak. Mert testvér csillagok. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért. Azért az egyéni meggyőződésért, amit ők igaznak tartanak. Bárhol a földön, bármilyen hitben. Mert Krisztus nagyra becsüli az elvek embereit, és övéinek tudja őket akkor is, ha más akolban vannak.

0: Mária Rádió régióza Legerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárt a szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 1-én nyílik újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepcióval várják az érdeklődőket. Olvashatjuk az MTI tudósításában, melyben Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan műremekek várják a látogatókat, mint MS Mester Passiók képei, Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, vagy Balassi Bálint egyetlen ismert portréja. A ma legjelentősebb magyar keresztény múzeum időszakos kiállításán ezen kívül Atlasz Gábor, festőművész, stáció sorozata is bemutatásra kerül, amely a nagytúri plébánia templom számára készített, 14 darabos olajfestményből áll. A kiállítótér a felújítás ellenére megtartotta a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét, az érdeklődőket számos, nyilvánosan elérhető katalógus kalauzolja végig a műemléki védettségű épületben. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Sok országban élve is egyek vagyunk. Nemzetünkért, Istenünkéhöz kiáltunk, és az első szavunk a hála. Hála, hogy létezik a nemzetünk, ami önmagában isteni csoda. Jöttünk keletről. Meg kellett szoknunk egy új világot ott, ahol érkeztünk. Meg kellett ismernünk ennek a világnak a gondolkodását, aztán pedig küzdelem, küzdelem a támadókkal.

tatárral, törökkel, osztrákkal, orosszal. Állandóan vívtuk a harcunkat az életünkért, nem mások legyőzésére, hanem az élethez való jogunkért. És annak ellenére megvagyunk együtt, hogy nemzetünk tagjának egy harmada más országokban él. De akármennyi országban is élünk, közösségünk egy. Erről szól hozzánk Tamási Áron is, hallgassuk őt. Valljuk-e és hirdetjük-e azt a szellemi közösséget, amely a világon szétszórtan élő magyarokat egybekapcsolja és egy lelki impériumban egyesíti? Én vallom és hirdetem ezt a szellemi közösséget. De nem is azon van itt a hangsúly, hogy én vallom és hirdetem, hanem azon, hogy hitem szerint minden becsületes magyar ember ennek a szellemi közösségnek az alapján áll. Sorsdöntően fontos, hogy ennek alapján álljon, mert a politikai nemzet európai szerepét, még fokozottabb mértékben a dunamenti szerepét, a szellemi nemzet értékei és erkölcsi ereje fogják végül meghatározni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának első fejezetéből van. Ma július 2-a, csütörtök, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlos boldogasszony. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába, Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária így szólt, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára, íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Kedves Mária rádió hallgatók, kedves testvéreim, két szent személynek a találkozása. Mária az angyali híradás után meglátogatja idős rokonát. A hagyomány szerint Ain Karemben keresik Erzsébet lakhelyét. Jeruzsálemtől nyugatra körülbelül 7 kilométerre fekszik ez a kisvároska. A zarándokokat, akik Szentföldre zarándokolnak, el szokták vinni, ha nincsenek háborús viszonyok. 1994. januárjában, vagy 40-en erdélyi papok részt vehettünk a Szentföldi 8-napos zarándoklaton, és Ain Karembe is. Eljutottunk, ott imádkoztunk, de ugyanakkor a márványtábla 2 is magyar nyelven hirdeti Szűzanyának a magnifikátját, és minden nép a maga nyelvén próbálja ott megörökíteni. Szűz Mária éneke Isten kegyelmi tettét magasztalja, amely a saját életében az emberiség és Izrael történetében hasonló módon nyilatkozott meg. Jézus Krisztus, ami megváltunk, és meghalt értünk, és föltámadt húsvéti misztériumával megmutatta, hogy mennyire szeret minket. És aki megváltott minket, meghalt értünk, és föltámadt, soha nem fog lemondani rólunk. Ezt jegyezzük meg. Annyira szeret. És ezért a tövisi templom keresztjén is ez a szallag felirat van, aki téged jobban szeret, mint én, mondja Jézus, az jobban szeretheted, mint engem. A mai nap gondolkozzunk el, Jézus mennyire szeret, és mi is szeretetünket Jézus iránt, egymás iránt is fejezzük ki, és a gyereket váró családokban férj és feleség köszöntsék egymást, tegyék a kezüket a magzatuk fölé, és adjanak hálát Istennek, hogy élettel, örök élettel ajándékozza meg.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz,
2: inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm ma este is a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai alkalommal témánk az állam szerepe korunk gazdasági problémáinak kezelésében. A korábbi alkalmakkor foglalkoztunk a Szentatyák enciklikáival, utána a világgazdaság kulcskérdéseivel, majd a családpolitika fontosságával és eredményeivel. A legutóbbi két adásban az Európa integráció keresztény gyökereivel és értékeivel foglalkoztunk, legutóbb pedig arról gondolkodtunk el, hogy hogyan élhetünk szépen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ma ezt a gondolatsort szeretnénk folytatni azzal, hogy gondolkodjunk el együtt az állam szerepéről. Az állam szerepe jelentősen változott a történelmi korokban, és hosszú távra visszatekintve az állam súlya a gazdaságban trendszerűen megnőtt. Ez a növekedés a 19. század bizonyos korszakaiban és a 20. század első háromnegyedében volt a legjelentősebb. A 19. század végéig az államok csak szerény mértékben avatkoztak be a gazdaságba. Az állam bevételei a 19-20. Század fordulóján még a nemzeti össztermék 10%-a alatt maradtak, és elsősorban az alapvető állami funkciók közbiztonság, közigazgatás, honvédelem állt előtérben. Az újraelosztási szerep pedig alig létezett, a 19. század végétől épült ki egyre gyorsuló ütemben. Fokozatosan nőtt az igény az állam jóléti szerepvállalására. Erről már ugye többször megbeszéltük, hogy az állam nem jólétet ajándékozó, hanem a jólét feltételeit kibontakozás biztosító állam kell, hogy legyen. A közkiadások mindkét világháború után emelkedtek, ugye a 29-33-as gazdasági világválság egy nagy sokkot okozott, amelyből aztán ki kellett emelkedni, és megjelent a Keynesi gazdasági modell. John Maynard Keynes azt mondta, hogy a költségvetésnek fontos szerepe van a gazdaság stabilizálásában és a konjunktúra ingadozás csökkentésében. Az állam második világháború utáni megszilárdulása és viszonylag jó működése az 1970-es évek elejéig, ugye a 1973-as olajválságig, majd az 1974-75-ös világválságig igen jelentősen megnőtt, a szociális jogok kiszélesedtek, és az került előtérbe a jóléti államban, hogy a gazdasági jólét és biztonság megteremtésének feltételeit és minimumát minél szélesebb körben sikerüljön biztosítani a polgárok számára. Elsősorban a társadalom biztosítás révén növekedtek a jóléti kiadások. Számos országban ez a többi növekedéssel együtt a GDP bruttó hazai termék 50%-a fölé emelte az állami újraelosztás arányát. Na most azt tapasztaljuk a 20. században is, de különösen a 2000. év után, a 2008-as pénzügyi válság nyomán, majd pedig a 2020-as évtized széleskörű válság sorozatában, hogy a pénzügyi és háborús válságok idején, az egészségügyi vészhelyzetek idején és a természeti katasztrófák nyomán felértékelődik az állam szerepe. Ennek következményeként növekszik az igény az állam szabályozó funkciójára, emelkednek a fiskális kiadások és az államadósság. Na most a COVID-járvány során és utána is a válságok miatt, nem beszélve ugye a háborús és egyéb konfliktusok okozta sokkokról, ezek enyhítése céljából számos országban különféle formában megnőtt az állami beavatkozás mérete. Hát ugye árszabályozás, támogatások nyújtása, egyéb szabályozási rendszer az árképzésben és az adórendszerekben. Na most az államok koordinációjának megerősítésére is lenne szükség, hiszen a pénzügyi piacok problémái, a környezetvédelem, az energiapolitika és a tiszta víz előállítása és biztosítása, ezek mind olyan területek, amelyek az állam jelentős lényegi beavatkozását igénylik. Számos egyéb geopolitikai tényező is, mint ugye a járványok is, a klímaváltozással kapcsolatos vállalások kezelésének szükségessége, mindezek jelentősen megnövelik, és megnövelik a továbbiakban is az állam szerepvállalását, felelősségét, szabályozási és finanszírozási szerepét. Na most kérném szépen, az értékláncok ugye újra rendeződnek a világban, állandó újra rendeződést tapasztalunk, és ezek bizony konfliktussal járnak, és sajnos nem a szükséges gazdasági együttműködés erősödött, hanem a rivalizálás és a konfliktusok erőszakos, vagy fizikailag is erőszakos háborús kezelése, vagy pedig az erőfölények, diktátumok érvényesítése a multik részéről, különösen monopol és oligopol helyzetben. Na most kérném szépen, vegyük sorra a legfontosabb kihívásokat, ezek közül néhányat. Világszerte és valamennyi országban nagy kérdés az idősödés kérdése. A 65 évesek aránya a népességben az elmúlt fél évszázadban csaknem megduplázódott, 5,5%-ról 10,5%-ra növekedett. Az ENSZ népesség előrejelzései szerint a következő fél században ez a szám ismét megduplázódik, vagyis a 20% fölé emelkedik az időseknek a részaránya. Jelenleg a 65 év feletti lakosság aránya Európában és Észak-Amerikában a legmagasabb, jelenleg 20% körül van, és ez az évszázad közepére 27%-ra nőhet. Érdekes, de ugye hát előrelátható a kínai és ázsiai demográfiai trendekből is, hogy 2050-re minden negyedik ember 65 év feletti lehet a kelet- és dél-kelet-ázsiai térségben is. Na most Afrika még a demográfia másik kérdésével küzd, a népesség robbanás állapotában van. A szubszaharai Afrikában a népesség szám 2050-re közel duplájára fog emelkedni, és a várható élettartam változását is figyelembe véve a népesség meghaladhatja a 2 milliárd főt Afrikában. És ebben a régióban a legalacsonyabb az idős lakosság aránya, de ez is valamelyest növekszik. De ez ott nem az idősödés, hanem az eltartott, a fiatal gyermekek, kiskorúak eltartottak száma növekszik nagyon nagy mértékben. Az idősödő társadalom, tehát elsősorban a fejlett országokat jellemzi. A demográfiai folyamatok ugyanakkor számottevő gazdasági következményekkel járnak. Átalakul a munkaerőpiac, megváltoznak a fogyasztási és megtakarítási szokások és lehetőségek, átrendeződik a termelés szerkezete, és a hosszú távú növekedési kilátásokra is jelentős hatással van az idősödés. Az Európai Bizottság számításai szerint az idősödés költsége a nyugdíj, egészségügyi és gondozási kiadások jelenleg a bruttó hazai termék értékének 1/4-ét, 25%-át teszik ki. Az EU tagállamai között azonban nagy különbségeket találunk. Írország viszonylag fiatal, másrészt a nyugdíjasok, akik az Amerikából hazatelepülők jelentős arányát adják, azok ott szereztek az USA-ban vagy Kanadában nyugdíjjogosultságot. Na most ezért a bruttó hazai termék értékének csak 12%-a szerepel összköltségként, míg Franciaországban és Olaszországban a bruttó hazai termék 30, illetve 27%-a jutott ezekre a kiadásokra. Na most az eltartottsági arány növekedésével csökkennek a munkaképes korú létszámú korosztályok befizetései, ez csak a humántőke, a termelékenység és az ebből származó bevételek enyhíthetik ezt a problémát, de kiegyenlíteni nem tudják. Egyébként ez nem csak probléma, hiszen az idősek nagyon jelentős, egyre jelentősebb humán potenciált képviselnek, a 55 és 60 év közötti munkavállalók javítják a humántőkét, az egészséges öregedés esetén és a tapasztalt munkaerő felhasználása esetén mintegy fél százalékponttal járulnak hozzá a GDP, bruttó hazai termék növekedéséhez. Tehát látjuk, hogy egy stagnálás közeli korszakban ez a 0,4% nagyon sokat jelent pozitív értelemben is. Egyébként is a dolognak a tényszerű és emberi oldalát, emberileg méltó kezelését kell előtérbe állítani, és egyértelmű, hogy a finanszírozást ehhez kell igazítani, az igények és a lehetőségeknél nem a megkurtítás, hanem a pozitív előrelépésre van szükség. Ezt majd külön előadást szeretnék ennek szentelni. Na most, hát így a humántőkeképzés támogatása, az egészségfejlesztés egyben a társadalmi jólét növelésének egy fontos tényezője szemben az eddig mértékadónak tekintett anyagi fogyasztással. Súlyos kérdés, ugye rögtön ezután a klímaváltozás is. Na most a klímaváltozás nem csak a hőmérséklet emelkedését okozza, de ugye az aszályok, a vízhiány, a tűzvészek szaporodó száma, az áradások, a sarki jég olvadása, katasztrofális viharok és a biológiai sokféleség csökkenése mind-mind ide tartozik. Egyébként ugye a klímaváltozások a történelemben sokszor szerepet játszottak, ugye a jégkorszaktól a felmelegedés és majd újra lehűlés korszakáig szerte a Földön. Most még arról a problémáról van szó, ami súlyosbítja a helyzetet, hogy a Föld tengelye nagyon kis mértékben, de mérhetően elferdült, a ferdülés megnövekedett. Na most ennek beláthatatlan következményei vannak, és ez nem az emberi tevékenység közvetlen függvénye, pláne nincs ráhatásunk. A szárazság és az ivóvíz hiány az ENSZ adatai szerint Afrikában 200-250 millió embert érinthet. Kérem, amikor megiszunk egy pohár vizet, mondjunk el egy fohászt a szomjazókért. Legyen az életünk a nagy, személyes, keresztény világszolidaritásnak a megnyilvánulása életünk minden cselekedetében. Most ugye szó van az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséről. Ez ugye megkezdődött és folyik a jelenlegi üvegházhatású gázkibocsátás szintjének további lényeges csökkentésére lenne szükség, hát ez is egy külön elemzést és elemzéseket igényel. Az ENSZ honlapján a Climate Action, és hogy Fast Facts Temperature Rise adatlapon sok érdekes adatot találnak. A zöld átállás nagyon gyakran használt és nagyon gyakran propagandisztikusan használt fogalom. Minden esetre tulajdonképpen arról van szó, hogy az államnak és a magánszektornak is nagy a szerepe az alkalmazkodási költségek fedezésében és hát a környezeti károk elhárításában, vagy éppen az erdőtüzek áradások utáni helyreállítási költségek fedezésében. Hát ez is megterheli a költségvetést. Na most a karbonadókról sok szó esik, a jövőben bizonyára ezek növekedni fognak. Arról van szó, hogy a károsanyag kibocsátást igyekeznek megadóztatni, tehát a hagyományos zöldadók, mint az energiára, környezetterhelésre és a közlekedésre kivetett általános adók, ezek a jövőben csökkenhetnek, és kifejezetten a káros anyag kibocsátásra kellene koncentrálni az adóbevételeknek ezt a szegmensét. Na most az energiahatékonysági szabályokat pedig a beruházásoknál kell érvényesíteni, hiszen a beruházások megvalósítása egyértelműen nagyban meghatározza hosszú időre, hogy mekkora környezetkárosítás, vagy éppen annak a csökkentése megy végbe. Meg kell jegyezni, hogy a környezetkárosító nagyvállalatok számos országban világszerte még mindig jelentős állami támogatásban részesülnek, hát a tőkevonzás szempontjai miatt, bár gyakran ugye a tőkekivonás, a profitkivonás nagyobb, mint a nettó haszon. Hát ezt esetről esetre kell megvizsgálni és szabályozni. A környezetbarát termékekről is sokat hallunk. Ugye vásárlóként, ha növeljük a környezetbarát termékek iránti igényünket és választunk ezekből, akkor ezzel mi is hatást tudunk gyakorolni. Ugyanakkor nemzetközi elemzések egyértelműen azt mutatják ki, hogy a vásárlók fontosnak tartják a környezettudatosságot, amikor azonban vásárlásra kerül sor, mégis az olcsóbb terméket választják. Hát ez egy ilyen emberi magatartás is, kényszerűség is, sokan nem engedhetik meg maguknak a drágább környezetbarát termékek vásárlását. Hát reméljük, hogy a jövedelmek növekedése, a nem anyagi fogyasztásnak a növelése, hanem észszerűsítése ebben az irányban is sok lépést jelenthet. Na most a technológiai forradalom és az adatoknak az elterjesztése, digitalizáció, mesterséges intelligencia forradalma már megkezdődött. Na most a technológia fejlesztésében az államnak hagyományosan nagy szerepe van az alapkutatások támogatásában, sőt elvégzésében, és ezek később alapvető fontosságú piaci technológiát alapjait jelentik is. Csak gondoljunk az internetre, a vezeték nélküli kommunikációra, a radarra, és így tovább. Az Egyesült Államok a 20. században globális technológiai fölényre tett szert az innovációk állami támogatásával. Nagyon érdekes, hogy az 1960-as években még az amerikai szövetségi kormányzat, tehát nem az államok külön, csak az USA szövetségi kormányzata többet költött innovációra, mint az összes többi ország a világon, kormányzatok és vállalkozások összesen. Hát ezek a hatalmas kiadások az Egyesült Államok globális technológiai fölényét eredményezték. Hát a 21. században ebben is jelentős módosulásoknak, eltolódásoknak, problémáknak vagyunk tanúi, és ezek növelik a nemzetközi konfliktusokat. Például a Tesla akkumulátor és napelem technológiájának a kutatását az amerikai állam finanszírozta alapkutatásként, tehát ebből nőtt ki a piaci siker. Az amerikai haderő fejlesztette ki azt az érintő képernyőt, amelynek a módosított változata az iPhone-ban szerepelt, és az iPhone erőletörését okozta.

megnövelheti a közpolitikák hatékonyságát, adócsalások kiszűrésével, a beruházások megtérülésének kiszámításával, és így tovább. Konkrétan pedig a legutóbbi években az online pénztárgépek bevezetése nemzetközi dimenzióban számottevően csökkentette a be nem fizetett áfa összegét, így hozzájárult a gazdaságok fehérítéséhez. Ez történt Magyarországon is. Na most a személyes adatok védelmét és az adatbiztonságot, ezeket az államnak kell egyre inkább biztosítania, mivel a kibertámadásokból származó károk és adatszivárgások aránya és értéke nagyon megnőtt, és a megduplázódott a legutóbbi években a kibertámadásoknak a kára. Hát kérem szépen, majd a jövedelem és a vagyonpolitikának a fontos szerepéről is szeretnék majd ezt külön előadást szentelnék ennek. Na most a biztonság és védelem politika az államnak a klasszikus funkciója volt, hát szomorú megállapítanunk, hogy a hidegháború vége óta jelenleg a 2021 utáni években nőtt leginkább a háborúban elesetteknek a száma és a súlyos sebesülteknek a száma. Hát különösen a legnagyobb konfliktusokra gondolunk, és hogy azoknak a csökkentése, netán kiküszöbölése, remélt kiküszöbölése igen jelentősen hozzájárulna a nemzetközi biztonsághoz. A bruttó hazai termékhez viszonyított védelmi kiadások az elmúlt évtizedben jelentősen megnőttek. Érdekes, hogy 2024-ben Lengyelországban volt a legmagasabb a honvédelmi kiadás, a GDP 4%-ával, az USA-ban ezzel szemben 3,4%-ot tettek ki ezek a kiadások. A 25. januári hágai NATO csúcson elfogadták, hogy 2035-ig el kellene érni, hogy a GDP 5%-át hadi kiadásokra, védelmi jellegű kiadásokra fordítsák, ugyanakkor jelenleg a tagállamok negyede nem éri el még a hatályos 2%-os NATO minimumot sem. Magyarország e fölött van valamivel, 2,1% már most. Hát ugye ha az átlagos 2% körüliről 5%-ra növelik a hadi kiadásokat, akkor ez a békés fejlődés, fejlesztés a társadalom számára a legszükségesebb, már annyiszor említett fontos egészségügyi, oktatási és fejlesztési kiadások elől vonja el az eszközöket. Az államadósság megnövekedett terhei is ehhez járulnak. Csak emlékeztetnék arra, ugye, hogy az adósság finanszírozása és megújításának költsége nő, és a kis országok egyre jobban ki vannak téve a pénzügyi piacok ingadozásainak és magasabb kockázati felárat kénytelenek fizetni. Na most kérném szépen, itt az adózásnál még arról szeretnék beszélni, hogy az államok ugye versenyeznek az adóbevételekért, és az egyik legnagyobb kár, hogy az OECD, ugye a fejlett országok szervezete szerint a társasági adóelkerülés, hát széles sávban évente a világban 100-240 milliárd dollárra tehető, tehát ez a teljes világban beszedett társasági adóbevétel 4-10%-áig terjed. Tehát a kis országok és a nagy cégek versenyében a nagy cégek multik tulajdonosai nagy plusz jövedelemhez jutnak az alacsony effektív adóráta mellett, és ezt a jövedelmet jellemzően ki is viszik az országokból. 2021-ben 137 ország ugyan aláírt egy globális minimumadóról szóló megállapodás, de ennek az érvényesítése nehezen megy. Már csak azért is, mert ennek a megállapodásnak a második pillére azt tartalmazza, hogy a 750 millió eurónál 15% társasági adót kellene fizetniük. Na most az Egyesült Államok ebben nem érdekelt, ott működik a legtöbb globális technológiai nagyvállalat, amelyek nem is hagyományos árukat, hanem döntően ugye az elektronikus szolgáltatás.

állítják elő. Mit tett a fogyasztó? Hát ha közel van a szomszédos ország, akkor a határon át tudnak menni vásárolni az alacsonyabb fogyasztási adójú országba. Ennél is nagyobb és elgondolkodtató hatása lehet az online kereskedelem terjedésének. Az utóbbi években a világpiacot letarolták az olcsó webshopok, amelyek a kiskereskedelemnél alacsonyabb áron kínálják termékeiket. A kínai elektronikus kereskedelem volumene 5 év alatt 88%-kal növekedett, míg az Európában és az USA-ban ez az érték kb. 55%-kal nőtt. Kérném szépen, tehát itt ezeket a kulcskérdéseket a világgazdaságban minden államnak jól kellene kezelnie, és azért, mert a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a nagyon nyomasztó és az emberek által, országok által is, de különösen a személyek, családok, kis nemzetek által tapasztalt igazságtalanságok nyomasztóak. Minden országgal, néppel együttműködő országokra van szükség, olyan kooperativitásra, amely kölcsönös haszon alapján összefűzné az országokat, a kölcsönös összefonódás pedig a béke fontos záloga lenne. Hát ettől messze vagyunk, de e felé kellene törekedni. Július 2-a a Sarlós Boldogasszony gyönyörű ünnepe. Magyar népünk életében évezredes hagyomány, sőt még honfoglaló elődeink előtre nyúlik vissza a Nagy Boldogasszony tiszteletével. A Sarlós Boldogasszony hívták segítségül eleink, hogy jól sikerüljön az aratás. A földműves munka aránya csökkent ugyan, de jelentősége sosem, sőt még nagyobb, mert csak egy jól megtakarított termés jelenthet biztos alapot a megélhetésre. Emlékezzünk arra is, hogy ez a gyönyörű nap egyben a vizitáció Mária látogatása Erzsébetnél ünnepe. Azt tartalmazza, hogy bízhatunk Isten rendkívüli, csodálatos szeretetében. A szűzmánya igényét elfogadta a jó Isten, és rokona Erzsébet, pedig már meddőnek mondták, mégis Isten általa küldt el keresztelő Szent Jánost. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong, üdvözítő Istenemben. Mindnyájukon a jó Isten áldása legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Július 2-án született Szilágyi Domokos. 1938-ban, a mai napon őre emlékezünk. Ha újságcímet akarnék írni, és hogy az emberek felfigyeljenek, akkor azt mondanám, a költő és a titkos ügynök, vagy a költő és a besúgó. Milyen alantas szó ez a besúgó, és milyen alantas volt az a világ, amik arra kényszerített embereket, hogy önmagukkal szembenézni is nehezen tudjanak az életükben. Szilágyi Domokos egy református családban született, úgyhogy édesapja református lelkész volt. Sok gyerek volt a családban, de éppen az értelmiség lét miatt tanítatták a családtagjait. Szilágyi Domokos is középiskolába járt, és aztán a Bolyai Egyetemen is tanult. És az első igazi nagy élménye, az élet élménye az az 56-os forradalom. Ekkor volt 18 éves. Képzeljük el a fiatal embert, aki indul a verseivel. Már az első versei teljesen kerek, kiérlelt költészetet mutatnak. Később az irodalomkritikusok is egy új hang megtalálásaként értelmezték Szilágyi Domokost, aki mindent, az epigonizmust is el tudott kerülni, a gyermetegséget is el tudott kerülni, mert hogy nagyon művelt volt, és megtalálta önmagát az első verseiben. Egy igazi felszárnyalás volt az első verses kötete. Ünnepli a forradalmat, és pont ez ad felületet arra, hogy ez a embertelen, igen, ilyen szavakat kell használjak, hogy gonosz, ördögi, mocskos rendszer, ami volt önmagát a humanizmus megvalósulásának mondó létező szocializmus, ennek a titkos ügynöksége, a Securitate beszervezi. Nem tudjuk hogyan, máig sem tudjuk ezt. De tudjuk 2006-tól, amikor a család egy nyilatkozatban teszi közzé a tényeket, hogy elkerülje a sutyorgásokat. És alig elindul a költő, már 57-től valami komor meghasonlás indul el. És alig indul el a költő, és talál saját magára, már is önmaga ellen fordul. Gyógyszerezés, alkohol, az önpusztításnak minden akkor elérhető válfaja. Ideggyógyászatokról kibe. És ma már biztosak kell legyünk abban, hogy ez nem másnak a következménye, mint hogy megalázták ezt az embert. Egy olyan szintű költő Szilágyi Domokos a maga életében, mint nálunk az itteni Magyarországon Nagy László, és ugyanakkor nem tud kilépni abból a helyzetből, hogy ő fogja valaminek. Annak, amit egyébként elítél. A kortársak nem tudtak erről. A kortársak a függetlenség, a szabadság lirikus madarának, szárnyaló géniuszának tartották Szilágyi Domokost, egy olyannak, aki ellenáll. Élete csupa tragikummal van tele. Túl ez első, ez a berobbanás az irodalomba utáni fogoljá válása. Az ebből következő lelki betegsége és önpusztítása, és aztán 38 évesen 1976-ban, november 2-án öngyilkos lesz. Az sem érti meg a világ. És rá 30 évvel teszi közzé a család azt, amit úgy sutyorogtak az emberek, hogy ő bizony fogja volt az előző rendszernek. Ő már nem érte meg, hogy fia, egy szemfiúk, Hervai Gizellával, az 1977-ben a bukaresti földrengés áldozata lett. És aztán ezt első felesége Hervai Gizella se tudja feldolgozni, és ő is öngyilkos lesz. Szaporítva azok sorát, akik a magyar történelemben és a magyar irodalomban öngyilkosok lesznek. Tudjátok, kedves hallgatói család, ez döbbent meg engem legjobban,
hogy tiszta emberek, tiszta lélekkel, tiszta szándékokkal áldozatai lesznek valaminek. És az, hogy akik áldozattá teszik az embereket, azok most is vagy sunnyognak valahol, vagy kárörvendbe gondolnak arra, hogy ők megúszták, és az áldozatok, azok pedig erkölcsi megítélés alá esnek. És a mai magyar társadalom megosztottsága és fájdalma van Szilágyi Domokos sorsában, mert ugyanazt éltük meg itthon, és ugyanazt élték meg Erdélyben. És amikor azt mondom, hogy a költő és a titkos ügynök, akkor ne támadjon a szívetekben elítélés. Nem tudjuk, mi mit tettünk volna akkor, hogyha ránk szállnak 56 után mondjuk. Nem tudjuk, hogy mit tettünk volna akkor, hogyha a családunkat fenyegetik. Nem tudtuk volna, mit teszünk, ha zsarolnak. Semmi elítélés ne legyen a szívünkben attól, amit ezek az emberek megéltek, sőt, egy mély harag kell lenjen bennünk azok iránt, akik ezt tették velük. És a harag az nem gyűlölet. A harag az sokkal inkább egy ösztönzés arra, hogy jobb világ legyen. Hogy keressük egymásban a jót, hogy keressük az együttműködést, és ugyanakkor a szívünkben imádkozzunk azért, hogy akik igazán elkövették a bűnöket, azoknak a szíve forduljon meg, és álljanak ki, és kérjenek bocsánatot, és bocsánatot fognak talán nyerni az emberektől is, de a szívük még

Ismerjük meg Szilágyi Domokos költészetét. Szilágyi Domokos, Pénelopé. Várlak, mert tudom, visszajössz. Visszajössz, mert tudod, hogy várlak. Tökéletes kör, te meg én, és tökéletes logika. A tükör is csak akkor él, ha van kit tükröznie. Egymás tetteinek oka vagyunk. Oka és célja, te tudod. Athéné, óvjon, óvd magad. Szilágyi Domokos, Pénelopé.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Elkezdődött az idei magyarok kenyere búzagyűjtés. Díjmentes jegyekkel tekintheti meg a nyugdíjas korosztály a Fővárosi Nagy Cirkusz egyes előadásait a hőségriadó idején. Berta Tibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy azt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsodabaú-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagy Cirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyeztetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürkőzzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Nem mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
0: Mária Rádió.
5: Kedves hallgatóink, Dömötör Orosz Viktória Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékén dolgozó mesteroktató, aki PR-marketinges kurzusokat tart. Diákjaival, Svétek Müller Lillával és Bíró Andreával a mesterséges intelligenciáról beszélget. A felvétel a Károli Gáspár Református Egyetemen készült.
6: Úgy szoktak rá hivatkozni, és ezt nagyon sokszor látom, hogy az AI gondolkodik helyettünk. Hogy elvette a gondolkodásunkat. Hiszen a kognitív képességeinket különböző mintázat alapján ugye tükrözi nekünk vissza.
7: Igen.
6: De valójában visszamegyünk, hogy mi gondolkodjunk, hogy ismerjük ezeket a mintázatokat, tehát hogy ne azt lássuk, hogy ő gondolkodik helyettünk, hanem ő, tehát hogy szerintem az AI mögötti rendszert, és azt, hogy hogyan dolgozik, az szerintem érdemes az embernek megértenie és megismernie, mert azt hiszi, hogy gondolkodik. Hogy helyettünk gondolkodik, de ez a szó, hogy gondolkodik, ez egy emberi. Így van, ez egy emberi tulajdonság, tehát ez egy emberi képesség, hanem én úgy mondanám, hogy jól imitálja a gondolkodást a mesterséges intelligencia.

0: Köszöntök minden hallgatót, én Lili vagyok, itt van velem Andi.
1: Sziasztok!
2: És itt van velünk egy nagyon különleges vendég.
0: Kérlek, mutatkozz be! Sziasztok! Én Dömötör Orsz Viktória vagyok, és itt tanítok az egyetemen. 9 évvel ezelőtt itt végeztem MA szakon, kommunikációs médiatudományon, nappali, mert akkor még csak nappali volt, és most már 5. éve visszahívtak az oktatók, a volt oktatóim ide szemináriumokat tartani, és egy specializáción, a PR és marketing specializáción vannak kurzusaim, kizárólag gyakorlati kurzusok.
3: Tudomásom szerint te teszteltél is ilyen generatív AI modelleket, és erről kérlek mesélj, mert ez a folyamat, erről ugye csak hírekből, meg ilyen bulvárokból, hogy úristen, milyen tragédia, meg milyen előrelépés történt, de ez hogy működik ez a folyamat?
0: Most már több mint 4 éve kezdődött nálam, még 2022 előtt, ugye még a Covid tartott, és az volt az az év, amikor először a Dell szervezett egy offline konferenciát, és annak hát gyakorlatilag a fő fókuszában az AI volt, és ezt azóta minden évben májusban megtartja, ez egy ilyen global, egy abszolút worldwide konferencia.
3: A Dell, mint a
0: Michael Dell, tehát a Dell, aki a számítógépeket, de ugye az csak egy kis szegmense, utána lehet nézni, ez egy hatalmas amerikai vállalat, és nagyon régóta, több mint 40 éve épít nem csak számítógépeket, hanem szervereket, és nagyon sok mindent egyébként az IT bizniszben, és hát a Dell gépekben is egyébként olyan alaplap van, olyan AI chipek vannak, Nvidia, meg hasonló, szóval hogy így jött a kapcsolat, és mivel a férjem IT-ban dolgozik, meg telekommunikációban dolgozott akkor, most már nem, akkor valahogy rajta keresztül egyszerűen érdekelt ez az egész világ, és még a Copilottal kezdtem. Ezek nagyon kezdetleges dolgok voltak, nem volt még akkora nyilvánosság, mint most, tehát nem volt fókuszban annyira a mesterséges intelligencia, és csak itt szépen, lassan.
3: Akkor még építőt.
0: Még ilyen, igen, és akkor hát elsősorban csak is kizárólag próbálkozás volt, és először még csak az ingyenes modellek, és aztán, amikor már lehetőség volt arra, hogy elő lehet fizetni, és aztán berobbant ugye rá, hát 2 éve, ugye 2024-ben volt az ilyen nagyon nagy.
3: Igen, az ilyen hatalmas.
0: Az igazán nagy betörés, meg elkezdtek az emberek, tehát így a hétköznapi ember is, tehát nem csak, hogy egy szűk réteg, aki korábban egy szűk réteg fért ehhez hozzá, akkor elkezdtek ezzel foglalkozni, és igazából én azért érdekelt ez a dolog, mert többen mondták 2022 előtt, hogy hát, amit az emberiségre ráengednek mesterséges intelligencia, az tulajdonképpen egy lebutított verzió, ami már rendelkezésre áll. És mondom, milyen lehet az a lebutított verzió, és milyen lehet az a valódi, amit ugye nem merünk megmutatni, mert akkor óriás probléma lenne, meg palotaforradalom. És hát ezt kezdtem el nézni, és ez egy ilyen fokozatos dolog volt, ugye, hogy az OpenAI, a ChatGPT, az volt a nagy, tehát a ChatGPT, tehát a mai napig is nagyon sok, az a legnépszerűbb, azt töltötték le a legtöbben, azt használják a legtöbben browserbe, applikációban, de ugye nőtt föl mellette egy csomó más is, a Mistraltól kezdve a Croconát, a Gemini, tehát nagyon, nagyon sok mesterséges intelligencia. Sokan úgy használják, hogy szoftver, de ez nem egy szoftver, ez egy technológia. Helytelenül rosszul használják. És akkor
3: között a különbség?
0: Hát a szoftver az, ami egy számítók. Mi mondjuk a Microsofton működő Office az egy szoftver, vagy amit külön. Itt is rengeteg olyan szoftver van, amivel működik például a podcast felvétel,
3: igen,
0: a vágó programok, azok is szoftverek. Ez pedig egy technológia, hát egy olyan komplett rendszer, ugye egy gépi tanulásra épített olyan technológia, nincs is rá jobb szó, csak
3: leegyszerűsítik, és így hivatkoznak rá, de ez nem egy szoftver, és hát igazából az összes nagy technológiai változás, ha belegondolunk itt az emberiség történetében, mit okozott, és elő kell húzni ilyenkor a történelmi ismereteinket, és itt különösen a kommunikációs médiatudományban könnyű,
0: mert hát ezt tanuljuk, hát ugye igen. Ezt tanuljátok
3: a BA-n és az MA alatt is, hogy mit okozott. Mi volt az, milyen ellenállás volt először, és aztán mennyi idő kellett ahhoz? Hát itt
0: gyakorlatilag egy körülbelül ilyen horderejű. Sőt, ennyi sokkal nagyobb horderejű, mint a
3: nyomda. Vagy sokkal nagyobb horderejű, mint a távíró. Sokkal nagyobb horderejű, mint az internet.
0: Akár a rádió is.
3: Igen, sokkal nagyobb, és sokkal gyorsabb. Ez meg a másik, hogy sokkal gyorsabb.
0: Hát ezerszer.
3: Az, hogy működött mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, és ezt látjuk, és mondjuk, ha ezzel tudományosan foglalkozunk, és azt mondjuk, hogy megfigyeljük igazán, akkor nagyon komoly felismeréseink lesznek, és most nem, nyilván ez a podcast nem arról szól, hogy milyen társadalmi változásokat fog, rengetegen fog eszközölni ez az egész, vagy már igazából ebben vagyunk, tehát ez nem a jövő,
0: nem, ez a jelen, már a mostban történik ez a hatalmas nagy fejlődés, és 2022-re mondtad, hogy ott volt tényleg az az igazi nagy felfutása.
3: Onnantól kezdve így van.
0: Igen. És arra visszakanyarodnék, hogy akkor ugye ennek a tesztelésnek te a részese voltál. Hogy lehet egy ilyen modellt tesztelni?
3: Hát gyakorlatilag arról szól, hogy itt a hétköznapi életünkben, ami éppen ahhoz kell, hogy akár a munkánkban, akár a hétköznapban, hogy mikor nyúlunk oda tudatosan.
0: Hogy először ugye a nyelvi modellek, hogy elkezd
3: megfogalmazni helyettünk dolgokat. Hogy mondok egy példát, vidéken voltam az apósomnál, és éppen közeledett március 15-e, ez 2023-ban volt, pontosan emlékszem rá, és akkor szóba került, hogy nem volt ott éppen az élettársa, akivel együtt él, mert hogy az iskolában történelem tanárként dolgozott, és hogy készül a március 15-i beszédjére, és hogy ilyenkor nagyon sokat dolgozik rajta, sok-sok órát. És hát mondom, hát most már manapság ez nagyon könnyen megy. Miért? Hogy megy? Hát úgy, hogy beírjuk a mesterséges intelligenciába, leírjuk neki, akkor még ugye elmagyaráztam neki, mi az, hogy promptulás, és akkor kiad egy szöveget. És akkor mutasd meg, és megmutattam. Akkor még az egy nagyon kezdetleges prompt volt, nyilvánvalóan, aztán én is ezeket elkezdtem fejleszteni magamban, és hát az a szöveg, ami első promptra kijött, az nagyon lenyűgöző volt. Mert aki úgy hallja, hogy nem tud Magyarország történetéről, minden tud Petőfi Sándorról, és ilyen tökéletesen keretbe rakja, hogy egy általános iskolai ünnepi beszéd, ami mondjuk 8 perces, mert ugye ez is meg volt határozva, hogy hány perces, az ilyen tökéletesen kiadja, hát ez lenyűgöző. Igen, ám csak ha meg elkezdtük volna azt részletesen megnézni, egy ilyen borzasztó klisés, általános, középszerű, csak gyors volt, ugye az, hogy gyors, és alapvetően frappáns, és az embert azt nyűgözi le, hogy ő nem biztos, hogy 20 másodperc alatt megírt volna egy 8 perces beszédet.
0: Ilyen minőségben.
3: Ezért azt gondolom, hogy nagyon sokszor pont így kell nézni, hogy hát ez egy ilyen középszerű,
0: alapvetően, meg klisés, de
3: sokszor azt kell föltenni magunknak, hogy a gyors válasz az a jó válasz.
0: Ez főleg a korábbi modelleknek egy nagyon nagy hátulütője volt, és rengetegen innen ismerték fel, hogy ez biztos, hogy a ChatGPT, vagy biztos, hogy a Gemini írta, mert hogy egyszerűen olyan,
3: talán az a legjobb szó erre, hogy sablonos.
0: Igen.
3: Hogy sablonos volt. Hát ezeket a mintázatokat hozta, igen. És ezeket a mintázatokat mi nagyon hamar felismertük.
0: Igen.
3: És az egymásban, tehát hát nyilván nem a szóbeli, de az írásbeli kommunikációban különösen. E-mailezés,
0: teljesen
3: egyszerű e-maileket is láttam, hogy hallgatók, hát tudom, hogy nem úgy beszélnek, és olyan e-maileket írtak, ez nagyon hamar meglátszódott a mesterséges intelligencia használata a beadandóknál, és én le is tettem ezért nagyon gyorsan róla, hogy beadandókat adjak a hallgatóknak, mert az,
0: hogy most ők lepromptolják, és mondjuk egy promptból, vagy maximum kettőből beadnak
2: egy-két, három oldalas anyagot, amit én meg olvasok, és ugyanazok
0: a... Hát az első, ami szerintem mindenkinek nyilván, az a kötőjel, a túlzó kötőjel használat.
2: Igen.
0: És én 15 éve is használtam kötőjelet, tehát
2: nekem is le kellett róla szoknom,
0: hogy ne kapjam meg azt a feltételezést, vagy azt a billogot, vagy hogy fejezem ezt ki, tehát hogy rám nyomják a bélyeget, hogy ne, mesterséges intelligencia. Aztán holott benne van a hétköznapi íráskészségünkben, de ennek ellenére ezek azért nagyon megváltoztatták, hogy hogyan használjam, de szerintem tényleg képesek vagyunk már arra, hogy a szövegekben, és hát a képben, videóban, ez most az elmúlt hát fél év, egy év, főleg a politikai kommunikáció zaj erősítette ezt fel, és lett rá egy szerintem egy új szemüvegünk. Legalábbis iparkodom én is ezt a szemüveget mindig fölvenni, és a hallgatókat is erre bátorítom, meg mindenkit, hogy nagyon kritikus legyen, elképesztően Igen. kritikus, és mindig szkeptikus.
3: Így van.
0: És nem csak a szkepticizmus a fontos, meg ez a kritikai attitűd, hanem egyszerűen az, hogy már felismerjük ezeket az attribútumokat, amiből, mert az AI videók, amik elözönlöttek, tehát teljesen elárasztottak minket, és olyan szürreális, irreális, abnormális helyzeteket mutattak be, és nagyon sokan ezt elhitték, mert ha nincs meg rá az ismereted, és egyébként nem tudod, hogy azt ott lehetetlen, mert az egy olyan kulturális környezet, az egy olyan földrajzi környezet.
2: Teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, tényleg, hogy egy hajó, ami elsüllyed, és azt mutatják, és éppen ülnek rajta a turisták.
0: Bármi, vagy hogy jön egy nem tudom milyen hal, és megtámadja őket, mert ilyen abszurdum, hogy akkor ezeket tudjuk. De ennek volt egy ilyen hype-ja, aztán az szépen lecsengett, de nagyon fontos, hogy mi azért egy ilyen különleges
2: helyzetben voltunk,
0: és főleg az, hogy ez a politikai kommunikáció, meg ez a hatalmas zaj nagyon sok mindent elsöpört, de azért azt látom, és főleg a gyerekeimmel, hogy
2: elképesztően ügyesen
0: ki tudták szórni azt, hogy AI generated content, vagy nem. Most már ez egyre nehezebb lesz. És én ezt látom, hogy egyre nehezebb lesz.
3: Sokkal,
0: mert egyre jobbak. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mire volt képes 3 éve, 4 évvel ezelőtt egy képgeneráló AI alkalmazás, vagy egy videógeneráló, és hol tartunk most?
2: Hát, ég és föld.
0: Nagyon jól tudjuk, milyen kritikák érik, hogy mekkora energia igénye van, és hogy milyen környezetterhelést ró arra, ahol ezek a szerverparkok vannak, meg nem csak nem csak társadalmi szempontból, hanem környezeti szempontból is.
3: Környezetvédelmi szempontból.
0: Így van, tehát, hogy ennél fogva gondolom azt, hogy hát, és hát így a gazdasági része meg felbecsülhetetlen, tehát az, hogy most mi erről beszélünk, és hol tart most mondjuk egy amerikai technológiai cég, hogy ezt milyen szinten használja, úgyhogy mi csak a saját bőrünkön tudjuk, hogyha nem megyünk ki a mi szakmánkból, és csak is kizárólag erről beszélgetünk, akkor láthatjuk, hogy PR-ben és marketingben, hát azt tudom, hogy olyan ügynökségekkel beszéltem, akik azt mondták, hogy hát 2-3 asszisztensnek a munkáját simán le tudom delegálni neki, és meg tudom csinálni, csak ugye rengeteg ellenőrzés kell. Erre használják egyébként a legtöbbet, hogy van egy orvosi leletem, és nem értem, mi van oda leírva.
3: Föl sem merül bennünk az adatvédelem. Vannak, akik azt mondják, hogy na,
2: ki blőrözi a nevét, a tajszámát, meg tényleg csak is kizárólag azt a diagnózist fogja elküldeni, befotózni neki, de van, akit nem érdekel, hanem fogja, tehát hogy az, hogy adatvédelem, és hogy ez az egész hogyan fog az saját életére hatni, az lényegtelen, hanem az, hogy tudja meg, hogy oda mi van írva, hogy most van valami bajom, nincs valami bajom. Tényleg jó-e az a terápia?
0: Nem véletlenül foglalkoznak vele kiemelten, egészségügyben. Nem véletlenül foglalkoznak vele
2: rengeteg területen, de a PR marketing klasszikusan ilyen, hogy kiadja meg grafikusnak?
0: Tényleg most csinálják egy forgatást?
2: Amikor meg tudom csinálni azt AI-jal is ezeket a tartalmakat.
0: Szóval nagyon sok minden.
2: Töredékidő, erőforrás,
0: minden szempontból, tehát hatékonyság szempontjából. meggondolandó, hogy az ember ezt megtegye, és hát akármelyik területet nézem, jogászat, jogalkotás, igazság, ügy, ezek mind olyan dolgok, ahol
2: ott van, jelen van, és régóta jelen van,
0: és nagyon sok mindent, mivel hogy adatokból tanul, nagyon pontosan tud. És a másik, hogy ne felejtsük el, hogy ő 4 órakor nem fog hazamenni.
1: Nem, hát
0: mert hogy vége. Tehát ő 0-24-ben, a hét minden napján, és akkor most még csak a mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem beszélünk arról, hogy már a humanoid robotok hol tartanak, vagy hogy már fekete gyárak vannak, autógyártás, mert robotok rakják össze, és nekik nem kell, hogy világosban dolgozzanak, és éjszaka is tudnak dolgozni. Szóval egy csomó olyan dolog van, ami itt történik velünk, érezzük, borzolja a tarkunkat, és hát csak kapkodjuk a fejünket, és látjuk, hogy hú, ezt még nem tudtam, múlt hetem, most már tudja.
4: Tekinthetjük egy kicsit a mesterséges intelligenciát jelenleg, mint egy szolgáltatást? Esetleg, tehát nem is az, hogy gondolkozik helyettünk, hanem tulajdonképpen igénybe veszünk, akár mint egy szoftvernél, egy szolgáltatást.
0: Tehát valaki így tekint rá, hogy mondjuk egy asszisztencia.
2: Ami egy szolgáltatás.
1: Mint eszköz.
0: Mint egy eszköz, uh-huh. és akkor azt az eszköz, az az eszköz az, hogy most helyettem megír valamit,
1: vagy helyettem gondolkodik, vagy helyettem értelmez, mert én nem tudom, mert nem vagyok jogász, nem vagyok orvos, nem értek ahhoz az adott szakterülethez, de mégis lesz rá egy rálátásom, vagy pedig akár úgy, mint egy olyan típusú szolgáltatás, amivel kapcsolatban nem tudom, emlékeztek-e, de 2024-ben inkább másfél évvel ezelőtt volt egy összefogás a pszichológus társadalom, hogy elkezdték a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy mint egy pszichológus.
2: Erről meséltél.
0: Igen.
2: Hogy voltak ilyen tesztelések, hogy mennyire tudja nem is imitálni, esetleg felismerni a szövegben az érzelmeket, és hogy mennyire tudja ezt visszaadni,
0: és hát akkor még nem volt ez leszabályozva, persze azt mondta mindig, mert benne van a sématerápia, tehát mindent tud, a kognitív magatartás tudomány, tehát képes arra, hogy ezekhez eljusson, értelmezze, beépítse, csak hát nem vagy, ráadásul mindig rendelkezésre, nem csak akkor, amikor mondjuk a pszichológus havonta egyszer. Tehát, hogy ilyen szempontból valóban valid az a kérdés, hogy sokan szolgáltatásként tekintenek rá, és akkor ez nem egy eszköz, hanem ez a gép és ember kommunikációja, de mégsem, ugye van benne egy olyan érzelmi töltet, egy érzelmi átitat, hogy nem úgy kommunikál vele, mintha ő egy gép lenne, mert ő sem úgy kommunikál velünk. Arról nem is beszélve, hogy tanítjuk föl, mire tanítjuk föl.
1: Mert ez egy tanulás, neki ez kell, tehát hogy azért,
2: igen.
1: Ő azért adta ingyen ezt a szolgáltatást, az összes nagy vállalat, aki AI-t fejleszt, hogy az adatok kellenek, az adatok, abból fog tanulni, add oda téged, mi érdekel, mit kérdezel, hogyan, hát töltsük be ezeket, a nyelvi modulok erről szólnak, és aztán utána mintázatot keresni, és hát elképesztő, hogy ki, mire és hogyan tanítja föl a saját AI alkalmazását. Erről lehet egy külön, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak itt ezen az egyetemen is szakdolgozatot írni róla, mert hogy most már lehet, és rengeteg dolog áll rendelkezésre, tartalom áll rendelkezésre, és most, hogy ugye az elején beszélgettünk erről, hogy van ez az AI kurzus, ami itt van, és elsőként nagyon jól látszódik, hogy ez egy teszt, ez egy klasszikus kísérlet, amit csinálunk hétről hétre, mert ugyanazok az emberek ugyanabba a saját Gemini előfizettek rá, mert volt egy akció a Gemininél tavaly, biztosan emlékeztek rá, hogy egy évre ingyen adja a diákoknak, elő is fizettek. Ugyanazokkal a prontokkal egészen más outputok jönnek.
2: Hogy mire?
1: Ennyire nagy a különbség.
0: Hatalmas, persze.
1: Attól függ, hogy miket kérdezik. Mire tanítottuk föl a sajátunkat?
0: És mondok egy egyszerű példát, a mai is egy ilyen, de elmondok egy korábbi. Azt kértem, hogy mindenki írja be ugyanazt a promptot, hogy itt vagyok egy bálna gyomrába, kérlek segítsen innen kijutni. mindenki ugyanazt. Hát valaki azt a mászt kapta, hogy hívd a 112-t. Volt, aki azt, hogy tehát nagyon jól tudod, hogy a olyan szűk a bálának a nyelőcső, hogy nem férsz át rajta, akkor van valami probléma az életedben, és ezért, ez most egy ilyen metaforikus válasz erre, vagy pedig így van, felismert a képtelenséget, most viccelsz, ugye?
1: Akkor hoznak neked valamilyen szép irodalmi példát, Jónásra gondolsz,
0: vagy esetleg Gepetto mesterre, Pinukkióval a bálna gyomra, szóval elképesztően színes volt, és bizony volt ez, hogy hívd a 112-t, és akkor kérdeztem, hogy hát ezt mutassam el meg magam, mivel? Mivel tömi a saját mesterséges intelligenciát? Hát én ilyen nagyon gyakorlatias vagyok. Hát igen, nagyon gyakorlatias vagyok. Hát ez az, amivel így teszteljük.
1: De ma is
0: teszteltük, ma is egy nagyon egyszerű kommunikációs feladat volt. Az egy,
1: mindenki ismeri azt a jelenséget, függetlenül attól, hogy még nem dolgozott, hogy milyen az, amikor valaki ott hagyja a koszos bögrét
0: a munkahelyen.
1: Igen.
0: És állandóan ott hagyja. És hogy hogyan lehet ezen segíteni. És először mindig magunktól
1: próbáljuk azt megtalálni, hogy mi a megoldás. Először vezetői e-mailt kellett írni egy nagyon normális hangnembe, aztán kellett írni egy ilyen Slack üzenetet, ami egy ilyen belső kommunikációs platform, rövid emojikkal. A harmadik pedig az volt, hogy egy passzív-agresszív üzenetet, egy cetlit a konyhában. Ki mit ír?
0: És
1: ez tetszik egyébként.
0: És aztán utána, amikor ezt megcsináltuk, utána beküldtük ezt az AI-ba, hogy te ezt hogyan oldanád meg. Milyen? Nagyon jó. Hát ugye gyakorlatilag mindenki ugyanazt a koszos bögrés esetet hozta. Elképesztő, hogy mennyire színes válaszok jöttek. Na, volt, aki azt mondta, hogy nem elég a passzív-agresszív, kérlek, legyél agresszívebb, és leállított, és mondta, hogy nem, váltsunk témát. Volt egy másik, aki elkezdett káromkodni. És még mindig rövidebb legyen, agresszívebb legyen. És ki?
1: Tehát belement.
0: Tél ugyanaz a kliens. Minden ugyanaz. És attól függően, hogy ki ül a másik oldalon. Tehát csodálatosak ezek a kísérletek. És a nagy felismerésem az, hogy egyre többen, és ez egy tendencia, meg is mondják, hogy ők nem írnak már e-mailt. Mert nehezen ment. Tehát egy egyszerű e-mailt, hogy tisztelt kollégák, ezúton szeretnénk a segítségeteket kérni abban, hogy ne hagyjátok ott a koszos edényeket, a mosogat, üdvözlettel, nem, XY irodavezető, és hogy nem. És mi a baj? Ó, hát tanárnő, én már rég nem írok e-mailt, én mindig csak kulcsszavakat írok, és megírja helyettem.
1: Ez viszont egy bizonyos szinten nekem ijesztő.
0: És mondom, mi van akkor, ha ugyanezt, ez engem is nagyon megijesztett, hogy átadok mindent. Tehát ez a teljes kontroll.
1: Leveszem a kezemet róla.
0: És itt jön be az, hogy technikailag
1: nem gondolkodik helyettünk, de egy csomó ember meg a hétköznapi életében úgy használja, hogy tényleg olyanokat kérdez tőle, ami a saját döntését adja át. Én is most például a McDonald's-ban dolgozom, és van olyan, aki a ChatGPT-vel jön be, hogy én azt olvassam el, és hogy ő azt szeretné. És ChatGPT esetleg ingyenes változat, és nem létezik olyan termék. És mondom, hogy de ilyen nincs, akkor mit szeretnél helyette? És lefogy. És nem tud saját magának dönteni. Mert hogy oké, hogy ez nincs, de a ChatGPT ezt mondta, és nézek rá, hogy de ilyen nem létezik. És teljesen lefogy. És ezek ilyen hát jó, volt egy-két fiatal, de ez tipikusan ilyen 40 akárhány körüli emberek, akik így jönnek be. És nézek rájuk, hogy most tényleg az, hogy mit eszik az ember, az annyira egy ilyen hát alapvető, még elmegyek odáig is, hogy evolúciós
0: szükséglet.
1: Tényleg szükséglet, igény.
0: Ez egy fiziológiai szükséglet, hogy bármi vagyunk és eszünk.
1: És ezt a
0: csinálni. Ez is ez kell.
1: Ez is. Meg hogy milyen körömlak színe legyen, mit csináljon az este. Tényleg ilyen történeteket hallok, és én nekem ez már az ilyen, hát a
0: szürreális.
1: Nagyon. Már egészen disztópikus, hogy ez ilyenfajta döntéseket a mesterséges intelligenciára bízunk, és az, hogy amikor ez eltűnik, vagy esetleg rosszat mond, akkor az ember lefagy. hogy de hát én nem tudok e-mailt írni, mert régen írtam.
0: Uh-huh.
1: Hát de...
0: Nem tudok dönteni, hogyha nincs olyan opció, hogy...
1: Igen.
0: És ez a feltétel nélküli elfogadás, ez elképesztő.
1: Igen.
0: Hogy ami ott van, akkor azt mondom...
1: Még ilyennel nem találkoztam, bevallom.
0: És,
1: szerencsére.
0: És remélem is, hogy nem fogok, mert nem tudom ezt, hogyan lehet jól kezelni. De mondtam ennek a hallgatónak, hogy és mi lesz akkor, hogyha nincs internet? Mm. Mi van akkor, hogyha lefagy a gépe? Hát akkor baj van, de arra nem szoktam gondolni.
1: Mm. Hát nem bizony.
0: De szerintem meg annyira jól lehet saját magunkat is tréningezni arra, hogy hogyan tudjuk kiiktatni a mesterséges intelligenciát amúgy ezekből a dolgunkból. Hogy miért kéne? Tudok élni? Tudok gondolkodni?
1: Nagyon sok
0: ilyen iterációt csinálok, ismétlést csinálok benne, hogy mert nagyon jó új kérdéseket, új megvilágítást tud nekem adni, és ez például szerintem nagyon érdekes és nagyon fontos. Még a kezdetek óta, amikor elkezdtem itt tanulni, hogy én rólam ezt tudják, és én ezt elmondom minden kurzusom elején, hogy én ezt szemléletet tanítok, mert úgy vagyok vele, hogy ezt az adott témát, elképesztő sok szakirodalom van, kötelező, ajánlott, mindenki fel tudja dolgozni, a definíciókat meg tudja tanulni, ott van a zsebében minden, hanem én mindig egy ilyen más megvilágítást hozok, és alapvetően azért a PR marketingnek egy nagyon komoly erős gazdasági alapja van, és ez a gazdasággal kapcsolatos ismereteinkkel azért, tehát tisztába kell lennünk ahhoz, hogy egy csomó dologban értelmezni tudjuk, és ennek az első számú természettudományos alapja az a matematika. És van egy ilyen ellenállás hallgatókban, hogy a matek nem, én azért jöttem bölcsészkarra, én azért jöttem ezt tanulni, de közben meg én szerintem kikerülhetetlen, akár kutatásmódszertanból, akár a többiből, és vannak olyan könyvek, amiket eddig ilyen hát ajánlott irodalomként, de most meg kötelezővé tettem, és van egy feladat, amit tényleg ez csak egy teszt, egy olyan tesztelés, mint amit csinálok akár a mesterséges intelligencia segítségével, hogy van 100 darab matematikai alapművelet, 100 a számkörben, a 4 alapművelet az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, és arra vagyok kíváncsi, hogy 100 darab műveletet 10 perc alatt hányan tudnak megoldani, és még soha nem lett 2-es. Mert hogy például az ilyen dolgokat, hogy 0x7, mert ilyen egyszerű, nagyon egyszerű, ez egy általános iskola negyedik osztály szeptemberében így kezdik a gyerekek, hogy meg tudják ezt csinálni. Ez is egy készség, úgy, mint az írás-olvasás, a matematikai alapműveletek is. És most ezt egy kicsit továbbfejlesztettem, mert úgy csalódott voltam, és arra voltam kíváncsi, hogy az infláció és az inflációval kapcsolatos hírek, hát ez különösen érint ugye 22-től minket az infláció, hogy mégis hogyan értelmezik a hallgatók, és azt csináltam, hogy fölírtam a tanára, hogy 150 forint az uborka, 2022-ben 150 forint, és 2026-ban pedig 799 forint, és csak írják le nekem egy fehér lapra, teljesen anonim, nem kell a nevük, hogy ránéznek, hogy 150 nyíl 799 forint, mit jelent ez, mennyi az infláció mértéke? Csak az arányt. Nem kell kiszámolniuk, ne írjanak le képletet, ne kezdjenek el szorozni, kivonni, összeadni semmit, hanem csak írják le.
1: Csak így az első, ami az.
0: Amit így rájuk, ha ránéz 157, hát mennyi az infláció, hány százalék?
1: Aha.
0: És képzeljétek el, hogy 7 százalék, nagyon gyakran egy számjegyű volt a tipjük, de az átlag az 60 százalékot írt. Tehát, hogy 60% az infláció mértéke.
1: Aha.
0: Úgy, hogy be kellett hoznom egy órára, hogy akkor mi a százalék, tört, egy század, százalék számítás alapjai.
1: Mert ez egy nagyon fontos, hogy mennyire érzékeljük az arányokat. És egy kicsit az AI is egy ilyen.
0: Hogy mennyire érzékeljük, hogy hogyan tudjuk igazából azt, hogy a kritikát meg... Honnan tudjuk, hogy... Tehát miért nincs valakiben meg az a kritika, hogy ilyen nincs? Vagy miért nincs rá egy egy sémája, egy válasz arra, hogy mondjuk nincsen a McDonald's-ba. Hát ez a tudás, hogy hogyan gazdagítjuk magunkat, mivel gazdagítjuk magunkat, mit olvasunk, hogyan olvasunk. Pontos szerintem, hogy ezeket a tudatosan igenis beépítsük a gondolkodásunkba, és ha már AI-t használunk, mert ez nem a jövő, ez a jelen. Itt ez a kérdés, hogy hogyan elemzem, hogyan értelmezem.
5: Hát meg az
0: meg a hiba keresés.
5: Igen.
0: Tehát, hogy tudjam azt, hogy halucinál. A legjobb példa erre ezek a
5: hát a különböző beadandók is.
0: A hivatkozások hozzá. A kamu hivatkozások.
5: A kamu hivatkozások.
0: Hát ezt ugye úgy hívják, hogy halucinál. Nagyon gyorsan kialakult a mesterséges intelligenciával kapcsolatos terminológia, hogy hogyan használjuk, meg miket mondunk, promptnak hívjuk. Ezt egyébként a szakmában briefnek hívjuk, hogyha briefelünk ugye valakit valamit. Marketingben ez már igen. Prompt, szóval ezek érdekes dolgok, de a legtanulságosabb az, hogy amikor kapunk egy választ, hogy annak a minőségét, hogy hogyan döntjük el. De így tudjuk feltanítani amúgy, mert meg tudjuk mondani, hogy ezt rosszul tudod. Tehát aki, ez tipikusan látszódik, ez, hogy az a tapasztalatom, és ez a bálnás példa, meg a kommunikációs példa azt mutatja, hogy nagyon tudjam multiplikálni, hatékonyabbá tenni, gyorsabbá tenni, gazdagítani, növelni a jót, de ugyanúgy a hülyeséget is.
5: Egy csomó munkában egy nagyon nagy segítség. És is itt a PR marketinget említetted, meg ugye
0: te abban
5: vagy otthon, hogy a te munkádat, mint PR marketing manager, ez hogy befolyásolja? Vagy hogy segíti?
0: Hát elképesztő hatékonysági mutatón van.
5: Ilyen szempontból,
0: és nem is szeretném azt mondani, hogy nem használom, vagy tudatosan nem használom, inkább azt, hogy tudatosan használom, és a hatékonyságot tudom fokozni. És azt is látom, hogyha feltanítom arra, amit éppen csinálok egy PR marketingre, arra a gondolkodásra, arra a stílusra, akkor ezt nagyon gyorsan, ugye ezt a mintázatot viszi tovább. És nagyon jól tud működni. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, hogyha brief írásról, ha nyelvi segítséget kérek, ha kreatív gondolkodásban nagyon-nagyon sokat tud.
5: Tényleg?
0: Igen, nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon-nagyon sokat tud. Nagyon jól kell tőle kérdezni. És ez adja szerintem így a lényegét. Hogy nekem adjon olyan inspirációt, amit lehet, hogy én saját magam nem biztos, hogy meg tudok kapni. És ez segít. És tényleg nagyon-nagyon sokszínűen a legelső, szerintem a legelső szakmák között van ez, ami azonnal felismerte, és futótűzként terjedt, és az, hogy a ügynökségek elkezdtek saját mesterséges intelligenciával klienseket fejleszteni, meg ügynököket, ugye nagyon, ez is egy ilyen tipikus, hogy ilyen ügynököket készítenek maguknak, amik csak azzal foglalkozik, csak nekik, csak az dolgozza föl. Mindig is az adatvédelem, meg hogy ezek a dolgok lesznek a kérdés, hogy mondjuk egy cégnél valaki betesz egy értelmez nekem ezt a 30 oldalas jogi szöveget, akkor te normális vagy, hogy beadta? Tehát, hogy ugye vannak ebből problémák, meg akár a legszélsőségesebb esetben el is veszti valaki ezért az állását. Szóval, hogy olyan gyorsan történik minden, hogy nem tudják ezt a szervezetek se lekövetni, se leszabályozni, nincs is, és az, hogy ezt még aktualizál, mert már ezt is tudja, meg már azt is tudja, az meg lekövethetetlen.
5: Ugye most az Európai Unióban volt egy ilyen, hogy nem tudom a pontos dátumot sajnos, de hogy egy bizonyos időn túl már minden AI generált tartalomra fel kell tüntetni, hogy az. És ugye már így Instagramon, például meg a
0: hirdetésekben, reklámokban,
5: igen, mindenhol megjelent.
0: Oda kell, igen.
5: De hogy ez egy kicsit ilyen becsületkasszás módon működik még, mert ugye
0: bevallom, vagy nem van?
5: Nem vallom. Igen. És most már elkezdett működni az, hogy futtatják ezt, főleg az Instagramon, meg így a Meta által menedzselt többi applikáción, meg weboldalon, hogy felismerje az AI generált tartalmat, de nagyon-nagyon sokat hibázik.
1: Hát persze, ez most még...
5: Még a kezdeti időszak.
1: Ez olyan, mint az ilyen AI detektorok, hogy...
5: Igen.
1: Hogy azokat is ki lehet játszani. Ugye angolra van optimalizálva arra a nyelvre,
5: de simán ki lehet játszani, szóval teljesen értelmetlen, mert már azok az eszközök, amik kifejezetten erre mennek, de rengeteg jó dolog van, szóval, hogy ez nem csak rossz, és ebben teljesen egyetértek, mert az, hogy jól tudjuk használni, hogy minket erősítsen, hogy hatékonyabbak legyünk a munkánkban, arra rendkívül jó.
1: Kifejezetten a hatékonyság.
5: Hát a hatékonyság, a gyorsaság az
1: hát ijesztően.
5: Tehát ijesztően.
1: Főleg ugye a mai világban, amikor tényleg minden nagyon-nagyon a gyorsaságra és a hatékonyságra, de főleg a gyorsaságra hát alapszik, épít, mert felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy valaki egy bizonyos minőséget meg tud ütni ilyen gyorsan.
5: Arról nem is beszélve, hogy olyan területek vannak, amiket még fel se tártunk igazán.
1: Igen.
5: És ahhoz is tökéletesen tud adaptálódni, és megoldaná akármit, hogy most egy tegnapi történet, egy nagyon kedves esti aranyos történet, hogy mondtam a kicsi fiamnak, aki 11 éves, hogy Domi, megkicsen először az angol leckét, és aztán utána, először mindig a munka, aztán a szórakozás. És akkor megyek be hozzá, ült a szobájába, anya, semmi gond, megmutattam az AI-nak, és elmagyarázta, hogy kell csinálni.
1: Hoppá! Hát ez egy ilyen teljesen új dolog volt, mert hogy...
5: És valóban befotózta neki a feladatot, elküldte, a Ken szót tanulják, hogy úszni tudok, és akkor ennek a kérdő tagadása, és ez egy egyszerű 10 mondatos feladat volt, és tökéletesen megcsinált, és anya, kértem, hogy magyarázza el. Én nem vagyok pedagógus, és nem is tudok egy általános iskolai 5. osztályos gyereket tanítani. És nekem olyan a kisfiam, hogy mindenben kell neki segíteni.
1: Uh-huh. Nekem most a legtöbb kapacitást, a mesterséges egész az én életemben az ezt fedi le.
5: Hogy az oktatásba segít. Hogy hogyan magyarázzam el neki a, nem tudom, az öngészség szerinti teljes hasonlóást.
1: Mert hogy ezt tanulja, és nem érti.
5: De érdekes.
1: És ez nekem nagyon-nagyon sokat segít. Nagyon elképesztően jó. Mert hogy ő nem tudja egy 32 fős osztályba, amikor ezt egyszer elmagyarázzák,
5: és gyakorlatilag a legtöbb dolgot, amit én most jelenleg kérdezek tőle, itt az elmúlt 8 hónapban, az ez. Úgy segítsen nekem ebbe.
1: És teljesen mindegy, hogy a matekról, mert én tudom, meg megértem, és elmagyaráz, hát akkor én nem magyaráztam. Miért nem magyaráztam? Próbáld meg így, és akkor most már be van egy külön mappa, meg van csinálva a Dominak, és már tudja, hogy tudom a Domi stílusába, tehát már el se kell, nem is kell őt promptolnom.
5: Tökéletesen.
1: Tehát már feltanítottam erre, hogy 5. magyarázzon el. És akkor ülünk, és sokkal hatékonyabb, neki is egy nagy segítség, és most jött el a pillanat, hogy ő önállóan ezt elkezdte használni. Egy erős kontroll, mert nyilvánvalóan azért ott voltam, és nem volt be. Ezt le tudom mérni, mert megvan hozzá az megfelelő ismeretem. A történelmi ismeretem, a nyelvtan, az irodalom, most például János Vitéz, tehát hogy
5: ellenőrzés.
1: Nincs benne halucináció, de ez ugye ad nekem egy, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy na akkor ebben jó, akkor majd másba is lesz, azt is ugyanúgy kritikusan fogom nézni, de nekem személy szerint az, hogy ebben az anyaságban és a gyerektámogatásban és az, hogy mondjuk milyen elvárások vannak az iskolában, és ezt hogyan tudom megtámogatni, és ezt nem biztos, hogy megtudnám enélkül, mert még a matek menne talán jól meg az angol, de már nyelvtem azért és ez egy nagyon nagy dolog. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire, és nagyon sok olyan applikáció van, ami kifejezetten erre van fejlesztve.
4: Egyfajta ilyen személyi asszisztensként is gondolhatunk talán majd egyszer az
1: AI-ra? Hát és nem egyszer, hanem már. Sőt, Kínában 10 millió nőnek egy AI a
5: pasia, konkrétan.
1: Jaj, hát ez
5: már. Tehát, hogy nem csak egy személye, hanem aki
1: az érzelmi partner, mindenben partnere.
5: Igen.
1: A szerelme, aki meghallgatja, hát fizikailag nincs jelen, és nincsen fizikai kapcsolat, de minden más ott van. És ez a kínai valóság.
0: sokan, és ez is egy kicsit olyan, mint a szexualitásról szóló, vagy a politikai hovatartozásról szóló közvéleménykutatások, különböző kutatások, hogy nem szeretjük bevallni az igazat.
1: Igen.
0: Hogy, ja, amúgy, te figyelj, hogyha azt teszük, hogy pszichológiai aspektusból én napi 2 órát használom, mert elakadtam, mert van egy nehézségem az életben, és úgy érzem, hogy segít, mert már úgy kommunikálunk egymásra, azt hiszem, tehát, hogy nem gépként tekintek rá, hanem partnerként tekintek rá, pszichológusként, férjemként, éppen aktuálisan mit gondolok oda. Hát igen, ez az, amit az agyunk csinál velünk, hogy az azért az nagyon sután néz ki, meg egy kognitív diszonanciát okoz, hogy oda képzelek ott, mint egy képet, és akkor az ott, hanem úgy elképzelem, milyen, hogy, és ugye az agyunk nagyon sokszor képes erre.
1: Hát igen,
0: ha mondjuk ez egy szélsőséges helyzet, akkor abból igen, az valószínűleg egy pszichiátriai eset. Érdemes olyat is csinálni, hogy néha megkérdezni, mit gondolsz rólam, ki vagyok én. Visszakérdezni, és akkor milyen képet ír le. Hát, és azért ez egy tükör, és ez azt jelenti, hogy mivel tápláltuk őt, mivel etettük. Hallottatok-e már arról a jelenségről, hogy toxikus, tehát hogy kifejezetten mérgezni a mesterséges intelligenciát? Hallottatok már erre?
1: Nem, ez még.
0: Mindig ugye valami, mint a géprombolók, gőzgép, verjük szét. Hát ez is kicsit az, hogy akkor mérgezzük. Olyan dolgokat
1: tanítjuk fel,
0: ami nem igaz, és hogy hogyan... Hát gyakorlatilag abban a nyelvi tanulás modellben, meg gépi tanulásban, a deep learningben úgy avatkozunk be, hogy szándékosan, tudatosan mérgezzük, és rossz információkat adunk. És akkor, hát ezzel az egész rendszert, ugye, megzavarjuk, borítjuk, stb.
1: És igen, hátráltatjuk el.
0: Abszolút. Igen, és többen ezt csinálják, és általában erre vannak, tehát már ilyen szervezett törekvések, és hogy hogyan többen programokkal, botokkal.
1: Hát ez érdekes.
0: Igen, érdekes, de mert hogy akkor már nem úgy tekintek rá, hanem már mint egy gép, amit valamilyen módon, akkor ilyen módon fogok tönkretenni. Ugye szóval fog kifutni, és hogy fog ez megoldani, ezt szerintem mindannyian így várjuk, és kíváncsian, de közben meg elfejlődik mellettünk ez a történet.
1: Igen.
0: És ha pedig minden fejlődünk vele, sőt, lefele megyünk, mert hogy ő megcsinálja helyettünk, ő kikéri a McDonald's-ba helyettünk, ő majd megírja azt, gondolkodik helyettünk, na az már nagyon, nagyon, nagyon gáz. Itt van egy, ahogy beszélgetünk a matematikáról, ugye, mint készség, ahogy beszéltünk írás, olvasás, tudás, szerintem az AI-ba is ez az AI literacy lesz az új készség. Az AI. Az AI műveltség.
1: Kvázi.
0: És nem az lesz a kérdés, hogy most AI versus ember, hanem az, hogy ember, aki használja az AI-t, meg ember, aki nem használja az AI-t. És hogy nagyobb lesz az egyenlőtlenség, nagyobb lesz a lemaradás, mert vannak olyan területek, ahol nincs AI, nem elérhető az AI, nem értelmezhető az AI. Biztos, hogy jött veletek szemben olyan mém, hogy takarít a nő, és akkor na, mikor veszi már el az AI a munkámat. és úgy nevetünk rajta, de aztán aki látta most 2026-ban a kínai új év műsorát, az tele volt olyan humanoid robotokkal, ami tökéletesen leképezte, leutánozta ugyanazt a finom mozgást, tehát nem egy ilyen robot mozgást, hanem a táncos mozgását. És ez egy tánc volt. És akkor mi a következő?
4: Nem mindegy az, hogy mi mire használjuk, tehát mint felhasználó, vagy mint szolgáltatás igénybevevő akár. Nem mindegy, hogy egy deepfake-készítő, programozó,
0: annak
4: adjuk ki magunkat, aki nagyon jól szórakozik másoknak akár a baján, mint ahogyan néhány napja, most például volt földrengés, egy cunami veszély Japánban, és rögtön jelentek meg néhány fél órán belül arról videók, hogy hát óriási cunami közeledik, miközben ugyebár ez csak egy deepfake volt. Mm-hmm. És voltak, akik tényleg akár el is hitték, ami esetleg egy cunami veszély esetén akár nem is kötelezően rossz az, hogy felhívja a figyelmet, hogy jó, akkor tényleg meneküljünk, meg gond van. De viszont lehet olyan eset, amikor ez akár életveszélyes helyzetet is okozhat.
1: hogyha ilyen keretek között tartjuk elképesztő
5: emberi kontroll,
1: és ez tudatosan, a saját tudásunkat folyamatosan monitorozva,
5: ellenőrizve,
1: kontrollálva, akkor egy olyan társ tud lenni, amitől csak jobbak és többet lehetünk. Tehát ez rajtunk áll, vagy mukik. Mint ahogy ez a példa is, és az Andi mondta, hogy lehet azonnal rosszra, de ezt lehet jóra is. Mint ahogy minden. Tehát, hogy milyen a megközelítésünk. Ugyanaz a dolog. Ugyanarra a dolog. Ez az emberi attitűd. És hát ennek a szabályozása, mert nem mindenki képes erre az önreflexióra, nem mindenki képes erre az önkontrollra, meg erre a tudatos irányításra.
5: Hogy igen. Itt hogy jövünk be.
4: Akkor talán az AI-nál is az a font, ki az, aki felügyeli, és hogy felügyelik-e. Szerintem Vikére tudnál is egy példát mondani, így a bőrgyógyászatból, hogy Magyarországon az AI és a bőrgyógyászat.
1: Hát igen, 9 évvel ezelőtt nekem ez volt a kutatási témám a mesteres szakdolgozatomban, hogy az volt az én kutatási kérdésem, azzal foglalkoztam, hogy hogyan lehetne a telemedicinát kifejezetten a bőrgyógyászatban, a dermatológiában alkalmazni, és én azt a jövőt láttam 2017-ben, ami megvalósult, de csak is kizárólag a COVID miatt tudott.
5: Hogy
1: nem megyünk el a bőrgyógyászhoz, hanem képet készítünk, segít diagnosztizálni, és segíti a terápiás folyamatokat, mert hogy nekem akkor, amikor én ezt a mesterdolgozatot csináltam, akkor én ezt lekutattam, és itt a Mária utcában a Sotte bőrgyógyász klinikán készítettem a bőrgyógyász szakorvosokkal interjút, de onnan eredt, hogy a bőrgyógyászat azt ugye úgy jelenik a mai napig, hogy bőr és nem beteg gondozó. Uh-huh. És mondjuk van egy 15 éves kislány, akinek van egy súlyos aknéja, és el akar menni, és bemegy, és meglátja, és mondjuk ő vidéken él, egy faluban, és bemegy a legközelebbi városba, ahol ezt látja, hogy micsoda szorongást fog benne kelteni, és mit is jelent ez valójában, és hogy ezt feloldani amúgy. Ne rengeteg aspektusból vizsgáltam, de az volt a lényege, hogy én ezt gondolnám a jövőnek, ez egy megoldás arra, hogy hogyan lássuk el a betegeket mondjuk az elmaradott térségekbe, stb. Stb. És ez megvalósult. 2020-ban jött a COVID, és ez megvalósult, de ez kellett egy COVID. Igen. Hogy igenis, van ilyen valami kiváltó.
5: És a Sotte
1: lefejlesztette, és megcsinálta, és ott volt a honlapján, és mentek oltóorvosnak a bőrgyógyászok. Ki látja, attól még a krónikus bőrbetegek, meg az akut bőrbetegek ugyanúgy ott voltak, csak ugye nem a járóbeteg ellátásban, meg nem a kórházakban, hanem otthon. Kétségbeesve. Hogy akkor mi? Arról nem is beszélve, hogy okoztak bőrtünetet a különböző oltások mellékhatásként, szóval persze. Nagyon sok összetevője volt, és hát az, hogy az AI mi mindent segít, támogat, felfejlesztett az orvostudományban, felgyorsította az innovációkat, ezek elvitathatatlan érdemek. Tényleg. Igen. És akkor most nem a sebészetről beszélünk, meg nem a bőrgyógyászatról, nem ezekről a terápiás területekről, hanem
5: általánosságban az egész egészségügyről.
1: Amikor viszont elszabadul, és egy rossz irányba, deepfake, meg egyéb, akkor ott hogy tudunk határt szabni.
5: Igen.
1: Hogy, és erre azért volt tehát hogyha az emberiség történelmét néztük, akkor igen, voltak rossz irányok, meg rossz trekkek, amire ráléptünk. Itt most talán gyorsabban emberi mértékhez mérten, mert azért ő sokkal gyorsabb nálunk, tehát hogy mi ezt hogyan tudjuk lassítani, gátolni, akadályozni.
4: Akkor tulajdonképpen legyünk tudatos felhasználói, és egy kicsit jobban talán szakemberek abban, amit csinálunk az AI-jal.
1: Pontosan, tehát az adott területünknek a szakemberei legyünk, és legyünk tudatosak.
5: Igen. És ez egy nagyon szép végszó szerintem, hogy tényleg rajtunk múlik, mert
1: azért lássuk be, hogy mi kreáltuk ezt a technológiát, és majd szabályozásokkal meg tényleg ez a tudatos felhasználás, ez minden embernek szerintem csak jó lehet egy idő után.
4: Majd utólag megírják a törvényeket hozzá, úgyhogy remélhetőleg nem bírál, mint a közlekedésbe szokás mondani.
1: Igen. Rendben, akkor köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, és köszönjük a vendégünknek, Vikinek, hogy eljöttél, és hogy mennyiféle szemléletet mutattál nekünk. Nagyon köszönjük szépen, és köszönöm neked, Anni, hogy
5: vezetted velem ezt a műsort.
4: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy közösen beszélgethettünk, gondolkodhattunk, egy kicsit a jövőbe tekinthettünk, és mindenféle aspektusból elkezdtünk ezen az egészen igazi párbeszédet, diskurszus folytatni, és hát ez nem egy ilyen lejárt dolog, hogy akkor most eddig és nem tovább, hanem inkább az, hogy ez egy mostani státusz, aztán megnézzük, hogy mi lesz később. Az biztos. Visszatekintünk és értékelünk. De nagyon köszönöm, hogy itt lettem veletek, nagyon jól éreztem magam.
4: Köszönöm még egyszer.
2: Mi is köszönjük.
0: Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: hallgatóját, főbb híreink röviden. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió, Mária Kertje kampánya. Ismét megnyitja kapuit a Keresztény Múzeum Esztergomban. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a főegyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. Július 1-én nyílik újra a Keresztény Múzeum Esztergomban. A megújult környezetben új kiállítási koncepcióval várják az érdeklődőket. Olvashatjuk az MTI tudósításában, melyben Koncsak Ildikó, a múzeum igazgatója számol be az újdonságokról. Az állandó kiállításon olyan műremekek várják a látogatókat, mint MS Mester Passió képei, Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, vagy Balassi Bálint egyetlen ismert portréja. A ma legjelentősebb magyar keresztény múzeum időszakos kiállításán ezen kívül Atlasz Gábor, festőművész, stáció sorozata is bemutatásra kerül, amely a nagytúri plébánia templom számára készített, 14 darabos olajfestményből áll. A kiállítótér a felújítás ellenére megtartotta a neoreneszánsz prímási palota eredeti karakterét, az érdeklődőket számos, nyilvánosan elérhető katalógus kalauzolja végig a műemléki védettségű épületben. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
0: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a mikrofonnál itt ül velem szemben Széles László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya, rádiónk egy stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy újra itt vagy velem, velünk, és folytatjuk tovább nosztalgiai zenei időutazásunkat. Ezúttal folytatjuk a táncdal fesztiválok témakörét, jól gondolom én ezt?
4: Mielőtt válaszolnék a kérdésre, én is hadd köszöntsem a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Még zárójelben annyit hadd mondjak el, már hallhatták a kedves hallgatók, hogy mindig vonattal járok Egerbe, hála Istennek nagyon jó tőlem Lőrinciből a tömegközlekedés. 60-ban kell csak átszállnom, és onnan már közvetlen vonattal utazom egész Egerig. Most, ahogy tartottam a rádió felé, és 60-ba felszálltam az Egeri vonatra, már az jutott eszembe, hogy még durva egy óra, mire ideérek, de milyen jó lenne meggyorsítani az időt, hogy minél előbb itt lehessek, de hála Istennek az Úr megadta, hogy szerencsésen ide érkezhettem.
3: Örülünk neki, és Isten hozott ismételten nálunk.
4: Köszönöm szépen, visszatérve Böbe kérdésére, valóban még folytatjuk a Tázdal fesztiválok dalait. Most az 1971-es évhez érkezünk. Ismételten hadd mondjam el, amit már korábban említettem, hogy csak azok a dalok hangznak el, amelyek a gyűjteményemben szerepelnek, hogy szokták mondani, a teljesség igénye nélkül. Továbbá még azt hagyd tegyem hozzá, hogy azok a dalok vannak meg, amelyek nekem tetszettek, és ebből adódóan sikerült őket megszereznem.
3: És milyen jó lesz ezeket a dalokat hallgatni azon kedves hallgatóinknak, különösen azoknak, akik a 70-es években voltak fiatalok, mert szerintem a fiatalkori emlékek újra-újra felidéződnek majd bennük.
4: Biztosan ezt is hozza, de talán még azt hozzá kell tennem, hogy nem csak a fiatalságunk jut ezzel kapcsolatban eszünkbe, hanem az is, hogy ezek a dalok nagyon jók, időt állóak, bármikor az ember örömmel hallgatja őket.
3: És ezt be is bizonyítjuk a mai adásunkban is.
4: Mielőtt elkezdenénk, annyit hadd mondjak el, hogy 1970-ben nem volt Tázdal fesztivál. Hogy miért, ezt nem tudom. Ez az esztendő kimaradt. Tehát 1969 után 1971 volt az az év, amelyben folytatódott.
3: Kezdjük is akkor el zenei időutazásunkat az 1971-es Táncdalfesztivál dalai és slágerei között. Hamarosan Zalatnai Sarolta énekel nekünk. Dalának címe Fák, virágok, fény. Ez a dal nekem ismerősen cseng, hiszen valamelyik Mesterségem címere című portréműsoromba be is szerkesztettük, már csak azért, amikor a természet szépségéről volt szó, akkor nem mehettünk el emellett a dal mellett, és annyira tökéletesen hozzáillett a riport témájához ez a dal. Azt azonban nem tudtam róla, kedves Laci atya, hogy ez a dal az 1971-es Táncdalfesztivál egyik slágere volt.
4: Méghozzá díjnyertes dala, első díjat kapott, Zalatnai Sarolta ezért a felvételéért. Hadd mondjam el zárójelben, hogy a családomban ekkor már volt televíziókészülék, és érdekes módon mégis erről a két Tázdal fesztiválról van a legkevesebb emlékem, de ami van, azt megosztom a kedves hallgatókkal.
3: Tényleg milyen érdekes, hiszen említetted, hogy a többi táncdalfesztiválnál, az ezt megelőző táncdalfesztiváloknál még vendégségbe mentetek, és a vendégségben néztétek a táncdalfesztiválokat. Az otthoni televízió nézéssel kapcsolatosan akkor kevesebb az élményed?
4: Érdekes módon, hogy miért van így, nem tudom, de így maradt meg bennem. Ezzel kapcsolatban arra emlékszem, hogy Zalatnai Saroltának hosszú haja volt, és bokáig érő hosszú ruhában állt ki, és így énekelte. Az nagyon megmaradt még bennem a gyerekkoromból, hogy a Metro együttes legendás alakja, Sök Otto, a zeneszerző. Úgy tudom, hogy neki komoly zenei végzettsége volt. Ez látszik majd a dalon. Figyeljék meg a kedves hallgatók a hangszerelését. Emegettük már a fesztiválok kapcsán, hogy mennyi háttérzenész működött, milyen óriási apparáttal dolgoztak, és készült el egy-egy fesztivál. Itt is majd lehet hallani, mennyi fúvós, szimfonikus zenekar, és így tovább, mindenféle különleges hangszer lesz a kíséretben.
3: Ezen információk tudatában énekeljen akkor nekünk Zalatnai Sarolta. Hallgassuk az 1971-es Táncdalfesztivál első helyezett dalát, amelynek címe Fák, virágok, fény.

0: Kedves Laci, hogyha te már olyan sokszor emlegetted az Illés Együttes Illések és Pofonok, vagyis Ízlések és Pofonok című szójátékát, hogy most az Illés Együttes dala előtt nem hagyhatom ki ezt a fajta poén felkonferálást. Nekem ez jut eszembe hirtelen most az Illés Együttesről.
1: Elmondhatom a kedves hallgatók felé, hogy ennek a hanglemeznek, ez egy nagy lemez volt, az összes dala megvan a gyűjteményben.
0: Az Illés Együttes játszik nekünk hamarosan. Mit lehet tudnunk a dalról?
1: Sokat nem tudok róla, a címe Elvonult a vihar, és megosztva kapott második díjat ez a felvétel ezen a fesztiválon. A szövegéből hadd idézzek, hiszen sokat mondom. Így kezdődik a szöveg. Elvonult a vihar, felsütött a nap, de az én életem öröm nélkül maradt. Elszálltak a felhők, tiszta lett az ég, de az én kedvesem nem jött vissza még. Hadd ne folytassam, tehát egy olyan fiúról szól, akinek szerelmi csalódása volt az életben. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó szövege van.
0: A dal pedig sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon, hiszen megosztott második helyezést kapott.
1: Igen. Elég sokat ment gyerekkoromban a rádióban, kívánságműsorokban, egyéb könnyűzenei műsorokban is. Ebből adódóan cím szerint megjegyeztem már abból az időből, megint emlegetve a turpisságot, amit elkövettem a híveimmel, hogy kiosztva a kéréseimet, így sikerült megszerezni.
0: Hallgassuk akkor a folytatásban az Illés Együttes Elvonult a vihar című dalát. Idézzük az 1971-es Táncdalfesztivál hangulatát.

0: A most következő dal a Szent István Rádió kívánság műsorainak is egyik népszerű slágerem. Pillangó, tarkaszárnyú pillangó, vígan száll, ha forrón tűz a nyári napfény. Ebből szerintem már kitalálhatták a kedves hallgatók, hogy hamarosan Széchy Pál énekel nekünk. Így lesz, kedves Laci atya?
1: Így lesz. Nekem ehhez már nincs is mit hozzátennem, be mindent elmondott.
0: De azért elmondhatjuk, hogy ez a dal is sikeresen szerepelt a Táncdalfesztiválon.
1: Igen, szintén második helyezést ért el, megosztva a második díjat az Illés együttessel. A szövegéből Böbe már idézett, én csak annyit hadd mondjak róla, hogy gyerekkoromban annyira megszerettem, hogy már akkor megtanultam a dal szövegét, és nem csak akkor énekeltem, ha a rádióból hallottam, hanem magamban is.
0: Széchy Pál ezt a dalt olyan átéléssel énekli. Persze minden dalt úgy énekelt, de a Pillangó című daláról nekem a mély érzelmek jutnak eszembe. Ahogy a televízió felvételt is nézi az ember, akkor azt lehet látni, hogy mélyen átéli, mélyen átérzi a dal üzenetét, szövegét.
1: Igen, és még az az említ jutott ehhez kapcsolódva eszembe, a külsőség, ami mindezt megerősíti, alátámasztja, hogy elegáns öltönyben jelent meg Széchy Pál, erre emlékszem, és fekete csokornyakkendőt viselt.
0: Ezek után akkor hallgassuk a Szent István Rádió hullámhosszain Széchy Pál előadásában a Pillangó című slágert.

0: Rég volt, szép volt. Én mondom, Koncsuzsa pedig hamarosan el is énekli nekünk ezt a dalt, amelyről mit lehet elmondanunk, kedves Laci atya.
1: Szintén a legendás Illés együttes kísérte. Koncsuzsával nagyon sok felvétel úgy készült, hogy az Illés együttes volt a kísérő zenekara. Ez a dal harmadik díjat nyert a 71-es Táncdal Fesztiválon. Hadd idézek a szövegéből. Ma már másképp állnak fenn a csillagok. A régi úton nem megyünk. Ma már nem vezet a tiszta szerelem. Idegen lett életünk. Rég volt, szép volt, tiszta fény derült egy új nap hajnalán. Rég volt, szép volt, látod, este van, és nem gondolsz rám. Ennyi idézet, hadd legyen elég, egy olyan lányról szól, aki szintén szerelmi csalódást élhetett át, gondolom elhagyta őt hűtlenül a fiú, és ez szólal meg a dal szövegében. Visszautalnék arra, amit Böbével emlegettünk egy korábbi adásban, a szerelem.
0: Az örök téma.
1: Igen, és akkor szóltunk arról, hogy együtt legszebb érzésünk, amit a mennyi atya belénk teremtett, így érthető, hogy a sláger szerzőket gyakran ihlette ez a téma, és sok szövegben visszacsendül a szerelem akár jó érzésként, akár csalódásként.
0: Rég volt, szép volt. Erről énekel nekünk a most következő percekben Koncsuzsa, amely dal az 1971-es Táncdalfesztiválon harmadik díjat nyert.

0: folytatásban is ismételten Kondz Zsuzsa énekel nekünk. Most melyik dalát hallgatjuk meg?
1: Ezen a fesztiválon szerepelt ezzel a dallal is. Gyerekkoromban szintén annyira megtetszett, hogy megtanultam a szövegét, illetőleg a címét is. Így hangzik a címe, Várj, míg sötét lesz. Hozzá szokták tenni, hogy ne tudja senki meg, ne lássa senki meg. Hadd ne mondjak többet a szövegéből, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó szövege van. Ahogy szokták mondani, ez önmagáért beszél.
0: Akkor most beszéljen nekünk a dal, hallgassuk meg. Kondz Zsuzsa énekel, dalának címe Várj, míg sötét lesz.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan az Álmomban című dal szól, amelyről mit lehet tudnunk, Laci atya?
1: Emlékeimből annyi él, hogy Tolcsfajék és a trió adta elő ezen a fesztiválon egy olyan dal, amelynek a szövege a vidámságot akarja kifejezni, hogy az embernek álmában valami előjön, és arra szívesen emlékezik. Ezt alátámasztva hadd idézek a szövegből. Álmomban egy szép dallam szállt felém, mindig ezt hallom én, hogyha eljű az éj. Álmomban olyan kedben jártam én, ahol minden oly szép, mindig dalol az ég. Vagyis ez a dal a vidámságot próbálja kifejezni, hiszen életünknek egyik fontos jellemzője kell, hogy legyen.
0: És akkor javaslom, hogy a folytatásban most vidáman hallgassuk meg mi is Tolcsfajék és a trió közös dalát, melynek címe Álmomban.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert, hiszen ha azt említem, hogy Kós János, és azt említem, hogy a kapitány, akkor mindenki már szinte belső hallásában hallja is ennek a dalnak a dallamát, és lehet, hogy még tudnak idézni a kedves hallgatók is a dal szövegéből, de most majd segítesz nekünk, kedves Laci atya, mert te idézel a dalból. Mit is lehet tudnunk erről a felvételről?
1: Egy hajós kapitányról szól a dal. Egy olyan hajós kapitányról szól, akibe egy lány nagyon szerelmes. Többet hadd ne mondjak róla, figyeljék majd a kedves hallgatók a találó szövegét. Zárójelben hadd jegyezzem meg, Araszki Lászlót kell megemlítenem, neki is van egy csodálatos dala, majdnem ugyanez a címe, az így hangzik, Kapitány úr. Az egész más, annak így van a refrénje, hogy Kapitány úr, fel a horgonyt hamar, mielőtt még utolér a vihar. Hagyd ne folytassam, ez a dal szövegében egy olyan tengerészről szól, aki szerelmes lesz a kapitány feleségébe, de tudja, hogy ebből a szerelemből beteljesedés nem lehet, hiszen házas asszonyról van szó, és a dal vége az, hogy legjobb az, ha éppen ezért elmegy. Ez Araszti Lászlónak a szövege, csak azért mondom ezt el, hogy ne tévesszük össze a Kós János felvétellel a hasonlóság ellenére. Ennek a dalnak a címe tehát csak annyi, hogy Kapitány. Szintén a 71-es fesztiválon hangzott el, idézek a szövegből, hogy Böbe említette. Volt egy hajó út lenn a déli tengeren, és a nagy fedélzeten napozott egy lány. Nem tétováztam, ráköszöntem merészen, kis kalandot reméltem, de ő így szólt rám. Kapitány, kapitány, ahány dokk, annyi lány, károszó, értem én, mit kíván. Kapitány, kapitány, van ilyen csacsilány. Hadd ne folytassam a szövegét, hadd mondjam el kulisszatitokként innen a stúdióból, hogy nagyon nehéz volt ezt a szöveget most úgy elmondanom, hogy közben ne nevessem el magam. A dal szövege utal arra a szólásmondásra, amit szoktak emlegetni a tengerészekkel kapcsolatosan. Többet hadd nem mondjak, azt hiszem, hogy ebből mindenki érti, amire gondolok.
0: Ezek után nincs más hátra, énekeljen nekünk Kós János!

kapitány, kapitány, ahány dob, annyi lány, kár a szó, értenék.

0: Fel-fel fiúk a darra. Ez a dal szól hamarosan itt a Szent István Rádióban. Én őszintén megmondom, kedves Laci atya, Máté Pétertől én ezt a dalt nem ismertem. Mit lehet róla tudnunk?
1: Szintén fesztivál nótája volt. Egy olyan fiúról szól a dal szövege, aki házasságot köt, és attól kezdve természetesnek veszi, hogy majd ringatja a bölcsőt, mossa a pelenkát, hagy ne soroljam. Nem is idézek a szövegéből, majd figyeljék meg a kedves hallgatók, milyen találó, sokat mondó szövege van. Emlegettem már korábban, hogy milyen zenei apparát volt a háttérbe. Itt majd figyeljék meg a kedves hallgatók a zenei hátterét, a bevezető rész xilofonnal fog elhangzani, tehát mindenféle különleges hangszer is szerepel a dalban. Megint kulisszatitokként hadd mondjam el, amit már emlegettünk Böbével, hogy nagyon nehéz beszélni nekünk ezekről a dalokról, mert mi itt a stúdióban a zenéket nem halljuk. Bilincsik Márton, aki kollégánk, ő illeszti be utólag a zenei felvételeket. Előttünk csak a dal címe szerepel, meg az előadó és az évszám.
0: Meg az emlékeink, meg a belső hallásunk, igen, ami segít nekünk.
1: Igen, tehát csak úgy tudunk beszélni a dalokról, hogy ezeket a zenéket nagyon ismerni kell. Megint hadd mondjam el, mert többen kérdezték azóta is a híveim közül, hogy amiket emlékként elmondok, ezek írásban léteznek-e? Megint meg kell ismételnem, hogy nem. Egyetlen betűt se írtam le ezekből. Amikor otthon zenész szerkesztőként állítom össze a listát, akkor jut eszembe több dolog, illetőleg hála a jó Istennek, hogy ilyen ügyes műsorvezetőt adott a gondviselés mellém, amikor itt Böbbe föltesz nekem kérdéseket, spontán itt a stúdióba szintén sok minden eszembe jut. Tehát az emlékek így jönnek elő. Még egy emlék eszembe jutott. Mindig szombaton este voltak ezek a fesztiválok, és jól emlékszem, hogy reggeli szentmisére mentem a templomba, és általános iskolások voltunk, hiszen 71-ben zajlott ez a fesztivál. A mise előtt összejöttünk fiúk, természetesen mi volt közöttünk a téma, milyen dalok szerepeltek tegnap este a fesztiválon. Az egyik barátom, aki egy évvel idősebb nálam, erre a dalra reagált, a Fel-fel fiúk a dalra, és ennyit mondott: figyeltétek, hogy milyen nagyon jó zenéje volt? Ennyi volt a spontán megnyilatkozása, de azt hiszem, hogy ebben a mondatban minden benne volt, amit ő a szíve lelke mélyén érzett ezzel kapcsolatosan.
0: És most még egy ilyen emlék után meghallgatjuk magát a dalt is. Máté Péter énekel nekünk, felvételének címe Fel-fel fiúk a darra.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva, és tovább folytatjuk az 1971-es Táncdalfesztivál dalainak bemutatását és az emlékek, történetek felidézését. Köszönöm szépen Széles László Lőrinci plébánosnak a zenei időutazást. Várlak vissza ide, a Szent István Rádió EGRI stúdiójába, kedves Laci atya, 2 hét múlva. Találkozunk akkor. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Mi változik először a nyelvben? Ha azt mondjuk, hogy egy nyelv változik, gyakran úgy képzeljük el, hogy egyszer csak más lesz. Mint ha egyik napról a másikra új formák jelennének meg, és a régiek eltűnnének. De ha közelebbről nézzük, felmerül egy fontos kérdés. Hol indul el a változás a nyelvben? A hangoknál? Szavaknál? Vagy éppen a szavak jelentésénél? Én Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig az Ahogy mondjuk, a Mária Rádió ismeretterjesztő sorozata, amelyben a nyelv és nyelvhasználat főbb kérdéseit járjuk körül közérthetően. Maradjanak velem! A nyelvtudomány válasza röviden az, hogy a változás nem egyetlen ponton indul el. A nyelv különböző szintjein, különböző módokon zajlik, és ezek a folyamatok gyakran egymással összefüggnek. Az egyik leggyakrabban vizsgált terület a hangváltozás. Ez azt jelenti, hogy megváltozik, hogyan ejtjük ki a hangokat. Ezek a változások nem véletlenszerűek, hanem rendszerszerűen zajlanak, és az egész hangrendszert érintik. A magyar nyelv történetében erre jó példát találunk a szóvégi magánhangzók eltűnése kapcsán. A korai ómagyar korban még olyan alakok voltak használatban, amelyek ma már szokatlanul hangzanak. Az úrszó például egykor uru alakban élt, a had pedig hodu formában. De nem csak a hangok változtak, gyakran megfigyelhető a jelentésváltozás is. Egy szó jelentése idővel eltolódhat, kiszélesedhet, vagy éppen beszűkülhet. Olyan jelentések is megjelenhetnek, amelyek korábban nem tartoztak hozzá. A magyar nyelvben jó példa erre a sapka szó. A 16. században ez a szó csupán fejfedőt jelentett. A 20. századra azonban jelentése kiszélesedett, és olyan tárgyakra is használni kezdték, amelyek valamit lefednek vagy védenek. Így jelenhetett meg a műszaki értelemben vett zárósapka jelentése. A jelentésváltozás mögött sokszor a használat áll. A beszélők bizonyos helyzetekben új árnyalatokat társítanak egy szóhoz, és ezek az árnyalatok idővel állandósulhatnak. Így változott meg például a bátor szó jelentése is. A régi magyarban ez a szó gyakran vakmerőt, meggondolatlant jelentett, olykor kifejezetten negatív árnyalattal. A mai nyelvhasználatban viszont egyértelműen pozitív jelentésű szóként szerepel. A nyelv így alkalmazkodik a kommunikációs igényekhez. A változás azonban nem áll meg a szavaknál. Érintheti a nyelvtani szerkezeteket is. A grammatikalizáció azt jelenti, hogy egy eredetileg önálló jelentésű szó fokozatosan nyelvi szerepet kap. A jelentése halványul, de a nyelvtani funkciója megerősödik. A magyar nyelv történetében ennek klasszikus példája a határozó ragok kialakulása. A ban-ben rag eredete a bél főnévre vezethető vissza, amely eredetileg belső részt, belsejét jelentett. A bél szó egy korábbi alakjának, a bele formának en-ragos alakja, tehát a belen eredetileg azt jelentette, hogy valaminek a belsejében van. Ez a szerkezet idővel fokozatosan helyhatározó raggá vált. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a változások nem egyszerre történnek. A nyelv rétegzetten változik. Egyes szinteken már megjelenhetnek új formák, miközben más szinteken még a régebbi megoldások élnek tovább. Ha mindezt összegezzük, akkor azt mondhatjuk, nem az a kérdés, hogy a hang, a szó, vagy éppen a jelentés változik-e először, a lényeg az, hogy a nyelv különböző szintjei folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. A nyelvi változás nem egyetlen ponton kezdődik, hanem több nyelvi szinten egymást erősítve zajlik. A nyelv nem egyszerre változik meg, hanem rétegenként alakul át az időben.
0: Nézőpont. Ahogy mondjuk. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.

0: hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Július 1-én ismét elindult a Mária Rádió Mária Kertje kampánya. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában. Megnyílt a budapesti biodom, július 1-től várja látogatóit. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Július 1-ével a Mária Rádió elindította újra Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna, így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon az összefogáshoz, és támogassa a Mária Rádiót. A támogatás küldésekor megjegyzésként tüntessék fel Mária Kertje. Részletek a Mária Rádió honlapján és felületein. 37 levelezős hallgató vehette át diplomáját június 27-én az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában, tudatta a Egyházmegye. Dr. Dolhai Lajos rektor a Hálaadó Szent Misén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előre tört, így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy értelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Június utolsó napján tartották meg a budapesti biodóm ünnepélyes megnyitóját, adja hírül az MTI. A városi oázis július 1-től igazi dzsungel hangulattal várja az érdeklődőket, a helyszínen szubtrópusi és trópusi növényekkel és többféle állatfajjal találkozhatunk. Az 1,7 hektáros területen ezen kívül vízesés és őslények mozgó rekonstrukciói is láthatók. A biodóm egy 4 évszakos helyszín, különleges fólia fedi, amely teljes spektrumában átengedi a fényt, ezzel is biztosítva természetes környezetet az egzotikus élőlények számára. A biodóm nem csak turisztikai látványosság, hanem oktatási célokra is alkalmas, valamint fontos szimbólumává válhat a természet és környezetvédelemnek, ezen belül is az állatok jólétéért folytatott küzdelemnek. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. A Hittani Dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspökszentelés miatti kiközösítésről. Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 14. vasárnapra.
2: Júliusban Leó pápa az emberi élet tiszteletéért kér imákat. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. A pápa ima világhálózatának, imádkozz a pápával kampányán keresztül 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól természetes haláláig, létezésének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. 14. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét, megtanulva, hogyan fogadjuk be az életet feltétel nélkül, hogyan törődjünk gyengéden a törékenységgel, hogyan kísérjük el tisztelettel minden szakaszát, és hogyan védjük meg bátran azokat, akiknek nincs hangjuk. A pápa imájában az Úr bocsánatát kéri azért, amikor közömbösségbe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Majd imája végén azért könyörög, hogy az egyház legyen egy nyitott otthon, ahol az életet ünneplik, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tisztelik és védelmezik. Leó pápa szándéka a nemzetközi statisztikák által megerősített valóságot tükrözi. Az egészségügyi világszervezet, a WHO szerint világszerte évente körülbelül 73 millió abortuszt végeznek. Ezen kívül az eutanáziával és az asszisztált öngyilkossággal kapcsolatos vita világszerte egyre nagyobb lendületet vesz. A halálbüntetést továbbra is alkalmazzák. Az Amnesty International 2025-ben legalább 2707 kivégzést regisztrált 17 országban, ami 78%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és a legmagasabb szám 1981 óta. A WHO azt is feljegyezte, hogy 2024-ben a 60 év felettiek körében minden hatodik bántalmazás áldozata lett. Ezek a statisztikák olyan képet festenek, amelyben az emberi élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben továbbra is többszörösen veszélyben van. 14. Leó júliusi imája ezért sürgető felhívás a szemléletmódunk megváltoztatására, és hogy mindannyian elkötelezettek legyünk, amikor szembesülünk ezzel a valósággal. Továbbá június 8-án Madridban a spanyol parlament tagjaival tartott találkozóján kijelentette. Ha az életet már nem ismerik el alapvető értékként, milyen jövő várhat társadalmainkra? Teljesen igazságosnak nevezhető-e egy olyan közösség, amely árnyékba veti a meg nem született gyermeket, az időseket, a betegeket, a csendben szenvedőket, vagy azokat, akik teljes mértékben mások gondoskodásától függenek. Az emberi életvédelme nem pártkérdés, és nem is felekezeti érdek, a civilizáció célja. Minden emberi életet el kell ismerni, és meg kell védeni a fogantatástól a természetes halálig, létezésének minden körülménye között. Amikor ez a bizonyosság elhomályosul, a legsebezhetőbbek az első áldozatok, és a törvény elveszíti legmélyebb értelmét, minden embert szolgálni és védelmezni.
3: Lord of life, you created us in love and called us to live in fullness.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Élet Ura, szeretetben teremtettél minket, és arra hívtál, hogy teljességben éljünk. Minden ember szent ajándék, aki tükrözi arcodat. Léte első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig. Ma kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük és védelmezzük minden emberi lény egyedi és megismételhetetlen értékét. Tanuljuk meg feltétel nélkül befogadni az életet, gyengéden törődni a törékenységgel, tisztelettel kísérni minden szakaszát, és bátran megvédeni azokat, akiknek nincs hangjuk.
3: Forgive us, Lord, when we fall into indifference or the culture of discard.
2: Bocsáss meg nekünk, Uram, amikor közönybe vagy a kiselejtezés kultúrájába esünk, amikor nem látjuk meg másokban a szeretetre méltó lényt. Adj nekünk új szívet, amely mindig készen áll az élet választására, és nagy lelkű kezeket, amelyek konkrét tettekkel védik azt. Tedd egyházadat az élet evangéliumának élő tanúság tevőjévé, egy nyitott otthonná, ahol minden életet ünnepelnek, ahol senki sem érzi magát nem kívánatosnak, és ahol a méltóságot mindig tiszteletben tartják és védik. Uram Jézus, add, hogy szeressük az életet úgy, ahogy te szereted, gyengétséggel, hűséggel és önátadással. Hirdessük szóval és tettel, hogy minden emberi élet megérdemli a teljes önátadásunkat. Amen.
3: May we proclaim in words and actions that every human life is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: A hittani dikasztérium dekrétuma a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatti kiközösítésről. Skizmatikus természetű cselekedetnek definiálja a hittani dikasztérium dokumentuma a július 1-én megtartott löfevrista püspök szenteléseket, mivel azok pápai engedély nélkül a pápa kifejezett akaratával szemben történtek. Ezért a felszentelt püspökök és azok esetében, akik ezt elvégezték, önmagától beálló kiközösítés áll fenn. A Szent Tizedik Pius testvérület legfőbb előjárójához intézett felszólítások ellenére Alfonso de Gellerréta püspök, mivel pápai engedély nélkül és a Szent Atya akaratával ellenkezőleg szentelt föl 4 papot, és ezzel skizmatikus jellegű cselekedetet hajtott végre, fennáll az egyházi törvénykönyv 1387-es és 1364-es kánon első paragrafusának büntetése. Idézzük: az a püspök, aki pápai megbízás nélkül valakit püspökké szentel, valamint aki tőle a szentelést kapja, az apostoli szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik, valamint a hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, ezért teljes jogúan kijelenti, hogy mind Alfonso de Gellerréta püspök, mind Pascal Schreiber, Michael Goldéd, Michel Poinciné de Suvry és Marc Annapié esetében fennáll az apostoli szék által fenntartott önmagától beálló kiközösítés. Fernández bíboros kijelenti továbbá, hogy Bernard Fellé püspök, mivel társszentelőként közvetlenül részt vett a liturgikus szertartáson, és ezért nyilvánosan csatlakozott a szakadár cselekedethez, az 1364-es kánon első paragrafusa értelmében önmagától beálló kiközösítésbe esik. A vatikáni dokumentum figyelmezteti a papokat és a világi híveket, hogy ne csatlakozzanak a Szent XI. Pius testvérület skizmájához, mert ezzel számukra is fennáll az önmagától beálló kiközösítés büntetése. A július 2-án kell dokumentumot a hittani dikasztérium prefektusa és annak két titkára látta el kézjegyével. A dikasztérium csatolt magyarázó jegyzete megállapítja. Szent VI. Pál ideje óta a legutóbbi megbeszélésekig, melyek a dikasztériumon belül folytak, számos kísérlet történt a Marcel Lefebvre érsek által megkezdett mozgalom visszavezetésére a katolikus egyházhoz való teljes szeretet közösségbe, mint hiába. A helyzetet tovább súlyosbították most a pápai engedély nélküli püspökszentelések, melyek a Szent Atya akaratával szemben a kánonjog nyílt megszegésével történtek. Ezért a hittani dikasztérium a rábízott feladat gyakorlásához hűen szükségesnek látja kiemelni, hogy ez a cselekedet megvalósította a skizma bűnét, a vele járó kánonjogi következményekkel a papokra és az érintett laikus hívőkre. Ahogy már 1988-ban II. János Pál pápa Ecclesia Dei kezdetű apostoli levelében megállapította, ez az engedetlenség, ami magával vonja a római primátus gyakorlati elutasítását, skizmának minősül. Ezért hát mostantól a Szent XI. Pius papi testvérülethez tartozó papok szakadárnak minősülnek, és kiközösítésbe esnek. Ez vonatkozik azokra a világi hívekre is, akik hivatalosan csatlakoznak a testvérülethez. A testvérület papjai jogtalanul szolgáltatják ki Isten szent népének a szentségeket, ezért a bűnbánat szentsége és a házasság szentsége érvénytelennek minősül. Az egyház szerető anyaként őszinte szeretettel és élén gondoskodással fogadja vissza mindazokat, akik vissza akarnak térni a teljes szeretet közösséghez. Az apostoli nunciusok közzéteszik az eljárásokat, amelyekkel a püspökök eljárhatnak a különböző esetekben. A hittani dikasztérium jegyzete végül arra buzdítja a híveket, hogy maradjanak szilárdak a római pápával való szeretett közösségben, a vele egységben lévő püspökökkel és az egész egyházzal. Tartózkodjanak az említett Szent XI. Pius testvérület által kezdeményezett szertartásokon és tevékenységekben való részvételtől.

0: Édes iga. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 14. vasárnapra.
1: Az évközi 14. vasárnap evangéliuma tulajdonképpen imával kezdődik. Áldalak téged, atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Jézus az atya felé fordul, hálát ad neki, és áldja őt mindazért, ami eddig az emberek lelkében történt. Ezzel egy érdekes imamódot ajánl mindenkori követőinek. Áldani az atyát. Sokszor kéréseket fogalmazok meg, vagy hálát adok, de talán ritkában áldom és magasztalom az Istent az életemben történtekért, akár jó vagy rossz dolgoknak minősítem azokat. A sikertelenségek és kudarcok idején azért kellene hálát adnom, mert azokon keresztül is tanít az Isten. Ezeket azonban csak akkor értem meg, ha nyitott szemmel és szívvel járok. Ehhez nem kell sok iskolát végezni, mert mindaz, aki sokat okoskodik, nem biztos, hogy okos is. Az igazi tudós bölcs is, vagyis tud gyermeki lelkületű lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy még mindig képes befogadni. Aki úgy érzi, mindent tud, az nagy bajban van, mert akkor már nem tud semmit sem befogadni. Kik tehát azok, akik miatt Jézus az atyát magasztalja és áldja? A kicsinyek. Nem azok, akik magukat bölcsnek és okosnak tartják, hanem a kicsinyek. Az általános tapasztalat az, hogy az ember minél intelligensebb, annál nehezebben mer szembenézni magával, érzéseivel, annál jobban menekül önmagától. Mindent meg tud magyarázni, csak éppen változnia ne kelljen. Így képes hosszú éveken át önhitegetésben élni. Ahhoz tehát, hogy megértsem és jól értsem Istennek hozzám szóló igéjét, fontos a kiinduló pont. Jézus imádkozik, áldja az atyát, hálát ad neki, mert neki a legfontosabb, hogy az atya akaratát kövesse. Ezért imában nekem is mindig meg kell kérdeznem, az, amit teszek, vajon tetszik-e Istennek, vagy sem. A következő lépés az evangélium alapján az, hogy a mi Urunk az emberek felé fordul. Istentől az emberek felé. Mindig fontos ez a sorrend. Ha Istennel kezdek, abból rossz nem származhat, még akkor sem, ha adott esetben annak élem meg. Jézus a második lépésben az emberek felé tárja ki karját. Jöjjetek hozzám. Addig nem, amíg ő maga is nem merített erőt fentről. Ez fontos. Töltekezik, és csak azután ad. Kiket hív magához Jézus? Máté evangéliumában olvassuk. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én majd megkönnyítlek titeket. Jézusnak ez a felhívása közvetlenül azokhoz szólt, akik ott szorongtak körülötte. Vajon mitől voltak fáradtak ezek az emberek? Ezt megtudhatom oly módon, hogy felidézem Jézus egy-egy példabeszédét. A szőlőskert munkásairól megtudom, hogy sokan tétlenül ácsorogtak a piacon, még a késő délutáni órákban is, mert senki sem adott nekik munkát. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt munkanélküliek. A magvetőről szóló példabeszédből megtudom, hogy mennyi fáradtsággal járt a munkája, és mi kevés termést hozott a vetés. Ott voltak tehát Jézus hallgatói között az elfáradt földművesek, akik keserves munkával tudták eltartani családjukat. Ott voltak az elfáradt betegek és koldusok is, akiket félrelögdöstek még Jézus útjából is. Gondoljuk a jerikóivakra, akit mindenképpen el akartak hallgattatni. De ne csak a szegényekre és betegekre gondoljak, ott volt valószínűleg Nikodémus is, aki belefáradt saját vallásának terhes törvényeibe, hiszen abba is bele lehet fáradni. Valójában mindenki valamibe belefárad egyszer az életben, és szüksége van Jézusra. Mibe fáradok én bele? Elfáradhatok a világtól, amelyben élek. Elfáradhatok a rengeteg igazságtalanság láttán. Belefáradhatok az emberekbe, a törvényekbe és az intézményekbe. Elfáradhatok saját erkölcsi esendőségem miatt is. Úgy is mondhatnánk, hogy belefáradok saját magamba, aki és ami vagyok. Ekkor jut el hozzám Jézus csendes, biztató hívása, hogy menjek hozzá, ő majd felüdíti lelkemet. Az élet hajszájára az orvosság, a csendes ima. A következő lépés Jézus igája. Jézus tudja, hogy minden ember igát húz, iga alatt görnyet. Sokan össze is roppannak alatta. Az igákat különbözőképpen nevezik. Áremelésnek, szívinfarktusnak, agyvérzésnek, neurózisnak. Az Úr ezek helyett a saját igáját kínálja. Vegyétek magatokra az én igámat. Az ő igája édes, az ő terhe könnyű, mert méretre szabott. Volt egy ifjú ács, aki minden állatról méretet vett, és addig csiszolta a jármot, míg az pontosan az állat nyakához illeszkedett. Így az ő igája nem törte fel, nem vérezte fel az állatot. Jézus is méretre szabott keresztet, igát kínál, ami talál nekem. Jézus igája azért édes, mert az iga keresztté nemesíthető. Ha szenvedésemet lázadva vonszolom, akkor iga. Ha vállamra veszem, akkor kereszt. Választhatok.
0: Édes iga. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az év közé 14. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: Szent Péter apostol első levele, az 5. fejezet. A köztetek élő elöljárókat, mint magam is elöljáró és Krisztus szenvedésének tanúja, s egyszer majd kinyilvánuló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek Isten rátok bizonyáját, viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, Isten akarata szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. És ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanígy, ifjak, engedelmeskedjetek az elöljáróknak. Egymás iránt pedig valamennyien viseltessetek alázattal, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségtek a sátán, mint ordító oroszlán, ott kószál mindenütt és keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen erős hittel, hiszen tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések sújtják a világban. Minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni. Övé legyen a dicsőség és az uralom örökkön örökké. Amen. Szilvánusz által, akit hű testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, ez az Isten kegyelme, ebben tartsatok ki. Köszöntenek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség nektek, akik Krisztusban éltek. Szent Péter apostol második levele. Az első fejezet. Simon Péter, Jézus Krisztusnak szolgája és apostola, azoknak, akik velünk együtt ugyanabban a mindennél értékesebb hitben részesültek, Istenünk és megváltónk Jézus Krisztus irgalmából. Töltsön el benneteket kegyelemmel és békével Istennek és Urunknak, Jézusnak ismerete. Isteni ereje az Isten szerinti jámbor élethez mindent megadott nekünk. Megismertük azt, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. Értékes és nagy ígéreteket kaptunk, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek, és megmeneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében. Éppen ezért minden igyekezettel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erény a tudás az önuralmat, az önuralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás pedig a vallásos érzületet. A vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és terméketlen. Az, akiben ezek nincsenek meg, vak és rövidlátó, mert megfeledkezett róla, hogy régi bűneitől megtisztuljon. Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatástokat és kiválasztástokat tetteitekkel megpecsételjétek. Mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így ugyanis könnyű lesz számotokra a bemenetel Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába. Ezért szüntelenül azon leszek, hogy emlékeztesselek benneteket ezekre, ha ismeritek is, és biztosak vagytok is a most felfogható igazságban. Kötelességemnek tartom ugyanis, hogy amíg élek, buzdítsalak és ösztökéljelek benneteket, mert tudom, hogy közel van életem vége, hiszen Urunk Jézus Krisztus is tudtomra adta. De igyekszem, hogy ezekről halálom után is mindig meg tudjatok emlékezni. Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtulattuk nektek Krisztus Jézus hatalmát és megjelenését, hiszen szemlélői voltunk nagyságának. Amikor ugyanis az Atya Isten tiszteletet nyilvánított iránta és megdicsőítette, ez a szózat hallatszott a fölséges dicsőség hazájából, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, amikor ott voltunk vele a Szent Hegyen. Így a prófétai jövendőléseket még jobban hisszük. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal föl nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből. Hiszen sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbizottaiként a szent emberek. Szent Péter apostol második levele, a második fejezet. De akadtak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, s még megváltó urukat is tagadják, és ezzel gyors pusztulást vonnak magukra. Sokan követik majd őket erkölcstelenségükbe, és miattuk szidalmazni fogják az igaz vallást. Kapzsiságukban megkísérlik, hogy hizelgő szavakkal becsapjanak titeket. De már rég kimondatott az ítélet, és pusztulásukat nem kerülik el. Mert Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az alvilág sötét mélyébe taszította őket, hogy maradjanak ott őrizetben az ítéletre. És a régi világnak sem kegyelmezett, hanem csak Noét, az igazság hírnökét mentette meg nyolcad magával, amikor az istentelen világra rázódította a vízözönt. Vagy amikor Szodoma és Gomora városát elhamvasztotta, és végpusztulással büntette, hogy példát adjon a későbbi korok bűnöseinek. Ugyanakkor megmentette az igaz Lótot, aki ezeknek a gonoszoknak kicsapongó életmódja miatt annyira szenvedett. Az igaznak ugyanis, aki köztük élt, napról napra látnia és hallania kellett a törvénysértő tetteket, és ez vallásos lelkének nagy gyötrelmet okozott. Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élőket kiragadja a kísértésből, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig, főként azokéval, akik szennyes testi vágyakat hajszolnak, és Isten felsőbségét nem ismerik el. Vakmerőek, önhittek, nem félnek káromolni az égi hatalmasságokat, noha a náluknál erősebb és hatalmasabb angyalok nem vádolják őket az Úr előtt. De ezek, mint az oktalan állatok, amelyek természetüknél fogva megfogásra és levágásra valók, azt káromolják, amit nem ismernek. Mint azok, ezek is elpusztulnak, megkapják gonoszságukért a bért. Élvezetnek tartják világos nappal a dőzsölést. Szenny és piszokfoltok kijelegnek az élvezetekben, amikor veletek együtt lakmároznak. A szemük tele van azzal, akivel házasságot törnek, és éhes a bűnre. Csábítják az álhatatlan lelkeket, szívük hozzá van szokva a kapzsisághoz. Átkozottak. Az egyenes utat elhagyták és eltévejedtek. Boszor fiának, Bileámnak útjain járnak, aki igazságtalan bérre vágyott, de bűne miatt rendre utasították. A néma teherhordó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Kiszáradt források, szélvész kergette fellegek, akikre a sötétség homálya vár. Mert nagy hangú, üres szólamokkal, buja testi vágyakra csábítják azokat, akik éppen csak, hogy kiszabadultak azok közül, akik tévúton járnak. Szabadságot ígérnek nekik, jól lehet a romlottság rabjai, hiszen mindenki annak a rabja, aki legyőzte. Mert akik a világ romlottságából kimenekültek az Úrnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak megismerése útján, aztán belemerültek újra, és hatalmába estek, azoknak ez az utóbbi állapota rosszabb, mint az azelőtti volt. Mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna a nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtlenek lettek hozzájuk. Illik rájuk, amit a közmondás mond, visszatér a kutya a hányadékához, és a megfürdött disznó pocsolyában hentereg. Szent Péter apostol második levele, a harmadik fejezet. Szeretteim, ez már a második levelem, amelyet nektek írok. Arra törekszem, hogy bennük emlékeztesselek benneteket, és ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet, hogy jussanak eszetekbe, amiket a szent próféták előre megmondtak, továbbá Urunk és megváltunk parancsa, amelyet apostolaitok közöltek veletek. Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csufondáros gúnyolódók fognak föllépni, akik saját vágyaik szerint élnek, és azt mondják, hol van Krisztus megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden úgy maradt, ahogy a teremtés kezdetén volt. De ezek szándékosan tagadják maguk előtt, hogy az ég ősidőktől fogva volt, és a föld is azóta, hogy az Isten szavára a vízből és a víz által létrejött. Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. De a mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűz számára. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, és ezer év annyi, mint egyetlen nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel van irántatok, mert nem akarja, hogy bárki elvesszen, hanem mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Azon a napon az egek nagy robajjal megszakadnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, s a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel minden így elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét. Amikor is az egek lángba borulnak és fölbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi pedig az ő ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségesnek, ahogy szeretett testvérünk Pál írta nektek, ajándékul kapott bölcsességében, minden olyan levelében, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulatlan és álhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akár csak a többi írást is. Szeretteim, mivel már eleve tudtok ezekről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket, és elveszítsétek biztonságtokat. Gyarapodjatok, Urunk és megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség most, és az örökké valóság napján. Amen.
0: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőst az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Szatibor püspökkel zárta a tanévet a Szapiencia Szerzetes Hittudományi Főiskola. Jönnek a részletek, a hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála, a mikrofonnál Sebestyén Esztert hallják. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29 és augusztus 20 között várják a szervezők, hogy ezt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. Az MTI híre szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Tavaly minden eddigi rekordot megdöntve, összesen 74 tonna jó minőségű búzát ajánlottak fel a jótékony célra. Az idei száraz meleg időjárás miatt a betakarítás hamarabb megkezdődött, és a vármegyében a gyűjtőpontok megnyitásának napjára már az őszi búza teljes vármegye termőterületének 25%-án végeztek az aratással a gazdák. Július első napjaiban díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a Fővárosi Nagy Cirkusz kijelölt előadásait. Olvasható az MTI oldalán. Az érdeklődők a Cirkusz Mirázs című produkcióját tekinthetik meg. A kedvezmény két alkalommal vehető igényben nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek fűvényében. Július 2-án 5 órakor, illetve július 3-án 3 órakor kezdődő előadásokra lehet ingyenesen beülni. Az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként kellemes, klimatizált környezetet és kulturális szórakozási lehetőséget biztosítson az egyik legveszélyeztetettebb korosztály számára. A hőségriadó idején a cirkusz klimatizált terei nyitva állnak, ahol hűtött víz és pihenési lehetőség várja mindazokat, akik nehezen viselik a nagy meleget. A tanévet összegző, kinevezéseket bejelentő, kerek születésnapokról megemlékező tanári konferencia után a főiskola oktatói és hallgatói a Piarista kápolnában gyülekeztek június 25-én, tudatta a Hittudományi Főiskola. A Te Deum fő celebránsa Berta Tibor tábori püspök egykori frankás diák volt. A homília kezdetén kiemelte, hogy sem az oktatók, sem a hallgatók nincsenek könnyű helyzetben. A krisztusi tanítás mindig nehéz ügy. Gyürkőzzünk neki annak a feladatnak, ami a miénk. Ne mások feladataival foglalkozzunk. A szokott szünidei jó tanácsok helyett egy rendhagyó megközelítést javasolt. Csináljuk ugyanazt, mint eddig, vagyis reggel, délben, este imádkozzunk. Adjunk hálát a tanév végén az átadott és a megszerzett tudásért, biztatta végül a jelenlévőket Berta Tibor. Ássuk bele magunkat azok történetébe, akik előttünk jártak a hit útján. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztők Mészáros Magdolna és Illyés Borbála nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld már el alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad ezeket, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlé, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnificat.
1: Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tavár nélkulmá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mit értem mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódoltest magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkéti bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben csodálkozó, hát a örvendezve az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, aki, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol üdétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell lenni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztálátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűző templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe vésd a történteket, elgondolkodott adjuk. Szívébe vésd az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te szülött fiat életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örökké jutalmát. Add meg, kérjük, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent dohánsak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Hitvallú. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tolnár Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélget. Mielőtt még végigmennénk egy kicsit az életeden, szeretném, hogyha egy pár mondatban összefoglalnád azt, hogy most ki is vagy. Hogyha megjelensz egy szobában, és megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
1: Először is az jut eszembe, hogy Isten gyermeke vagyok. Szokták ezt mondani, de ez tényleg igaznak tartom magamra nézve. Ez talán életem legnagyobb ajándéka, hogy elfogadott vagyok, és szeretve vagyok Isten által, és fordulhatok hozzá, mint a mennyei atyámhoz, és megnyugtat, megvigasztal, érezhetem a jelenlétét az életemben.
0: Ez mindig így volt, vagy voltak hullámvölgyek is ebben a kapcsolatban Istennel?
1: A gyermekkorban kezdődik ennek a gyökere. Igazából a szüleim vallásosak voltak, tehát én vallásos nevelést kaptam. Ez egyrészt jó is volt, másrészt volt rossz vonatkozása. A rossz vonatkozása az volt, hogy kötelező volt. És a szüleimmel való viszony is sem volt olyan jó, hogy én ezt olyan szívesen elfogadtam volna az ő részükről. Tulajdonképpen ennek volt a következménye az, hogy én lázadtam. Nem fogadtam el az, hogy ez kötelezően elő volt írva számomra, és emiatt távol kerültem Istentől is.
0: És hogyan találtál vissza? Mi volt az, ami elindított ezen a keresésen egyáltalán, hogy valami mégsem jó így, ahogy most van?
1: Azt kell mondjam, hogy teljes mértékben sosem távolodtam el Istentől, mert érdekes módon, hogy annak ellenére, hogy ez a lázadás ez bennem volt, az elutasítás, mégis azt kell mondjam, hogy sosem voltam ateista, hittem Istenben, csak úgy gondoltam, hogy az én dolgaimat én fogom irányítani, és az Isten hitem is majd úgy fog történni, ahogy én azt szeretném, ahogy én irányítom. És annak ellenére, hogy ez a rossz értelembe vett elutasítás, vagy nem is tudom, hogy szóval, hogy bennem volt ez a lázadó szellem és az elutasítás, de annak ellenére azért voltak dolgok, amik megérintettek engem már akkor gyerekkoromban. Például a zene, az énekek, a szép énekek megérintettek, illetve Dobos Károly bácsi református lelkipásztor gyülekezetébe jártunk, akit én nagyon szerettem, és jó, nagyon jó volt az ő kedvessége, szeretete. Olyannyira, hogy zenét tanultam, a harmónium mögé is beengedett, 8 éves koromban már kísérhettem a református gyülekezetet.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy időben ez mikor történt, amikor azt érezted, hogy kezdesz egy kicsit eltávolodni, vagy nem annyira foglalkozni nap mint nap a hiteddel, és mi volt az, ami visszahozott végül, mi volt az a korszak, vagy kor?
1: Ez legfőképpen a tizenéves koromban, tehát tínédzser koromban, akkor, amikor az apámmal való szembenállás, édesapámmal való szembenállás is így felerősödött, és szerintem ezzel hozható összefüggésbe az is, hogy a vallástól, az Isten hittől is eltávolodtam. És ez tovább folytatódott, igazából nem fejeződött be ez a szembenállás, lázadás ebben a vonatkozásban, ez folytatódott fiatal koromban is, fiatal felnőtt koromban is, tehát így ez, sőt, azt kell mondjam, évtizedekig ez így eltartott.
0: Az publikus, hogy ez milyen jellegű szembenállás volt? Tehát személyiségbeli vagy véleménybeli különbség?
1: Én hát nem tudom, talán ezt így talán durván hangzik, de ki lehet ez az igazság, hogy én utáltam az apámat. Olyan mérhetetlenül volt bennem egy ilyen szembenállás, az ő viselkedése, mérhetetlenül egyszerű életet éltünk mi, és az egyszerűség mellett abszolút teljes mértékben kötelező volt minden, ami a valláshoz köthető, és minden más viszont tilos volt. Tehát nekünk nem volt tévénk, nem vehettünk részt a különböző kulturális programokon, moziban nem mentünk, és ezek a dolgok mind tilosak voltak, és én úgy éreztem akkor, 10 éves vagy 10 éves korom körül, hogy ez megrövidít engem, és nem vehettem részt a gyerektársaimmal különböző programokon emiatt.
0: És így felnőttként visszanézve, milyennek látod akkor magadat? Milyennek látod az akkori énedet?
1: Én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt, mert a hitet nem így kell bemutatni. Én azt gondolom, hogy így felnőttként is nagyon érzékenyen veszem azt észre, hogyha valaki nem az öröm részét a hitnek, hiszen olyan bőséges örömhír van ebben az Istennel való járásban, az evangéliumban, hogy azt érdemes közvetíteni az embertársaink felé, és főleg a gyerekeink felé ezt nagyon fontos lenne hitelesen közvetíteni. Van egy amerikai író, David Murray, aki egyik könyvében leírja azt, hogy, és Amerikáról beszél, de hát teljesen nyilvánvalóan, hogy ez magyar viszonyokra is igaz, hogy nagyon-nagyon sok gyereket, a keresztény szülők, most tegyük kicsit talán idézőjelbe is, vallásos keresztény szülők egy életre beoltanak kereszténység ellen ezzel a hozzáállással.
0: És hogyan sikerült ezen túllépned? Mi volt az a fordulópont, ahol rájöttél arra, hogy valójában Isten szeret téged, és nem azt várja el, hogy boldogtalan legyél, hanem a szeretetével az örömöt közvetíti feléd? Mi volt ez az esemény, ha egyáltalán van egy konkrét pont?
1: Több konkrét pont van. Én elég lassan reagálok dolgokra, tehát mindenhez idő kell nekem, és ez is egy hosszú folyamat volt. Amint említettem, sosem voltam ateista, mindig volt valamiféle, sőt, hát ott kifejezetten voltak olyan időszakok is az életemben, amikor intenzívebb kapcsolatom volt Istennel, imádkozó időszakaim is voltak, sőt, még gyülekezetbe is jártam időről időre, csak ez ilyen nagyon hullámzó volt, és továbbra is mindig valahogy úgy vélekedtem, hogy majd én eldöntöm, mikor mire van szükségem. És egyszer így, hát ez már ilyen életközepi, 40-es éveink közepén éreztem azt, hogy van egyfajta elégedetlenség bennem, de éreztem, hogy ez egy jófajta elégedetlenség. Ez kifejezi azt, hogy valamire szükségem lenne, valamilyen hiányom van, amit jó lenne utána nézni, vagy szembenézni vele, hogy konkrétan mi lehet az. És érdekes, hogy pont ebben az időszakban kaptam egy hívást egy református kurzióra, hogy menjek el rá, és éreztem, hogy ez nekem szól, ez tényleg nekem szól ez a hívás. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy így ez megfordított, ez a kurzió.
0: Talán azt is lehet mondani, hogy a mai társadalomban benne van ez a csináld magad típusú hozzáállás, tehát elvárják, hogy te mindennel egyedül küzdj meg, mindent magadnak építs ki, és valahogy Isten nem annyira szerepel ebben a körben. Hogyha arra gondolunk, hogy önmegvalósítás, akkor az egy ilyen önző kijelentésnek is tűnhet. Te hogyan élted ezt meg? Hogyan tudtad Istent beépíteni mondjuk a döntéseidbe?
1: Nekem valahogy van egy olyan elképzelésem, hogy paradox módon akkor találom meg magam, és én is akkor találtam meg magam igazából, amikor egy kicsit elengedtem saját magam, a saját énemhez való, az a saját gondolataimhoz való ragaszkodást. Valahogy visszaemlékezve, és ezt napi szinten, tehát ezt újra és újra meg kell csinálni így a hétköznapokban is, hogy bizony vannak olyan pillanatok, amikor inkább magamhoz ragadom az életem irányítását, és ez sokszor jó, mert az nem baj, hogyha felelősséggel él az ember. Véleményem szerint Isten felelősséget adott nekünk bizonyos dolgokban, de valahogy mégis ő keresi is a velünk való kapcsolatot, és azt szeretné, hogyha mi is keresnénk az ő vele való kapcsolatot, mert a vele való kapcsolatban még többek leszünk, és sokszor előfordul az, hogy ő jobban látja, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van, mint mi magunk. És itt jön ki a paradoxon, szerintem, hogy egy kicsit elengedjük a saját kontrollt, átadjuk bizalommal, ehhez kell egy folyamat, bizalomkiépülés, átadjuk Istennek, és ő pedig megmutat, rámutat dolgokra, hogy mit, hogy kéne csinálni.
0: Említetted az előbb, hogy lassan reagálsz dolgokra, vagy hogy sokáig tart mondjuk neked egy folyamatot felépíteni. Most jelenleg hogy érzed, hol állsz, milyen folyamatban, minek az elején, minek a végén?
1: Érdekes kérdés. Hát mindig időről időre, én nekem van egy ilyen elméletem, hogy időről időre meg kell újulni, és időről időre fel kell tenni a kérdést Istennek, hogy jó irányba megyek-e. Szerintem 3-4-5 évente ezt meg kell lépni, és ez akár egy hosszabb csendesség, mondjuk 1 vagy 2 hét, tehát nem csak egy napon belüli imádság, hanem egy kicsit hosszabb idő, amikor egy kicsit lelassítom magam, és én is feltettem ezt a kérdést körülbelül 2 évvel ezelőtt, és arra indított Isten, hogy építsen föl az örökségemet, ami egy szolgálat tulajdonképpen, építsen föl, és aztán ennek az átadását is készítsem elő.

0: hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a háladást, és mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is, házasságainkra, a párkapcsolatunkra, baráti kapcsolatainkra is. És valahogy ez így megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot így a magával a hálaadással, de így, ez így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy hálaadó rendezvényt megszervezzek, és akkor olyan volt, mintha valaki, egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mintha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. És valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a háladás felé a mi szolgáltunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva, mint említettem, ugye 4-5 évenként az ember nem árt, hogyha rákérdez, hogy jó-e az irány, és akkor elkövetkezett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat, és ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Úgyhogy én engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
1: És mi található ezen a weboldalon? Hogyan segít ez az embereknek hálát adni azért, amiük van?
0: Két fő funkció van, az egyik az ismeret átadás, tehát hogy minél több emberhez eljusson ez az ismeret, hogy milyen jó a hálaadás. A másik pedig az, hogy gyakorlati eszközöket is adjunk az emberek közébe, hogy így a hétköznapokban ez így be tudjon épülni. Ez utóbbival kezdeném, kifejlesztettünk egy H-vitamin alkalmazást, ami egy hálanapló alkalmazás. Üzeneteket küld naponta, hogy emlékezzünk rá, hogy naponta hálát kell adnunk, hálanapló bejegyzésekre invitál bennünket, és egy naptárnézetben visszanézhető, hogy miért adtam hálát mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy akár egy hónappal ezelőtt, fényképet lehet csatolni, és ingyenesen letölthető alkalmazás.
1: Az alkalmazás kapcsán én azt tapasztaltam az ismeretségi körömben, hogy a hála nagyon gyorsan átragad másokra.
0: Szerintem, hogyha valakinek az ismeretségi körében megjelenik valaki, aki elkezd hálát adni, és átalakul a hozzáállás az élethez, megjelenik az, hogy több öröme lesz, jobban tud örülni dolgoknak, akkor ez ragályos lehet valóban. De sokszor el kell magyarázni az embereknek, akiknek nincsenek ilyen példák a környezetükben, el kell magyarázni, hogy ez miért jó. És ugye egyrészt ugye a Bibliában benne van, nagyon-nagyon sokszor, nagyon hangsúlyosan hívja fel a figyelmünket Isten arra, hogy adjunk hálát, sőt, még azt is elmondja egy helyen, hogy ez, értsük meg, hogy ez mi érettünk van, tehát nem Istennek van feltétlen szüksége arra, hogy mi hálát adjunk, hanem ez miattunk van, értünk van. És ráadásul ma már vannak hála kutatások, egy néhány évtizede már Magyarországon is van hála kutatás, és hogyha valaki ezt így, tehát hogyha valakinek ezt elmondjuk, hogy értsd meg, hogy ez jó neked, akkor tudjuk mondani, hogy egyébként, ha nem hiszed el, akkor meg Google-ba írd be, hogy hálaadás, és ott rengeteg-rengeteg cikket, tanulmányt találsz ezzel kapcsolatban.
1: Ez mennyire volt a te személyes utad, hogy elkezdtél akár a legapróbb dolgokra is úgy tekinteni, mint valami, amiért hálás lehet? Ez mennyire volt alapvető? Vagy ez is egy folyamat volt a te életedben?
0: Én mindig hajlamos voltam arra, hogy így a dolgoknak a pozitív oldalát nézzem. Mindig egy kicsit ilyen optimistább lelkületű voltam világéletemmel. Tehát azt lehet mondani, hogy talán neveltetés, vagy nem tudom, mi az oka annak, hogy ilyen beállítottságú vagyok. Ez egy szerencsés tulajdonság. Szerintem nem mindenki ilyen. Nem vagyunk egyformák, de tanulható. Sokan azt mondják, hogy a hálaizmok azok fejleszthetők, és a hálanapló az például kifejezetten alkalmas erre, hogy így szokásunkká váljon a háladás. Lehet szokás.
1: És ez nem is feltétlenül kötelez minket a hitre, tehát egy nem hívő ember is rátalálhat erre, és elkezdhet hálát adni azért, amilyen van, és talán így is egy kicsit

0: közelebb kerülhet Istenhez, vagy ahhoz, hogy van egy teremtőnk, akinek hálát tudunk adni a legapróbb dolgokért is, amiket eddig nem értékeltünk. Tehát van ennek egyfajta ilyen, még ha nem is közvetlen, de közvetett missziós szerepe is szerintem.
1: Igen, szerintem is így van. A hálaadás, azért mindig azt mondom, hogy a mi szolgálatunk, ez a H-vitamin, ez egy híd szolgálat, szeretnénk hidat építeni hívők és nem hívők között. És a hálaadás az nagyon alkalmas erre, mert világi pszichológusok is ma már ezt tudják, jól tudják, és hirdetik, hogy a hálaadás mennyire hasznos. Úgyhogy ezt nem kell így külön elmagyarázni az embereknek. A mi programjainkon azt tudom mondani, hogy a hála nyelvét beszéljük. Hogy van egy ilyen fogalom, ami nekem nagyon tetszik, hogy a hála nyelvét beszéljük, hogy heteken keresztül úgy kommunikálunk, naponta küldünk egy figyelemfelkeltő e-mailt az embereknek, csinálunk egy hálafalat, ahol inspirálódhatnak a hálaadásra, és maguk is fölírhatják a hálatémáikat, kisebb csoportokra osztjuk az embereket, közösséget is lehessen építeni, kirándulunk, stb. És Facebook csoportban is megosztjuk egymással a hálatémáinkat. Szóval, a háláról van szó, a hála nyelvét beszéljük, és itt csináltunk ilyen kutatást, vannak hívő emberek, többség hívő ember, aki részt vesz, de vannak nem hívő emberek is általában.
0: Az előbb többes számban beszéltél, az esetleg elmondható, hogy kikkel csinálod ezt a projektet, hogy kikkel dolgozol együtt?
1: Elsősorban a feleségemet említeném meg, most már 10 éve bele kezdtük ezt a szolgálatot, és van egy kisebb csapat is, aki nagyon lelkesen évről évre együtt van velünk ezeknek a programoknak a szervezésében. Örömmel mondom, hogy ez teljesen egy ökumenikus szolgálat, vannak közöttünk katolikusok, reformátusok, baptisták, úgyhogy olyanok is vannak, akik így a folyamat során tértek meg, tehát ugye elkezdtük ezt a szolgálatot együtt, és így közben jutottak hitre.
0: Hogyha mondjuk a 10 éves éned látna téged, és azt, hogy most mit csinálsz, akár csak a H-vitaminnal, vagy hogy milyen életet él, szerinted mit gondolna?
1: Szerintem ne. Ez egy motiváló tényező lenne a számára, hogy azt látja, hogy a 10 évvel későbbi énje az a helyén van, azt csinálja, ami az elhívása, és azt szenvedéllyel csinálja, örömmel. Szóval én azt hiszem, hogy motiválódna ettől.
0: És hát ezzel meg is válaszoltad azt a kérdésemet, ami ezután következett volna, hogy akkor te most jelenleg ilyennek látod magadat. Elégedett vagy az életeddel, és hálás vagy az életedért.
1: Igen, abszolút teljes mértékben hálás vagyok. Van otthonom, van feleségem, aki az életem legnagyobb hálatémája, azt lehet mondani, és van egy munkám, szolgálatom, amit nagyon-nagyon szívesen csinálok. Azt látom, hogy van értelme, hasznos, és nagy élvezettel végzem.
0: A szolgálat és a család mellett van még bármi, ami erőforrás lehet, valamilyen hobbi, vagy valamilyen apróság, amiből még tudsz erőt meríteni, vagy ami örömöt okoz az életben?
1: Szívesen sportolok, futok, biciklizek, kirándulok, szívesen járom a természetet is, és faramuci módon a hobbim egyik része kapcsolódik valamennyire a szolgálathoz, mert az online marketinget nagyon-nagyon szívesen csinálom, és ez is egy hobbinak tekinthető.
0: És mi az, ami ebben megfogott téged?
1: Szerintem nagyon fontos az, hogyha van egy hasznos üzenetünk a többi ember számára, azt el tudjuk úgy mondani, hogy azt ő meghallja, megértse, és úgy menjen át, hogy ahogy én azt elindítom, az én részemről ezt az üzenetet. Nagyon sokszor ugye félre kommunikálunk, ahogy kimondom, már mást jelent, mint amit gondolok, és aztán ahogy az ő szűrőjén átmegy, az még jobban eltorzítja, hogy teljesen mást kap, amit én elindítottam. Ezt lehet csiszolni, ezt a tudást, hogy úgy menjen át. Szerintem erről szól a marketing.
0: Visszatérve arra, amit még a beszélgetésünknek az elején mondtál, hogy szerinted te egy kicsit lassabban, megfontoltabban haladsz. Talán én úgy fogalmaznék ez alapján, a rövid beszélgetés alapján, hogy inkább precíz vagy, vagy alapos vagy. Szokták ezt mondani a munkádban?
1: Igen, hát olyannyira, hogy a szolgálatunk része háladás mellett végzünk különböző tréningeket, workshopokat tartunk, és ennek része az önismeret. És van egy olyan, hogy diszk műhelyeket tartunk, amelynek során kiderülhet a résztvevők számára, hogy ők milyen embertípushoz tartoznak, és ahhoz kapcsolódóan milyen erőforrás lehetőségeik vannak, milyen motivációs területük van, mik a gyengék, stb. Stb. Stb. Most azért mondom, mert én is elvégeztem ezt a viselkedés profil kitöltést, és kiderült számomra, hogy én precíz vagyok. És valahogy mindig korábban nem örültem neki, hogy én ilyen típus vagyok, mert én szerettem volna inkább így társaság központja lenni, és amikor mindenki csak rám figyel, és én nem vagyok ilyen, és akkor most így felfedeztem azt, hogy ez a precizitás, vagy ez az odafigyelés az apró dolgokra, ez egy óriási érték. És így sokkal jobban tisztelem magamat is.
0: Ez is nagyon fontos, hogy saját magunkért hálát tudjunk adni, hogy a saját képességeinkért, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó volt hallani ezeket a beszámolókat, akár csak a háláról, akár az életedről, és kívánom, hogy továbbra is ugyanilyen áhítattal tudj fordulni a jó Istenhez, és hogy továbbra is a szolgálatodat teljesíteni tud, mert nagyon sok embernek okozol ezzel örömet. Köszönjük.
1: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
0: Tolner Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélgetett.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkas Ibolya Mária. A témánk pedig, hogy a mélyben rejtőző kincseink hogyan tudnak bennünket a közvetlen környezetünkben missziós munkatársává tenni a Teremtő Istennek. Beszélgető társaim Kis Horváth Szilvia, Sziszu, és férje Kis Attila. 14 éve házasok, 13 és 10 éves kislányuk van, és úgy hiszem, hogy az ő történetük igazán követendő példa mindannyiunk számára. Én is újra meg újra fölfrissülök a tőlük hallottak által is. Szeretettel köszöntelek benneteket, Sziszu Attila.
1: Szia, Ibolya!
2: Szia, Ibolya! Sziasztok!
0: No. A mi ismerettségünk egy nagyon számomra nagyon tanulságos, és nem egyszer történt, hanem mondhatnám rendszeresen, hisz ti úgy kerestetek meg engem, hogyan is? Elmondjátok?
2: Igen, volt némi párkapcsolati bizalmi problémánk, ami egy ideje már nyomta a lelkünket és a hétköznapjaink, illetve hát a szerelmi életünknek a rovására ment, és ebből kerestünk ki, volt segítséget.
1: Segítséget, így van.
2: És hát ez hosszú hónapokon keresztül, akár egy éven keresztül is zajlott, mire hozzád eljutottunk, ha már korábban már megismertelek, messziről egyik barátom révén, egy keresztelésre egybekötött szentmisén.
1: Ahogy gyönyörűen énekeltél a hátunk mögött, csak megemlítettél.
0: Mármint a lélek énekelt bennem gyönyörűen. Igen, hisz azért ott ugye keresztanyaként, ez egy nagy öröm volt nekem is. Igen.
2: Igen, és akkor így találtunk rád, hogy
0: itt azért tudjunk beszélgetni,
2: megkeresni azokat a dolgokat, amivel előrébb tudunk lépni a kettőnk kapcsolatában.
0: Igen, és itt történt azért még valami, én úgy emlékszem, hogy itt a gyermekek is szorgalmazói voltak ennek, hogy ez így nem lesz jó.
1: Bizony-bizony, kérték elsődlegesen, hogy anya, apa, legyetek kedvesek, beszélgessetek. És ehhez kértük tőled a tanácsot, hogy milyen úton haladjunk tovább, hogy a beszéd, ami szükséges a két fél között, az hát így van, Istentől való lélekemelő beszélgetésé váljon, hogy ugyanabba az irányba beszélgessünk. És a lányokon látszott a legjobban, amikor hozzád elkezdtünk járni, hogy megnyugodtak. És azt mondták, amikor mégis vitára került sor, mert az életben a vita az része a hétköznapoknak, és ez jó, mert változásra indít. És akkor mondta a kislány, mikor vita volt, hogy enye, szólok Ibolyának.
0: Igen.
2: De ez nem egy negatív fenyegetés volt,
1: hanem hogy menjünk, és tovább beszélgessünk vele, mert jó irányba tereled a gondolatunkat.
2: Ők is ugyanúgy várták a találkozást, mint mi.
0: Igen, és én ezt gyakran megtapasztalom, és azért örülök, hogy ezt megosztjátok a hallgatókkal, mert bizony a gyerekeink sokkal érzékenyebbek azokra a mélyebb, láthatatlan valóságainkra, amikről mi a hétköznap pörgése közben nagyon sokszor figyelmetlenek vagyunk. És ők adják a jelzéseiket így úgy, akár így már megfogalmazva is bizonyos kor fölött, akár a félelmüket megfogalmazva. Eszembe jut egy kisfiú, aki azzal fordult az anyukájához sírva, hogy és akkor ti most el fogtok választítódni? Mert érezte, hogy a viták már nem viták, hanem veszekedések, hogy egyre mérgezőbbek ezek a kapcsolódások, és ezt ők nagyon is jól érzik. Van, aki így meg tudja fogalmazni, van, amelyik gyerek a viselkedésével jelzi. És én hiszem, hogy egyet is értetek ebben velem, hogy az életben talán a legnagyobb segítőink, akiket ugye ajándékba kapunk a Jó Istentől, pontosan a gyermekeink.
1: Igen.
2: Igen, ezt is így gondolom.
0: És aztán az is nagyon szép volt, hogy ahogy ti elindultatok, ugye egy ilyen mélyebb önismeret és önök aktualizáció felé, akkor hát hiteles párbeszédet, értékes párbeszédet, ugye az értékes részeink tudnak folytatni bennünk. Hogy is volt ez nálatok?
1: Maga a tanfolyamok által kaptunk olyan kapaszkodókat, ahol a belső értékre tud az ember fókuszálni. És nálad minden egyes tanfolyam részeként is, ami nekünk az életünknek szerves része, az Isten hit. És nem csak az, hogy a misére jár az ember, hanem hogy ott van a hétköznapodban az a kegyelem, amit az ember megérezhet azáltal, hogy él. Maga az élet ajándéka. Ezt például a megszületés öröme tanfolyamon tapasztaltam gyönyörűen meg. És a mai napig egy nagyon erős kapaszkodó az, hogy mindannyian Isten ajándékai vagyunk. Maga az, hogy itt vagyunk. És a gyermekek ezt annyira erősen érezték azután a tanfolyam után is, hogy ők is velünk együtt énekeltek, és velünk társasozni akartak, hogy a kapcsolódást még jobban erősítette. Én azt éreztem. Persze van a hullámhegyek, de utána, ha az ember visszatalál, akkor könnyebben tud így a hétköznapok sűrűjében haladni.
0: Illetve ugye van mihez visszatalálni. Illetve ugye megtapasztalhatták a gyermekek is, hogy igenis az Isten jelenléte az mennyi mindent képes, mennyi félelmet eltüntetni, bizalmatlanság helyett bizalmat szülni. Szóval mindazt, amire mindannyian vágyunk, azt igazából ebből a forrásból merítve tudjuk a hétköznapjaink részévé tenni.
2: Igen, ez így van, és ezért is hiszük azt, hogy Isten közelségének a keresése jó irány, mert mindig egy stabil pontot fognak kapni majd ahhoz, hogy támogatva legyenek odaföntről is, tudnak úgymond ők is mihez nyúlni, mármint, hogy a gyermekeinkről beszélek, ha már mi nem vagy leszünk mögöttük támogatóként, illetve ha itt vagyunk és nehéz helyzetbe kerülnek, akkor is egy kicsi emlékeztető, mert mi is emlékeztetjük őket, hogy mint ahogy ők mondják, hogy változtatni kellene, vagy ő is változtasson a gondolkodásán, és lehet, hogy imádkozzon többet, vagy máshogy, vagy együtt, vagy külön, vagy éppen kerüljön egy másik gondolattal közelebb Istenhez. Például itt az egyik hétköznapi sürgés-forgásban elvesztette egyik kismacskáját a kislányunk, és hát ugye a reggeli indulásnál nem azzal szerettem volna törődni, hogy szegényként elpusztult, és itt fekszik a teraszon, hanem ezt kikerülvén elindultunk az iskolába, majd gondoltam délután, de délután is húztam volna még szívem szerint egy kicsit, aztán rájöttem, hogy hát el kell mondani, ami van, és ahogy van. Persze egy szomorú gyász lett a részéről, egy ordításba kis kitörő sírás, de felfogta, hogy hát az égi vadászmezőkön van már, és hát ez is azt bizonyította nekem, hogy őszintén kell megnyilvánulni, és nem kell visszatartanom az Isten által elrendelt dolgok megjelenését. Nem kellett volna húznom, halasztanom, mert bennem is egy rossz érzést keltett, meg ő benne is rosszul csapódott le, mert hát mi lett volna akkor, ha éppen aznap nem megy iskolába, és és közösen elgyászoljuk ezt a lelket.
0: Nagyon és fontos.
1: Ahol eltemettük, és akkor ott még ő is a kegyeletét lerótta, és végül is hálás volt ennek a történetnek ő is, hogy részese lehetett valójában annak az őszinteségnek, amit a...
2: Hát az őszinteségnek volt hálás, igen. Igen. Szomorú volt a macsek miatt.
1: Igen.
2: És akkor mondtuk, hogy a Jóisten később, hogy hát szeretne egy kis cicát, egy másikat, vagy még egyet, és akkor mondtuk, hogy ha hát a Jóisten elénk helyez egy lehetőséget, akkor élni fogunk vele. Hát a Facebook meghallotta. Úgyhogy rögtön egy felajánlott macsek, és úgyhogy karácsonyra is lett. És hát nem vagyunk benti macskások, de hát most télre nem rakunk egy kis macskát, úgyhogy hónapokon keresztül itt neveltük bent. Most már vagány kinti vadász macsek lett Szimatból.
0: Több nagyon fontos dolgot is megosztottatok most velünk. Az egyik az, hogy igenis, ha bevonom a gyermekeket, persze korukhoz mérhetően jó módon, ezekbe a mélyebb történésekbe is, akkor azáltal a bizalom növekszik. Hogy nem óvni akarnak engem az élettől, hanem mint egy bevezetnek, oktatnak arra, hogy hogyan tudom én az élet nehezebb dolgait közösségben hordozni. Hogy ahogy megélik azt, hogy bennetek a macska elvesztése okán ott van az a mély bizalom is, hogy az Isten mindig gondoskodik. És róla is megfelelően gondoskodik, és arról is, hogy ebből a veszteségből, amennyiben mi ezt őszintén nyitott szívvel tudjuk elfogadni, elgyászolni, akkor valami nagyon-nagyon fontosat tud kapni a gyermeketek. Hogy ti már együtt, mint egy létrehozzátok benne a gyásznak az alapmintáját. Hogy később ne rettegés legyen és elfojtás, hogy jaj, inkább sose legyen macskám, csak el se veszítsem. Mert nem bírom el ezt a fájdalmat. Mert igenis megtapasztalja, hogyha őszintén kimutathatja a fájdalmát, akkor, és még ezzel a fájdalmával Istenhez is fordul, így közösen, bevonva, mert nem ő, neki kell egyedül ezt megtennie, hisz gyermek egyedül nem tud gyászolni. De a szülőkkel együtt igen. És akkor ott van benne, hogy elbírom ezeket a nehéz érzéseket, vagyis elbírom az életet. Mert az élet az mindig meghozza a maga veszteségét. Sőt, ugye, mint a ti helyzetetekben is, nagyon sokszor megtapasztalhatjuk, hogy még valami extrát is kapunk, mert ha nem így történtek volna a dolgok, akkor egész biztos, hogy ti nem viszitek be a cicát, és ő nem dédelgetheti a saját kedve és szíve vágya szerint. Tehát annyira szép, ahogy a gondviselés működik az életünkben. És ugye ehhez, én úgy gondolom, most nem tudjuk visszapergetni az eseményeket, de én valahol feltételezem, hogy mire ez a veszteség történt, addigra ti már megtanultatok elengedés csoporton elengedni. Hogy már nektek magatoknak is volt tudatosan egy olyan elengedési, veszteségfeldolgozási belső mintátok, amit meg lehetett osztani a gyermekekkel.
2: Igen, ez többször előfordult, és volt amit közösen éltünk át, tulajdonképpen.
0: Igen, én emlékszem, most az jutott eszembe, hogy volt olyan, ugye, hogy a párkapcsolati bizalom erősítés részeként kaptatok közös rajzos feladatokat, és a lányok rajzai is megjelentek a rajzban, nem csak a tietek.
2: Igen, az a kedvenc munkánk volt. Kedvenc munkánk volt, ahogy a biztonság, vagy a számomra kedvező tanyavilágot a feleségem lombkunyhójával kellett egymáshoz közel hozni. Igen, és ott a lombkunyhónak és a tanyán lévő faháznak a gyökerei újból összekapcsolódván a kettő között egy virágos fényt, és a gyerekeknek a házi állatai gyerekekkel együtt megjelentek, úgyhogy összekapcsoltuk simán. És az nagy élmény volt. Az én kedvenc munkám a gyurmázás volt, amikor meg kellett formázni magunkat. Imádkozva tettük ezt meg, imádkozó formában, színes gyurma figurákból. Sokáig ki volt rakva a vitrínbe.
1: Igen, a lányok párszor átgyúrták,
2: de ez az életben is így van, egy párszor átgyúrjuk egymást.
1: És a lányok ebben segítenek.
2: És a lányok ebben segítenek, igen.
0: Feltétlenül. Ez egész biztos, hogy hatalmas segítőink. És ugye, ha már itt, a kis saját berkeinken belül megtörténnek ezek a változások, akkor én azt hiszem, hogy, vagyis ez az én tapasztalásom, hogy akkor bátrabban kezdeményezünk az életünk minden területén. Jobban merünk abban bízni, hogy igenis az Isten meghív bennünket arra, hogy amit kaptunk tőle ajándékba, talentumokat, kincseket, és ezek lehet, hogy kapcsolódnak a munkánkhoz, hivatásunkhoz, lehet, hogy nem, de mindenképpen egyre közösségibb lényé tesznek bennünket ahhoz képest, ahogyan korábban voltunk. És én azért szeretek innen indulni, hogy először a párkapcsolat kezdjen el újra élődni Isten jelenlétében, hisz ő ebből kihagyhatatlan, és aztán ez terjed tovább, növekszik. Tovább akar az örömöt, a fényt, azt nem lehet bezárni. Az már belehet, de akkor megszűnik az élet. Ha pedig így követem a gondviselésnek ezt a fajta kézenfogva vezető jelenlétét, akkor tovább színesedik, gazdagodik az életünk, és a belső kincseinknek a megosztási vágya az egyre inkább irányul a tágabb környezetünk felé is. Nektek mi ezzel a tapasztalásotok?
1: Nekem most a héten volt egy csodálatos megélésem, ami arra vonatkozott, hogy minden nyáron beszokott zárni nálunk a művelődési ház, én ott oktatok gerinctornát nyugdíjasoknak és fiatalabbaknak is a főállásunk, a vállalkozásunk mellett, mert úgy érzem, hogy én is mozgok, ők is kapnak ezáltal, és nagy ajándék minden szempontból az, hogy ezt a közösséget is ápolhatom. És a héten volt, hogy festettek, korábban kezdték a festést a művelődési házban, és a bezárás okán gondolkoztunk, hogy hát hogy kellene ezt tovább vinni, mert hát elég nagy igény volt rá az idősek részéről is, a fiatalabbok részéről is, és nekem édesapám testnevelő tanárként hagyományozott ránk, hát körülbelül 20 szőnyeget, ilyen vastagabb szőnyeget, amit le tudtunk tenni a kis hátsó teraszunkra, ami nem egy nagy terület, de pont a célnak megfelel, hogy ez a pár ember elférjen. És már a héten itt oktattam, hogy hát tanítottam, mutattam a gyakorlatokat, hogy átmozgassák magukat, és ahogy az emberek így a mi életterünkbe bekerültek, mindegyik olyan mosollyal és örömmel távozott, nem csak a mozgás követően, hanem azt a megnyugvást érezték valószínűleg, ami az életünkben, hát azért próbálkozunk, és igyekszünk Istenhez kapcsolva minden pillanatot szépen megélni a sok ezer teendő mellett, és hogy ebből ők is egy kis csipetet hazavihettek magukkal. És ez számomra egy nagy öröm volt látni.
0: Hogyne. Legtöbbször azt gondolnánk, hogy hú, de milyen nagy dolgot vár tőlünk a jó Isten, és közben igazából azt várja, amit a te példád is most mutat, hogy ott van valami, amihez éppen megkaptam az élettől a lehetőségeket is, éppen megkapom azt is, hogy igent mondanak rá azok az emberek, akik, és megtapasztalhatom, hogy hogy növekszik ez az Isten országa öröme. Igazából én úgy hiszem, hogy mindannyian ugye ezt gyakran hallhatjuk, hogy mindannyian meghívottak vagyunk erre. Hogy bizony a keresztség és a bérmálás által már mi is úgymond felkentek vagyunk arra, hogy Isten országának építésében igenis hatékonyan és tevékenyen vegyünk részt. Attila, te hogy vagy? Hogy vagy a családoddal? Mennyire érezhető ott a te változásod? Mert úgy emlékszem, hogy korábban azért voltak komoly zökkenők.
2: Pontosan a missziós tevékenységre gondolsz most, vagy pedig lenne...
0: A kapcsolatok épülése, amikor bármilyen kapcsolatunkban növekszik a szeretet, ugye mivel Isten maga a szeretet, ezért nyugodtan, én nagyon örülök most ennek a kérdésednek, mert ahogy jeleztem, általában valami nagy dologra gondolunk. Holott, amikor a kapcsolatainkban növekszik a szeretet, az Istennek a missziós tevékenysége általunk.
2: Igen, erre még nem gondoltam, de hát nem is tudom, honnan induljak, de hát éppen idén lesz 20 év, hogy édesanyámat elvesztettem, és érdekes, hogy mi találtuk meg holtan egy kútnak a tövében, az elvenyőzés, egy gyomorgyulladás, keringési zavar miatt ment el sajnos, és másnap sétáltunk ennek, ez egy régi temetőben volt közel a házunkhoz, ahol ők gyerekként sokat játszottak. Sétáltunk a stációk között a hugommal, újból végigjárva ezt a területet, és egy megnyugvás, egy szinte sokáig ki nem mondott érzés vett rajtam, vagy lett rajtam úrrá, és az pedig egy jó érzés, egy megnyugvás volt, hogy ő jó helyen van, pedig hát korai volt még, hisz előző nap veszítettük előtt, de tehát egy olyan belső, vagy egy olyan felső üzenet érkezett akkor, így ismeretlenül is, vagy így utólag beazonosíthatóan, ami engem igazán végig tudott vezetni aztán a hosszan dagász folyamaton. És gondoltam rá, hogy hát most egy ilyen emlékkerek évfordulója lesz az elmúlásának, hogy remélhetőleg a mennyországba kapott helyet, jó anyám, és hogy annál a gyűrűs kútnál, ahol régen volt egy gémes kút, hogy azt valahogy megcsinálhatnám, felújíthatnám, vagy nem tudom, közben le kellett gondolni, mert baleset veszélyessé vált. Na a lényeg, hogy így teltek múltak az évek, nem lett belőle semmi, még nem egyszer csak egyháztanás tagnak választottak, és hát a kápolna gondnok jött az ötlettel, hogy hát hát ő szeretné megcsinálni majd ezt a kutat felajánlásokból, meg nem tudom. Hát én meg nyilván kaptam az alkalmon, és akkor mellé álltam, és akkor többet magammal, úgyhogy megépítettük ezt a gémes kutat. Mindenféle emléktábla meg minden nélkül, de ott áll újból szépen ez a gémes kút, mint annak idején anyu gyerekkorában állhatott. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen régi vágy volt, ami teljesült, így más is örömködhet ebben a... És használhatja, mert egy használható, nem egy díszkút.
0: Nagyon szép. Nagyon szép. Azért is nagyon szép, amit mondasz, Attila, mert ugye rendre megtapasztalhatjuk, hogy az elvégzett gyász folyamatból is kincsek születnek. És ilyen nagyon hosszú távon is születnek. Én magam is meg szoktam osztani, hogy egy-egy komoly változásom, Istennel való jobb kapcsolatom révén, hogy mennyivel tisztábbá, szeretetteljesebbé válik a már 25 éve elvesztett szüleimmel a kapcsolatom. Hogy képes vagyok őket úgy látni, ahogyan feltételezem, hogy Isten lát bennünket. Olyan általa teremtett tisztaságban, szeretetben, jóságban, hogy a gyászunk, amikor fölvállaljuk, akkor hozzájuttat ehhez a kincshez, és most visszautalnék a korábban mondottakra, ahol te azt jelezted, hogy valamit most adni a gyerekeinknek, amíg még itt vagyunk velük, de hát a helyzet az, hogy a szeretetünk révén mindig itt leszünk velük. Tehát egyszerűen az képtelenség, abban csak a nem elvégzett gyászmunka, az elutasítás, az elfojtás tud bennünket megakadályozni, hogy távol maradjunk, vagy távol tartsunk magunktól elveszített szeretteket. Az Isten akarata és vágya és törvénye szerint ez a szeretet kapcsolatunk örök. Tehát én tudom, hogy ugyanúgy a szeretetemmel, ha nem leszek itt, ebben a földi létemben, akkor is fogom tudni támogatni, táplálni a szeretteimet. És ezt most te megtapasztalhattad pontosan azon a módon, ami mindig is a férfiakra jellemző gyászolás fontos része volt. Hogy valamit alkotni, készíteni az elhunyt emlékére. Ugye a korábbi időkben a fejfákat a férfiak faragták ki, készítették el. És ugye mindaddig, amíg ezt a mindig kemény ütéseket is tartalmazó fizikai munkát végezték, közben nagyon sok fájdalmat, dühöt, sértettséget okozok a fának, hogy aztán abból valami szebb születhessen. Gyönyörű tanítások ezek, amit te most így megélhettél a kútépítés kapcsán. Hogy már nem az a kút lett, ami veszélyes, nem is az a úgymond jelképtelen kút, amivé úgy romlott az évtizedek során, hanem ti visszaállítottátok azt az állapotot, ami ennek azt anyukád gyerekként, fiatalként megélhette.
2: Igen.
0: És számos esetben ugye bele sem gondolunk abba, hogy egy-egy ilyen tevékenységünknek milyen gazdag rétegzettsége van, hogy mi minden történik egy ilyen, ó, hát emléktábla sincs rajta, De azt az igazi lényeget, amire meg lettél hívva, hogy így építsd Isten országát, azt a lényeget hordozza.
2: Igen.
0: És bármikor bárkihez a kúthoz megy, és használja, akkor a te szereteteddel is kapcsolatba kerül, ha tud róla, ha nem.
1: Csodálatos, ugyanígy működik Jézusban a kapcsolat. Hogy nincs már semmi, ami elválasztana tőle. Igaz-e? És mindegyikünk, aki benne él, mind ott vagyunk benne is.
0: Így van, és ez az, amit nagyon fontos, hogy a gyermek a családon belüli kapcsolataiban megtapasztalhasson. Én annyira örültem, egy barátnőm osztotta meg, hogy a családban korai halál kapcsán mindenki végtelenül szomorú volt, és együtt gyászoltak, beszélgettek, és a serdülő gyermekeik egyszer csak kimondták egy ilyen közös emlékezés kapcsán, ahol ugye a szülők megosztották azt a gondolatokat, hogy jaj, milyen borzasztó lehet a gyerekeknek, hogy most így, ilyen fiatalon apa nélkül maradtak, és akkor a gyerekek így egymásra nézve, egymás segítve kimondták azt a szülőknek, hogy nyugodjatok meg. Mi már annyira sokat kaptunk tőletek. Mi elbírnánk, hogy elveszítsünk titeket. Ez egy olyan csodálatos erőt adó és félelmet szüntető beszélgetés volt, hogy hetekig ez melengette a barátnőm szívét. És ugye egy csodálatos visszaigazolás is szülőnek, hogy akkor ezek szerint tényleg már adtam annyi jót a gyermekemnek, tudtam őt úgy összekapcsolni Isten jelen valóságával, amit ő akkor is képes megélni, hogyha én már nem vagyok.
1: Igen, erre egy jó példa, amikor emessén látom, hogy elkeseredik a nagyobbik lányunkon. És oda megyek hozzá, megkérdezem, mi a probléma. Röviden elmondja, de az aklatottságát mindig kérem, hogy nincsen semmi baj. Ott van veled az Isten, ott van veled Jézus. Imádkozz egyet, és hidd el, hogy sokkal könnyebb lesz, és sokszor előfordul, hogy ő is ezt kapaszkodónak használja, és meséli utána, hogy anya, írtuk a dolgozatot, de becsuktam a szemem egy pillanatra, és elmondtam egy röpimát. Na, mondom is, jobban érezted magad utána? Igen, anya, nagyon jól sikerült.
0: így van. Bizony annak idején én is, hogyha a gyerekeim valamitől féltek, tartottak, és jó, gyere velem, és mondtam, hogy drága csillagom, én nem tudok veled menni, de megkértem az őrangyalodat, ő veled van. És sokkal jobban van veled, és sokkal jobban tud rád figyelni, mint ahogy én azt a legjobb állapotomban is tudnám. És akkor ez így megmaradt kapaszkodónak, hogy igen, bármilyen nehezebb helyzet jöhet valóban. Annyira örülök, hogy ezt behoztad, Sziszu, mert bizony az élet legnagyobb kihívásai közepette is, ha leülünk, ha csak egy röpimára van időnk, akkor az, de hogyha később leülünk, és valóban odaadjuk a szívünknek minden félelmét, fájdalmát, vagy akár rendezetlen vágyát az Istennek, akkor bizony megkapjuk az ő békességét, az ő nyugalmát, és az ő tisztánlátását. Van-e valami olyan, amit én így a beszélgetés vége felé közeledve meg szoktam egyrészt kérdezni, hogy van-e még bennetek valami, amivel készültetek erre az adásra?
2: Nekem van egy gondolatom, nem készültem, de itt van a fejemben, azt szeretném mondani. Közös ismerősünk, Romvári Feri, barátom. Mindig felnéztem rá, hogy tevékenykedik akolitusként az atya mellett, meg felolvas, meg ilyen, hanem magabiztosan mozog kint az oltárnál, és többször találkoztunk ugye itt a faluban, és mindig szóba elegyedtünk, beszélgettünk erről, arról. Már élt bennem a gondolat, hogy akkoriban még nem olvastam fel rendszeresen a szentmiséken, és élt bennem a gondolat, hogy de jó lenne, de hát a félelmemet azért nehéz volt leküzdeni, hogy mi lesz, ha hibázok, vagy bármi is, meg kivel is kellene ezt megbeszélni, akkor még egyháztanástagként sem voltam jelen. És aztán egyszer csak úgy a Ferivel jól megbeszéltem, hogy most akkor majd a következőt én fogom olvasni. Kimentem, mindent is elolvastam, amit nem kellett volna, de egyébként átjött. De hogy tulajdonképpen, amit akartam mondani, hogy a vágy az úgy épült fel bennem, hogy olyan érzés volt ez, mint mikor Jézus a templomban olvasott. Tehát, hogy bennem is ez volt, hogy hát ő is kiállt, és mondta, és olvasta. És hát nyilván ő is mondjuk egy kötött könyvből olvasott, vagy én is, de hogy ez erőt adott, ez abszolút erőt adott, hogy majd ő vezet ott kint. Aztán később megfogalmazott ez is benne, hogy hogy azért nem zavart engem ezek után már, hogy bele bakizok, vagy nem bakizok bele, vagy megakad a hangom, mert tudom, hogy ő majd vezet engem, hogyha hibázok is, vagy ha megbotlok, vagy bármi is történik. És azóta is nagy szeretettel olvasok mindig a szentmiséken, amikor felkérnek rá, úgyhogy örömmel megyek ki. Ezáltal is esetleg példát mutatni másnak, és hát talán ez is az oka annak, hogy a gyerekek megrendszeresen minisztrálnak, és nem móckodnak annyira ellene, vagy egyáltalán ellene, ha éppen nincsen hozzá kedvük, akkor mi nem erőltetjük, de ezzel sokszor inkább ők jelentkeznek, hogy akkor ennek vannak kicsit izgalmasabb is számukra a szentmise.
0: Ez így van, mert mindig, amiben tevékenyen részt tudunk venni, abból mindig többet is veszünk ki. Ugye? Mert résztvevőké válunk. Ha csak néző vagyok, az egy másik szint. Ezért valóban nagyon fontos biztatni arra a környezetünket, hogy minél inkább vonódjon be ebbe a közös misztériumba, ami a Szent Mise, mert annál nagyobb érték lesz számára, és én nagyon sokszor tapasztaltam, hogyha valaki fiatalként el is távolodik Istentől, egyháztól, mégis ha van ilyen korai emléke, amihez vissza tud nyúlni, mint például a minisztrálás, ahol azért ő ott van Isten közvetlen közelségében, az oltáron vesz részt, az oltár közelében vesz részt a szentélyben, a szentmisén. Ez hosszú-hosszú, egész életre szóló lenyomatot hagy benne. Van mihez visszanyúlnia, visszatérnie. A legkisebb ilyen élmény, ilyen megérintettség is csodálatos hatással van. A másik, amit én is gyakran, akár egy-egy ilyen Mária Rádiós adás előtt is, azzal bátorítgatom magam, hogy pontosan úgy tudok szolgálni, ahogy éppen tudok szolgálni. Hogy ezt majd az Isten kiegészíti. Én nekem azt a keveset viszont szükséges beletennem,
1: amit meg tudunk, meg kell tenni.
2: Igen, igen. Minden dolgozat előtt megkapják a látszatot. Amit meg tudunk tenni, azt tegyük meg bőven előtte, és akkor utána jó Isten hozzáteszi az ő részét.
0: Így van, és az is fontos, hogy valóban megadjuk ezt a mintát is, hogy szabad hibáznom. Hogy a Jóisten nem azt várja el, hogy majd akkor kimegyek felolvasni, ha majd biztos lehetek abban, hogy hibátlanul fogok felolvasni. Mert az élet az nem így működik. Az élet az úgy működik, hogy eleinte akár többet is hibázhatok, majd egyre kevesebbet hibázhatok, de akkor itt én is megosztok egy élményt. Én emlékszem, annak idején az egyik közösségben rendszeres felolvasó voltam, és nagyon szerettem ezt a tevékenységet, és ha úgy tetszik, egy ponton túlzottan is elbizakodottá váltam ebben a tekintetben, és akkor így kimentem felolvasni, és megkaptam a Szentlélektől azt az ajándékot, hogy elnémított. Hogy én csak ott álltam, néztem a könyvet, és nem jött ki hang a torkomon. És akkor így belül mondtam, hogy igen, Istenem, jól van, értem. És ahogy ez megtörtént, akkor el is kezdhettem felolvasni. Csak hogy helyre tegyük, hogy tulajdonképpen ki is olvas itt föl. De nyilván, hogyha nem járjuk be ezeket az utakat, akkor elmaradnak az életünkből ezek az élmények. Sziszu, benned mi van, amit még szívesen megosztanál?
1: Én azt javaslom bárkinek, kortól nemtől függetlenül, hogy igazából, ha van a közelébe egy kórus, ahol énekelni mer és tud, és tanultuk mindannyian, akkor menjen is, legyen részese annak, hogy ott ez a közösség befogadja. Benko Péter kántor úrát említenénk, csodálatos, ahogy a alsónémedi közösségben ezt ápolja és gondozza, és hogy az hozzátesz még mindehez az élethez, amit a hitéletnek nevezünk, hogy, és meghosszabbítja az életünket. Már szerdi részeinként is, ahogy rezettetjük a hangszálakat, meg az egész testet használjuk, mint egy hangszer, Isten hangszerét, az egy nagyon nagy ajándék.
0: Így van, és Szent Ágoston mondja, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Úgyhogy valóban nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja azt a módot, amivel mind teljesebben be tud kapcsolódni az egyház közösségi életébe, és aztán ez fog táplálni, hogy a tágabb környezet felé is ezzel az örömmel, ezzel a szeretettel tudjunk fordulni. Annak idején egy papbarátunk hozta azt a példát, hogy jó, el lehet maradni a szentmiséről, de hát ez körülbelül olyan, mintha a telefonodat nem raknád föl a töltőre. Egy idő után nem fog működni. Hogy bizony minden kapcsolatnak szüksége van arra, hogy én valamennyi időt, figyelmet, jelenlétet biztosítsak számára. És ez így van az Isten kapcsolatunkkal, így van a közösségi életünkkel is. Hogy valahol, valahogyan, valamennyit szükséges, hogy erre fordíthassunk. Jó, és akkor most az a kérdésem, az a következő, úgymond záró kérdésem, hogy mi az, amit magatokkal visztek ebből a beszélgetésből?
1: Én nagyon hálás vagyok azért, hogy veled beszélhettünk, hogy egymás gondolatait is mélyebben megismerhettük, ezzel kapcsolatosan is, mert a hétköznapok elviszik az embert, de tudjuk azt, hogy mi a lényeg, úgyhogy én köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, Sziszu. Attila?
2: Én tovább gondoltam ezt a gémes kútat. Amikor a vödör lemegy a mélybe, olyan, mint mikor Isten lenyúl értünk.
0: Igen, ez nagyon szép. Ez valóban nagyon-nagyon szép továbbvitele. No, és akkor én köszönöm szépen a hallgatóinknak is a megtisztelő figyelmet, nektek ezt a számomra is pesdítő beszélgetést. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Farkas Ibolya Mária beszélgettem Kis Horváth Szilviával és Kis Attilával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a segítségére siet, mert önmagát is új és meggyőző módon erősítette meg Krisztus mellett. Hiszen végül is ő térdre hullott Jézus előtt, és nyíltan megvallotta: én Uram, én Istenem. Jézus azonban nem dicsérte az apostoloknak e korábbi magatartását, sőt, az egyik boldogságban mindazoknak elmondta, akik követték, és nekünk is: boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek bennem. Ez az a fajta hit, amelyet meg kell újítanunk. A keresztények számtalan nemzedékének nyomdokai járva, akik 2000 éve megvallják Krisztust, mint láthatatlan urukat, vállalva ezért a vértanúságot is. Számunkra, mint megszámlálhatatlanul sok más ember számára is, Szent Péter első levelének ősi szavai fogalmazzák meg a lényeget. Noha nem láttátok, mégis szeretitek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. Ez az igazi szeretet, ez az abszolút önfeláldás olyan dolgokért, amelyek nem láthatók, de amelyek képesek arra, hogy betöltsenek és felmagasztaljanak egy egész életet. Az ideálok, amelyeket hirdettek és szolgáltok, ugyancsak láthatatlanok. De ha a kötelesség, a törvény, a szolgálat absztrakt fogalmai helyett Jézus Krisztusra gondoltok, akkor ugyanek ezek a fogalmak nevet kapnak, és egyel több okuk lesz, hogy önmagatokat, az emberiség, azaz a testvéreitek javára áldozzátok. Drága szeretteim, adja Isten, hogy a Krisztussal való találkozás mindannyiótok számára ösztönzés és útra való legyen, az erő és bátorság forrása, szüntelen forrása elkötelezettségetekben, hogy teljesítsétek feladataitokat minden élethelyzetben, és erős keresztény tanúságot tegyetek.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.